0: olyan egészen rendhagyó módon egy egészen pici térben tartottál egy retrospektív tárlatot, ami engem meglepett, amikor legelőször meg itt a műteremben megmutattad nekem az anyagot, hogy 75-ből mondjuk 50 év alkotói hát életműve meglepően egységes. Tehát olyan, mintha már a főiskolás éveidben teljes, nem csak grafikai, hanem teljes szellemi vértezetben indultál volna neki, hogy közölj a véleményedet a világról. Te is így látod visszamenőleg, vagy csak én?
1: Lehet, hogy így van, mert amikor én Zebegénybe elkezdtem járni a nyári úgynevezett szabadiskolákba, ez általában július-augusztus hónapban volt ott összezárva egy képzőművész, leginkább ifjú csapat, és hát a szőnyi hagyományoknak megfelelően egy egészen tradicionális iskolának számított. Egyébként még most is működik. De meg kell, hogy mondjam, hogy akkor, amikor én a főiskolán itt Szegeden végeztem, a Winkler László utolsó csapatában, már akkor én éreztem valami olyat, ami arra utal, amiről te most beszélsz, hogy mintha kezdett volna kialakulni, annak ellenére, hogy én egy ilyen abszolút neo-avantgárd szemlélettel léptem ki a főiskola falai közül, és a rajztanszékről, hiszen a pop artból írtam a szakdolgozatomat, ami hát egy nagyon idézőjelben forradalmi tett volt, mert hát a 70-es években ez itt egy teljesen tiltott gyümölcs volt, nem is voltak ilyen jellegű dolgok, tárlatok már voltak, de leginkább betiltották. De amikor ugye a zebegényi kert és a szőnyi szellem megérintett, akkor én kezdtem rájönni, hogy itt valami nagy svindli van. Hogy ez az egész úgynevezett avantgárdizmus, ami ugye a 20. század elejéről indul, és aztán megéri a neo sorolhatnám végtelenségig változatait, egészen napjainkig, a kortárs művészet az tele van neo-avantgárd ügyekkel. Már akkor azt éreztem, hogy itt valami nem stimmel. Mert olyan, minthogyha akkor, amikor ez meglépték, és szerintem nem Picasso-jék voltak tulajdonképpen ennek a fő mozgatói, ő is már csak résztvevője volt tulajdonképpen, hanem egy olyan társulat, akik ezzel a forradalmi polgárpukkasztó históriával, amivel ezeket az avantgárd izmusokat fölvezették a 20. század elején, minthogyha egy ilyen tudatos rombolást végeztek volna abba, amit egyébként általánosan talán évezredek óta művészetnek nevezhetünk. Mert minden olyasmit kezdtek lenyesni, lefaragni, ami például a szépséggel kapcsolatos. Megkérdőjelezték egyáltalán, hogy a szép az egyáltalán valami hasznos dolog. És hát nyilván, mint esztétikai fogalom, hogy a rút is tulajdonképpen esztétikai fogalomként szerepel, megkérdőjelezhető tényleg, hogy csak szépségről beszélhetünk, vagy a szépség az-e, aminek apostrofáltunk, vagy mindennek fölött, önfeletten tetszik valami ilyen meghatározása van a szép fogalmának. És hát egy nagyon elborzasztó, polgárpukkasztó, ocsmány valami, mégis szépnek is nevezhető, hát ez azért egy eléggé faramuci kérdés. És ebbe szerintem a mai napig nincsen állásfoglalás, hanem valahogy úgy ki lett mondva az avantgárdból a mai napra összetákolt úgynevezett kortársista képzőművészet, az egy trendé vált. Az egy trend. Aki abban részt vesz, az oké. Aki ebbe nem vesz részt, az meg egy ilyen habos-babos, vagy gicses, vagy nem igazán számító valaki, pedig hát...
0: Kispolgári, maradi.
1: Igen, szóval itt,

0: nem modern.
1: Azért nagyon merész dolog ezzel szembeszegülni, akár elmélet szintjén, akár festői gyakorlatban, mert egyrészt ezeknek az avantgardizmusoknak az egyik nagy erőssége, hogy mögöttük van egy nagy művészetteoretikus iskola, akik talán még többet magyarázzák ezt, mint amit maguk a képek mondanak magukról, és hát óriási üzlet. Óriási üzlet, mert ahogy Mozart mondta, az emberek vagy azt szeretik, amit azonnal megértenek, vagy amit egyáltalán nem. Ez az üzlet, hogy még erre épül.
0: Nagyon jó hasonlat. Szóval én egyre szkeptikusabb vagyok, és egyre jobban be is záródik körülöttem minden, mert én nagyon sajnálom már azt a hátralévő időt, hogy én egyrészt hadakozzak, másrészt pedig, hogy ezzel foglalkozzak. Mert egyszerűen nem úgy érzem, hogy ennél sokkal izgalmasabb, érdekesebb, gyönyörködtetőbb, szórakoztatóbb a tradicionálissal foglalkozni.
1: Ha maradhatok zenei példánál, kiváló barátom, zeneszerző barátom, Merendekfi István szokta mondani azt, hogy ha egy zeneszerző tud dallamot írni, az nem bírja ki, hogy ne írjon, tehát hogy atonális dolgokat írjon. Költőként meg azt tapasztalom, hogy ha egy költő tud rímeket írni, akkor szintén nem bírja ki. A te művészetedet ismerve rettenetesen fantasztikusan mély és bravúros rajztudás, azt hiszem az egésznek az alapja, amivel nem biztos, hogy mindenki rendelkezik. Nem itt indult el a te külön utasságod?
0: Én mindig törekedtem arra, hogy a szakmát valamennyire megtanuljam. Ahogy öregszem, úgy egyre jobban rájövök, hogy ez azért egyáltalán nem sikerült úgy, ahogy én elképzeltem, vagy elképzelem. És van egy olyan rossz előérzetem is, hogy a koromból fakadóan is, mivel a rajz az egy manuális tevékenység, ahogy öregszem, úgy nem engedelmeskedik a kéz ahhoz, amit én gondolok. Illetve például a nagy öreg klasszikus művészeknél maradva, mit tudom, egy Matisse, de mondjuk a Picasso-ról is beszéltem, vagy Dalíról, azoknál is megvan ez, hogy az idősebb kori dolgainál, akiket említettem, mindegyik brilliáns rajztudással bírt, hogy az időskori munkáikra ez rányomja a bélyegét. Én ezt észreveszem, különösen azt, hogy mostanában ezzel foglalkozom is, hogy én szerintem, ahogy telik múlik az idő, úgy fárad el a kéz. Tehát a fizikum ahhoz pedig, hát a festők azok tudjuk, hogy mit tudom én, Renoir is már ecsetet a kezéhez szíjazták, és úgy baszatolt. Tehát, hogy végtelenségig, talán halálig lehet művelni ezt a szakmát, de az már nem olyan. Hát tudjuk, hogy Monet is már a végén, már ő persze nem is látott rendesen. És úgy festett, hogy ő elképzelte, hogy mit fest, de az, amit festett, az már nem az volt. Csak hát például az időskori munkái pont ezért férnek nagyon bele az absztrakt vonalba, mert az már nagyon érdekes.
1: Itt most két ízben is érintetted azt a gondolatot, hogy a fejben megszületik valami, ami ha manuális készség már vagy még megvan hozzá, akkor a papírra vetül. Mondjuk egy túlsorozdál, ami tulajdonképpen az ember azt gondolna, hogy egy spontán, egy ihletett pillanatban születik. Agyban születik először, vagy a vonalritmusa adja ki a rajzot?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor a jó grafika úgy születik meg tulajdonképpen, hogy úgy véletlenül. Jó, megvan sokszor esetleg a téma, ezért nagyon jó illusztrációt csinálni. Mert ott ugye adott az, amit az ember szeretne illusztrálni, de mégis van egyfajta szabadsága a kéznek. Én úgy hívom, hogy ez firkálás, és akkor, hogy valahogy úgy kijön a firkából valami egészen érdekes dolog. De ehhez meg nagyon sokat kell ilyet csinálni, és akkor amikor elsül, az ember keze, szokták ezt mondani, és akkor utólag

0: észre, hogy vagy abba a három vonalba mi minden bele csúszott. De az nem biztos, hogy tudatosan születik meg, hanem valahol egy ilyen, ez egy ilyen közvetítés közben az agyból a kézbe, de azért mégis van valami esetlegesség is, véletlenszerűség is.
1: Oda szoktunk kiukadni, vagy lyukadtam már ki többször többféle műfajú művésszel, hogy ez a fajta pillanat, amit ihletett pillanatnak nevezünk jobb ilyen, ez olyan, amikor a spontaneitás valamiképpen megmozgat nagyon nagy tudást. Tehát azt, amiről te tudsz, akár rajzban, akár látványban, akár a szövegről, az akkor nyelvben, ezt tud valahogy úgy felszínre törni, hogy sokkal spontánabban nyilvánul meg, mint hogyha rendel nagyon tudatosan törekednél.
0: Ez
1: tehát
0: itt
1: valahol a tudatosság, meg a tudat alattiság együtt történik.
0: Ez egész biztos, hogy így van, és én, ha modernségről beszélünk, akkor nálam valahol ez ott kezdődik, tudom, hogy Lautrecnek a rajztudása, hogy az a zseniális groteszk, ami egy Lautrec művészetében benne van, akár festészet, de a grafikájában egyértelműen. Szerintem a 19. század legzseniálisabb rajzolója volt a rövid élete során, és ahogy ő meg tudott fogalmazni egy figurában egy egész világot, egy egész életvitelt, egy egész foglalkozást sokszor. Ugye a prostituáltak között élt, és azokat rajzolta és ábrázolta, és a saját nyomorúságának a visszatükröződése is ezekben, vagy a rokon elvűsége ezekkel a témákkal. Szóval ott valahol ezek mind úgy találkoznak egymással, hogy ebből lesz egy zseniális grafika. És ezt nem lehet überni, nem lehet megtanulni se szerintem. Én előttem mindig valahol ezek a nagy példaképek állnak, és azt mondom, hogy ezektől érdemes. Na, ez szerintem az iskola, ha az ember ezzel akar foglalkozni, akkor ne adja alább, hanem csak a legnagyobbakhoz szabad méricskélni. Hogy vajon sikerül-e egy olyasmit, egy olyan pillanatot, egy olyan vonalat, egy olyan firkát elkövetni. De hát ezzel majd lesz baja azoknak, akik esetleg ezt a halom több ezer grafikát itt átnyálazzák, hogy kiválasszák belőle azt a tizet.
1: Azt mondta Toulouse-Lautrec kapcsán, mondtad azt a szót, hogy modernitás, vagy modernség.
0: Igen.
1: Nekem a veszőparipám az, hogy a Nofretete fáraónő szobránál modernebb szobor nincs a világon, pedig nem tudom hány ezer éves már, azért talán.
0: Igen.
1: És talán Dali mondta azt, hogy a barlang rajzoknál sincs modernebb, vagy korszerűbb,
0: hát,
1: művészet. Igen. Mit jelent a számodra modernség, vagy egyáltalán jó szó ehhez, mert ezt már eléggé olyan beskatujázásnak használjuk.
0: Ez így van. Inkább azt mondanám, hogy ha létezik fejlődés a művészetben, tehát ez szerintem olyan rossz szó ez az egész. Már az, hogy fejlődés, vagy modernné vált, vagy mi.
1: Tóth Sándor mondta, Munkási Díjas szobrász, kedves öreg barátunk, hogy nincs a művészetben, nincs fejlődés.
0: Szóval én szerettem Sándort is. És sajnos valószínű, hogy ez így igaz, és már eleve rosszak ezek a kategóriák is szerintem. Hanem, hogy sikerül-e valakinek megszülni egy olyan pillanatban egy olyan művet, ami aztán megugrik nem tudom hány akadályt, és belekerül úgy a köztudat milliójébe, hogy az emberekbe beleég, és akkor emlékezni fognak rá. Ezek nagyon érdekes dolgok, amikor hát ma már tudunk ugye a nagyoktól, mik a közismert művek, az agyon ismételgetett közismert, most nem a Mona Lisa-ról akarok beszélni, az mástól lett közismert szerintem, nem elsősorban arról, ami hisznek róla, bár arról nekem egy külön elképzelésemben, hogy miről van szó, hanem egyszerűen, hogyha abba az úgynevezett művészi szent pillanat megfogalmazódott, akkor az meg fog maradni, és az utat fog törni magának. És legyen bár milyen a világ, mert valahol meg fogja találni azt a részt, ahonnan ő teret fog tudni hódítani.

0: Na most az avantgárd különféle irányzatok, akikre és amelyekre utaltál, mint ellenpélda, amikor te elkezdted a pályát 20 éves korodban, ők nagyon büszkék arra, hogy milyen bátrak. Holott úgy gondolom, hogy ha valaki, mint ahogyan te, Dürertől Rembrandton keresztül Kondor Bélát kéne felejtsük, visszamer nyúlni, megmeri őket idézni. Hát ennél nagyobb bátorsága senkinek nincs.
1: Hát igen, csak tudod, én emlékszem arra azokra az évekre, amikor úgymond ilyen induló, nagy vehemenciával bíró álmodozóként léptünk, és akartunk lépni a nagy színpadra, hogy na majd mi megmutatjuk, hogy mi a fejlődés ebbe az irányba, hogy hogyan álltunk mi ezekhez a nagy elődökhöz, és hogyan merítettünk belőle. És erre nagyon jó tényleg a Kondor Béla, mert ő akkor volt a legmagasabb népszerűségben a 70-es években, amikor mi elindultunk ottan az Övegényi műhelyből. És hát nekem is Kondor Béla az egy etalon volt, és mai napig is az, annak ellenére, hogy már a szegény Kondor Bélát azt szinte teljesen levették a műsorról. Nem tudom, hogy miért. Talán éppen az elüzleti esetet képzőművészeti trend, ami már teljesen tönkre teszi ezt a fajta hátsó szellemi nagyságot. Szóval én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb a bátorság mögé lopózva és azt kijelentve hülyeségeket csinálni. Mert az a fajta sznobéria, ami már sajnos az egész befogadó részleget teljesen átlengi, azoknál a legkevesebb szakértelemre, vagy egyáltalán értelemre sem lehet hivatkozni. Annak ellenére, hogy én a legtöbbször azt a vádat kapom, amikor ugye ezt felemlegetem, hogy a kortárs az milyen és hogyan és miért nem, hogy hát András, hát ezt érteni kell. És én erre csak azt szoktam látni, hogy mit kell ezen érteni, ami hülyeség? Mit? Azt, hogy hülyeség? Vagy pedig elkezdünk valamilyen ilyen sznobériába emelkedni, és elkezdünk hozsánnázni olyasmiről, ami ott nincsen egyáltalán, csak az a közönség, az a befogadónak nevezett társulat, az mivel ő se érti, hogy miről van szó, azt fogja mondani, hogy fú, hát ebben tényleg van valami.
0: Én most a Kondor kapcsán elgondolkodtam, lehet, hogy nem adsz nekem igazat. Nem az lehet-e a baj, hogy Kondor, de ezt Dürerre is elmondhatjuk, Bruegelre is elmondhatjuk, hogy reflektált egy világra. És ma meg egy olyan légüres térben élünk, hogy nincs mire reflektálni, vagy pontosan az, amire ő reflektált, az ma már ismeretlen az emberek számára. A trendi, az nem reflektál a világra, az trendi és kész.
1: Hát én azt gondolom, hogy ő azért egy-két olyan grafikát letett az asztalra, ami Bruegeli nagyságú és szintű történet, ugyanabban a témában, amiben a Bruegel. Mert mit tudom én, a hétfő bűn, vagy a mai világ káosza, és ezek a párhuzamok, ha egymás mellé kerülnek, ugyanott vagyunk, ahol a Bruegel volt. Nincs semmi különbség.
0: Ez milyen érdekes, hogy téged ez mindvégig 5 évtizede foglalkoztatott, és aztán utolért. Tehát az apokaliptikus dolgok, amik ott vannak Dürernél, Bruegelnél, itt vannak körülöttünk, nem szólva a világjárványról, azzal is foglalkozott képed.
1: Igen.
0: Hiszen hát ezek a képek, ezek a életművek, ugye pestis járványok, keresztes háborúk, meg vallásháborúk, vérontás közepette születtek meg anno.
1: Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból egyáltalán nem vagyunk jó helyzetben, és egyre jobban megvalósulni látszik, ami 500 évvel ezelőtt is azt hitték, hogy meg fog valósulni, aztán nem valósult meg, mert ugye kár, nem szabad tulajdonképpen ilyen évszámokba keresni a megoldást, mert ugye az 1500-as évhez való közeledés hozta előre azt a rettenetes nagy apokalipszis várást, hogy majd most jön el a világ vége, és hát nem jött el. És most is van egy ilyen, ugye az ezredforduló az rendesen beköszönt ebbe, és én bizonyos szempontból úgy érzem, hogy ennek az ezredfordulónak azért volt egy, és van egy vízválasztó hatása, hiszen az úgynevezett digitalizáció és ez az informatikai ugrás, ami megszűli a mesterséges intelligenciát is, ez pontosan a 2000 év táján billen át. És attól kezdve ez egy kísérteties gyorsasággal fejlődik, ami elképesztően, így nem tudjuk követni. Ami viszont pontosan a technológiából fakadóan, én azt gondolom, hogy a világ kárára lesz. Méghozzá olyan kárára, ami apokaliptikus. Ebbe ezek bele, egyszerűen beleférnek. A jelenések könyve megfogalmazásában a kód, az, hogy ami egy bélyeg az emberen, aminek az a lényege, hogy onnantól kezdve nem adhatsz és vehetsz, csak akkor, ha ennek a kódnak a birtokában vagy. Hát mi ez, ha nem az, amiben most szépen gyalogolunk bele?
0: Érdekes, és hát szinte profétai, hogy az egyik téma, ami téged végigkísért a pályádon, az a Bábel tornya téma. És éppen most, és éppen a mesterséges intelligencia kapcsán 14. Leó pápa pontosan a babiloni torony, vagy a bábeli zűrzavar képével él, hogy a mai világ valahogyan errefelé halad. Neked hogyan vált a Bábel tornya egy ilyen egyszerre nyomasztó, de egyszerre vonzó látomásra, mert ha nem vonzott volna benne valami, akkor nem festett meg újra a végén triptihomban.
1: Igen. Hát,
0: a Bábel tornyát, bocsánat, csak a hallgatóknak elmondom, amely tulajdonképpen a teremtett világ történetét, az ember a paradicsomtól egészen hát a végidőig, az Armageddonig követi.
1: Igen. Hát ezen én is sokszor elcsodálkozok, de ez tényleg úgy van, hogy én ezt emlékszem rá, hogy amikor én 1978-ba kimentem Párizsba először, és menet közben ugye megnéztem a Kunsthistorisches Museumban Bécsbe bőgelnek a Bábel tornya című képét, az egy ilyen fantasztikus élmény. Tehát az nekem meghatározó volt, mert akkor született meg ott még zebegényben ez a termeszvárszerű, telepszerű, halomszerű Bábel torony, ami a különböző kultúráknak az egymásra épülését jelenti, és ez azóta is működik. Tehát ez gyakorlatilag, hiába fejeztem én úgymond be ezt a... Nagyon érdekes, hogy én azt a triptihon tulajdonképpen nem tudom hány előváltozat után, végül is 2000-es évek legelején tartottam befejezetnek. És ugye tulajdonképpen a bemutatója az 2005-ben volt. És azóta már nagyon sokszor arra gondoltam, hogy hát ugye ami arról a képről hiányzik, az pont az internet, a világháló. És gondolkoztam azon, hogy hát ezt hogy lehetne még rávinni, de hát azóta már rájöttem, hogy nem kell rávinni, ez egy lezárt szakasz.
0: Ami viszont rajta van, ezt megint a hallgatók kedvéért mondjam el, hogy itt már nem termeszvár képezi a bábeli tornyot, hanem az emberiség kultúrtörténetének ilyen ikonikus épületei, a firenzei székesegyháztól az Eiffel toronyig és minden. És az egésznek mégis a hiába valóság az alaphangja. Ez egy nagyon tragikus kép.
1: Meg az emberi gyarlóság, az emberi becsvágy. Tehát csak gondoljunk bele, hogy a világ folyása közepette a mindenkori embernek a becsvágyából születik meg minden olyan dolog, amit ma csodálunk emberileg. Az mind a becsvágyból van. Hogy én szeretnék egy olyat, egészen a piramisokig visszamegyünk, ami, és vannak ilyen Ezért nagyon jó az építészet ilyen szempontból illusztrációnak, mert az egy egyértelmű, mert az, hogy egy Shakespeare megír egy szonettet, vagy egy Vivaldi egy odálltos zeneművet, az nem annyira látványos, mint egy Sixtusi kápolna, vagy egy Defense Párizsban.
0: Hát az a fajta törekvés, hogy nyomot hagyjunk az időben magunk után.
1: És ebben már aztán folyamatosan benne van ez a bábeli történet, hogy ki tudja a még magasabbat, az istenit, az egeket elérni.
0: Csoda, hogy a New York-i tornyokat nem festetted még meg, vagy talán igen?
1: Ebben rajta.
0: Ó, bocsánat.
1: Az egyébként egy nagyon, éppen azt annak idején mindig el is mondtam, hogy amikor én azt a két tornyot ráfestettem, utána két héttel ment bele a... De minden izé nélkül. Tehát én nem vagyok proféta, de valahogy ez akkor jött, hogy ennek még rajta kell lenni, és aztán lerombolták. Úgyhogy kénytelen voltam kijavítani, és a lángoló tornyok vannak rajta a festményen.
0: Hát ez legalábbis döbbenetes.
1: Szóval ezek ilyen véletlen dolgok, egyáltalán nem, mert én amennyire lehet ragaszkodtam is ahhoz, hogy a jelenések könyvének a történetiségéhez, meg amennyit én abból meg tudok egyáltalán érteni. Hát amennyit a Dürer abból meg tudott csinálni, annál senki nem csinál többet vagy jobbat. Tehát, mert azért köztünk maradjon a jelenések könyve, azért az úgy van megírva, hogy az a tükör által homályosan. Tehát azért nem egészen konkrét magyarul, sokan sokféleképpen magyarázhatják. A mai összesküvés elméletek tárházát lehet ide.
0: Tulajdonképpen bárki bármit levezethet belőle.
1: Pontosan. Tehát ezért ez egy eléggé sikamlós terület. De mondjuk én mondom, amennyit próbáltam, különösen akkor, amikor ugye az egyes képeket megpróbáltam képszerűen oda tenni a festményre, vagy oda festeni, hát az nem ment egyszerre. Tehát ez nem úgy történt, hogy jött egy ilyen látomás, hanem ez évtizedekig ment. Mindig aranyos ez a szöveg, egy emlék, ami 2005-től ott volt a Domba Szegeden, majdnem egy évig. Akkor jártam is be vezetni oda, mert a végén az annyira népszerű volt, hogy jöttek a különböző turista csoportok. Először az iskolásokat hozták, mint azt hiszem, utána jöttek ide, ilyen idegenforgalmi látványosság volt. És akkor én nagyon sokszor csak úgy spontán is bementem, és üldögéltem, és akkor jöttek, hallgatóztam, mit mondanak meg, hogyha volt, akkor ugye bekapcsolódtam, és nagyon hálásan vették, hogy én meséltem erről. És ugye az alatt van egy résztábla, a cím, hogy Bábel világ, és ugye az van, hogy 1978, most nem tudom pontosan, és hát 2005. És sokszor volt a aranyos volt, hallgatóztam, és mondták, hű, milyen fiatal meghalt ez a szegény festőt. Azt hitték, hogy tehát nem a készítés ideje az elkészítés, hanem azt olvasták ki belőle, hogy a festőnek biztos ezek az életrajzi
0: hát akkor adatai. Hogy csodálkozunk rajta, hogy a jelenések könyvéből mi mindent kiolvasnak. Csak a jelenések könyvére igaz különben, hanem szerintem az életműved 90%-ára, hogy nagyon szereted a legalább két jelentésű, több rétegű dolgokat. Ennek vajon mi az oka, vagy tudatos ez? Ez vizuálisan is benne van a dolgokban, tehát áttűnnek felületek nálad mindenképpen.
1: Mint a diaporámában.
0: Például.
1: Hát ez nem, ez szerintem nem annyira tudatos. Tehát én majd, hogy nem mindig arra próbálok törekedni most is, hogy hát érthető legyen. Én nem szeretem a hókusz-fókuszt. Szóval már ott kezdődnek ezek a félresiklások, hogyha az ember kinyitja a Pandora szelencéjét, az aztán onnantól kezdve mindenki azt kezd érteni, amit akar. igenis beszéljünk arról, amennyire lehet konkrétan, amit szeretnénk elmondani a világról. Én úgy gondolom.
0: Ehhez miért van szükséged a régiekre, mondjuk Hieronymus Boschra, vagy akár az említettekre, Bruegelre,
1: hát Rembrandtra? Hát azért, mert ők a mai napig is aktuálisan érthetők tulajdonképpen. Még a Bosch is, hiába mondják, hogy a Bosch volt az egy ilyen szürrealista előfutár, és hogy az aztán tényleg biztos egy drogos volt meg.
0: Én az idén értettem meg, nem mondom meg, hogy milyen politikai esemény kapcsán, hogy ő volt az, aki a tudatalattit felfedezte, nem Freud. Lehet, hogy nem értesz egyet
1: vele. De, szóval ő szerintem egy nagyon is éles látású fazon volt, sőt, pontosan ezért lehet, hogy tartották is egy kicsit bolondnak, mert nagyon jól látta a saját korát. Roppantul. És gyakorlatilag, hogyha elkezd az ember azért ezt egy kicsit jobban megvizsgálni, hogy azok a démonokkal teli történetek, amiket ő felidéz, meg megfest oda a képeire, hát az akkor ilyen volt. Semmi más nem csinált, csak az emlékképei, meg a tapasztalatai. Az a katedrális, ahol festette a három királyok imádását, ugye annak a testvérületnek, ugye a tagja volt, és azt most már tudjuk, hogy a három királyok tűzsigonyát ennek a testvérületnek a kápolnájába festette meg. Hát ott olyan dolgok szerepelnek pontosan, és azok a démonok meg, amik a katedrális külsején oda vannak faragva. Egyébként a bármelyik gótikus katedrális, megnézzük közelebbről, a vízköpőben ott vannak ezek a boschi figurák egyfolytában. Tehát nem kellett neki még csak kitalálni se. Csak egyszerűen fogta magát, lerajzolta oda.
0: Hiszen a középkori ember számára a démonok azok nyilvánvaló létezők voltak.
1: Teljesen. És nem beszélve a másik dolog, ez a Bosch kutatás legújabb formációja, hogy éppen a budapesti kiállítás kapcsán jött ez elő, hogy kezd ez most már beépülni a művészettörténetbe is, hogy a korabeli könyvkiadás és a korabeli kódexeknek az illusztrációi és díszei, iniciálii, ott ezek a kis figurák, ezek ott nyüzsögnek. Úgyhogy Bosch biztos egy olvasott ember volt, és megint csak onnan. Tehát ő igazándiból nem tette ehhez sokat, hanem egyszerűen szintetizálta. És úgy engedte ki magából, és engedte el a képi világába, ahogy ő azt annak szánta, hogy megidézzen egy bizonyos kort, amikor is, hát ugye 1450 körül született, ugye 1516-ban halt meg, hát szóval pont erre ez az apokalipszis várás idején szülte ezeket a képeket. Tehát ebben abszolút trendi volt igazándiból a maga korában.
0: Azért nagyon fontosak ezek a gondolatok, mert rávilágítanak arra, ami szerintem a te művészetedben is egy nagyon fontos jellemző, hogy a művészet az nem valamilyen esztétizálás, hanem az egy intellektuális küldetés. Tehát valamiféle, egy értelmiségi ember kell, hogy a művészet mögött álljon, aki üzenni akar az embereknek.
1: Pontosan, egy nagyon fontos dolgot mondtál. Én erre meg vagyok győződve, hogyha legyen az bármilyen művészet egyébként, de egy képi művészet, egy képző művészet, ha annak nincs üzenet tartalma, nem szól valamiről, akkor minek csinálják? Mert ettől heróton van, amikor azt hallom, hogy hát olyan gesztus, és akkor ki kell magamból adni a nem tudom milyen érzelmi hullámokat, és ezért kell nekem ottan csapkodni, és vakarni, és maszatolni, és nem tudom, mert az én gesztusomban benne van, és majd mindenki kiolvassa. Csókolom, ez nagyon szép, meg nagyon jó, de ez egy nagyon nem egyértelmű ügy. Ezekből a dolgokból sülhet ki nagyon jó, és azok a művészek, akik úgy maszatolnak, hogy van bennük ez az intellektuális tartalom, azok egész másképp fognak maszatolni. Tehát vannak nagyon jó modern művek, de ezekre a lovakra fölültek azok, akik teljesen amatőrök, mert látom, hát olyat én is tudok kenni, és kennek is.
0: Ha viszont a művésznek üzenete van a világ felé, akkor fórumok kellenek, ahol ezt elmondhatja. Ma nem állunk nagyon jól ebből a szempontból.
1: Hát azért nem állunk jól, mert én például ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az ember egy kiállítást kirak az emberek elé, hogy tartson hozzá tálatvezetést. Azzal egyébként a kiállítást is nagyon frankon életbe lehet tartani, mert ugye legtöbbször kiállít, nagy csinálata, megnyitó,
0: megeszük a pogácsát,
1: borocskát, stb. És aztán egy hónapig ott van, betéved esetleg egy-két madár. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy ez nagyon, nagyon fontos lehet, de hát könyörgöm, hogyha olyasmikkel vagyok kinn a közönség előtt, ami hát nagyon nyögvenyelősen szólhat valamiről, hanem úgy, ugyan nagyon jó mutató, nagyon erős. Most nézd meg azt az ívet ott, az milyen erős. Én idézem ezeket a szuperlatívuszokat, ahogy a kortárs szokta magyarázni a másikat. Én a mai napig hiszek abban, hogy fontos, hogy megértse az ember, aki odaáll a kép elé. Legalábbis közöljön neki valamit az a látvány. Mert ha neki ilyen úgymond az a modern, amit majd másiknál, a befogadónál befejeződik a gondolat, meg ezeket én ilyen hókusz-pókusznak érzem. Van ilyen is, szóval ezt nem zárom ki. De hogy teljesen erre építeni egy művészetet, az szerintem kevés.

0: Amikor triptihonokban fogalmazol, vagy gondolhatunk arra a keresztút festmény sorozatodra, amely egy német templomban található, abban ugye, abból kitetszik, hogy a monumentalitás vagy a teljesség iránti igény megvan egy művészben. Azonban főleg egy képzőművésznek ritkán adatjuk meg, hogy mit tudom én, egy Sixtusi kápolnát elkészítésen egy az egyben, és egyben már arra gondolok most, hogy leltároztál a 75. születésnapodra, az egészen apró művektől, az egészen viszonylag nagy művek. Szerinted mi lesz az, ami ebből, mint én egység, ami úgy valahol, hogy és hogyan, milyen szellemi létmódban marad meg egy festő életműve? Nem csak a fizikai, a képek tábláira gondolok.
1: Hát erről fogalmam sincs. Megmondom neked őszintén, hogy erről fogalmam sincs. Én egyetlen egyet gondolok biztosnak, és ez nem úgymond nem csak rám vonatkozik szerintem. Hogyha a művek jók, mindenféle értelemben, tehát erősak-e művek, hatásosak, figyelemfelkeltőek, beépülnek a néző tudatába, vizuálisan, szellemileg is, az utat fog törni a jövőbe magának. Ha meg nem jók a művek, akkor az nyugodtan el lehet felejteni. Ezért én úgy vagyok vele, hogy én mindig azzal védem meg a mundérom becsületét, hogy én megpróbáltam, Jan van Eyck szóval értve, álszemkány, hogy létrehozni a legjobb tudásom szerint valamit. Hogy aztán az majd tudja járni ezt az utat, meg lesz hozzá világfőleg. Ezt most már mindig hozzáteszem. Az egy más kérdés. De én úgy gondolom, hogy akkor, amikor ezt megfabrikáltam, hogy ez van olyan erős és fontos és egyetemes tartalom ma is, hogy ennek tulajdonképpen illenék fönnmaradni. De az biztos, annak idején beszéltünk is erről, hogy én amikor elkészült, én nagyon komolyan beálltam ebbe, vagy emögé, hogy menedzseljem úgymond a saját magam készítményét. Aztán szép lassan kiátráltam belőle, mert rájöttem arra, hogy hát ha én istenfélő ember vagyok, és az Úristen úgy gondolja, hogy ez egy figyelemre méltó valami, akkor meg fog maradni. Ha meg nem, hát akkor meg el kell neki tűnnie. Szóval ez egy ilyen egyszerű dolog. Csak nem szabad magunkat egy ilyen megsértett, vagy egy ilyen manapság sajnos nagyon...
0: A csalódott zseninél szánalmasabb póz nincs.
1: Nagyon divatos ma ilyen sértett művésznek lenni. És a tanítványaimat próbáltam mindig fővilágosítani erről, mert azok próbáltak ezt valahogy belém mesélni, hogy de tanár ület magának, akkor ez így nem lesz jó, hát ez, és nem bántja meg. És mindig mondtam nekik, hogy értsétek meg, hogy nagyon fontos, hogy ezt az ember magában elkönyvelje, hogy ez egy egész más ügy. Tehát le kell szakadni úgymond a teremtményedről. És nem szabad abban úgymond tetszelegni, vagy én nem tudom mit. Mert az úgyis egy ilyen hiú ábránd. Ez le van, amikor valakinek sikerül egy darabig, nem tudom én. De hát ott van Dali a legjobb példa. Hát a szerencsétlen az, hát ha valaki volt ünnepelt modernkori showman, világhírű, keresett és vagyonokat fizettek a képeiért festő, akkor ő az volt. És nézzük meg, hogy mivé lett még életébe az a fény, amiben ő fürdött. Szóval ebben a hibában nem szabad beleesni. Még a másik példakép, ugye Szász Endre, mondjuk magyart is, ugye. A Szász Bandi egy Isten megáldotta, fantasztikus, zseniális tehetség volt. Szerintem nagyon kevesen rajzoltak úgy, ahogy ő. Hát ő is világhírű volt. Vagy mit tudom, a Munkácsi is világhírű volt, csókolom. Ezek világhírű művészeink voltak. Csak jó magyar szokás szerint nálunk illik belerúgni azokba, akik esetleg egy kis sikert ér el, mert ez az irigységünkből, meg a sarlatánságunkból fakad.
0: A halhatatlanságról pedig szerintem majd a halhatatlanság idején beszélgetünk. Kedves hallgatóink, Szabó András festőművésznek köszönöm a beszélgetést, aki az idén volt 75 éves, és remélem, hogy az alkotókedve megmarad. Azt is, hogy a képeiből is, meg a képen közvetített gondolataiból is velünk maradnak dolgok. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra.

0: Schiff András játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház zenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE igazgatója, az OMCE magazin szerkesztője. Mostani műsorunkban Alekszander Grecsanyinov, orosz zeneszerző, a romantikának egyik jeles képviselője, Missa Festiva című művét fogjuk meghallgatni. A mise kompozíciót kórusra és orgonára írta. Közreműködik Ádám Slavinsky tenor, Jakub Pankoviák orgona, a Narodovei Filharmónia kórusa és a Varsói Filharmónia kórus. Vezényel Bartosz Mihálovszky.

Alexander Greshanyinov Missa Festiva című miséjét hallottuk. Közreműködött Ádám Slavinsky, tenor, Jakub Pankoviák orgona, a Narodovei Filharmónia kórus és a Varsói Filharmónia kórus. Vezényelt Bartosz Mihalovszky. Elköszön önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rév Lívia zongorázott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Itt az írás, forgassátok. Lázár Csaba szép irodalmi félórája.

0: A heverő, avagy Csernyenkó kézdublőre, Falusi Márton hangjátéka, harmadik rész.
1: Mehetünk?
2: Felőle bármikor. Költő Eszter szédül, mert nem bírja a piát.
3: Magának bezzeg jó húzata van. Többet harangozik, mint egy minisztráns fiú a csöngettyűivel.
2: Juditka?
3: Nővérke, vigyázzon magára.
1: Csak udvariasságból. A főorvos úr azt kérte, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt.
3: Ennyire ne legyen önfeláldozó. A nagyapja lehetnék, higgyel, jó szándékból szólok. Béla pedig nem lenne már ennél nagyobb ökör, ha magában inna.
2: Tovább is. Sérteget egy tisztességben megőszült élemedet korú. Juditka, soroljon még választékos szavakat.
1: Ma úgy mondják nemes egyszerűséggel, hogy nyugger.
2: Na.
1: Sőt, kommancs nyugger.
2: Ez végre flaszterbeszéd.
1: Anyám haja ettől az égnek áll. Hogy lehet egyetlen szóval egy egész osztályt...
2: Egy egész garnitúrát kidobni a szeméttelepről?
3: Hát igen. Nem mindegy, ki honnan jött és mivel tarisznyálták fel.
1: Maguk szerint a származás minden?
2: Nem minden, de döntő. Ez az ország rákfenéje. Ezen próbálunk változtatni jó 100 éve.
3: A mintákat, nővérke, úgy látszik, onnan föntről kapjuk.
1: Miféle mintákat?
3: Kegyed, nem hozott otthonról semmit? Nem hinném. Ki van stafírozva?
1: Arra céloz, hogy iszom, mint az anyám? Ezt kaptam otthonról. Ezt a szerencse csomagot.
2: Milyen szakmában dolgozik az elvtársnő mamája?
3: Természetesen nem erre céloztam, mielőtt még...
2: Pedig úgy hangzott, Mikloskám. Tudja, hogy nem a szándék, hanem az eredmény számít.
3: A pokolhoz vezető út. Csak nem velünk kövezik ki.
1: Anyám kiadói lektor volt, ha szabad végre szóhoz jutnom.
2: Milyen különös véletlen, és melyikben?
3: Miért? Olyan sokat engedélyeztek?
2: 2. Mai napság több működik?
1: Úgy szívódnak akár a gyerekek.
3: Én csak meg akartam védeni kegyedet, mielőtt lekáderezik. Ma talán úgy mondanák, hogy átvilágítják.
1: Na ez az. Az idősek folyton a gyerekkorról és a családról faggatóznak. Mit mondhatnék?
2: Férjezett? Gyerekeinek száma?
3: Kezdi a káderezést.
1: Egyik sem. Vagyis együtt élek a párommal, nincs gyerek, és én a magam részéről nem is akarok gyereket.
2: Hiba lenne, ha megszakadna ez a szép kádervonal. Ugye, Mikloskám?
3: Hogy érti ezt?
2: Hogy érteném, ahogy mondom. Egy ilyen vonzó teremtés, már megbocsásson, értse jól, a szocializmust is építeni kellett. Az új világrend is igényli a humán erőforrást. Nem csak a keserűség beszél belőlem. A fater addig jártatta a száját, hogy bekaszniszták a fasiszták. Anyám ötünkről gondoskodott, dupla műszakot vállalt, és néha napján került rántott hús is az asztalunkra.
3: Bánni fogja, örökre is jóvá tehetetlenül.
1: A barátom megvan enélkül. Én állandóan ügyelek. Hazaérek, aztán kiglancolom a lakást. Anyám eldobálja a szemetet a szoba közepén. Vizelettartási problémái vannak, és alig eszik, ha csak nem diktálom belé a kaját.
3: Nem a párjával lakik?
1: Hárman élünk együtt. Elég nagy kégliben, a Pozsonyi úton. A barátom 4 éve pályakezdő. Egyik melóhely sem jött be neki. Na így aztán annyi a lóvénk, hogy anyámnál maradtunk. Az ő nyugdíjából kipótoljuk a megélhetést. Magas a nyugdíja, és rengeteg befolyásos barátja fordul meg nálunk.
3: A kiadói életéből?
1: Igen. Miklós bácsit is ismeri, rákérdeztem. A magvetőből.
2: Akkor engem is ismer.
1: Béla bácsit is, persze. Béla bácsit sokat láttuk a tévében.
3: A csapból is ő folyt.
2: Na és aztán, mi van abban?
3: A maga múltjával?
2: Nélkülem semmi sem történt volna.
1: Tartom az ajtót. Menjenek be. Miklós bácsi, el ne engedje Béla bácsi karját. Így. Örülök, hogy ilyen jól elbeszélgetnek egymással. Anyám ugyanezekről szokott dumálni. Na, ne tessék kapkodni, csak szép lassan, így. Miklós bácsi kezdi az EKG-t.
3: Ez a bolsevik végignézi, hogy levetkőzöm?
2: Azt hiszi, erre pályázom? Éppen eleget mutatott magából a verseiben.
1: Béla bácsi a függöny mögött várakozik. Le tudott ülni, Béla bácsi?
2: Ülök. Kér viszkit?
1: Ne tessék úgy kiabálni. Ugye nem zavarja Miklós bácsit, hogy a függöny mögött?
3: Egész életemen át onnan figyelt, mint Polonius a Hamletben. Jó, hogy nem mindjárt kézdublőrnek jelentkezik. Mi?
2: Örüljön, hogy nem hunyt ki az egymás iránti szenvedélyünk. Tudom, hogy mindketten a dolgozó népért dolgoztunk.
3: Cinikus disznó!
1: Vetkőzzön le teljesen. Így. Alsó nadrág és zokni maradhat. Csak húzza kicsit le. Nem kell teljesen. Hogy elvezessem a...
3: Bocsánat, hogy nem váltottam. De jó ég, ez meg lyukas.
1: Ne is törődjön. Várjon, segítek. Ezt is lehúzzuk szépen. Látom, hogy megvannak a szép párduc foltjai. Hát kiborotválták a tappancsokhoz.
3: Szokva vagyok én már.
1: Ugye, nem bánja, hogy Béla bácsival együtt?
3: Magát féltem. Ne merészelje följelenteni a nővérkét.
1: Miklós bácsi, ne izgassa fel magát. Régóta demokráciában élünk. Engedje el a lábát.
3: Ha abban élnénk, a feleségem nem záratott volna be. Kapcsolnák a miniszterelnököt, amikor csak kérem.
1: A miniszterelnök nagyon elfoglalt. Feküdjön le szépen. Engedje el a végtagjait. Úgy. Ne feszítsen.
3: Én nem feszítek.
2: Hozzám látja, bármikor bekopoghatott volna. Miért nem keresett?
3: Alig tudtam szabadulni a poloskás kenyérkosarától.
2: Poloskák? Megint a poloskák. Túldimenzionálja. Szervezkedtek maguk eleget. Presszókban, kávéházakban, az írószövetségben, Monoron, Lakitelken. Azért engem is meghívhattak volna, nem esett volna rosszul. Maga Miklós zseniális költő. Megemelem a nem létező kalapomat. Az ellenzék hangadója ki miért nem ment politikusnak? A kultúra irányítását sem vették át az elv barátai. Fáztak attól, hogy hivatalos pozíciót foglaljanak el.
3: Nem való nekem. Nem a stallum teszi a szellem embereit. Én abban bíztam, hogy az igazságaimnak lesz foganatja. Maga nem hisz másban, mint a hatalomban.
2: Éljen a tiszta lelkiismeret. Egyébként meg magában is hittem.
1: Most nem mozog a beteg? Függesszék fel a megváltást.
2: Jók az értékei?
1: Majd a főorvos úr megmondja. Még csak a géltkenem a melkasára.
3: Ne kommentálja, kérem. Nem akarom, hogy az ott a függöny túloldalán elképzelje.
2: Vicce? A verseivel keltem és feküdtem, amiket én elképzeltem magáról.
1: Milyen verseket ír a Miklós bácsi?
2: Olyan férfias verseket. Nagyon képszerűek.
1: Miről szólnak? A politikáról?
2: Miklós, miről szólnak a maga versei?
3: Már a verseimet akarják felboncolni? Jaj, a derekam.
1: Tudom, hogy kényelmetlen, de nem tart sokáig. Beszéljen a verseiről, és ne gondoljon erre a szobára.
3: Hogy ne gondoljak rá? Be vagyok drótozva.
2: A kórházról nem írt?
3: Nem írok én már évek óta. 5 éve adták ki az összegyűjtött verseimet, a Piros Manzárd madarai, ezen a címen. Hallja, Béla! Elég tételt vettem.
2: Még dedikáltattam is a könyvhéten. Ott van a polcomon.
3: Eljött.
2: Hogy az ördögbe nem mentem volna. Először néztem ki a Vörösmarty térre. Nem emlékszik a fizimiskámra, annyian tolongtak a standjánál. Meg siettem is, mert rengeteg ismert név állt sorba magához. Nem akartam bácsevegni velük.
3: Sok öreg barátom, meg ellenfelem. Fiatal, egy se.
1: Én biztosan letöltöm a verseit odahaza. Kíváncsivá tett. Most kicsit nem beszél. Rögzítem a görbét. Pár perc.
2: Utána végigolvastam a kritikákat. Mi alaposabb munkát végeztünk. Az agyanum, hogy nem értenek egy büdös szót sem magából, Miklóskám. Egytől egyig lehúzták, hogy ilyen elavult, meg ásatag, meg olyan tragikus.
1: Hát milyen legyen a vers, ugye, Miklós bácsi?
2: Úgy értettem, hogy a költővel van bajunk. A nyíltságával és az érzelmeivel. Érdekes, hogy én pont ezt bírtam. Mondtam is a kritikusainknak, akikkel dolgoztattam, hogy eszmeileg marasztalják el, de irodalmilag dicsérjék.
1: Ez így működött?
3: Ma is így működik. Csak ma irodalmilag marasztalnak el az eszméim miatt.
1: Na, még egy kicsikét bírja ki.
2: Na, látja, Miklóskám. A kiadói főigazgatóság képzettebb volt. Persze mi többet éltünk. Honnan idézek? A vers klasszikusnak tekinthető példája a tartalom és a forma elkülönülésének. A szép külső igen vitatható mondani valót akar. A magvető aggodalmát jogosnak tartom, ha én szerkeszteném a magvető könyveit, a kötetet nem közölném. Minden esetre a tévedés jogát szeretném fenntartani, mert szükséges lenne, hogy a költő lábjegyzeteket is mellékeljen verséhez.
1: Végeztünk. Leszedem a zsinórokat.
3: Minek kínoz? Ez a piros manzárd madarainak lektori jelentése.
2: Nem jelentették meg a könyvét, hála az embereimnek, de mindenki arról a pár verséről beszélt, amik mégis becsúsztak a lapokba. Rendesen vívódtam, mit évő legyek. Végül mondatról mondatra, szóról szóra egyeztettük a lektori jelentést. Mit szól ehhez?
3: Szembesítettem.
2: Az embereket vagy a rendszert?
3: Az embereket tudtam megragadni. Hiába műveltem volna politikai költészetet, az nem működött. Végül az emberi gyarlóságokig és defektekig jutottam.
2: Nekünk ez túl sok volt. De úgy látszik, ma sem kedvezőbb a megítélés.
1: Forradalmi verset nem tetszett írni? Közben leveszem a tappancsokat így, és letörölgetem. Csak óvatosan, óvatosan.
3: 56-ban. Az végképp nem jelenhetett meg. A forradalom szó nem hagyhatta el a nyomdát. Nyelvileg nyomorítottak meg.
2: Na és? Nem vett részt az utcai csetepatékban, be sem börtönözték. Mit várt még? Engedékenyek voltunk. Persze akkoriban én még, mint zöldszűrő.
1: Anyám mélyen hallgatott erről. Egy árva kukkot sem sikerült kicsikarnom. Tessék felöltözni, Miklós bácsi. Befejeztük.
2: Akkor jöttem haza a Szovjetunióból. Tiszti kiképzést kaptam. Megnősültem. Egy szövőgyári asszonyt vettem. A mai napig ő a feleségem. Féltettem az utcai harcoktól. Egyáltalán mire jó a vérengzés? Az öcsém a felkelők közé áll. De a párthű bátyám is szívből gyűlölte Rákosit. Ávós sem volt, mégis felakasztották egy lámpavasra.
1: Úristen, hát Béla bácsi, ez borzalmas.
3: Sajnálom, rossz oldalon harcolt.
2: Nem harcolt. A mutternak vitt némi élelmet. Ez volt minden bűne. Engem csak a közbiztonság érdekelt azok után. Mit tudtam én, milyen egyenruhába bújtatnak? Nemzetőrnek öltöztettek, járőröztem a hidakon, besoroztak az R csoport egységéhez, hogy ne legyen több útonállás.
3: A forradalom szent ügy. A megszálló tankok mészároltak le minket, nem gondolja?
2: No, én győzködtem az ide vezényelt szovjet katonákat, hogy ne lépjenek közbe. De folyton provokálták őket. Később a nyomozó szolgálaton próbáltam megakadályozni az ütlegelést. Amíg maguk az írószövetségben kiáltványt fogalmaztak és a vesszőkön lovagoltak, mi védtük a békés állampolgárokat.
4: A bátyámnál szelidebb emberrel sosem találkoztam.
2: igazi könyvmoly volt. Ő szerettette meg velem a költészetet.
1: Borzalmas világ. Na, megkérhetem, hogy cseréljenek helyet?
3: A költészetet, azt. Na, jöjjön át.
2: Ma már ez is veszélyes, hogy átmenjek a függönyön. Pedig nem is a vasfüggöny, mert ezt lebontottuk.
3: Gyilkosok.
2: Azért feleltem, hogy a haja szála se görbüljön.
1: Nehogy nekem megint összekapjanak az öreg urak. Én magukért felelek. Vigyázzon, Béla bácsi, úgy-úgy, csak óvatosan, óvatosan. Mit is mondott Béla bácsi? Lektori jelentéseket írt?
2: Nem, dehogy is. Felügyeltem a folyamatot.
1: Csak azért kérdezem, mert az anyám...
3: Nem is furcsája, hogy ismerem a lektori jelentést?
2: Publikálták azóta a kutatók. Egyik első mestermunkám. Pontos irodalmi elemzés, politikai korrektiség. Ehhez így kevesen értettek.
3: Már akkor olvastam, még mielőtt rábólintott volna. Néhol igazítottam rajta, nem bírtam megállni. De csupán stilárisan.
2: Miket hordít össze az elfles?
3: Buta játék. Nem akarok senkit bajba keverni.
1: Ugyan már, Miklós bácsi, ez már a szabad világ.
3: Kegyet nincs beszervezve?
1: Hogy lennék? Kis dobos se voltam. Cserkész becsület szavamra mondom.
2: Miklóskám, mindegy is. Rendszert váltottunk.
3: Csak hogy tudja, a Mádi Kató mutatta meg.
1: Ki?
2: Mádi Kató? Hiszen ő fogalmazta. Olyan hosszú, derékig érő, barna haja volt. Igazi hajzuhatag. Az egész kiadó neki tette a szépet. Ő hozta, vitte a poloskát a kenyérkosárban.
3: Tudom. Kiderítettem, hogy kire bízták. Elhívtam egy presszóba. Elismert költő voltam akkoriban, és a Kató nem csak cenzorként dolgozott, remek kritikákat írt. Nem mellékesen ilyen pici tűhegyes cicihe volt. Mindent megbeszéltünk, ha érti, mire célzok.
2: Éjszakákon átfogalmaztunk. A kedvenc költőm. Kifogástalan jelentést kértem.
3: Na, Béla, mi is javítgattuk. Ennyi személyes bosszú kijárt. Nővérke, jut eszembe, a Kató is a magvetőnél volt állományban, mint az édesanyja.
2: Nővérke, mi lesz? Vizsgálatnuku? Nővérke!
1: Itt vagyok.
3: Valami baj van?
1: Mádi Kató, az édesanyám.

0: Muszáj felkelnie, hogy áthúzzam az ágyneműt.
1: Milyen szép, hosszú haja van, elvtársnő.
0: Ne ízetlenkedjen, legalább a lepedőt.
1: Az előbb húzza át.
0: Tegnap reggel.
1: 5 perce.
0: Nem egy történelmi távlat.
1: Mi ez a hirtelen váltás? Új nézőpont.
0: Tessék megmozdulni végre.
1: Mi ez a hang, nem? Bal lába tetszett felkelni?
0: Béla bácsi, semmilyen lábbal nem kell föl.
1: Még egy kicsikét.
0: Maga miatt iszik az anyám.
1: Kinyitná kérem az ablakot, piaszag van.
0: Anyámat mindenki megtagadta. A barátai, a volt kollégái, még a testvére is.
1: Segítsen felállni, amíg itt ülök, nem húzád nem üt.
0: Hallja, amit mondok.
1: Amíg óbégat nem szellőzik ki a kórterem.
0: Végigvedelte a fél életét. Persze, hogy bűzlik a szoba. Gyerünk, keljen ki az ágyból egyedül. Mi az? Mi az nem megy? Tegnap bezzeg tudott korzózni viszkivel a zsebében.
1: Maga intézte el.
0: Anyám kiszolgálta az igényeit. Úgy fogadott szót, mint egy kis angyal. Este mesélt magáról. Egész addig le tudott szerelni, amikor kérdezgettem, de tegnap nem hagytam magam. Az a Béla mindig tudta, honnét fúj a passzát. Eminens a pártiskolában, perfekt oroszból, bolgárból, szerbből és németből. Vág az esze. De egy szemét tróger. Így mondta az anyám, hogy egy szemét tróger.
1: Nővérke, miket hordít össze? A maga édesanyja több lehetőséget kapott, mint bárki más. Kiemeltem a végzősök közül. Nem a hosszú haja vagy az idomai miatt. Eléggé, hogy fogalmazzak, fineszes nő személy hírében állt az egyetemen. Moszkvában a fejünkbe verték, hogy az ilyet keressük.
0: Úgy beszél anyámról, mint egy használati tárgyról.
1: Félreért, igazán nincs szégyelnivalóm. A mutterjának sincs. Hazafias kötelességből írt alá mindent. Páratlan karriert futott be, vezetőszerkesztőként egyből a szakma csúcsára jutott, miközben politikailag is hasznos tevékenységet végzett. Jelentett a könyvekről és az emberekről. Joggal mondták, hogy tüneményes nő. Senki sem hitte volna, hogy mennyire a mi emberünk. Emlékszem, amikor először huppant a fotelomba.
0: Ne merészelje folytatni.
1: Folytatom, ha nem segít kikecmeregni az ágyból.
0: Kiket ápolok én itt?
1: Megillett a teljes körű odaadás. Ez a dolga. Mit ért maga az államügyekhez?
0: Anyám tegnap sírógörcsöt kapott, amikor beszámoltam neki.
1: Maga most szívtelennek hisz. Én tényleg felkaroltam a muterját.
0: A síró arcát? Azt hogyan tudta nézni? Be fogom hozni. Esküszöm magának ide a kórterembe, hogy mondja a szemébe. Azt hiszi, hogy a felnyitott emberi test látványa rettenetes? A síró anyám arca rosszabb, mint ha a szemem láttára vágnák fel a műtőasztalon. Most már magát és Miklóst látom a könnyei mögött.
1: Kató hozott rossz döntéseket, amikért ő felel. Lelkesen jött oda hozzám, hogy segítsek izgalmasabb munkát találni. Izgalmasabbat! Az egyetem után Mucsaröcsögére osztották be magyar tanárnak. Kézzel-lábbal tiltakozott, de a káderlapja nem volt valami fényes. Gondolom, mesélt a nagyfaterről. Lehet, hogy pont az én apámat vitte be rendszeresen az őrse, hogy ok nélkül ellássa a baját.
0: Az én nagyapámat ne keverje ide. Tisztességes ember, aki teljesíti a parancsot és nem osztja.
1: Én ugyan nem parancsoltam, csak vázoltam az irányokat. Ahogy egy jó tanár vagy apa teszi. A maga mutterja pedig már hajnali 7-kor a folyosón üldögélt az irodám küszöbén. Ne hagyja, kérem, hogy száműzzenek! Sose felejtem el a riadt tekintetét, mint egy szárnyaszegett kis galamb. Nem ő jelentkezett egyedül, hogy kiadói lektor lenne. Én senkit sem kényszerítettem.
0: Ocsmány egy világ. Felőrölte az idegeit.
1: És nekem? Nekem talán sétagalop, hogy mindenkinek megfeleljek? Az író barátaimnak, az öregnek, a véres szájúaknak, hogy kipuhatoljam az egyre kijebtott határokat. Milyen puha ez az ágybetét? Segítsen már, Juditka!
0: Szépen kérje, itt rám van utalva Béla bácsi.

0: Falusi Márton, a heverő, avagy Csernyenkó kézdublőre. A harmadik részt hallották. Szereplők: Miklós, Széjes Imre, Béla, Revicki Gábor, Judit, Timko Eszter. Írta Falusi Márton, rádióra alkalmazta Mezei Károly. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince, hangmérnök Liszkai Károly. Szerkesztő Gerbei Anita. Rendezte
1: Lázár Csaba.

0: Itt az írás, forgassátok! Lázár Csaba szép irodalmi félóráját hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Szószóló című műsorunkat hallják Pércesi András szerkesztésében. Mai műsorunkban folytatjuk a beszélgetést dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel. Ezt követi Lélekszava című műsorunk, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános a keresztény imádság fajtáiról elmélkedik. Összeállításunkhoz kellemes időtöltést kívánunk.
4: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Az Életút interjú második epizódja hangzik el ma. A korábbi adásban a gyermekkor időszakától a fiatal felnőttkorig ismerhettük meg életét, most az EGRI visszatéréstől folytatjuk. Tartsanak velünk!

0: Akkor még külön volt a főiskolán a gyakorlati ismeretek tanítására is képeztek tanárokat, a műszaki tanszék a műszaki részét a tanárnak, a mezőgazdasági pedig a mezőgazdasági részét, tudnék, a technika, a gyakorlati foglalkozásnak két változata volt, A és B változat. A B változat volt az, ahol mezőgazdaságot is tanultak, meg iparból is a legfontosabbakat, meg háztartástant is tanítottak. A másik volt ugye a műszaki rész. Aztán később szervezések során technika tanszék néven egyesült a két tanszék, és hát akkor a műszakis kollégát is oda költöztek hozzánk, és így egy ilyen vegyes összetételű tanszékbe dolgoztam aztán tovább.
1: Milyen volt a hallgatói állomány ezekben az időkben?
0: Beiskolázással nem volt gond, mindig olyan 40 fős évfolyam összejött. Most a technika része annyiból összetett volt, hogy a két szak közül az egyik volt a technika mindenkinek. Ugye volt, aki fizika technika volt, volt, aki biológia technika, technikás volt, és hát a technikában együtt voltunk. Most akkor a technika, meg volt a terve, itt is mezőgazdaságit és ipart is tanítottunk, és így, úgy mondjam, egy kicsit belekapcsolódtam ebbe is, hát hiszen láttam ott a gyakorlatokat, mi egyebeket, és később aztán úgy adódhat, hogy most ugrunk egy nagyot, hogy a végén tanszékvezetője lettem az utolsó években. Azért mondom utolsó években, mert a bokros csomag alatt ugye ugyancsak megvágták a főiskolákat, ugye főiskolán akkor 4 szak szűnt meg, és hát úgy döntöttek, hogy nem a kémiát vagy a fizikát akarják megszüntetni, pedig oda lasszóval kellett fogni a hallgatókat hozzánk, meg 40-en jöttek. Mégis úgy döntöttek, hogy ezt futtatják majd ki, úgyhogy sajnálatos módon rám esett az a rész is, hogy ezeket a szakokat ki kellett vezérelni onnan.
1: És akkor még azért zajlott szakmai munka, kert tervezés például, és ennek van két Egerben nagyon jól ismerhető és ma is meglévő lenyomata. Beszéljünk egy picit erről.
0: Igen, hát az egyetemen elég univerzális képzés volt, már említettem, hogy tanultunk mezőgazdasági ismereteket, már állattenyésztést, méhészetet, stb. Is, többek között kert tervezést is tanítottunk. És hát amikor szerveződtek a különböző kamarák egyebek, én pályáztam kerttervező. Speciál kollégiumban végeztem egyébként, ezt benne nagyon érdekelt a tervezet. Elég jól rajzoltam is, meg vonzott az ilyen kreatív dolog, tehát szerettem kerttörténet, művészeti része is van, nagyon szép terület. Lényeg az, hogy amikor a kamarák szerveződtek, akkor én tagja lettem az építész kamarának, mint áj- és kertépítész, és így akkor az oktatás mellett mérnöki munkát is végeztem, mérnöki szellemi munkát. Elég termelékenyen, körülbelül 60-70 tervet készítettem. Azért mondom, hogy nem készítettem katalógust a kisebbekről, mert ebbe családi házkertje is benne volt, meg sok minden. A legnagyobb falatok azok voltak, hogy benne egy tervezési csapatként Hevesmegye 17 községének a 20 évre szóló rendezési terv kidolgozásában voltam egy csapatnak a tagja, ahol a mezőgazdaság és környezetvédelmi részeket én dolgoztam ki. Egerben a tervezések közül, hát mondjuk referencia munka, amit nagyon szeretek mutogatni, a szökőkút környékén, az Érsekkerti Szökőkút környékén a kertészeti tervezése, és a Szépasszonyvölgynek a kertészeti része. Ott ugye a pincesorok között, ott van az a középső rész, ahol a szalonnasítők egyebek vannak, annak az elrendezését mindent azt én terveztem végig. Egy kedves referenciám volt még a Ciszter gimnáziumnak az udvara, ahol felkértek, hogy csináljak tervet, és de ott olyan megkötés volt, hogy az udvaron ott volt egy kosárlabdapálya is, amihez ragaszkodtak, tehát a kertnek a felét, a kisebbik felét terveztem meg, szerintem egy jó sikerült kedves terv volt, ami aztán akkor a pálya megszüntetésével, hát az egész udvar leburkolásra került, ez sajnos ez a referencia munkám, ez elveszett ilyen szempontból. Hát olyan tanulmányterveim egyébek vannak még a város különböző részeire, még közben felkészülés során, de nekem valósultak meg, ez is benne van.
1: És ugye igazságügyi szakértőként is hosszú időn keresztül igen. dolgoztál.
0: Hát ez is egy érdekes terület volt, minisztériumban lehetett pályázni mezőgazdasági igazságügyi szakértőnek. Zömmel az volt a munkám, a kisebbik bátyám az Émásznál dolgozott nagyon sokáig, onnan is ment nyugdíjba, egy ismert, kedvelt ember volt pozícióban is, és a vezetékek, áramvezetékek építésekor, javításakor, üzemzavarkor mindig, ugye ahol ment a vezeték, ott különböző telkeken ment át, mezőgazdasági károkat okozva, hát mindig ezt a kárrendezést is szakértővel oldották meg, hogy vita ne legyen, nem az, hogy én most nekem ennyit ér, nekem annyit ér, ki kell számolni, hogy mennyi kárt okoztak, kiszámolni. Ilyen kárrendezési tervem sok volt, mert nem is a száznál biztos jóval több, sokkal több. Viszont az igazságügyi szakértői munkának, mivel benne voltam az országos jegyzékbe, volt egy olyan ága, hogy bíróságokon 14 peres ügynek voltam mezőgazdasági szakértője, többek között olyan neves helynek is, mint a Sárvári Spirit Hotel például, ami hát a 4 csillagos vagy 5 csillagos szállodákba azért tartozik, egy nagyon igényes és frekventált hely volt, ahol hát engem találtak meg, hogy foglalkozzak ezzel. Szép terület volt, érdekes volt, és ez mondjuk anyagilag is hasznosabb volt egy kicsit, mint az egyszerű kárrendezések. Ott azért nem tudom, nem kérhetek el többet, mint amit ott károsultnak fizetnek. Hát, meg hát nagyjából meg volt szabva. Az igazságügyi szakértőnél pedig konkrétan rendeletben meg volt szabva, hogy mennyi óradíjat számolhat fel az ember. Tehát volt egy ilyen tevékenységem is.
1: És a főiskolán, ugye Ho Chi Minh főiskoláról beszélünk, akkor így hívták, a közéletben is szerepet vállaltál, erről is beszéljünk.
0: Igen, az elég hamar voltam a tanszéken szakszervezeti bizalmi, majd aztán a bizalmi testületben is kaptam funkciót,

0: szakmai munkához hozzátartozott idővel kiteljesedve a pedagógiai tevékenységgel. Ugye a beszélgetés legelején szó volt arról, hogy 13 könyv szerzője vagy. Akkor most beszéljünk az Életvitel című kötetről, ami hogyan is született meg?
1: Hát talán furcsának tűnik, hogy egy mérnöki előképzettséggel, és hát ilyen területeken, hát hogy jutottam el egész odáig, hogy ilyen szinte filozófiai és hát pszichológusi részeket kívánó dolgokkal is foglalkozom. Mellesleg ugye a mérnök továbbképzően, hát kaptunk a tanári oklevél mellett azért pszichológiából is képzettséget, és a tanszéken menet közben nyugdíjba ment az a kolléga, aki a tanári mesterséget tanította, tehát a szakmódszertant, és akkor itt a pedagógiába hát jobban beleástam magam természetszerűleg, és ebből is doktoráltam egyébként pedagógiából, mégpedig az amiatt, hogy akkor volt egyébként a Nemzeti Alaptantervnek a bevezetése is, ahol nagyon sokat dolgoztunk, és hát a doktori témámnak is az volt, hogy a két tantárgy, úgynevezett két tantárgy összehasonlítása. Úgy volt a régi tantárgy a gyakorlati foglalkozásnak nevezték, technika néven egyesült a tanszék is, és a tantárgy is összetettebb lett. És úgy adódott közben, hogy a szükség rávitte a tankönyv kiadót és az ottani kollégát, aki foglalkozott a tankönyvekkel, egyebekkel, egy más munkába volt benne, és tanári kézikönyvre volt szükségük, és ő engem ajánlott, és sikerrel megírtam a két tanári kézikönyvet, a meglévő tananyag és a tankönyv tanításának a pedagógiai segítésére. Tehát tulajdonképpen az a tanárok segítésére alakult ez a, illetve kikészült ez a könyv, utána már konkrétan könyveket is írtam. És volt egyébként a technika tantárgy, no, egy szót arról, hogy miben különbözik az úgynevezett technika gyakorlati foglalkozástól. Az emberi munka megítéléséből kell kiindulni. Az emberi munka nem egyszerűen művelet halmaz. Tehát, hogy valaki megtanulja,

0: barkácsolni is csinálja. Ennél komolyabb mindenképpen gondolkodás és cselekvés egysége. Egysége is, itt most a munkagondolkodásra gondolok elsősorban, a probléma megoldásokra, egyebekre, és a tantárgyban valahogy ezt bele kellett vinni. Tehát nem egyszerűen az, hogy bevisz a tanár valamit, bemutatja a rajzát, bemutatja, aztán kiosztja az anyagokat, na ezt fogjuk megcsinálni, itt mérjétek, ott mérjétek, így állítjuk össze, kész. Hanem akkor egy problémahelyzetet kell teremteni. Van egy szükségletet ki kell elégíteni, minden munkának ez a kezdete, valamire, valami kell. Olyan módon megnézni a problematikáját, mit tudok, mit nem, és akkor elkezd az ember gondolkodni, és a szükségletből indulunk ki. Én tudom, hogy mit fogunk a végén majd készíteni, a gyerek még nem tudja. Felvetem a szükségletet, legyen az egy tárolódoboz, vagy bármi, de nem azzal, hogy megcsináljuk a doboz, hanem hogy kell. Na most közösen megbeszéljük, hogy mit kéne tárgyalni, milyen tárgyat, akkor olyan méretű doboz kell, milyen anyagból legyen, hogy erősítem össze, mit csináljak még végén, ugyanilyet csinálnék-e még egyszer, ha csinálnám, vagy közben más ötletem is támad, rengeteg gondolkodás, és nagy igazi technikai problémák megoldásáról pedig egyszerű modelleket csinálni, mondjuk egy hídnak a megépítéséhez, majd csinálunk magunknak egy kis hídmodellt, akár kartonpapírból, bármiből, amit ugye vagy alá kell támasztani, vagy tehát modellezem, vagy pedig függesztem, közben az igaziról tanulok egy csomó dolgot, a végén pedig konkrétan alkotok valamit, tevékenységet. Akkor sok mindent megismerek, másrészt én azt mondtam, hogy a munkának jó lenne egy önálló, vagy jó volt ez az önálló tantárgy, tudnék, nem beszélnek ennek a motivációs hatásáról is. Mert azt mondja, hogy ugye, hogy jó, hogy megtanultad, hogy kell mérni egyáltalán. Meg tudod kémiából, hogy ez milyen anyag, meg milyen. A matematika is kell, hát ki kell számolnunk dolgokat. Ezek nem azért vannak, hogy téged nyúzzanak, hanem szükség van rá, stb. És a képességfejlesztő oktatásnak a híve vagyok, a képességek pedig csak az adott képességre vonatkozó tevékenység tervszerű gyakorlásával alakul ki. Magyarán, most egyszerűsítsünk egy valamit, gondolkodás is úgy fejleszthető, hogy gondolkodtatok. És akkor interaktív a munka, gondolkodik, fejlődik, nem unatkozik, megszólalhat, részt vesz, nem azt nézi, hogy mikor van vége, érdekli a dolog, örül annak, amit megcsináltunk, és egy ügyetlenebb gyerek is sikerélményre, vagy egy kevésbé okos gyerek is sikerélményhez jut azáltal, hogy alkottam valamit, amit hazavihetek, megmutatom anyukának. És így tovább. Tehát egy ilyenfajta pedagógiát képzelünk el. Na most a technika az egy mesterséges környezet, amiben élünk. Ha jól belegondolunk, a természeti környezetből sajnálatos módon egyre kevesebbet észlelünk. Azon, amit építettünk, azzal dolgozunk, amit beszerezhetünk, ezzel fűtünk, azzal fűtünk, minden más. Van ott egy technikai rendszer. Háztartással is foglalkozni kell, ugye annak is vannak eszközrendszere, van egy csomó tudnivalója, és így tovább. Tehát egy élettérbe mozgok, az élet, ennek a működését valami módon meg kell szervezni. Most nem erre gondolok, hogy írjunk házi szabályt, azt is lehet, ez inkább szokásrendszer, de mindenképpen életszervezés. Na most azt mondjuk, hogy ez az élet a legkisebb emberi egységben, családban zajlik, és hogyha tervezem ezt az mindennapi tevékenységet, egyen nagyobbat is léphetek. Megtervezhetem, hogy egyáltalán mit akarunk elérni az életben. Ezt mondhatnám életvitelnek, legyen egy vezérfonál, ami mellé építek mindent. Mit szeretnének a gyerekek, mit szeretnénk én, hogy szeretnénk élni, mibe akarunk lépni, és így tovább. És így adódott ez, hogy ha a munka tevékenység, gondolkodás, élet ennyire összefügg mindennel, hát akkor egy kis pedagógus gondolkodással azt mondja az ember, hogy mi lenne, hogyha beszélgetnénk arról, hogy hogyan tervezzük meg, milyen legyen ez a vezérfonal. És akkor így eljutottam, a kiadó vevő volt erre, olyan értelemben, hogy elkészült ez a könyv. A 9.-10. osztályt már akkor úgy számolták, még, de lehet is úgy számolni, a kötelező iskolai képzésre, tehát 16 éves korig járnak a gyerekek, ugye nem 8 évig, hogy a legnagyobbak gondolkodtatására egy ilyen könyvet tudunk adni, és akkor még eljutottunk megint oda a pedagógiai választás, hogyha az iskolába meg választani lehetett, most körülményeket meg mindenki visszagondolja, hogy emlékszik rá, lehetett választani, vagy kellett a gyerekeknek választani, hogy hittant akarnak tanulni, vagy pedig etikát. Most az etika, hisz a maga a szó is a gyerektől is távol esik, vagy valami. Tulajdonképpen bújtatott erkölcs tan az etika. Etikusan járok el, akkor általában úgy néz ki, hogy erkölcs szabályai szerint mozgok a környezetembe, és akkor már ott is vagyok akkor. Na hát akkor hogy éljem ezt az életet, milyen célok irányába?
1: Ez a könyv valóban egy nagyon komplex, hiszen erős kultúra hordozó jellege is van, hiszen gyakorlati példákkal, történeti utalásokkal együtt, ha tetszik, magyarázza, tanítja a munkát, az élet szervezését, tehát ez egy ilyen, úgy tetszik, egy ilyen iránytű is lehet egy fiatal életében.
0: Igen, hát először egy viszonylag hosszabb bevezető részen minden gyereknek el kéne fogadni, hogy valamilyen módon születik egy szabályrendszer. De ezt nem is így fogalmazom. Egy rendszer, ami szerint élni szeretnénk együtt másokkal. Ezt nevezhetnénk erkölcsnek is, ugye mi a jó a másiknak, mi a rossz a másiknak, stb. És van egy ilyen kialakult szokás, nevezhetjük erkölcsnek, ami kultúra függő egyébként sok helyen, azért az ázsiai a kultúrája, életvitel, egész gondolkodása más, mint a keresztényeké. Hát azért a gondolkodást, tehát el kell jutni oda, hogy végül is szükség van szabályrendszerre. Az erkölcs nincs részletesen leírva, az egy nagyon tág fogalom. Van egy szűkebb része, amivel aztán mindenki találkozik, a jog, ahol a legfontosabbakat meg is fogalmazzák, konkrétan kötelezővé teszik, és a szankciókat is mellé teszik, tehát hogyan büntetik azt, mivel, mennyire, azt, aki ezeket megszegi. Ezek a legfontosabbak. Tehát van egy csomó, ami nem sért jogot, de az erkölcset igen. A megítélés, hát az nagyon sok példát mondhatnánk.

0: És ugye nagyon fontos megtartó erő az erkölcsben a maga a hit is. Te a egyház községnek is tagja vagy, templomban is rendszeresen találkozunk, onnan is ismerjük egymást. Adódik a kérdés, hogy számodra mit jelent a hit?
1: A hit mindenképpen egy támasz és egy erőforrás. Amikor szabályokról beszélünk, eljuthatunk oda. Egy hosszabb bevezetés van itt a könyvben, hogy különböző kultúrák hogyan jutottak el oda, hogy valamit megalkossanak. Hát többek között mi eljuthatunk akkor a 10 kőtáblához ilyen módon. És hát azt mondom, hogy az életvitel tulajdonképpen megfogalmazásra került, ha nagyon belegondolunk. Gyerekként furcsa volt, mikor az első ábrákat láttam, hogy 2 táblát hoz Mózes, és nem 5 van rajta, hanem 3 és 7. De hát ma már könnyű ezt elkülöníteni ilyen módon. Az első 3 az Istenhez fűződő kapcsolat, 7-től 10-ig pedig az emberek kapcsolata, ahogy Isten ezt megfogalmazza, hogy ez jó lesz mindenkinek, ha így csináljátok. És éppen ezért van, még hallottunk olyan pápai megnyilatkozást is valaminek a kapcsán, hogy nagyon sok hitetlen ember, aki teljesen erkölcsös, a társadalomba elfogadott és tisztelt ember lehet, és azt mondják, hogy hát az ő magánügye, hogy mit kezd az első táblával, de a másik táblát, de ez egy rendes ember, akit példaként lehet állítani sok mindenkihez. De mindenképp eljutottunk oda, hogy a keresztény életforma, a keresztény hit, ez kell, és egy példát kell mondanom, említettem, hogy milyen szegénységben, türelemben nőttek fel a szüleink is, meg mi magunk is, azt mondja, hogy hit nélkül édesanyám ezt nem bírta volna.
0: Édesanyádról régebben meséltél egy történetet, hogy volt egy dicsőségfal.
1: Igen. Hát amikor beszélt, hát úgy alakult a lakásberendezésnél. Hát először is volt egy gyűjtemény, amit megőrzött mind a hetünkről, meg volt a kis sapka, amit kaptunk csecsemőként. Ez megvolt. A másik fontos gyűjteménye volt mindenkinek az érettségi fényképe. Ott volt egy helyen 7 fénykép, és azt mondta, hát ez az én életművem.
0: És valóban így. A hithez a közösség is hozzátartozik. Említetted, hogy felmenőid sorában is vannak fertelmesterek, és te magad is a fertelmesteri közösség oszlopos tagja vagy, hosszú ideig a vezetésben is a negyedben részt vettél. Mi köt téged a fertelmesterséghez a tradíciókon kívül? Számodra mit jelent ez a testület?
1: Hát mindenek előtt egy rendkívül fontos személyes kapcsolatot. Tartozok valahová. Méghozzá olyan emberekhez, akik elfogadnak olyannak, amilyenek vagyunk, elfogadjuk egymást, segítjük egymást, eszmét cserélünk, együtt dolgozunk, zömével igazán jó barátok vagyunk, jó viszonyban vagyunk mindenkivel, vannak, akik egy fokkal még közelebb, mondja. Hát a barát talán ott kezdődik, amikor valami személyes gondját is elmeri mondani valakinek, ami nem tartozik, csak jó esik beszélni róla például. Igen. Tehát mindenképpen egy olyan közösség, az egész városra is. Másrészt pedig egy olyan közösség, ami a keresztény hagyományok őrzését tekinti fő feladatának, őrzését és gyarapítását, ahogy adódik. Ebben ezzel az eszmerendszerrel teljesen egyetértek, és emberi közösségekre szükség van, a legszorosabb ez. Hasonló közösség volt az egyház közösség is, de zömmel mind a ketten, illetve legalábbis a fele mindkettőnek tagja. Ez összeolvad szinte, és szerencsés módon működik ez a terület is. Ugye? Tehát a vallás mindenképpen egy megtartó erő, egy segítség, ami segít a nehézségeken túl élni. Hát igazán mély hitet élni nem is olyan könnyű, olyan szempontból, hogy az ember meg van áldva, vagy meg van várva azzal, hogy gondolkodni szeret, és magyarázatot keres sok mindenre. Na most itt nem szabad nagyon messzire menni, mert úgyse tudunk a végső dolgokra magyarázatot adni. Már gondolok arra, hogy a filozófiának a két ága is. Hát van, aki elismeri a szellem elsőbségét, akit Istennek nevezünk, ugye a másik pedig az anyag tulajdonsága az, hogy állandóan mozog, változik, fejlődik, hogy azt termelte ki magába a tudatot, és hát és így tovább, és így tovább. De egyik se tudja teljesen kézzelfoghatóan bizonyítani. Bizonyíték van olyan, amit elfogadnak. Ez megint egy külön dilema. Én azt mondom, hogy szerencsés ember az, aki mélyen tud hinni, óriási erőforrás, vigasztalás. És sokszor van úgy, hogy az ember tényleg fohászkodik valamiért, és mégis oldódik azért. Tehát azért vannak jelek, hogy létezik azért ilyen.
0: És a közös imádságnak is van ereje, hiszen igen, ebben a stúdióban, ahol ülünk, az említett fertelmesteri közösség két hetente rózsafüzért imádkozik, és ennek a csoportnak te is tagja vagy, te is rendszeresen szoktál érkezni ide.
1: Igen, hát most a rendszerességben egy kis hiba csúszott már sok egyéb ok miatt, de ide tartozónak érzem magam. És hogyha kicsit ritkában is megpróbálok eljönni, az a különbség az, hogy itt egy olyan baráti társaság van, akinek már megvan az ülőhelye, és megvan az, hogy senkit nem szorítok ki abból, hogy mondja a tizedeket, viszont amikor jövök, mindig vannak könyörgések egyebek, akkor valamelyiket elmondhatom. Tehát együtt imádkozunk, és a könyörgésben még részt is veszek. És ez főleg az első ilyen alkalmakkor éreztem ennek az erejét, hogy mennyire más, hogy mennyire át tudja adni a gondolatokat, kikapcsolva mást, bele tudja élni az imába. A közösségnek egyébként mindig óriási befolyása van tudat alatt is az emberekre, bárhol, foci meccstől kezdve, akár a rózsafűzérig is jó együtt imádkozni, így mondhatnám.
0: És ugye mi férfiak azért szemérmesebbek vagyunk, vagy szégyenlősebbek, hogy a férfiak együtt imádkoznak, az sajnos egy ritkább dolog manapság.
1: Igen, és ez örvendetes kivételként szoktak, kivételek egyikeként, mert lehet, hogy van még az országban valahol, de nem olyan sok. Igen, van egy ilyen szemérmesség. Én azt mondom, hogy ez nem olyan dolog, amit szégyelni kellene. Nyugodtan. Nyugodt lélekkel vállalja fel az ember. Igen, is szoktam, és kész. És akinek nem tetszik, ne törődjön vele.
0: A beszélgetés elején említettük, hogy a közelmúltban töltötted be a 90. esztendődet. Ha néhány gondolatba kéne összefoglalni ezt az életpályát, hogy mik a legfontosabb tapasztalataid, akkor mit mondanál? Ha lenne egy rövid kis cédula, amire fölírhattad, mit írnál rá?
1: Hát nagyon nehéz ebből a sokból valamit kiemelni, akkor talán így mondanám, hogy sokan mondták, hogyha egy dologra koncentráltam volna, akkor Isten tudja, hova vihettem volna. Mert mondjuk tehetséggel megáldott az Úr, mások megállapítása szerint, nem én mondom, meg hát mondjuk az eredményeim alapján talán mondhatja is az ember. Viszont én így éreztem jól magam. Sok minden érdekelt, engedtem a kíváncsiságnak, élveztem, amikor művelem, örültem a sikernek, és ezek a tervezek akkora komplex ismeretet adnak, hogy megmerem fogalmazni azt, hogy a világ működését, egész világ működését értem nagy vonalakban. Tehát minden tudománynak a legfontosabb alapjait és az egymáshoz való viszonyát is nevezhetjük általános műveltségnek, mondjuk. Ez a része. Ez megvan, és ebből el is mondhatnánk, hogy műveltségünknek két része van. Az egyik könyvben beleírtam azt, hogy két körrel lehet ez bizonyítani. Van egy nagy kör, azon belül két kisebb kör. Nagy műveltség. Az egyik kör az általános műveltség, a másik a szakmai műveltség. Most, hogyha ezeket összetolom, van egy közös metszet. hogy ez a metszet mekkora. Ez kiterül, ahol nagyon kicsi, vagy nincs a szakbarbár, akinek meg csak az az elmélet van, az meg egy álmodozó, tehetetlen ember. Tehát mind a kettőre szükség van, mind a kettőt érzem. Hát az arányokat nem is akarom eldönteni, hogy hol van. Az kétségtelen, hogy a művészetek, a humán terület ugyanúgy vonzott mindig, mint a konkrét gyakorlati tevékenység. Éppen ezért lett volna nehéz erről lemondani. Tehát ne álljon ellen az ember tanácsom szerint annak, hogyha valami nagyon érdekli, szakítson rá időt. Aztán vagy abba hagyja, vagy beépül egyéb, de az, hogy eleve meg se próbálom, az nem jó. Az a próbálkozásaim egy része kényszer volt, másik praktikus volt, a harmadik meg inkább vonzott. Sok minden érdekel, mai napig is sok minden érdekel.
2: Dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A keresztény imádság fajtáiról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiumával összevetve fogalmazhatjuk meg a következőket. Hogyan imádkozott az első jeruzsálemi keresztény közösség? Az apostolok cselekedeteinek elején olvassuk, hogy az első jeruzsálemi közösségben, melyet a Szentlélek tanított az imádságos életre, a hívők álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben, tehát a szentmisében és az imádságban. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 42. vers. Hogyan tevékenykedik a Szentlélek az egyház imádságában? A Szentlélek a keresztény imádság belső mestere, neveli az egyházat az imádságos életre, és egyre mélyebbre vezeti a szemlélődésben és a Krisztus kifürkészhetetlen misztériumával való egységében, az apostoli és a kánoni írásokban, a Szentírásban található imaformák irányadók maradnak a keresztény imádság számára.

Tisztelt rádióhallgatók, mostani elmélkedésünkben a keresztény imádság fajtáiról fogunk közösen elgondolkodni. Az imádkozás módja szerint imádkozhatunk szóval, gondolattal, érzelmeink, belső küzdelmeink, munkánk, önmagunk fölajánlásával. A szóval, halkan, hangosan vagy énekelve végzett imádság, a szóbeli imádság, és ennek párszavas formája a röpima. A röpimákkal nagyon sokat elérhetünk, és nagyon fontos, hogy minél több röpimát megtanuljunk. Például Jézusom, szentséges szíve, szeretlek. Jézusom, segíts nekem. Szűz Mária, szebbültelen szíve, könyörög érettem. Szent József, te benned van bizodalmam, és így tovább. A gondolattal, szándékkal, akarattal, a bűnbánat vagy a szeretet érzületével végzett imádság a benső vagy elmélkedő ima, elmélkedés. Ennek elmélyültebb változata a természetes vagy természet fölötti szemlélődés. Tehát összefoglalva, módja szerint szóbeli imádságot különböztetünk meg, formájuk szerint a következő imákat különböztetjük meg. Mit jelent az, hogy formájuk? Azt jelenti, hogy tartalmukban és céljukban különböznek. Eszerint van kérő, közbenjáró, áldó, hálaadó, dicsőítő, engesztelő és felajánló ima. A kérő imában elsősorban anyagi és főleg lelki valóságokat kérhetünk, és bocsánatkérő ima is van, de a legfontosabb, hogy Isten országát, Jézus Krisztus uralmának beköszöntét kérjük. Erről szól az Úr imája, vagy a hét kérés imája is. Például, jöjjön el a te országod. Aztán a közben járó imában másokért járunk közben az Isten szent színe előtt. Ez a kérésnek egy sajátos fajtája, sajátos megnyilvánulása. Azt is tudjuk, hogy nem csak a kérés és a közbenjárás fontos, hanem az, hogy áldjuk Istent, áldjuk azért, mert mindent tőle kaptunk, minden az ő ajándéka, és ezekért az ajándékokért mondunk hálát. Ilyen áldó ima az egyház történelméből, Assisi Szent Ferenc naphimnusza, vagy pedig a Szentírásból a Benediktus, amelyet a boldogságos Szűz Mária rokona, Zakariás pap mond, áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Aztán a hálaadás. Erre is gyönyörű példákat találunk. A Szentírásban is, az egyház liturgiájában is, és az egyház történelmében is, a szentek életében is. Például Károly testvér Sárdőfukó imája, Atyám, rád hagyatkozom, tedd velem, ami neked tetszik, bármit teszel is velem, megköszönöm, kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremményedben. Ez egyúttal egyébként felajánló imádság is. Van, amikor az imádságok, a különböző formák ötvöződnek egymással.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Mai összeállításunk munkatársai Bercesi András, Kovács Krisztina és Sinkovics Andrea nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mike Oldfield zenélt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Következik az értékmentő.
3: Egy könyv a traktoros lányoktól a Dyer illatú fodrászatokig, amikor szinte minden magyar nő hetente járt szépítkezni. Hogyan használta fel a politika nőiséget a Rákosi korban, és hogyan manipulálta a nőket a szépség szinte ingyenes ajándékával. Egyebek mellett erről is beszélgettünk Magyari Hajnalkával, a Trendi nő a szocializmusban című könyv szerzőjével.
4: Nagyon érdekes a szerző személye, mert még úgy nem beszélgettem történésszel, hogy mellette volt egy másik civil foglalkozása, mert most, hát ön kozmetikus és történész is egyszerre. Ez hogyan történt? Kozmetikusból lett történész?
5: Először kozmetikus voltam, és mai napig is gyakorlom ezt a szakmát. A történész hivatást, az androgógus hivatás előzte meg, amelyet szintén mai napig is gyakorlom, tehát ezeket valahogy úgy a hármat úgy egybe kovácsolom. És maga a történész szakma az úgy kezdődött, sőt ez az egész továbbtanulás ez úgy kezdődött, hogy annó, amikor a kislányom óvodás volt, akkor az óvodában volt egy ilyen kijelentése az óvónéninek, hogy Apili okos, anyuci meg jól tud főzni, és ekkor született meg bennem az a gondolat, és az az életérzés, hogy végül is én jó tanuló voltam, tehát akkor miért ne kezdjek újból hozzá a tanuláshoz, és ekkor kezdtem el először egy főiskolát, aztán egy egyetemet, és aztán majd jött a doktori. És a végén ennek lezárásaként a doktori disszertáció, amit nagy büszkeségemre summa cum laude-ra védtem meg, és ebből a 2021-ben megvédett disszertációból született meg ez a könyv, amiről beszélgetünk.
4: De miért pont a történelem?
5: A történelem az úgy jött a képbe, hogy amikor én még a Szenyor Akadémián oktattam, akkor felkértek egy divattörténet előadás sorozatra.
4: Bocsánat, mi az a Szenyor Akadémia?
5: A Szenyor Akadémia 2010 körül indult, a Milton Friedman, akkor még Zsigmond Király Főiskola Egyetem falain belül, mára már országszintű lett, és Budapesten is több kirendeltsége van, illetve már országszerte elterjedt. Ezt egyébként dr. Jászberény Józsefnek köszönhetjük meg, ő volt az ötletgazda, és ő volt az egész program megvalósítója. Ott voltam oktató, a Szenyor Akadémián belül, ahol szépségápolás tanfolyamokat tartottam először a hölgyeknek, ott kértek fel erre a divattörténet előadásra. Az előadás sorozat során szembesültem azzal, hogy maga a divattörténeti korszakok, maguk a szépségideálok nem önmaguktól alakulnak ki, tehát nem úgy ébrednek fel a nők, hogy egyik nap még a reneszánsz ruhákba öltöztek, másik nap már barokk stílusban, hanem ugye mindez a politikának, a gazdaságnak a változásaitól függ, illetve a társadalom mentalitásától, és hát a különböző ideológiáktól. Úgy gondoltam, hogy ennek érdemes jobban utána nézni, és így tendáltam a történelem felé, tehát igazából nekem maga a szépségideálok, maga a divattörténet kalauzolt engem a történelem világába. Így kezdtem bele ebbe az egész doktori programba, aminél el kell mondjam, hogy köszönettel tartozom dr. Romsics Ignácnak, akinek amikor felvázoltam, hogy én miről szeretnék írni, hogy gyakorlatilag a szépségideálokon és a szépségápoláson keresztül szeretném bemutatni a történelmi korszakot, nevezetesen a szocializmust. Ő nagyon üdvözölte ezt az ötletet, mellette volt, azt mondta, hogy ez egy egyedi dolog, és ha megvalósítom, akkor ő csak gratulálni tud, és drukkolni tud ebben az egész folyamat.
4: Nem gondoltak, hogy ez komolytalan? Hát mennyi izgalmas gazdasági adatokat lehetne összehasonlítani, ehelyett pedig azzal foglalkozott, hogy éppen az 50-es évektől egészen a 80-as évek végéig hogyan változott egyrészt a nőideál, a nőkép, a szépségek, elképzelések, illetve hogy az akkori nők hogyan próbálták elérni a vágyott szépséget, milyen technológiákkal, technikákkal és erre milyen lehetőségeik volt? Azt nem gondolták azt, hogy ez komolytalan, és valami mással kéne foglalkozni?
5: Itt most ismét Romsics Ignácra utalok vissza, nem róla fog szólni a beszélgetés persze, hogy egész addig ő mosolygott egy picit, tehát mellettem áll, de egy picit mosolygott ezen az egészen, amíg fel nem vázoltam neki, hogy akár szemöldök formákból is fel lehet vázolni az egész 20. századot, hiszen a szemöldök formából is meg lehet határozni, hogy most éppen melyik évtizedben járunk. De komolyra fordítva a szót, Valóban egészen addig, amíg nem tudtam komoly levéltári forrásokkal, sajtóforrásokkal, interjúkkal, különböző komoly történeti forrásokkal megalapozni mindazt, amit kutattam, addig valóban voltak, akik úgy álltak hozzá, hogy hát ebből vajon mit lehet kihozni. Az volt benne az érdekes és az izgalmas, hogy a szépségápolás, amit sokszor a férfiak ilyen megmosolyogva kezelnek, nagyon is függ az adott korszak gazdasági helyzetétől, sőt, akár politikai helyzetétől is, és amikor erre sikerült rávilágítanom, akkortól bizony már komolyan vették ezt az egész ötletet. Ennek az egésznek a megvalósításában Valluk Tibor nagyon nagy segítségemre volt, hiszen ő rengeteg olyan forrást ajánlott nekem, amely által valóban egy komoly kutatást tudtam megalapozni.
4: És ez alapján hogy látja? Tehát akkor a politika mennyire szólt bele abba, hogy a nők mit tehetnek a testükkel és a kinézetükkel, egészen a szocializmus kezdetétől a végéig, mert azt a könyvben is többször elmondja, hogy hát ez nem volt egy monolit 40-es évek végétől egészen a 80-as évek végéig, tehát melyik időszak, melyik korszak volt az, amikor leginkább bele tudott nyúlni és meghatározhatta ezt?
5: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és örülök neki, hogy meg lett említve az, hogy ez nem egy monolit, ugye úgy emlegetjük, hogy szocializmus, de ez élesen ketté válik a Rákosi korszak, a Kádár korszak, sőt, még a Kádár korszak évtizedeit is ugye le tudjuk bontani. Ott is érezhető a folyamatos ráhatás, a politikai ráhatás a szépségideálokra, de mégis azt kell mondanunk, hogy ez legerősebben a Rákosi korszakban érződött. Hát amikor is egy újfajta nőideál jelent meg, ugye? Hát egészen addig, egészen a Rákosi korszakig nők a nyugati szépségideálokhoz próbáltak felzárkózni. Rákosi korszakban egy erős szovjetizálódás történt, és ekkor jött be hivatalos nőideálként a dolgozó nő, a szovjet típusú dolgozó nő ideálja, ami ugye mindenfajta, úgymond cicomászkodástól, ahogy a kor nevezte akkor, mentes volt, hiszen az akkori nőnek produktivitás, tehát a termelés és a szocializmus építése volt a fő feladata, nem pedig a szépítkezés, a cicomászkodás, az ilyen öncélú hívság. Amellett, hogy volt egy nagyfokú hiányállapot, amellett ez meg is volt ideologizálva, ez a szépség az egy tiltólistás dolog legyen, és politikailag igencsak beleszóltak abba, hogy a nők mit tehetnek és mit nem, és azok a nők, akik a szépségükkel foglalkoztak, akik megpróbálták a nyugati szépségideálokat követni, hát azokat stigmatizálták, és az előző korszak arisztokráciájával, polgári, társadalmi rétegével próbálták azonosítani őket, és olyan erőteljes volt ez a politikai hatás, tehát olyan szinten próbálták a társadalmat is ezzel befolyásolni, manipulálni, hogy gyakorlatilag egy idő után már a társadalom is stigmatizálta ezeket a nőket, és dologtalan nőknek nevezték őket, burzsoá csökevény, polgárság, stb. Tehát olyan nevek apostrofálták őket, hogy megpróbálják őket kellemetlenül helyzetbe hozni. Még azok a nők is, akiknek fontos volt a szépség, azok is inkább visszafogták magukat. Még a rúzs használata is azt a gyanút keltette fel, hogy rendszerellenes viselkedésük van, ezért nem volt tanácsos sem sminkelni magukat, sem különböző szépségápolási trükkökkel élni, ne adj Isten kozmetikába járni, tehát ez egy ilyen tiltó listás dolog volt. A Kádár korszak ezzel szemben már megengedőbb volt. A szépségápolás nem volt tiltó listára téve, és a nők már akkor követhették a nyugati szépségideálokat is, de természetesen azért mértékkel. Tehát volt egy szocialista jóízlés nevezetű szlogen, amihez azért igazodni kellett, tehát az a bizonyos szoknyahossz egy bizonyos hosszig tarthatott, az a dekoltázs azért egy bizonyos mélységig nyúlhatott le, tehát a szocialista jóízlést, mint olyan, amit senki nem fogalmazott meg, hogy mégis mi az, de azért mindenkinek be kellett tartani, tehát ezt célszerű volt ezt figyelembe venni.
4: Tehát ez a fajta kádári enyhülés, ami aki nincs ellenünk, az velünk van, az akkor megjelent abban is, hogy a nőknek megengedték azt, hogy a szépségápolás luxusát bevezessék az életükbe.
5: Így van, a Kádár rezsém levonta a tanulságot 1956-ból, megpróbálta oldani azt a fajta társadalmi feszültséget, ami akkor volt jellemző, és rájött arra, hogy sokkal jobban jár, hogyha a társadalom egyfajta elégedettségi szinten rendelkezik, így a nők is. Ha a nőknek fontos volt a szépségükkel foglalkozni, hát tegyék, nem volt kötelező. A Kádár korszakban már nem voltak ilyen szigorú szabályok, és valóban a Kádár korszakban egyfajta engedékenység volt a jellemző. Igyekeztek egy olyan jóléti politikát folytatni, amelyben az emberek egy látszólagos szabadságban élnek, és megengednek olyan luxus dolgokat is maguknak, mint például ugye a szépségápolás, ami a nőknek mindig is fontos volt, hiszen a nők mindig próbálnak valamilyen módon az aktuális szépségideálokhoz felzárkózni.
4: Nagyon érdekes volt, hogy szabott árak voltak. Tehát ezt olyannyira

0: a mai nők, hanem mert, mint ahogy mondta, megengedhették maguknak. Ekkoriban szabott árak voltak, tehát a rendszer központilag meghatározott egy árat, és ez az ár, ez nagyon alacsony volt. Úgymond ársapkát húztak a szépségszolgáltatások áraira. Hát gyakorlatilag az állam fizette meg a nőknek a szépségápolását, hiszen olyan alacsony árak voltak, ezek a szépségszolgáltatási árak, hogy nemhogy magát a szolgáltatást, de sokszor még az alapanyagot sem fedezték meg, így aztán ezt a különbözetet az állam fizette meg, hát ugyanúgy, mint a 360-as kenyérért, amit szintén ugye sokan emlegetnek. Viszont az állami büdzsén kívül gyakorlatilag mindenkinek megérte. Valamilyen szinten az államnak is, hiszen egyfajta elégedettséget tapasztalt meg a társadalom, ami biztosította ugye a Kádár korszaknak a stabilizációját. A nőknek megérte, mert szépek voltak, nem a pénztárcájuktól függött az, hogy ők mindig szépek legyenek. A fodrászoknak, kozmetikusoknak is megérte, mert bár alacsonyak voltak az árak, abból ők nem nagyon profitáltak, illetve minimális fizetésük volt, hogyha ugye az állami fodrászatokba dolgoztak. De olyan jellemző volt a borravalós rendszer, annyira általános volt, hogy a borravalóval gyakorlatilag még egy fizetést ki tudtak maguknak. Ha jobban odafigyeltek egy vendégre, ha esetleg soron kívül hívták, ha esetleg abba a pakolásba vetettek egy fűrt tojást, vagy valami kis plusz dolgot, akkor mindjárt egy nagyobb borravaló volt, ami által ugye jobban megért annak a kozmetikusnak, annak a fodrásznak is, és mivel olyan alacsonyak voltak az árak, igazából a szépítésre várakozó, vágyakozó nőknek sem jelentett akkora nagy kiadást, hogyha megspékelik egy kis borravalóval azt az amúgy is alacsony szépségápolási szolgáltatás díját. Így aztán valóban jellemző volt az, hogy a nők szinte futószalagon voltak szépítve, mert hetente fodrász, tehát jellemző volt az, hogy a nők nem is mosták otthon a hajukat, hanem hetente egyszer elmentek a fodrászhoz, aki megmosta, berakta, az egy hétig eltartott, majd következő héten megint mentek. Ilyenkor sokszor egy-egy szemöldökszedés, szemöldökfestés a kozmetikusnál belefért, illetve szerettek masszázsra járni a kozmetikushoz, és havonta egyszer pedig a tisztító kezelésre. Nem voltak bonyolult kezelések, volt a kis kezelés, és volt a nagy kezelés. A nagy kezelés ez a hagyományos gőzölős, tisztítós, masszírozós, pakolásos kezelés, a kis kezelés pedig a gőzölés tisztítás nélküli kezelés volt, amiben ugye az arc letisztítása után egy arcmasszázs volt és a pakolás. Úgyhogy a nők ezt imádták, és hát gyakran látogatták is ezeket a kozmetikai üzleteket.
1: Könyvben számos terméket is felsorol, amit használtak a kozmetikusok. Ezek némelyike mai szemben nézve elég bizarnak hat, de ezek mennyire voltak hatásosak? Jó minőségűek voltak ezek a termékek? Meg voltak olyanok is, amelyeket a kozmetikusok maguk készítettek, vagy valami gyógyszerész ismerős segítségével?
0: A kozmetikákban professzionális kozmetikumokat használhattak a kozmetikusok, amit ugye központilag kaptak, a KHV termékei voltak, és ez elég szerény paletta volt, tehát ebben volt egyfajta lemosó, egyfajta masszázskrém, pakolásból azért volt kettő, hogy a zsíros bőrűeknek, ugye az összehúzó pakolás, illetve az idősödő bőröknek a kényeztető pakolás, a tápláló pakolás, de ez elég szerény paletta volt, ezért a kozmetikusok, mint ahogy említettem, a borravaló miatt azért sok mindent megpróbáltak, és igencsak kreatívnak kellett lenniük. Ezekbe a krémekbe, pakolásokba ők azért még beletettek néhány dolgot, vagy egy kis gyümölcslevet, vagy egy fürtojást, mint ahogy az előbbiekben mondtam, azért, hogy kreatívabbak legyenek, hogy különlegesebbet nyújtsanak, illetve a 70-es évektől azt Ilcsi nénének köszönhetjük, aki majd aztán a 90-es években ugye már befutott az Ilcsi szépítő füvek cégével, és mai napig is az Ilcsi termékek népszerűek. Ő kezdte el, hogy különböző zöldség és gyümölcsöket turmixolt össze, és ezeket alkalmazta pakolásként. Tehát valahol hogy a kényszer szülte ezeket a dolgokat, hogy a kozmetikusok nagyon kreatívnak kellett legyenek ahhoz, hogy valami különlegeseget nyújtsanak. És így született meg az uborka zselé, így születtek meg a különböző gyümölcslével dúsított pakolások, vagy például jellemző volt az is, Az iontoforézis két végére, ugye nem ilyen különböző emulziókba mártogatott vattapamacsokat tettek, hanem mondjuk két uborka darabot, vagy egy-egy megy darabot, vagy egy-egy narancsgerezdet tettek, és azzal végezték ezt a fajta elektrokozmetikai kezelést, amiről újságcikk is íródott egyébként elektromos narancs néven. Megkívánta akkor is a korszak, hogy haladjanak a korral, trendik legyenek, ugye, minél különlegesebb dolgokat hozzanak

0: elő, minél különlegesebb kezelésekkel szolgáljanak, még akkor is, hogyha a korszaknak a szépségápolási lehetőségei korlátok közé voltak szorítva.
1: Hol helyezkedtek el a magyar nők itt a szocialista tömbön belül a saját szépségiparukkal? Tehát voltak ilyen nagy magyar márkák, mint a Kaola, vagy a Fabulon, illetve az Ilcsi kozmetikumok.
0: Az Ilcsi kozmetikumok azok már csak az 1980-as évek végén, 90-es években jelentek meg. Addig azt kell mondjuk, hogy a 60-as években az opera termékek voltak nagyon népszerűek, aztán a 70-es évektől ugye majd jött a Fabulon, a Kaola termékek nagyon népszerűek voltak. Mivel a magyar nőkben valahogy benne volt az, hogy a külföldi az mindig érdekesebb, hogy amellett, hogy gyakorlatilag a 80-as évekre már szép kozmetikai palettával rendelkezett a magyar szépségipar, azért a magyar nők szerették a külföldi termékeket is, ezért a bevásárló turizmus, ami ekkor már nagyon nagy volumeneket ért el, sok külföldi kozmetikumot hoztak be az országba. Például Romániából a Gerovital készítmények, amik egyébként szintén mai napig is léteznek, a Gerovital készítmények szintén jó minőségűek, hát akkoriban főleg jó minőségűnek számítottak, de akár a Dojnau borkás, tej, vagy a mépempő. A mépempő egyébként már az 50-es évek végétől, tehát 56 utántól népszerű volt, de mindig újabb és újabb termékek jelentek meg benne. Tehát Romániából a Gerovital készítmények, az uborka tej, a mépempő, az algazseli, ezek voltak népszerűek. Ausztriából, amit behozattak, népszerűek voltak, de azok jóval drágábbak voltak. Tehát azért a magyar pénztárcához képest azért sokkal kedvezőbb volt mondjuk egy román kozmetikum megvásárlása. Azért a Fabulon azért az elég népszerű volt, hiszen a szlogenje még mai napig is él, és ne felejtsük el azokat a plakátokat is, akár a Pataki Ági plakát, akár a Sütő Enikő féle plakát. Azok a ekkora már középkorú nők, de legalább 40-es nők viszont, akik a 60-as években megszokták és hozzászoktak az opera termékekhez, azonban ők ragaszkodtak továbbra is a nagyon piros, de nagyon zsíros opera rúshoz, vagy az opera krémekhez, opera kölnékhez, tehát ők továbbra is ragaszkodtak. A fiatalabb generáció inkább a Fabulon, aztán a még későbbi generáció pedig inkább a különböző nyugati termékekhez.
1: Módja volt még olyan emberek, olyan szakemberekkel interjút készíteni, akik ebben a korban voltak, fodrászok, kozmetikusok, tehát hogy a szépségiparban dolgoztak. Ők hogyan élték ezt meg? Tehát mennyire volt számukra korlátozottak a lehetőségek? Hogy emlékeznek vissza? Mit tudtak kihozni abból, ami volt?
0: A szakemberekkel, akikkel beszéltem, mindenki elismeri, hogy nagyon kreatívnak kellett lenni, mert ugye korlátozottak voltak a lehetőségek, tehát nagyon kreatívnak kellett lenni, viszont mindenki úgy emlékszik vissza erre a korra, hogy a szépségápolás hőskora. Manapság rengeteg paletta van, azt sem tudja egy kozmetikus, hogy melyik termékkel dolgozzon, akkor ez nem így volt, ugye, mint mondtam, hogy egyfajta terméksorozat volt, és azokat kellett különböző módon kiegészíteni, felturbózni. Mégis úgy élték meg, mint ahogy mondtam, hogy hőskornak élték meg, hiszen nem volt például vendég probléma. Tehát a vendégek nem, hogy a kilincset adták egymásnak, hanem ott sorakoztak, és várták a sorukra, és akár órákig képesek voltak arra várni, hogy ők következzenek, tehát jó emlékeik vannak, mindazokat a nehézségeket megélve, amiket ők akkoriban megtapasztaltak, mindazok mellett nagyon jó emlékeik vannak erről a korszakról. Hát az interjúim során ilyen mondatok csengenek így a fülembe, hogy akkoriban a nők többet adtak magukra, miközben azért objektíven is megfogalmazták ugye azokat a dolgokat, amiket mondtam, hogy azért nehezebb dolga volt akkor a kozmetikusnak, mert sokkal kreatívabbnak kellett lenni, nem kész termékek voltak, hanem ugye a saját kreativitásukat is bele kellett tenniük.
1: Az elmúlt percekben Magyari Hajnalkával, történész, kozmetikus mesterrel beszélgettünk a Trendi nő a szocializmusban című könyvéről. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az Értékmentő.

0: Az elmúlt percekben a Royal Philharmonikus zenekar és Kövi Szabolcs felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A kormány meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet, a szeptember 7-én lejáró intézkedést 2026. december 31-éig tartja érvényben a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a ceutai válsággal és a Brüsszellel folytatott tárgyalások időigényével indokolta a döntést. A kormányfő közösségi oldalán pénteken bejelentette, hogy a kormány nem enyhít az illegális migráció elleni jogi és fizikai védvonalakon. Az Európai Unió bírósága még az Orbán kormány idején szabott ki napi 1 millió eurós büntetést Magyarországra. Az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma 2026 nyarán lépett hatályba. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják, jelentette ki Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár a Kárpátaljai Magyar Iskolák tanévnyitó ünnepségén a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban. Kiemelte, Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felső oktatásig, folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása is. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpátalján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Beszédében a pátriárka megköszönte a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. A Fanarion a konstantinápolyi egyetemes patriarhátus budapesti múzeum utcai épületében kialakított ortodox keresztény dialógus központ, amelynek kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának. Ne féljetek 2.0 címmel kormányellenes tüntetést szervezett szombatra a Köztér és a Citizen Go a Kossuth Lajos térre, tudósított a Magyar Nemzet. Huth Gergely, a pestisrácok.hu egykori főszerkesztője a rendezvényen felidézte, hogyan bántak el Gulyás Istvánnal a közmédiában, és hogyan jelölt egy kommunistát a Tisza párt a független közmédia testületbe. Huth Gergely szerint Magyar Péterék hazaárulók el akarják venni az emberek vagyonát. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb ideig hatalmon lévő kormányává vált. A Meloni vezette olasz testvérek, az Antonio Tajani irányította hajrá Olaszország, és a Matteo Salvini vezette Liga közös kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. Az olasz testvérek pénteken a déli Bari városában ünnepelték a közel 4 éves kormányzást. Végül a várható időjárásról. Vasárnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyet értenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Ezek az evangélium igények.

Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 15-től a 20. versig tartó részletet Varga László olvasta fel.

0: Mozart Ádúr szimfóniájának harmadik tételét a prágai kamarazenekar adta elő. Vezényelt Charles McErrass. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok! Mark Uelli bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. Fél millió katolikus zarándok a pakisztáni Mária városak egy helyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez, Krisztus arcát sugározzátok. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta a Szentatya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítójuktól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostor rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdonna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve Szentlélek Szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Az örök imádó nővérek jelenléte az Isten iránti hála fénylő tanúságtétele,
2: luminoso testimonio della gratuidad de Dios,
1: amely az emberi szívben nyugtalanságot ébreszt, hogy keresse és szemlélje az ő arcát. A válasz ez egy mély emberi vágyakozása, amelyet a zsoltáros ragyogóan így fejez ki: keressétek arcomat, a te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Isten arcának ez az állandó keresése, amely különösen is jellemzi a szerzetesi életet, sajátos árnyalatot ölt a kapott hivatásban, mert az olyan életti alakulát, amely teljesen a kenyérélet Isten folyamatos és csendes imádságának szenteli magát, aki pedig arra hív minket, hogy egyesüljünk vele az oltár áldozatában, hogy egy testet alkossunk vele. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikájából idézte Szent Ágoston magyarázatát, amelyet az egyházi közössége új keresztényeinek adott, mondván: az oltáron lévő kenyér és bor a hívek egységének szentsége Krisztusban. Ehhez pedig eukarisztikus lelkiségre, azaz a szeretetben fennálló egyházi egység lelkiségére van szükség.
2: Queridas hermanas.
1: Kedves nővérek, folytatta a pápa, ahhoz, hogy az egyházban megnyilvánuljon az alapítótól kapott különleges karizmátok, arra kaptatok hivatást, hogy az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyetek. Újítson és erősítse meg benneteket ez a kegyelmi időszak, amelyet most zarándokként tapasztaltok meg itt az örök városban és a rend születésének helyszínein, hogy továbbra is sugározhassátok az oltári szentség Krisztus arcának szépségét az egész világon. A megtestesülésön nevezett Boldog Mária Magdolna nővé tanúságtétele ösztönözzön benneteket, hogy megújult reménnyel és az életszentség utáni vágyjal éljétek megszentelt életeteket, emlékezve arra, hogy az evangélium ősi és mindig új bölcsességéhez való hűség a legjobb út azok számára, akik a Szentlélek vezetésével Isten és a felebaráti szeretetnek szentelték magukat. Végül Leó pápa megáldotta őket, és a guadalupai szűzanya mennyei panastjának oltalmát kérte számukra.
2: Et Nuestra Señora de Guadalupe las ampare con su manto celestial.
3: Ouellette bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. A kanadai Quebec legfelsőbb bíróságának ítélete kimondta, hogy Mark Ouellette bíborost hamisan vádolták meg szexuális erőszakkal a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros 100 000 dollár kártérítést kap, amelyet a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományoz. Mark Ouellette kanadai bíboros, a püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa, megnyerte a Pamela Grollo ellen indított pert. A nő hamisan vádolta meg szexuális erőszakkal a bíborost a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros, aki rágalmazás és becsületsértés áldozatának nevezte magát, a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt 100 000 dollár kártérítést kap. Erről a kanadai Quebec legfelsőbb bírósága döntött. Az augusztus 31-én közzétett ítélet a bíborosnak adott igazat abban a rágalmazási perben, amelyet azután indított, hogy 2022. augusztusában nyilvánosságra kerültek az ellene felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak. Martin Castonguay bíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádak megalapozatlanok, és arra kötelezte Grollót, hogy fizesse meg a bíboros által kért teljes összeget. Ouellette bíboros az ítéletet követően kiadott közleményében bejelentette, hogy a pénzt a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományozza. Ouellette bíboros közleményében háláját fejezte ki azért, hogy hazám polgári igazságszolgáltatása elismerte, hogy az ellenem felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak hamisak voltak, és a rossz indulattal egyenértékű, rendkívüli meggondolatlansággal fogalmazták meg azokat, továbbá, hogy az érintett személyt felelősségre vonták az ellenem tett és világszerte széles körben terjesztett gyalázatos és rágalmazó kijelentésekért. Ouellette bíboros köszönetet mondott az LCM Advocates ügyvédeinek és a számos tanúnak, akik vallomásukkal segítették a bíróságot a tények megállapításában, és abban, hogy az igazság érvényre jusson. Egyúttal megerősítette személyes elkötelezettségét amellett, hogy az egyházon belül és a társadalomban továbbra is küzdjön a visszaélés minden formája, különösen a szexuális visszaélés ellen, és kijelentette, hogy fenntartások nélkül támogatja a bizonyítottan áldozattá vált személyeket a helyreállító igazságszolgáltatásért folytatott törekvéseikben. Az ügy 2022. augusztusára nyúlik vissza, amikor a bíboros neve felmerült a quebeci római katolikus érsekség és Quebec római katolikus érseke ellen indított csoportos keresetben, amely több évtized során elkövetett szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat tartalmazott. Pamela Grollo, egy korábbi világi lelkipásztori munkatárs azzal vádolta meg a bíborost, hogy 2008 és 2010 között különböző cselekményeket követett el vele szemben. A nő beleegyezés nélküli fizikai érintés eseteiről számolt be, amelyeket később szexuális erőszakként mutattak be. Ouellette bíboros kezdettől fogva következetesen visszautasította a vádakat. Határozottan tagadta, hogy helytelen gesztusokat tett volna, és a vádak értelmezését, illetve terjesztését rágalmazónak nevezte. Azt is kijelentette, hogy aktívan részt vesz minden esetleges polgári vizsgálatban, hogy megállapítsák az igazságot és elismerjék ártatlanságát. Ugyanezen év decemberében a bíboros bejelentette, hogy jogi eljárást indít vádlója ellen becsülete és jó hírneve helyreállítása érdekében. Az ügyben 2022-ben Ferenc pápa is intézkedett. Előzetes vizsgálattal bízta meg Jacques Servé jezsuitatyát. A vizsgálat lezárásakor Servé atya kijelentette, nincs semmilyen megalapozott ok arra, hogy vizsgálatot indítsanak Mark Ouellette bíboros ellen az adott személy szexuális bántalmazása miatt. A pápa ezért elegendő bizonyíték hiányában nem engedélyezte a bíboros elleni kánonjogi vizsgálat megindítását. Az augusztus 31-én hétfőn kihirdetett ítéletben, amely a 2026 márciusában Montrealban megtartott tárgyalás eredményeként született, a bíróság ellentmondásokat állapított meg Grollo beszámolójában, és megkérdőjelezte annak hitelességét és megbízhatóságát. A határozat arra is rámutat, hogy a csoportos kereset középpontjában 7 olyan gyermek története áll, akik pedofil egyházi személyek áldozatai voltak Quebec történelmének egy sötét időszakában, amikor a szerzetesek és egyházi személyek ellenőrzésük alatt tartották az oktatási rendszert. Ez az a gyalázat, amely miatt Ouellet bíboros panaszt emelt. Vagyis, hogy a csoportos keresettel kapcsolatos eljárások során pedofilokkal hozták összefüggésbe, olvasható az ítéletben. A püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa és ügyvédei hálával fogadták a bíróság döntését.
4: Félmillió katolikus zarándok a pakisztáni Mária kegyhelyen. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária zarándoklata Szüzönya városában, Mariam Abadban. Pakisztán 1 milliós katolikus közösségéből 500 000 vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is voltak, tudósít róla a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariam Abadba a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez a legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-áig tart. Kaiser Feroz káp atya, Lahore plébános, a pakisztáni püspöki konferencia szóvivője meghatottan számolt be a helyszínen a Fidesz katolikus hírügynökségnek. Jó látni, hogy a zord időjárás ellenére ilyen sokan érkeztek. A heves esőzések akár áradásokat is okozhatnak és megnehezíthetik a kegyhely előtti téren táborozó hívek tartózkodását. A nagyszámú hívők jelenléte azt bizonyítja, hogy a zarándokoknak erős a hitük, és mélyen kötődnek a Szűzanyához. Semmi sem választja el őket Krisztus szeretetétől, mondta a szóvívő, aki közösségével együtt zarándokolt el a kegyhelyre. A szerzetes atya arról is beszámolt, hogy sokan már megérkeztek, de több ezren még úton vannak. Gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, teherautókkal és buszokon, zarándok karavánokban haladnak még Pakisztán összes egyházmegyéjéből. A hit lenyűgöző megnyilvánulása ez, hiszen a családok több ezer kilométeres utat tesznek meg, hogy Máriához fohászkodjanak, oltalmába ajánlják magukat, felajánlják életüket, nehézségeiket és kegyelmeket kérjenek a Szűzanyától. A 180 milliós létszámú Pakisztán 1 millió lelket számláló katolikus közösségéből 500 000 hívő vesz részt a zarándoklaton. A jelenlévők között muzulmán és hindú hívők is vannak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik, mondta az atya. Az idei zarándoklat különleges ferences sajátosságot kap. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a pakisztáni ferencesek Mariam Abadban elmélkedő rózsafűzér imádságot vezetnek. Az imák között Szent Ferenc írásaiból hangzanak el részletek, amelyek a Poverello Szűz Mária iránti mély szeretetét tükrözik. A rózsafűzér így egyetlen hatalmas ima a békéért, amelyhez zarándokok ezrei csatlakoznak, számolt be az atya. Mariam Abad, amelynek jelentése Mária városa, Pakisztán legelső nemzeti Mária kegyhelye. A Pandzsáb tartományban Lahore-tól mintegy 80 kilométerre fekvő település története a belga kapucinos misszionáriusok munkásságához, és különösen annak alapítójához, a 19. század végén a Pakisztánban szolgáló kapucinus misszionáriusok felismerték, hogy a frissen megkeresztelteket súlyos diszkrimináció, elnyomatás és rabszolgaság fenyegette. Éppen ezért Emmanuel van den Bosch kapucinus püspök mintegy 150 hold földet vásárolt a brit kormánytól, azzal a szándékkal, hogy települést hozzon létre a keresztények számára. Így akarta megmenteni a családokat a nyomorúságtól. 1893. januárjában három keresztény család a misszionáriusok vezetésével hatnapos menetelést követően érte el a megvásárolt új földet. Falut alapítottak, amelyet Mária városnak kereszteltek el. Félix atya 1896-ban érkezett Mária városába, és mint a közösség vezetője támogatta a falu mezőgazdasági, társadalmi és lelki fejlődését. A kapucinus atya abban is segített, hogy a katolikus családok végre saját földjüket művelhették, házakat építhettek maguknak és méltóságban, biztonságban élhettek munkájukból. Félix atya irányította az új templom építési munkálatait is, amelyet végül 1898. december 8-án szenteltek fel. A hívek azóta is rendkívül mély áhítattal tisztelik a szűzanyát, és naponta imádkozzák a rózsafűzért. A következő években a kapucinus testvérek a lurdi barlang mintájára egy sziklabarlangot alakítottak ki a templom melletti kis domb tetején, ahol elhelyezték a szűzanya szobrát. 1949-ben Mariam Ababot hivatalosan is Pakisztán nemzeti Mária kegyhelyévé nyilvánították. A helyszín egyúttal a vallásközi párbeszéd központja lett, amelyet nem csak keresztények, hanem számtalan muzulmán és hindu is látogat, hogy lerója tiszteletét Mária előtt és kegyelmét kérje. Tájékoztatta a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma.
1: A Salzburgi Ifjúsági Zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. A szeptember 2-i szerdai általános kialgatáson Mozart kis éjj zenéje töltötte be a Szentpéter teret a mintegy 15 ezer zarándok nagy örömére. A kialgatás végén a Szentatya találkozott a Salzburgi Ifjúsági Zenekarral, és Leó pápa kézbe vette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Wolfgang Amadeus Mozart Leopold papája kíséretében játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Bella Musica, szép zene nevű Salzburgi Ifjúsági Zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokain tesz olaszországi körutat a napokban, amelynek legrangosabb állomása volt szerdán éppen a Vatikán. A Salzburgi Mozarteum alapítvány kurátorai magukkal hozták a már gyermekként világhírű hegedű virtuóz egykori úgynevezett Costa hegedűit, amelyet Mozart főként bécsi tartózkodása során használt. Az általános kialkatás végén Leó pápa találkozott az ifjúsági zenekar és a Mozarteum alapítvány tagjaival. Linus Klumpner, a Mozarteum alapítvány igazgatója mutatta meg a Szentatyának a féltve őrzött hegedű kincset, amelyet Leó pápa kézbe vett és alaposan megcsodált. Az igazgató így vallott a találkozásról. Ez egy spontán gesztus volt. Sokan zavarba érzik magukat, hogy egy ilyen törékeny hangszert kézbe vegyenek. A pápa azonban természetes mozdulattal vette kézbe a hegedűt, és nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy tanúi lehettünk egy történelmi hídnak. 250 év után ugyanis, mint a maga Wolfgang Amadeus Mozart tért volna vissza Rómába, hiszen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart első olaszországi útja alkalmával Leopold papájával együtt lépett fel 14. Kelemen pápa előtt, akire mély benyomást tett a kicsi maestro. Szerdán délután koncertfelvétel készült a Vatikáni Rádió számára, mégpedig a Vatikáni kertekben álló egykori Vatikáni Obszervatórium épületében, amelyet később átalakítottak a Vatikáni Rádió koncert kamaratermévé és stúdiójává. A koncert hangfelvétele megjelent magánjelleggel József Grünwiedl bécsi érsek, maga is képzett orgonaművész. A Salzburgi Ifjúsági Zenekar vatikáni koncertjén természetesen Mozart darabok csendültek fel, köztük a Così fan tutte nyitánya, a Jupiter szimfónia és az Ave Verum. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A kormány meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet, a szeptember 7-én lejáró intézkedést 2026. december 31-éig tartja érvényben a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a ceutai válsággal és a Brüsszellel folytatott tárgyalások időigényével indokolta a döntést. A kormányfő közösségi oldalán pénteken bejelentette, hogy a kormány nem enyhít az illegális migráció elleni jogi és fizikai védvonalakon. Az Európai Unió bírósága még az Orbán kormány idején szabott ki napi 1 millió eurós büntetést Magyarországra. Az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma 2026 nyarán lépett hatályba. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják, jelentette ki Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár a Kárpátaljai Magyar Iskolák tanévnyitó ünnepségén, a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban. Kiemelte, Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felső oktatásig, folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása is. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpátalján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Beszédében a pátriárka megköszönte a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. A Fanarion a konstantinápolyi egyetemes patriarhátus budapesti múzeum utcai épületében kialakított ortodox keresztény dialógus központ, amelynek kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaiosz pátriárkának. Ne féljetek 2.0 címmel kormányellenes tüntetést szervezett szombatra a Köztér és a Citizen Go a Kossuth Lajos térre, tudósított a Magyar Nemzet. Huth Gergely, a pestisrácok.hu egykori főszerkesztője a rendezvényen felidézte, hogyan bántak el Gulyás Istvánnal a közmédiában, és hogyan jelölt egy kommunistát a Tisza párt a független közmédia testületbe. Huth Gergely szerint Magyar Péterék hazaárulók el akarják venni az emberek vagyonát. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb ideig hatalmon lévő kormányává vált. A Meloni vezette olasz testvérek, az Antonio Tajani irányította hajrá Olaszország, és a Matteo Salvini vezette Liga közös kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. Az olasz testvérek pénteken a déli Bari városában ünnepelték a közel 4 éves kormányzást. Végül a várható időjárásról. Vasárnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Hat óra öt perc.

Chopin Émol zongora versenyének második tételét Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara adta elő, vezényelt Vásári Tamás. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A szeretőnő közelengedi magához a másik embert. Teret enged a kibontakozásnak. A közelségben kapcsolódást élünk meg. Meg tudunk nyílni, megmerünk mutatkozni olyannak, amilyenek vagyunk, és el tudjuk engedni magunkat. A közelségben érezzük, hogy össze vagyunk kapcsolva másokkal. Találkozásban van részünk. Ha azon kesergünk, hogy kevés közelséget tapasztalunk, akkor másoktól akarjuk megkapni azt, amit először önmagunkban kell meglelnünk. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, közel vagyok önmagamhoz? Kapcsolatban állok az érzelmeimmel és a szükségleteimmel, a vágyaimmal és a félelmeimmel? Érzem-e önmagamat? Nem is a külső közelséget keressük, hanem

belsőt. Amennyire közel vagyunk önmagunkhoz, annyira tudunk másokhoz is közel kerülni. De nem csak a közelségre való vágyat ismerjük, hanem a túl nagy közelségtől való félelmet is. Ez utóbbinál az az érzésünk, hogy nem húztuk meg kellőképpen a határainkat, hogy nem tudjuk megfelelően kifejezni azt, ami bennünk van. A másokkal való közelségben néha attól is vélünk, hogy ráláthatnak a legmélyebb fájdalmunkra, vagy azon vágyunkra, amelyet önmagunk elől is el akarunk rejteni. A szeretőnő érzi, hogy mennyi közelségre van szüksége, hogy mely ponton szeretne megnyílni, de azt is, hogy hol vágyik inkább elhatárolódásra és védelemre. Figyel magára, közel van önmagához. A bennünk lévő szeretőnő teret ad magának a személyes kibontakozásra, és ezt megadja másoknak is. Így marad eleven a szeretete. A szeretőnő türelmes, vagyis bízik a fejlődésben. A nők sokszor türelmetlenek a férfiakkal. Ha ők intenzív fejlődési utat jártak be, azt várják, hogy a férfi is hasonlóképpen alakuljon, remélve, hogy így egyre több mindent tudnak megbeszélni a kapcsolatukban, és több közös tapasztalatuk lesz. A férfi azonban nem akarja olyan mértékben megosztani az érzelmeit, mint a nő. A férfi sok mindent magában dolgoz fel. A férfit inkább egy betegség, vagy az életében történő nagy változás indíthatja el a fejlődés útján. Ilyenkor van szüksége a nőnek a benne lévő szeretőnőre, aki hagyja a férfit, és megadja neki a maga idejét. A nőnek bíznia kell magában, hogy elég értékes a férfi számára ahhoz, hogy együtt akarjon fejlődni vele. Ha a nő követelőzni kezd, a férfi bezárkózik. A férfi másképp járja az útját, mint a nő. A szeretőnőben bizalom van, időt ad a férjének. Elsősorban akkor tud szeretőnő lenni, ha képes megbocsájtani. Ez nem fejben dől el. Ehhez először meg kell engednie magának, majd fel kell dolgoznia a haragot és a csalódást, hogy később újra meg tudjon nyílni. Felül kell emelkednie önmagán, hogy újra képes legyen találkozni a másikkal. Ebben segítségére lehetnek azok az emlékek, amikor neki bocsátottak meg. A másoktól akkor kapott szeretetet tudja most továbbadni. A szeretet odaadás, a másik és önmagunk elengedése. De nem önfeláldozás. Az a szeretet, amely feláldozza magát a másikért, sokszor keserű. Az áldozat gyakran elkövetővé lesz. Azért áldozom fel magamat a másikért, hogy megkötözzem őt. Aki feláldozza magát valakiért, az nehezen tudja elengedni a másikat. Jézus önmagát adta értünk áldozatul. Az ő áldozata sikerült. Ám ha azonosulunk Jézus áldozatával, azzal túl sokat követelünk magunktól. Vagy Jung megfogalmazásában, egy archetipikus képpel azonosulva nem vesszük észre áldozathozatalunk rejtett agresszív részeit. A szeretőnő negatív oldala valóban az, amikor birtokolni akarja a másikat. Amikor túl sok közelségre vágyik úgy, hogy nem enged teret a kibontakozásnak, amire pedig mindenkinek szüksége van. Éretlen marad a nő szeretete, ha könyörög a férfi szeretetéért. Az érett szeretet odaadja magát a másiknak, ugyanakkor azt is elfogadja, ha elér egy határhoz. Vagyis, ha a férfi nem tudja befogadni az ő szeretetének megnyilvánulásait, vagy ha nem figyel rá kellőképpen, vagy ha kielégíthetetlen a férfi szeretet igénye. Vannak férfiak, akik megrekednek a szeretetnek egy infantilis igény szintjén, és ezért sosem elég nekik a szeretet. Ilyen esetben nagy kihívást jelent a nő számára, hogy ne hagyja, hogy felőrölje őt a férfi anyai szeretet utáni vágya, és mégis megmaradjon szeretőnőnek. A szeretőnő nem engedi, hogy elszakítsák önmaga és az élet szeretetétől. Szeretetében érzi önnön értékességét, és nem engedi, hogy a másik ráerőltesse az élet felfogását. Szeretetét nem áldozza fel a férfi szeretetre való képtelenségéért. Mária Magdolnában a szeretet iránti vágyunk és a szeretetet tápláló erőnk is megmutatkozik. E képet szemlélve erőt meríthetünk ahhoz, hogy képesek legyünk szeretni.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
3: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Főbb híreink először röviden. A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Amerikai békemisszió. Szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyalnak a Fehérház békemissziókért felelős külön megbízottjai. Magyarországra érkezett első Bartamaios pártiárka a Fenerion központ ünnepélyes megnyitására. Kormány ellenes megmozdulás a Kossuth téren. 4 év. A II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb olasz kormánya ünnepel. Újabb súlyos orosz légitámadás érte Ukrajnát, több régióban is károkról és áldozatokról számoltak be, közben diplomáciai erőfeszítések is zajlanak a háború lezárására. Nyíri Kata jelenti.
4: Újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát. Az ukrán légierő szerint Oroszország az éjszaka folyamán 167 drónt és ballisztikus rakétát vetett be. A légvédelem 128 drónt semmisített meg, vagy hatástalanított. Ugyanakkor rakéta és drón találatokat 23 helyszínen is regisztráltak. A támadás 9 ukrajnai régiót érintett. A Dnipropetrovszki területen, Kámjánszke városában egy ipari üzemet ért találat, amelyben 4 ember meghalt, 5-en pedig megsebesültek. A Dnipropetrovszki járásban egy autószerviszt is támadást ért, ott 1 ember meghalt, 5-en megsérültek. Kijev környékén is súlyos károkról számoltak be. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint az orosz erők célzottan támadták a kijevi Zsuljani és a Boriszpol repülőteret. Boriszpolban egy 9 emeletes lakóépületben is tűz keletkezett. Az ukrán elnök szerint Oroszország továbbra sem állt le a támadásokkal, miközben Kijev tűzszüneti javaslatot is továbbított Moszkvának. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint az orosz fél egyelőre nem válaszolt a javaslatra. A nemzetközi diplomáciai erőfeszítések közben folytatódnak. Az amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner a tervek szerint Moszkvába érkeznek, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Ukrajna európai támogatása is napirenden van. Szeptember 11-én Brüsszelben tartják az EU-Ukrajna Drónszövetség első ülését. A kezdeményezés célja a drón technológiák fejlesztésének és az ellenük való védekezésnek a felgyorsítása. Közben Szlovákia bekérette az orosz nagykövetet. Miután orosz támadás érte az ukrán biztonsági szolgálat kijevi épületét, amely a szlovák nagykövetség konzuli részlege közelében található.
3: Donald Trump amerikai elnök útnak indította 2 legfőbb bizalmasát, Jared Kushnert és Steve Witkoffot, hogy egy vadonatúj béketervvel megkíséreljék lezárni az ukrajnai háborút. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
5: Alig néhány órával azelőtt, hogy Donald Trump az ovális irodában bejelentette a megbízottak kijevi és moszkvai útját, az ukrán fővárosban egy drón közvetlen csapást mért az ukrán biztonsági szolgálat központi főhadiszállására. Zelenszky azonnali határozott válaszlépéseket követelt a védelmi erőktől, ám a diplomáciai csatornákat nem zárta el, jelezte, hogy a hétvégére garantálják az amerikai küldöttség biztonságát az ukrán légtérben, és felszólította Moszkvát, hogy tegyen ugyanígy. Jared Kushner és Steve Witkoff, a Fehérház hivatalos békemissziókért felelős külön megbízottjai szombaton Moszkvában kezdték meg a tárgyalásokat a Kreml képviselőivel, majd a tervek szerint vasárnap utaznak tovább Kijevbe, hogy személyesen egyeztessenek az ukrán vezetéssel. A külön megbízottak korábban már többször megfordultak az orosz fővárosban, ami miatt a kritikusok azzal vádolták őket, hogy elfogultak és közelebb állnak Vlagyimir Putyin álláspontjához. A kiszivárgott információk szerint az amerikai javaslatcsomag az alábbi alapelvekre épül. A harcoló feleknek az aktuális frontvonalak mentén azonnal be kell fejezniük a hadműveleteket, befagyasztva a konfliktust. Kijev nemzetközi és amerikai katonai garanciákat kapna a jövőbeli agressziók ellen, cserébe viszont fel kellene függesztenie, vagy határozatlan időre el kellene halasztania NATO csatlakozási törekvéseit. Bár a Fehérház hivatalosan nem mondta ki, hogy Ukrajnának le kell kellene mondani a megszállt keleti területekről. Trump utalásai és a tárgyalási alapok azt sejtetik, hogy a Donbass régió és a Krím státuszát egy későbbi hosszú távú diplomáciai folyamatra bíznák, de a jelenlegi ellenőrzési határokat de facto elismernék. Trump világossá tette, hogy a béke fenntartásának és Ukrajna újjáépítésének anyagi terheit sokkal nagyobb arányban kell vállalniuk az európai szövetségeseknek, mint az Egyesült Államoknak. Kijev meneközben Zelenszkij és köre kényszerpályán várja a küldötteket. Az ukrán vezetés tudja, hogy az amerikai katonai és pénzügyi támogatás nélkül a védelmi vonalak hosszú távon tarthatatlanok, így nem engedhetik meg maguknak, hogy csípőből elutasítsák Trump küldötteit.
3: Az amerikai hadierő 3 iráni kőolaj tartályhajót tett működésképtelenné, miután Irán felől rakétákat lőttek ki 2 amerikai hadihajóra, közölte a középső parancsnokság szombaton. Az amerikai katonaság közel-keletért felelős irányítási törzsének közleménye szerint az iráni iszlám forradalmi gárda által kilőtt ballisztikus rakéták nem okoztak kárt a járőr feladatot ellátó amerikai hajókban és legénységükben. Az amerikai védelmi minisztériumban csaknem 50 magasrangú tábornokot és tisztet vetnek alá kötelező poligráfos ellenőrzésnek Washingtonban. A megalázó eljárást az Iránnal zajló háború szigorúan titkos katonai terveinek és a kritikus lőszerhiányról szóló jelentéseknek a kiszivárgása kényszerítette ki. Udvarhelyi Erzsébetet hallják.
5: Az amerikai sajtóban olyan részleges, szigorúan titkos dokumentumok jelentek meg, amelyek az Irán elleni fegyveres konfliktus legérzékenyebb pontjait érintették. A nyilvánosságra került adatok nem csak a tervezett csapás mérőegységek koordinátáit és a Natanz melletti föld alatti nukleáris komplexum elleni haditerveket tartalmazták, hanem egy olyan belső jelentést is, amely szerint az Egyesült Államok lőszer és rakétakészletei, különösen a légvédelmet biztosító Patriot légvédelmi rendszer kritikusan megcsappantak. Donald Trump elnök és a nyomozást felügyelő hatóságok azért nyúltak a hadsereg történetében szinte soha nem látott megalázó eszközhöz, mert a szivárogtatás jellege és pontossága alapján felmerült a gyanú, hogy nem egy egyszerű sajtóhír kiszivárogtatásról van szó. A nyomozók komoly kockázatként kezelik azt a verziót, hogy a háttérben egy idegen hírszerzésnek dolgozó, magas pozícióban lévő beépített ügynök, vagyis egy kém áll, aki közvetlenül a döntéshozók asztaláról továbbítja az információkat Teheránnak és más rivális nagyhatalmaknak. Sokan úgy vélik, hogy a vizsgálat valójában egy politikai boszorkányüldözés, amellyel a Fehérháza közel-keleti katonai nehézségekről és az ellátási láncok akadozásáról próbálja elterelni a figyelmet a közvélemény előtt.
3: A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kormányává vált. Hivatali ideje meghaladta a II. Berlusconi kormány eddigi 1412 napos rekordját. Az olasz testvérek a déli Bari városában ünnepelték a közel 4 éves kormányzást. Giorgia Meloni pénteken új biztonsági vagy gazdasági intézkedést jelentett be. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
5: A Meloni vezette olasz testvérek az Antonio Tajani irányította Hajrá Olaszország és a Matteo Salvini vezette Liga közös kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. Meloni Olaszország első női miniszterelnöke, az utóbbi 80 év 68 olasz kormánya közül egy sem töltötte ki az 5 éves ciklust. A Meloni kormány közel 30 oldalas kiadványa szerint a kormány több mint 1,3 millió új munkahelyet teremtett, 5,7%-ra csökkentette a munkanélküliséget, az állástalan fiatalok arányát történelmi minimumra 18,4%-ra szorította vissza. A Meloni kormány erősségei közé helyezte a nemzetközi sajtó az Olaszországnak adott politikai stabilitást és Róma visszatérését a nemzetközi szintérre. A kormány adatai szerint 2026 első 6 hónapjában 80%-kal kevesebb illegális bevándorló érkezett a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Az összegzés hangsúlyt helyez a bűnözés elleni fellépésre, a közegészségügyi rendszer támogatásának növelésére és az energetikai intézkedésekre. A balközép La Repubblica a Meloni kormány eredményei között tartja számon az államháztartás rendezését, kiemelve, hogy a költségvetési hiányt az idén sikerült 3% alá szorítani. A jobboldali Írcsornál kiemelte, hogy Meloni diadalmenetek kormányátalakítás, többségváltás belső politikai válság nélkül zajlott. A Corriere della Sera kedden úgy értesült, hogy a Giorgia Meloni vezette kormány nem várja ki a törvényhozási ciklus jövő októberi határidejét Olaszországban, így 2027 első hónapjaiban előrehozott parlamenti választást tarthatnak. A legnagyobb olasz napilap szerint decemberig megszületik az új választási törvény, és politikai gyakorlatnak számít, hogy azt követően minél előbb választásokat tartsanak.
3: A kormány meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet, a szeptember 7-én lejáró intézkedést 2026. december 31-ig tartja érvényben a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a ceutai válsággal és a Brüsszellel folytatott tárgyalások időigényével indokolta a döntést. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
5: Magyar Péter a közösségi oldalán bejelentette, hogy a kormány nem enyhít az illegális migráció elleni jogi és fizikai védvonalakon. A miniszterelnök külön kiemelte a spanyolországi Ceutánál kialakult súlyos válságot. A Tisza kormány az év végéig hátralévő időszakot arra kívánja felhasználni, hogy intenzív egyeztetéseket folytasson az Európai Unió intézményeivel. A cél egy olyan új, fenntartható szabályozási keret kidolgozása, amely teljes mértékben hangban van az uniós joggal, garantálja a magyar határok biztonságát, és hosszú távon is gátat szab az illegális határát lépési kísérleteknek. Az intézkedés még a 2015-ös nagy európai migrációs hullámig nyúlik vissza, amikor a menedékjogi törvény módosításával bekerült a magyar jogrendbe ez a különleges kategória. A törvény szigorú matematikai feltételekhez köti a válsághelyzet elrendelését, amelyek a menedékkérők napi átlagos számán alapulnak, vagy azon, ha kialakult migrációs helyzet közvetlenül veszélyezteti a közbiztonságot és a közrendet. Az Európai Unió Bírósága még az Orbán kormány idején szabott ki napi 1 millió eurós büntetést Magyarországra, amiért a hazai szabályozás szembe ment az uniós elképzeléssel. A büntetés összege mára meghaladta a 900 millió eurót is. Brüsszel azt követeli, hogy szűnjön meg a 2015 óta görgetett válsághelyzet, és hogy a menekültek újra benyújthassák a kérelmüket a magyar határon is. Az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma 2026 nyarán lépett hatályba. Ez a paktum teljesen új jogi környezetet teremtett a közösségen belül. Magyar Péter és a Tisza kormány hivatalos álláspontja szerint igazságtalan, hogy Magyarországot még mindig egy korábbi, elavult szabályrendszer megsértése miatt büntetik, miközben az új paktum életbe lépésével a jogi háttér alapjaiban változott meg. Két ideiglenes magyar migrációs jogszabály kivezetése utat nyithat ahhoz, hogy véget érjen az Európai Unió Budapestre kirót napi 1 millió eurós bírsága. Derül ki a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti egyeztetéseket ismerő forrásokból. A Euronews információi szerint a lépés nem kényszeríteni Magyar Péter miniszterelnököt arra, hogy enyhítsen Magyarország migrációs politikáján. Ezt ő következetesen ellenzi, miközben Brüsszeltől azt kéri, hogy törölje a büntetést.
3: A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány fő beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják. Jelentette ki Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár a kárpátaljai magyar iskolák tanévnyitó ünnepségén, a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban. A magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, Folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpátalján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Ne féljetek 2.0 címmel szerveztek demonstrációt szombat estére a Kossuth Lajos térre. A rendezvényen bárki felszólalhatott, aki legfeljebb 2 perces videóban előzetesen elküldi mondani valóját a szervezőknek. A szervezők pártpolitikától mentes nyílt és interaktív közösségi workshopot tartanak, a rendezvény azonban több elemében is demonstráció jellegét ölti. A rendezvény mögött áll a köztér, Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője, Skrabszky Fruzsin, a dokumentumfilmes, a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány vezetője, Hút Gergely, a Pesti Srácok volt főszerkesztője, Renge Zsolt, fővárosi fideszes politikus, a Citizen Go magyarországi kampányigazgatója, Kohán Mátyás, a Mandiner volt újságírója, Szabó László, önkormányzati képviselő, valamint Kurucz Dániel, a köztér alapítója és vezetője. Bartolomaios konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanárion Ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka megköszönte a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe, fogalmazott. A Fanárion a konstantinápolyi egyetemes patriarhátus budapesti múzeum utcai épületében kialakított ortodox keresztény dialógus központ, amelynek kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomaios pátriárkának, aki 2021-ben az intézményben létesülő templom alapkövét is elhelyezte. Székely udvarhelyen felszámolják a medve barlangokat, Gáspár Sándor tudósít.
6: 3 olyan üreget is azonosítottak Székely udvarhelyen, amelyet medve használ, amelynek közelében naponta látják, hallják a helybéliek a maszkot, és a polgármesteri hivatal úgy döntött, megpróbálja elejét venni balesetnek, esetleg tragédiának. Magyarán felszámolják az üreget. A tavasszal elfogadott medvetörvényt ugyan az államelnök mind a mai napig nem hirdette ki, emiatt is próbálkoznak az önkormányzatok helyi megoldásokkal. Bár a folyamatosan növekvő medveállomány miatti gondok központi szabályozás nélkül megoldhatatlanok.

0: Tavaly a bocsait is a városhoz nagyon közel hozta világra az egyik, és attól tartanak, hogy a téli elhúzódásra használt üregeket is a város közelében ássák meg. Gond a kukázó medvék jelenléte is. A második Rákóczi Ferenc utcába a gyümölcsösök miatt jár be egy medve, és a széldombon is gyakran látni. Dávid Endre alpolgármester nyilvánosan is felszólította a város lakóit, hogy az említett három üreghez hasonlóan, ha újabbakat észlelnek Székelyudvarhelyen, jelentsék az önkormányzatnál. Minden egyes üreg megvizsgálására szakembert kérnek föl, hogy állapítsa meg, borz vagy medve ásta-e. Elmondta, hogy Budváron, a Szelkefürdőre vezető Szívek sétányától mindössze 50 méterre, és a Rét utca közelében is felfedeztek egyet. Félő, hogy ha a városhoz emberekhez ennyire közel cseperednek fel a bocsok, megszokják az emberi, városi zajokat, autózúgást, ez pedig veszélyes. Éppen ezért fontos, hogy a házaktól minél távolabbra, természetes élőhelyükre szorítsák vissza a medvéket. A budváriak meg a Rét utcában lakó udvarhelyiek esténként hallják is, ahogy járkál, fújtat és kaparászik a medve. Reggel pedig az összetört gyümölcsfák bizonyítják, hogy valóban ott járt. Ha szükséges, akkor kilőjük a problémás medvét. De előtte legalább annyit tegyünk meg, hogy ne lakhasson mellettünk, szögezte le Dávid Endre, a polgármester.
1: Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét, közölte a katasztrófa védelem a honlapján. A fővárosban is több helyszínre riasztották az egységeket, illetve több feladatot adott az erős szél a tűzoltóknak. Közlekedési hírek.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták a harmadik kerületben a Mátyás Király utat a Karácsony-Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca Zsák utca lett ma 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult, az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig kell lezárásra készülni. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a közvágó híd állomást karbantartás miatt, pótlóbusz jár a közvágó híd és Pest-Erzsébet között. Lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt ma 10 órától 23 óráig. Kovács Botond, BKK Info.
1: A várható időjárásról. Vasárnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Végül főpíreink még egyszer röviden. A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Amerikai békemisszió. Szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyalnak a Fehérház békemissziókért felelős külön megbízottjai. Magyarországra érkezett első Bartolomaios pátriárka a Fanarion központ ünnepélyes megnyitására. Kormányellenes megmozdulás a Kossuth téren. 4 év, a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb olasz kormánya ünnepel. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Multidéző Zsoldos Szilviát hallják.
4: 2026. szeptember 6-a, évközi 23. vasárnap van. Ma a Zakariások ünneplik névnapjukat, Isten éltesse nevek viselőit. A Zakariás héber eredetű bibliai név jelentése Jahve ismét megemlékezett. 460 éve, 1566. szeptember 6-án halt meg első Szulejmán török szultán, a török birodalom egyik legnagyobb uralkodója, aki 46 éven át volt hatalmon. Uralma idején élte fénykorát a sztambuli porta, és a birodalom akkor érte el legnagyobb területi kiterjedését is. Szulejmán 1500

0: 1920. szeptember 22-én lépett a trónra, és szinte azonnal háborút kezdett a Habsburg birodalom ellen. Magyarországra először 1521-ben tört be, és elfoglalta az ország több déli végvárát, így Sabácot, Zimonyt és Nándorfehérvárt is. 1526-ban már nagy sereggel indult Magyarországra, s a főurak torzsalkodása miatt csak csekély erővel és gyenge fegyverzettel kiálló magyar hadakat az augusztus 29-i mohácsi csatában szétverte. Innen számítjuk a másfél évszázadig tartó magyarországi török hódoltságot. Nagy Szulejmán 1566-ban a Bécs elfoglalására induló hadjárata során Szigetvárostroma közben halt meg. Ezután a török birodalom lassú hanyatlásnak indult. Bár Szulejmánt a nyugati világ barbár hadúrként ismerte, rendkívül művelt ember volt, aki pártfogolta a művészetet és építészeti remek műveket hozott létre. Élete társa szerelme egy rabszolgalány volt, aki kivívta függetlenségét, és 4 fiút szült neki. 270 éve, 1756. szeptember 6-án született Báró Vaj Miklós dandártábornok, hadmérnök, folyószabályozási királybiztos, a londoni Királyi Természettudományos Társaság egyetlen magyar mérnök tagja. A török háborúkban megsebesült, a jobb szemét el kellett távolítani. Érdemeiért II. József bárói rangot adományozott neki. Nyugalomba vonulása után alsó-zsolcai birtokán gazdálkodott. Angliából korszerű ekék, vető- és aratógépek terveit, valamint a fonógép modelljét hozta magával. Ő honosította meg Szabolcsban a burgonyát. 1790-től követ volt az országgyűléseken. 1802-től haláláig a Tisza és Kőrös vidék folyószabályozási királybiztosa, a tiszántúli térképező és folyószabályozó mérnökök munkájának irányítója és felügyelője volt. Vaj Miklós 1824-ben hunyt el Pesten. 260 éve, 1766-ban ezen a napon született John Dalton, angol kémikus és fizikus, a modern atomelmélet egyik megalapozója, a róla elnevezett gáztörvény felfedezője. Tudományos munkáját 1787-ben meteorológiai megfigyelésekkel és a sarki fény tanulmányozásával kezdte, és felismerte annak kapcsolatát a Föld mágnesességével. Azt is felvetette, hogy a passzát szelet a föld forgása és a hőmérséklet változások okozzák. Bebizonyította, hogy az esőt nem a légnyomás változás, hanem a hőmérséklet csökkenése okozza. Meghatározta a víz maximális sűrűségéhez tartozó hőmérsékletet is. Tanulmányozta a színlátást, mivel bátyja és ő is vörös-zöld színtévesztők voltak, s bár elképzeléseit már életében megcáfolták, a jelenséget ma is daltonizmusnak hívják. A róla elnevezett törvényhez a gázokkal kapcsolatos kutatásai vezettek el. Munkásságának csúcsa mégis atomelmélete. Dalton szerint minden elem parányi, rájellemző, egyforma méretű és súlyú részecskékből áll, melyek nem oszthatók tovább. Kimondta, hogy az atomok közti vonzó erő anyagonként változik, s távolságuk határozza meg a halmaz állapotot. A kémiai elemeket 1803-ban táblázatba is rendezte. 155 éve, 1871. szeptember 6-án született dr. Bozóki Dezső sorhajó orvos, fotográfus. 1904-ben a császári és királyi haditengerészet szolgálatába lépett. Utazásairól a Két év Kelet-Ázsiában című 7 kötetes munkájában számolt be. Orvosként, diagnosztizáló kutatóként messze túltekintett egy átlagos utazó horizontján. A korabeli szokásoktól eltérően nem az épületekre, hanem az utca emberére koncentrált. A 26 hónapos kelet-ázsiai út során rengeteg fotográfiát készített és vásárolt, amelyek értékes kordokumentumok. Bozóki Dezső 1957-ben a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumra hagyományozta távol-keleti útján vásárolt tárgyait, fotóit. 125 éve született Bilicsi Tivadar színész, érdemes és kiváló művész. Igazi jellemábrázoló művész volt, akár vígjátéki, akár drámai szerepeket alakított, figuráit egyaránt meggyőző erővel keltette életre, 75 magyar filmben alakított főleg komikus szerepeket. Visszaemlékezései 1982-ben Hol vagytok ti régi játszótársak címmel jelent meg.
1: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
2: Édes jó Istenem, új napra virattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk, soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk, áldó kezédet. Amen.

Joseph Haydn 95. C-moll szimfóniájának harmadik tétele csendült fel a londoni filharmonikusok játékában. A karmester Solti György volt.

0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 7 óra.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
3: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Orbán Zoltán, szervusz!
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
3: Ma egy nagyon, szerintem vicces madárról lesz szó. Azt mondhatnám címszónak, hogy disznótor a nádasban.
4: Igen, mert ilyen malacvisítás-szerű hangja van ennek a madárnak, egészen elképesztő figura a guvat. Nagyon ritkán látni, tehát ez egy lábas jószág a szószoros és átvitt értelmében. Ugye lábbal gyalogol a sűrű parti növényzetben, nádban, gyékényben. Úgy mozog, mint ahogy mozoghattak annó mondjuk a raptorok, mint egy ilyen lépegető járógép. Hosszú csőre van, egy picit lefelé hajlik a vége. És hát jó pofának tarthatjuk, hogyha mondjuk nem vagyunk vízipockok.
3: Bocsánat, akkor itt álljunk meg, és mondjuk el a külsejét, mivel te szintévesztő vagy, én segítek a színekben.
4: Köszönöm.
3: Tehát ahogy mondtad, már ilyen enyhén lehajló csőre van, felcsapott farka, nagyon vicces, amikor mászkál,
4: igen, rövid
3: felcsapott
4: farka.
3: Kis, igen, farka van, szép kékes begye van, meg a hasa, és barna, fekete-fehér mintás szárnya van, galamméretű, vízicsibeszerű alak.
4: Igen, de inkább azt mondjuk, hogy gerle, mert ugye a magyar nyelvben a galambok a nagy termetűek, a gerlék a kis galambok. Tehát rövid, tömzsi, képzeljünk el egy ilyen 15 centis pipaszár lábon rohanó öklömnyi ezért fél hosszú nyakkal, nagy csőrrel.
3: És tényleg rohan, láttam egy videót erről,
4: tehát
3: érdemes megnézni, hogy annyira vicces, hogy így rohangál. Berohan a vízbe, aztán kirohan.
4: Igen, és mindenre lecsap azzal az elképesztő csőrével.
3: Tehát szóval azt mondtad, hogy ha nem vagyok pocok,
4: igen, mert tetszik. Hogyha vízi pocok ott tralalázva úszik a vízen, és ott van, akkor simán megeszi. Tehát ez a madár egészen elképesztő. Nagyon sok ragadozó életmódot folytató madárra igaz az, a gólya is, meg a gémek is, hogy nem azt nézi, hogy mit. Tehát hogy ugye két fontos szempont van, hogy mit zsákmányol. Az egyik, hogy el tudja kapni. A másik, hogy beférjen a torkába. Most innentől kezdve, mivel nagyon ügyes, nagyon gyors, és viszonylag tágulékony a torka, ilyen vízipocok, egér méretű zsákmányig, lefelé mindent és bármit, rovarokat, csigákat, vízipuhat, bármit.
3: A pockot egyben bekapja, hogyha jól értem.
4: Igen, mert foguk ugye nincs, mert a madaraknak
3: azért... Hát, de mondtam, hogy a csőrével szétüti
4: nem nagyon
3: valahogy.
4: Tudják, nem. Egyedül a kampós csőrű fajok tudják szétdarabolni a zsákmányt. Ugye az, hogy kampós egy csőr, az nem jelenti azt, hogy egyből szét is tudja szedni, mert például a kormoránnak is kampós végű a csőre, sőt kampósabb vagy hegyesebb a kampója, mint mondjuk egy nagy sasnak. Csak ez alapvetően azért van, hogy a hosszú csőre végén van a kampó, hogyha megragadja a halat, akkor ne tudjon elszabadulni, de nem tudja szétszedni. Tehát a ragadozó madaraknak ez az ívelt belül éles csőre alkalmas a felszagatásra.
3: Tehát a guvat nem tudja ez.
4: Onnantól kezdve, aminek ilyen hosszú csőre, az egészben nyomja befelé, ez ideális mondjuk a földig liszt, mert ugye azt csak szívni kell, mint a makarónit, és akkor szépen fogja, és elkezdi lefelé a torkába, és akkor próbálja, hogy ez ilyen gyakorlás alapon megy, és akkor rájön arra egy felnőtt madár már, hogy akkor mi az a zsákmány, amit még érdemes más világra segíteni, mert azt akkor meg tudom enni. Vonul is, egészen Afrikáig elmegy, de egyre több át is telel.

0: Miért nem látjuk, hol lakik, például Magyarországon?
1: Mindenhol ott van, ahol van egy kis csatorna náddal gyékénnyel, csak ugye a talajon mozog, szinte soha nem repül, nem is túl ügyes repülő.
0: Ahhoz képest, hogy Afrikába megy.
1: Igen, de sötétbe repül, akkor nem látja senki, és nem neveti ki senki. Ugye nagyon érdekes, hogy 90-es évek elején volt szerencsénk elmenni Észak-Olaszországba, rokkolókba, madárfogó kertekbe. Ez a világon csak itt van, hatalmas, sok százmilliós madártömegek ugye vagy megkerülik az Alpok bérceit, vagy fölötte repülnek át, és itt a déli részen, az Alpok déli lábánál a fahatáron alakultak ki ezek a speciális rokkoló madárfogó kertek, amik olyan szofisztikáltak, mint egy japán meditációs kert, és mindennek az a célja, hogy az rengeteg madár, ami ide érkezik, Európából, Ázsiából és Észak-Amerikából is akár, azt ott el tudják kapni, meg tudják enni. Ez segítette a mediterrán térségekben a civilizáció kialakulását. Hogy három kontinensről sok százmillió, sok milliárdnyi madár vonul át ősszel és tavasszal, és különösen a kezdeti időben ez szabad húsforrást jelentett. Tehát az olaszok nem azért eszik, megölik a madarakat, meg olaszok, hanem mert erre alakult a kultúrájuk. És milyen érdekes volt, 1300, illetve 1600 méter magasan dolgoztunk ezekben a rokkolókban, és az 1300 méteresnél a fajlistába szerepelt guvat. Tehát azt azért megnéztem volna, amikor egy fenyőben ott guvatot fog az ember. Tehát ezzel a szépen a maga lassú módján még a hegyeket is le tudja küzdeni, de sok madár itthon marad, és ugye azért nem látjuk, mert a sűrű nádasban, a gyékényesben mozog. Néhány évvel ezelőtt a csepeli Kisdunán voltam, és láttam, hogy ott motoszkál a télen a nádban, és ugye rajta van a telefonunkon egy csomó madárhang, bejátszottam a guvatnak a hangját, és mint egy ilyen mini velociraptor kirohant, és ott az emberek lába között szaladgált, mint mondjuk egy yorkie. Egészen hihetetlen figura, és ugye nagyon érdekes, hogy a nagyon sűrű növényzetben, tehát a nádban, gyékényben tud, mint a 30-40 km/órával szaladni. Teljesen el tudja lapítani a testét, ezt a hosszú csőrét előre dugja, egy kicsit lehajtja a fejét, és akkor gyakorlatilag a csőr hegyétől a farka végéig nagyon hegyes szögű háromszöget képez, ami gyakorlatilag akadály nélkül tolja szét a sűrű nádszálakat, és ezért tudott szadni, meg ott egyébként botorkálnánk csak össze-vissza.
0: Védette.
1: Védett, természetesen. Alapvetően az állománya stabilnak tekinthető, az országos modellezés alapján 4000 és 8700 pár között, tehát mivel nem látjuk, olyan, mint az albinó vakondi invázió, lehet, hogy van, csak nem érzékeljük. Nagyon nehéz pontos számot mondani. A veszélyeztetettségére pedig ugye azután, hogy mivel a vizes élőhelyekhez kötődik, és a szárazodásnak az egyik legelső lépéseként a vizes élőhelyeink száradnak ki, tűnnek el, nem megfelelő gazdálkodás, például a beszántás is problémát jelenthet, ezért ilyen szempontból az a nagyon jó pofa madár a vizes élőhelyeknek az egyik ilyen nagykövet faja is.

2023-ban készült műsorunkban Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjével beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az eddig elhangzott, több mint 180 epizód legfrissebb részei elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcast-en.

0: A hétrét felvételei szóltak. 7 óra 15 perc. Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Elkezdődött a tanítás. Az első hét izgalmai lassan elcsendesednek. Nyári Zsigmond a budai Szent Gellért 12 év folyamos iskolának az igazgatója. Itt a Krisztina templom körül egy egész iskola rendszer van, ami különlegessége a Szent Gellértnek, hogy két épületben van, az általános máshol van, és a gimnázium máshol van, tehát nincs közvetlen átjárás a kettő között, és két igazgatói szobája van, de egy igazgatója van, így aztán kicsit megkésve kezdtük el a beszélgetésünket. Nyári Zsigmondot kérdezem, hogy mitől aggódott az igazgató, minek örül az igazgató, hogyan kezdődik a tanév?
2: Hát egyfelől örül az igazgató, amikor vannak tanárok. Ugye mindig van valamennyi mozgás, most is az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy ki lesz a matek tanár, mert az kolléganő szülni ment, ami nagy öröm, de hát nem könnyű pótolni. Alapvetően három szempont volna ilyenkor, hogy legyen pszichésen egészséges, és be legyen engedhető a diákok közé, másik legyen megfelelő végzettsége, a harmadik pedig, hogy ismerje a kategóriás iskolák világát. Na most olyat találni, aki ennek a háromnak egyszerre megfelel, azért nem könnyű. Végül az utolsó pillanatban, tényleg az utolsó pillanatban sikerült ilyen kolléganőt találni, úgyhogy ez a legnagyobb öröm egy igazgatónak, amikor azt látja, hogy megvannak a diákok, megvannak a tanárok, megvannak a szülők, és még ő is él és mozog.
1: Említettem, hogy az iskola két egységből áll, fizikailag is, és

0: általános iskolai rész teljesen rendben van hozva. A gimnázium rész itt a Krisztina templom, mert egy nagyon patinás épület, de kicsit ütött kopott a lépcsőház.
1: Igen, ez így van. Az általános iskola épület az sok pénzből, részint állami, részint fenntartói pénzből, ugye az egyházmegye révén rendben lett téve, fel lett újítva, maradéktalanul, a mi igényeink szerint, és a tervezésbe is belefolyhattunk. Ugyanakkor pedig a gimnázium épületünk itt a Krisztina téren, hát az még több ponton felújításra vár, de mindig haladunk előre, minden évben történik valami. Tavaly nyáron olyan felújítás történt, ami mindenkinek jól látható, és a komfortérzetét szolgálja, földszinti mosdók és öltöző újultak meg. Az egy egészen más érzés, egy szépen frissen csempézett, jó szellőző helységben lenni, szemben a korábbiakkal, amikor egy dohos, izzadságszagú, romos helységekben öltöztek a gyerekek. Most idén nyáron megint egy olyan felújítás volt, ami nem nagyon látványos, de szükségszerű volt. A pince szinten a teljes fűtés csőhálózat lett kicserélve. Az épület a belépve ez nem érzékel a látogató, de hát pénzben is, meg hát az állag megóvás szempontjából is ez egy újabb nagy előrelépés volt. Nincs nagy látszatja, de nagy haszna van. A következő évre már vannak a tervek, az megint egy olyan felújítás lesz, az udvarnak a rendbetétele, amit az egyszerű vendég vagy a diák is könnyen lát, hogy jé, új burkolat van, most már lehet elesni, nem aszfaltra üti a fejét, hanem sport, gumiburkolat, van új kosárpalánk, hát ezek most a legújabb tervek.
0: Viszonylag kicsiny tanulói létszámú iskola, ez legalábbis az alsó tagozatról tudom, hogy évfolyamonként egy osztályuk van, nincs is hely többre. A gimnáziumban szintén ez megy tovább, vagy ott vannak párhuzamos osztályok?
1: Mi méretünket tekintve inkább a közepes iskolákhoz tartozunk, úgy, hogy a 12 évfolyamot nézzük, mert valóban az általános iskolában nincsenek párhuzamos osztályok, a gimnáziumban viszont a 4 gimnáziumi osztály az ugye 8, mert hogy párhuzamosan 2 osztályjal futunk. Igen, ez olyan közepesnek felel meg. Ez nekünk nagy szerencse, hogy akik át szeretnének jönni általános iskolából gimnáziumba folytatva ott a tanulmányokat, jellemzően ez a többség, meg tudjuk tenni, és ugyanakkor pedig tudunk egy felvételi eljárással azért új diákokat fölvenni, olyanokat, akik megfeleltek egy többszörös túljelentkezés esetén is, megfeleltek a felvételi követelmények, és bekerültek hozzánk. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsés helyzet, hogy gimnáziumban párhuzamos osztályok futhatnak.
0: A legkönnyebb mérni az iskolák rangját, a tanulmányi eredmény, továbbtanulási statisztikák, stb. Azokban nem szokott az élbolyban lenni a Szent Gellért, viszont a családiassága miatt az általános iskoláról tudom, nagyon kedvelt a szülőknél. Mi a sajátossága, és mi az, amivel esetleg elégedetlen az igazgató, hogy javulni kéne?
1: Hát most kicsit pontosítanom kell, annak örülök, hogyha ez a családias jelleg ez úgy feltűnő velünk kapcsolatban, de mondjuk, hogyha azt nézzük, amit mondjuk a HVG szokott publikálni, az ország top 100 iskolája, hát abban most már tavaly és idén is benne voltunk. Tehát ilyen szempontból azért nagyot ugrott most az utóbbi időkben az iskola, nagyot fejlődött a tanulmányi színvonal. Ugye egy iskola legfőbb sajátosságai nem mérhetők. Pontosan ez, hogy milyen a légkör, hogyan viszonyulnak, hogyan szólnak egymáshoz a diákok, mennyire szeretnek ide járni, a kollégák mennyire érzik jól magukat a tantestületben. Ez nem mérhető. A kompetenciamérések, a továbbtanulási arany, a emelt szintű érettségik eredménye, ezek mérhetők. Na most ebben a tekintetben is azért az utóbbi években nagyot léptünk előre, úgyhogy most már nem is annyira fejlődés, mint inkább a megmaradás lassan a célunk.
0: Krisztina templomot veszik körül, az alagútnál levő krisztinavárosi ősi szép plébánia templom, az iskola temploma is, és az imént említette igazgató úr, hogy éppen restaurátorokkal beszélt, mert az oltárképpel valami baj van. Mi az együttműködés a templom, a plébánia és az iskola között?
1: Hát nagyon hálásak vagyunk József atyának, Tampóba be József plébánosnak, mert ami csúnyán mondom, liturgikus igényünk, tehát hogy legyen Veni Sancte Mise, Tedeum, szentségimádás, elindulhasson egy urangyal imádsággal, bezárhassuk 24 óra múlva. Bármi ilyen, akkor ő készséggel és örömmel szolgálatait föl tudja ajánlani, papi szolgálatait. Másrészt meg a templom terét, ami egy nagy előny, mert ahol a teljes iskola együtt tud lenni, ez hát majdnem 500 ember.
0: Tehát a díszterem is a templom, egy kicsit.
1: Tulajdonképpen az is, igen. És hát cserébe, amit mi kínálni tudunk, az az, hogy amikor mondjuk rendez az egyházközség egy farsangi mulatságot, vagy valami előadást, akkor mi föl tudjuk ajánlani a mi épületeinket, a mi tornatermünket, a mi sportpályánkat, vagy adott esetben, amikor restaurálni kell egy oltárképet, akkor megnézzük, hogy a pincében hogyan alakítható át a raktárhelyiség ideiglenesen restaurátor műhelyé, hogy ott el lehessen végezni ezt a munkát. Tehát ilyen kölcsönös, jó együttműködésben vagyunk.
0: Honnan jönnek a diákok? Mert itt a Buda első kerületében elég sok iskola van, csak a Petőfi itt van, a Szilágyi itt van a szomszédban, és hát a népesség igen alacsony. Összbudai, vagy összbudapesti, vagy Buda vonzás körzete.
1: Ahogy feljebb megyünk az évfolyamokat nézve, úgy tágul a felvevő térség. Tehát nyilván alsó tagozatra szülők teljes joggal nem akarják sokat utaztatni a gyerekeket, tehát jellemzően azért a környékből, és ugye a hegyről, 12-ből a kerületből, ahogy úgy járművekkel le lehet szivárogni, tehát főleg az alsós gyerekeink többsége az innen jár be, vagy hozzák őket. Gimnáziumban akár már tényleg a déli pályaudvar közelsége okán az is eljárható, hogy valaki vonattal jön. Sokszor viszonylag messzebb is, tehát Érdről az még nem is tűnik annyira messzinek. Sóskút, Etyek, ilyen helyekről is vannak diákjaink.
0: Igen, szerencsé, hogy a déli pályaudvar 400 méterre van gyalog. Az idei tanévben van-e valami különleges program vagy esemény, ami várható?
1: Most, amire nagyon készülünk, az a Szentgelért zarándoklat, szeptember 24-e, ugye nekünk az a legnagyobb ünnepünk.
0: Szegedre, Csanádra vagy Velencébe?
1: Most egyik sem, igen, ezek jellemző helyszínek szoktak lenni, most Esztergomba. Ugye tavaly volt Bakonybél, ahol úgy járunk Szentgelért nyomában, hogy az ő remetességének a helyszínén járunk, most pedig a másik véglet, a Királyi udvar, ahol ő nyilván nagyon is nyüzsgő életet élt. Úgyhogy Esztergom az úti cél, ami azért izgalmas, mert oda el tudunk menni kenuval, biciklivel, gyalog. Hát nyilván nem Budapestről kenuzunk, és nem onnan biciklizünk, de nem onnan gyalogunk, hanem Pilisszentlélek a pálosromoktól. De ez egy ilyen nagy, őrült szervezést igénylő dolog, hogy azt az egész iskola végül összefut.
0: Az most van szeptemberben, ugye?
1: Így van, szeptember 24-e csütörtök, úgyhogy akkor indulunk, fölkerekedünk egy ilyen nagy zarándoklattal, ott alszunk a Vitéz János iskolának a tornatermében, illetve a Szent Adalbert központban az általános iskolások, és akkor egy nagy Szentmisén bazilikában délelőtt 10 órakor megünnepeljük Szentgelért ünnepét. Úgyhogy most ez a legnagyobb és inkább szervezést igénylő esemény az életünkben, amire készülünk.
0: Nyári Zsigmond, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Tomi Emanuel és Phil Emanuel felvételét hallották.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! A kormány meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet, a szeptember 7-én lejáró intézkedést 2026. december 31-ig tartja érvényben a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a ceutai válsággal és a Brüsszellel folytatott tárgyalások időigényével indokolta a döntést. A kormányfő közösségi oldalán pénteken bejelentette, hogy a kormány nem enyhít az illegális migráció elleni jogi és fizikai védvonalakon. Az Európai Unió bírósága még az Orbán kormány idején szabott ki napi 1 millió eurós büntetést Magyarországra. Az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma 2026 nyarán lépett hatályba. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják. Jelentette ki Kollai István, magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, a kárpátaljai magyar iskolák tannyévnyitó ünnepségén, a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban szombaton. Aláhúzta, Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpátalján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Bartolomeosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanárion Ortodox Keresztény Központot. Beszédében a pátriárka megköszönte a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. A Fanárion a konstantinápolyi egyetemes patriarkátus budapesti Múzeum utcai épületében kialakított Ortodox Keresztény Dialógus Központ, amelynek kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomeosz pátriárkának. Ne féljetek, 2.0 címmel kormányellenes tüntetés szervezett szombatra a Köztér és a Citizen Go a Kossuth Lajos térre, tudósít a Magyar Nemzet. Huth Gergely, a pestisrácok.hu egykori főszerkesztője a rendezvényen felidézte, hogyan bántak el Gulyás Istvánnal a közmédiában, és hogyan jelölt egy kommunistát a Tisza párt a független közmédia testületbe. Huth Gergely szerint Magyar Péterék, hazaárulók, el akarják venni az emberek vagyonát. A Giorgia Meloni vezette jobb közép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb ideig hatalmon lévő kormányává vált. A Meloni vezette olasz testvérek, az Antonio Tajani irányította Hajrá Olaszország, és a Matteo Salvini vezette Liga közös kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. Az olasz testvérek pénteken a déli Bari városában ünnepelte a közel 4 éves kormányzást. Hazánk időjárásáról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták a 3. kerületben a Mátyás Király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca Zsák utca lett ma 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult, az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig kell lezárásra készülni. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pest Erzsébet között. Lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt ma 10 órától 23 óráig. Kovács Botond, BKK Info.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Most következő zenei összeállításunkban a Bojki Soul and Gospel, Iváncsics Tamás, Fúris Rita és a Balanceville Group felvételeit hallják.

0: Elhangzott zenei összeállításunkban a Bojki Soul and Gospel, Iváncsics Tamás, Fúris Rita és a Balanceville Group felvételei szóltak. 7 óra 50 perc. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya olvassa fel, amelyhez Hulitka Róbert váci egyházmegyés pap fűzi gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt 4 szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal 1 vagy 2 társat, hogy 2-nek a tanú bizonysága vagy 3-é tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha 2 közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyántól, mert ahol 2 vagy 3 összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Ezek az evangélium igéi.
2: A mai evangéliumban Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy mit kezdjünk azokkal a helyzetekkel, amikor meg kell fednünk testvéreinket, hiszen nem mindig cselekszünk helyesen, és fele barátaink sem mindig cselekednek olyan módon, amely Isten akarata vagy a törvény szerint való. Ám a szeretet ebben a helyzetben is előbbre való. Nem a megfélemlítés, a másik akaratának megtörése a cél, hanem a tökéletesebb egységre, a szeretetre való elvezetés. Éppen ezért a sorrend, hogy először oda megy 4 szem közt a keresztény ember fele barátjához, nyilvánvalóan a nyitottságot, a másik felé való békülékenységi szándékot, és egyáltalán a feddés szeretettel teli jellegét mutatja meg. Nem a másik megszégyenítése a cél itt, hanem elsősorban az, hogy az illető belássa, miben kell változtatnia. Amikor már valaki nem fogadja el ilyen módon a feddést, akkor jön egy másik fele barát. És itt jelenik meg egy másik szűrő, vajon meg tudom-e győzni fele barátomat, azt, aki számomra fontos arról, hogy igenis a törvénnyel szembe megy valaki. Meg tudom-e győzni őt arról az igazságról, amely a szeretet törvényén alapszik. Mert így már 2 tanúságtétele, úgymond egyfajta számbeli fölényt is jelenthet. Nem minthogyha az igazságosság számban mérhető lenne. Nem minthogyha az igazság úgymond megszavazható lenne. De hogy az a testvérem, akit megfeddek, lássa, hogy nem vagyok egyedül a véleményemmel, ilyen módon még mindig a szeretet tökéletességére vezetem. És itt már jelen van közöttünk Krisztus is, hiszen ahol 2 vagy 3 összegyönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És abban az esetben, hogyha a feddés még ilyen módon sem éri el az erejét, a hatását, akkor válik az illető úgymond a közösség elé tárt, nem megszégyeníteni kívánt, hanem megváltoztatni kívánt személyé. A közösség ugyanis megtart bennünket. A közösségnek van egy olyan funkciója is, hogy az ember észre tudja venni, miben kell simulékonyabbá, alkalmazkodóbbá válnia. Nem minden esetben kell természetesen, úgymond a közösség előtt a másikat teljes egészében eltántorítani az igazától. De amikor az igazságra kell vezetni, akkor Krisztus az, aki dönt helyettünk. Legyen ez a sorrendiség a meghatározó a számunkra, hogy a szeretet győzedelmeskedjen bennünk, ne pedig a másik megalázása, elvetése, és így napról napra növekedjünk az Isten iránti szeretetben is.
0: A vasárnapi evangéliumról Hulitka Róbert váci egyházmegyés pap elmélkedését hallották.

0: Az Imperfectum együttes felvételét hallották.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Jó napot kívánok! Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta a Szentatya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében, számolt be róla a Vatican News. Leó pápa szeretettel üdvözölte az Ágoston rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándokúton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve a Szentlélek Szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítójuktól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. A kormány meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet. A szeptember 7-én lejáró intézkedést 2026. december 31-ig tartja érvényben a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a ceutai válsággal és a Brüsszellel folytatott tárgyalások időigényével indokolta a döntést. A kormányfő közösségi oldalán pénteken bejelentette, hogy a kormány nem enyhít az illegális migráció elleni jogi és fizikai védvonalakon. Az Európai Unió bírósága még az Orbán kormány idején szabott ki napi 1 millió eurós büntetést Magyarországra. Az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma 2026 nyarán lépett hatályba. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják. Jelentette ki Kollai István, magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár, a kárpátaljai magyar iskolák tanévnyitó ünnepségén, a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban szombaton. Aláhúzta, Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpátalján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Bartolomeosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanárion Ortodox Keresztény Központot. Beszédében a pátriárka megköszönte a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. A Fanárion a konstantinápolyi egyetemes patriarkátus budapesti Múzeum utcai épületében kialakított Ortodox Keresztény Dialógus Központ, amelynek kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomeosz pátriárkának. Ne féljetek, 2.0 címmel kormányellenes tüntetés szervezett szombatra a Köztér és a Citizen Go a Kossuth Lajos térre, tudósít a Magyar Nemzet. Hut Gergely, a pestisrácok.hu egykori főszerkesztője a rendezvényen felidézte, hogyan bántak el Gulyás Istvánnal a közmédiában, és hogyan jelölt egy kommunistát a Tisza párt a független közmédia testületbe. Hut Gergely szerint Magyar Péterék hazaárulók el akarják venni az emberek vagyonát. Hazánk időjárásáról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híreket legközelebb 9 órakor hallhatnak. 8 óra 4 perc.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Következik a templom térkép.
3: Nem a hamut kell őrizni, hanem a parazsat fújni. Hogy ne csak az, hogy mi volt régen, hanem mit tudunk mi ma megvalósítani ebből, és mit tudunk átadni a saját gyerekeinknek és unokáinknak. És itt nem csak a nemzetiség terén, hanem a hit terén is, mert sajnos sokan ugye a nemzetiségben meg a szokásokban hagyományok közé sorolják a hitet is.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Mohácson vagyunk. A mohácsi plébános Bacsmai László atya beszélgető társam. Itt vagyunk már másfél napja Mohácson, és nagyon rendes emberekkel találkoztunk lépten nyomon. Tehát ez egy olyan kedves, barátságos, sokszínű világ itt a Duna partján, hogy le a kalappal. Reggel kim voltunk szombaton a piacon. Hát ilyen piacon kevés városban van például, akkora élet volt, és olyan választék, olyan gyönyörű, barátságos kínálat mindenki részéről, meg emberek. Úgy érzem, hogy jó itt élni. Mik az ön benyomásai?
3: Hát igazából, ugye a mi polgármesterünk szokta azt mondani, hogy Mohács sok nemzetiségű város, ugye tehát a magyarok, a németek, a sokacok, illetve hát a cigányok vagy romák alkotják, és van is egy ilyen közös napunk, ami majd most szeptember 5-én lesz minden évben, szeptember első szombatján, amikor ilyen nemzetiségi, ősznemzetiségi napot tartunk. Eddig mindig a fogadalmi templomban egy ilyen közös szentmisével kezdődött, ahol különféle nyelven hangoztak el az olvasmányok, az énekek, és természetesen a misének a nyelve az magyar volt, de igazából ezt a sokszínűséget éltük meg, vagy éljük meg ott azon a misén is, meg a városban is. Tehát igazából itt az emberek, szoktam mondani, hogy ez vékony jég, hogy annyira szeretik a másik kultúráját is, hogy félő az, hogy nehogy feladják a sajátjukat. Én azt szoktam mondani, az a jó, ha a sajátomat szeretem, a másikét tisztelem. Mert ha sajátomat nem tudom szeretni, akkor a másik tiszteletével is gond lesz, de annyira nem szabad összemosni ez a internacionalizmus, egyesüljetek proletárok, hogy most mindegy, hogy micsoda, mindegyik azért tartsa meg a saját identitását, és ami a nemzetiségeknél fontos, és ez szerintem azért szívfájdalom, hogy a nyelvet az sajnos kezdik elveszíteni. A kultúra, az ének, a tánc az megmarad, sőt, az túl fog élni bennünket, míg a nyelv az kiveszőben van. Én magam horvát származású vagyok, magyarországi horvát, drávamenti, és amikor ide kerültem, ugye hát itt a sokacokhoz, gondoltam, hát akkor tudok én majd itt horvátul beszélgetni. De az idősebb generációhoz, ha szólok, azok beszélnek horvátul, vagy sokat szól, mindegy, én is átvettem most már az ő kiejtésüket, ami ível van elhelyett, és a fiatalabbak pedig hiába van horvát nyelvvizsgája, ha hozzászólok horvátul, magyarul válaszol. Tehát egy kicsit ez baj, viszont óriási nagy kincs. Például most volt a Néptáncfesztivál, 4 napon keresztül, 19-én volt vége, külföldiek is voltak, és ezeket az emberek nagyon szeretik. Szinte nincsen olyan hétvége, hogy itt nincsen valamilyen program. Vagy igen, horvátok, vagy a németek, vagy a magyarok, vagy a cigány testvérek is valamit tartanak. Hol babfőző van, hol halfőző, hol dunai mosás, hol aratás. Igazából az emberek ezen...
4: Szeretnek keresztül élni az emberek.
3: Igen, de ezen keresztül valahogy úgy visszanyúlnak a hagyományokhoz. Csak én mindig azt szoktam mondani, hogy a hagyományoknál is vigyázni kell, hogy nem a hamut kell őrizni, hanem a parazsat fújni.
4: Ez nagyon bölcs.
3: Tehát, hogy ne csak az, hogy mi volt régen, hanem mit tudunk mi ma megvalósítani ebből, és mit tudunk átadni a saját gyerekeinknek és unokáinknak. És itt nem csak a nemzetiség terén, hanem a hit terén is, mert sajnos sokan ugye a nemzetiségben, meg a szokásokba, hagyományok közé sorolják a hitet is. Mint hogyha az is olyan lenne, mint egy hagyományőrző.
4: Igen, amit a vitrínbe lehet rakni. Ja. Horvát nemzetiségű atya, hol született, hol látta meg a napvilágot?
3: Hát én Sejjén születtem, ez Dráva parti kisváros, de Drávasztárán nevelkedtem.
4: Drávasztára.
3: Sztárin horvátul.
4: Akkor egy ferences plébánosa volt.
3: Horosgyevi László, ő keresztelt.
4: Isten nyugosztalja.
3: Igen, ő keresztelt engem, nála voltam első áldozó.
4: Kákonyi Asztrik festette ki a templomot.
3: Így van, és nála kezdtem el minisztrálni, és talán negyedikes voltam, amikor őt elhelyezték, és nekem Addig nem volt ilyen fogalmam, hogy papot elhelyeznek, és akkor megtudtam, hogy elhelyezik, én annyira sírtam, hogy bebújtam az ágynemű tartóba, emlékszem. Tehát nagyon-nagyon sajnáltam, hogy elhelyezték, de aztán helyette egy nagyon kedves Darabos Laci bácsit kaptuk, aki szintén úgy felkarolt bennünket, és majdnem azt lehetne mondani, hogy a pap is, lehet, hogy a Borosgyevi atyánál már kisgyerekkoromban kezdtem kvázi misézni a miséző pappal a anyukám meg a nagymamám ölébe, de a Darabos Laci bácsi az ő halálával, negyedikes gimnazista voltam, az ő halálával adta meg az utolsó lökést, amikor úgy az volt bennem, hogy meg akartam tőle kérdezni, hogy most merjen vállalni a papságot. És mire hazamentem volna, hogy megkérdezzem, mert ugye Győrből a bencések nem lehetett annyit szóval hazajárni, addig meghalt. És a halálával az ő temetésén a búcsúztató pap azt mondta, hogy ő olyan, mint a labda az Isten kezébe, Szent Teréz mondja ezt a hasonlatot. És azt mondja, ez a labda most kiukadt.
5: Tovább kell, hogy pattanjon.
3: Pattogott az Istenért, belerúgtak, ugye a kommunizmusba be volt zárva a börtönbe, most ezért ez a labda kiukadt. Ez már nem tud pattogni az is, és akkor valahogy úgy éreztem, hogy légy helyette az én labdám. Tehát így adta meg a választ az ő halálán keresztül.
5: Hányat írunk, mikor érettségizett?
3: 84.
5: 1984, és akkor még visszamennék 4 évet, hogyan talált rá a Győri Bencésségre?
3: Kneip István, doktor Kneip István, ő volt a pécsi püspöknek akkor a titkára, meg az irodaigazgatója, és ő is Győrbe járt. És mivel, hát én mindig is minisztráltam, és egyszer jött haza temetni, így talán október körül.
5: Ő is sztárai volt?
3: Igen. És jött haza temetni, és 8-os voltam, és kérdeztem, Lacikám, hova szeretné tovább tanulni? Hát mondom, nem tudom. Azt mondja, nem szeretné a Győri Bencés gimnázium? Hát nem is hallottam. Azt tudtam, hogy ő valahol messze tanul, de nem tudtam. Azt mondja, majd szombaton eljövök hozzátok, beszélek a szüleiddel. Eljött.

0: 5 óra 5-kor, és 9:30-ra értek Győrbe, és délután 5 óra 5-kor felszálltak a vonatra, és valamikor 11 óra vagy 10:30 körül ért Szentörni, szóval kicsit várni kellett, Selye, nagybátyám jött értük, és már éjfél után értek nagyon haza. Jó.
1: Mikor szentelték atyát?
0: 91-ben.
1: 1991-ben, pápa látogatására.
0: Úgy van, emlékeztem is rá, mert most ugye most volt az évforduló, ott voltunk az első sorban mi új misések, mert ez volt az ajándék nekünk, hogy az első sorban lehetünk a pápai szentmisén Esztergomba.
1: És akkor milyen állomáshelyek következtek, hogy amíg eljutunk Mohácsig?
0: Ott akkor már paksi káplán voltam 2 évet, majd utána 1 évet Szekszárdon káplán, amit nem értettem, nagyon nehezen tudtam megfogadni, miért kell káplánba, káplánba tenni, miért nem maradhattam ott. Ugye az első helyen az, amit az első szerelem.
1: Még a Mayer püspök volt a plébános?
0: Mayer püspök, a kezdetén volt a Mayer, akkor kezdte. Én voltam az ő első szenteltje, diakonusként engem szentelt először.
1: Értem, tehát nem Mayer volt a szekszárdi plébános nem, már, hanem...
0: A püspök. Igen. Engem szentelt először diakonusként, negyedévesként. És akkor megkérdeztem tőle előző este, püspök úr, élesbe csinálja, vagy csak gyakorol rajtam? És akkor, hát persze, tehát én mindig is ilyen közvetlen, mertem közvetlen lenni, azóta is. Igen. Na és akkor onnan, és én még így se kérdeztek, ugye az elsőnél ott volt a leves alatt, a leveses tányér alatt volt a dispozíció, ott tudtam meg. Uh-huh. A másodiknál megkaptam levélbe, a harmadiknál előbb, hogy elhelyeznek Szekszárdról Felső-Szentmártonba, az szintén Dráva parton van.
1: Igen.
0: 6 falu tartozott hozzám, kivéve az én szülőfalum, tehát a másik 6 horvát falu, és ott előbb jelent meg az újságban, mint megjött volna nekem a levél, hogy elhelyeznek Felső-Szentmártonba. Ott voltam 9 évig.
1: Ott is káplán még?
0: Nem, plébános. Három éves káplánság után plébánosa lettem 6 községnek. És akkor utána 2003-ba, akkor hívott a püspök, hát hogy Szekszárdról a Béla atya elkérte magát, és hát ő szeretne engem oda tenni. Én meg úgy nem nagyon akartam. Hát egy 1200 fős faluból egy 34 000-es városba menni, hát félelmetes volt, annak ellenére, hogy voltam ott 1 évet, ugye? Tehát ez azért előnyöm volt. És hát addig még előhozta azt a fegyvert, amit én kispaporomban mondtam neki, hogy Takács püspök úr, aki az én lelkivezetőm volt Győrbe.
1: Takács Nándor?
0: Spirituálisként 2,5 évig. Ő mondta, hogy a Jóisten oda küldi a kegyelmet a papnak, ahova a püspök helyezi. Na, ezt nekem szegezte, még az se hatott meg, amikor azt mondta, mit mondott Mária. Mondom neki, legyen meg a te akarod, legyen nekem a te igéd szerint, hogy neked is ezt kell mondani, mondta ő. De ezzel, hogy oda küldi a kegyelmet, ahova a püspök helyezi, és akkor gondolkodtam, mondom, azért kegyelem nék, még Felső-Szentmártonban sem maradhatok, és így mondtam igent, Szekszárdra, ott ugye 14 évet voltam, és az udvardi püspök úr, ugye amikor 2011-ben jött, hát akkor már mondta, hogy több mint 10 éve vagyok itt, hát azért nem biztos, hogy ez jó egy helyen ilyen sokáig lenni, és akkor megegyeztünk 2016 őszén, hogy megyek, megbeszéltük, hogy hova, Paksra. A paksi plébános, aki itt most nyugdíjas, ő, mivel infarktusa volt, ezért kérte magát nyugdíjba, és megbeszéltük, hogy megyek Paksra. Oké. Erre 17 március közepén jött a telefon, ugye azt már tudta, hogy igen, mondtam, hogy elmegyek, csak nem Paksra, hanem Mohácsra.
1: Egy kicsit délebbre.
0: Igen, és nem jó augusztus 1-én, hanem április 1-i hatállyal.
1: Ez nem vicc.
0: Ez lehet, hogy az akkori irodaigazgatónak volt a humora, hogy ezt írt, hogy április 1-i hatállyal Mohácsi plébánosra nevezem ki. Ja.
1: Jól érzi magát Mohácsi plébánosként?
0: Én mindenhol jól éreztem magam, itt is. Mindenhol vannak jó emberek, persze vannak nem kevésbé jók is, de én az az ember vagyok, egy kicsit optimista típus, hogy inkább próbálom észrevenni a jót. Néha persze, amikor eljutnak hozzám, hát ilyen nehezebb

0: helyzetbe hangok, akkor az el tud szomorítani, de a sok jó az el, a sok jó mellett eltörpül.
1: Igen, a tehát a mérleg serpenyőjében ebből több van.
0: Itt Mohácson, ami nekem nagy-nagy ajándék az az, ahogy Szekszárdon is az volt, hogy volt egy, vagy van is egy élő házas étvégés közösség Szekszárdon is, és amikor ide kerültem, kiderült, hogy annak az első csoportnak 2013-ban én tartottam az első hétvégét Máriagyűdön, akik már itt megalapozódtak, és már a negyedik házas hétvégés hétvégét tartották abban az időben, amikor én költöztem. És azóta 9 házas hétvégét tartottunk itt a 2013 óta, tehát a 14 év alatt, tehát durván másfél évente alakult, és itt hazaérkeztem, mert szeretettel fogadtak, és én azt mondom, hogy az a pap, akinek nincsen közössége, az szerintem elszürkül. Tehát én is elszürkülnék, hogyha csak az lenne, ami kvázi a hivatalos elfoglaltságom. Hát nagyon sok, szoktam mondani, ez legalább még egy filia, mert ugye régióvezető pap is vagyok, tehát az elfoglaltságot jelent ez is.
1: Bacsmai László atyát kérdezem. Túl vagyunk a nagy évfordulós rendezvényeken, Mohácsi plébános. Korábban beszélgettem az előkészületekről, és általában Mohácsról, és kifaggattam az életútjáról. Túl vagyunk az 500. évfordulón. Az ünnepség hogyan zajlott így a plébános szemével?
2: Hát azt hiszem, hogy mi mohácsiak már rendesen úgy előestén kezdtük el ünnepelni, illetve készülni rá. A Zárda templomban 6 órakor férfi térdeplő rózsafűzér volt, ahol nem csak a mohácsi férfiak, hanem még Pécsről, Szekszárdról, meg a környékből is jöttek. Aztán 6:30 kezdődött a Szent Misa, mert Bíró László püspök úr tartott, és ő inkább a bátáról beszélt jobban, mert ugye bátán készültek fel lelkileg, és indultak a csatába. Utána a misa után pedig vittük az oltári szentséget a csatatéri kápolnába, amely teljes egészében megújult teljes környezetével együtt, és amikor odaértünk, akkor a felújított stációknál elvégeztük a keresztutat, ez is a Mohács 500-al volt Jézus szenvedése, és a mi hazánk, nemzetünk Mohács volt így a középpontba. És akkor 9-től, hát majdnem 10 óráig akkor ilyen meditatív szentségimádást tartottunk. Itt a házas hétvégés kórus nagyon szép énekeket énekelt velük együtt, természetesen mi is, és akkor mi papok meg közben szünetek voltak, meg kicsit elmélkedtünk. És utána 10 órától hajnali 5-ig volt jelentkező arra, hogy ilyen órás vagy félórás váltásokkal vírasztást tartottak ott a kápolnában az oltári szentség előtt. És akkor így érkeztünk meg ugye a napos napjához. Hát itt nekünk reggel még azért az utolsó simításokat kellett megtenni, mert ez egy ilyen forgó színpad volt, és a színpadnak az első fele be volt rendezve a miniszterelnöki beszédhez, és amikor ő befejezte, meg a kórus ugye befejezte az éneket, akkor a színpad megfordult, és már ott volt az oltár, akkor már csak ki kellett tenni a feszületet, meg az ambót, és akkor kezdődhetett a szentmise. Hát azt hiszem, a katolikusságunkat élhettük meg, hogy 20 körüli volt a püspökök száma, több mint 40 pap, aztán protestáns részről is voltak képviselők, református, evangélikus, esperes, meg lelkészek. Mi mindannyian a polgármes hivatalba öltöztünk, és akkor az ünnepség után mi már készen fel voltunk öltözve, és akkor indultunk, és 11 órától kezdődött ugye a Szentmise, amelyet Székely János püspök úr tartott, és aminek nagyon örültem, emlékszem, hogy Bábel Barázs, kalocsai érsek atya, aki a 39. utódja Tomori Pálnak, egy nagyon szép, összeszedett, de mégis lelkesítő, tehát nem csak egy történelem óra volt, hanem egy lelkesítő beszédet mondott. Nekünk is, de neki is nagy élmény volt.
1: És nagyon szép volt a koreográfia olyan szempontból is, hogy a végtisztességet, az újratemetést, azt pedig a tábori püspök végezte.
2: Igen, igen, hiszen azt a Berta Tibor, talán alezredes, vagy nem is tudom milyen,
1: altábornagy,
2: valami ilyesmi. És itt azt kell tudni, hogy együtt voltunk katonák a püspök úrral annak idején Marcaliba. Úgyhogy egy kicsit vissza is emlékeztünk rá, amikor beszélgettünk, hogy ki gondolta volna, hogy akkor nótafa volt ott, és amikor mondták, hogy mert ahol egy parancsért tette nótát, aztán nótáztunk, hogy vékony éjjel van a piros almának. Igazából inkább ezt énekeltünk, mint a felkommunista ifjak, mi indulunk, mert ugye ez lett volna a másik választás, de mi inkább a vékony héját énekeltünk.
1: No, és akkor utána mi következett?
2: Itt igazából kétfelé, ugye vége volt a szentmisének, és akkor a mise után a temetési szertartás, ahol meg lettek áldva a koporsóban lévő maradványok, illetve volt egy urna, ahova az ilyen törmelék vagy töredék csontokat tették be, tehát hogy semmi ne vesszen el azok közül, és igazából azt a fogadalmi templom Szent István oltára elé, ott csináltak egy urna helyet, és oda helyeztük el, hát oda a püspökök jöttek mindannyian, és a miniszterelnök volt állami részről egyedül ott, és amikor ott behelyezték az urnát, akkor ott is megáldotta, ugye, mint egy igazi temetésen a püspök úr, és közben meg fölrakták a kérre a többi koporsót, tehát azt a 10 koporsót.
1: Ami a csontokkal vitték, volt tele.
2: Igen, és azt vitték sátorhelyre, a sátorhelyi emlékhelyre, és akkor délután, hát megmondom őszintén, mi azt hittük 3-kor kezdődik, és hát mi ezért nem értünk oda, mert 3 óra előtt 10 perccel értünk oda, de akkor már a miniszter úr beszélt, úgyhogy akkor már püspök úrral már nem is akartunk beöltözni, hogy ott oda somfordáljunk, mert az egy kicsit méltatlan lett volna, de ott voltunk mi is, csak mi nem látszunk, mert nem értünk oda a 14-re, mert nem tudtuk. Én mindalában is hozzánk az az info jutott el, hogy 3 óra.
1: Igen, no, hát ez legyen a legnagyobb baj.
2: Tehát ott utána ugye a sírba tétel, a temetési szertartásnak ez a másik fele mondhatni, az volt ott a sátor helyen, amikor levitték oda az altemplomba, és ott elhelyezték. Este meg volt a Mohácsról szóló rockoperának az ős bemutatója, ami nagyon-nagyon nagy élmény volt, óriási nagy tömeg volt, tehát nem, az ülőhelyek nem voltak elegek, hanem még legalább ugyanannyi ember állt ott körülöttünk.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a visszatekintést, és akkor most már a boldog hétköznapok és a tanév kezdődik Mohácson is.
3: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Bacsmai László mohácsi plébánossal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
4: Elhangzott a templom térkép.

0: A Crossovers felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
2: Felix Salten, Bambi. 7. rész.

0: Bambi észrevette, hogy a világ megváltozott körülötte. Nehezére esett ebbe a megváltozott világba beleszoknia. Mindnyájan úgy éltek eddig, mint a gazdagok. És most kezdték a szegénységet is megismerni. De Bambi csak a gazdagságot ismerte. Természetesnek találta, hogy a legnagyobb bőségben, úri fényűzésben éljen. Ne legyen gondja a táplálkozásra, ott hájon a szép, zöld, lombos kamrában, amelybe senki se láthat be, és pompás, csillogó, vörös kabátkában futkosson társai közt. Most minden csaknem észrevétlenül megváltozott körülötte. Az eddigi változások csak érdekes új jelenségek sorozatát jelentették számára. Például szórakoztatta, ha a rét gőzölgött a reggel tejfehér kötfátylában, vagy ha ez a fátyol hirtelen levált a hajnali égről. Olyan szépen foszlott bele a napba. Tetszett neki az úzmara is, mely a földet és a rétet oly meglepő fehérséggel hintette tele. Egy ideig gyönyörködött nagy rokonai a szarvasok kiáltozásaiban. Az egész erdő dörgött a királyok hangjaitól. Bambi fülelt és nagyon félt, de szíve amellett csodálattól reszketett, ha felhangzottak ezek a mennydörgő kiáltások. Maga előtt látta a királyokat koronájukkal, amelyek oly nagyok voltak és szétágazók, mint az erős faágak, és gondolta, hogy hangjuk épp oly hatalmas, mint koronájuk. Ha füléhez ért egy-egy ilyen hatalmas kiáltás, csöndesen és mozdulatlanul állt a helyén. Parancsoló kívánság görgött elő ezekből a méről jött hangokból, szörnyű felnyögései a nemes, őrjöngő vérnek, mely vágytól, haragtól és büszkeségtől habzott őserejében. Bambi hasztalan küzdött félelme ellen. Lenyűgözte, ha ezeket a hangokat meghallotta, de azért büszke volt, hogy ilyen előkelő rokonai vannak. Egyidejűleg valami sajátságos inger vett rajta erőt, valami harag, hogy ilyen megközelíthetetlenek. Ez sértette, megalázta, anélkül, hogy tudta volna miért és hogyan. Igen, anélkül, hogy ezek az érzések egyáltalán teljesen tudatosakká váltak volna benne. Csak a királyok szerelmi időszakának elmúltával, mennydörgő kiáltásuk elnémultával tudta más dolgok felé is fordítani figyelmét Bambi. Ha éjjel az erdőn járkált, vagy nappal kamrájában feküdt, hallotta a suttogó lombhullást a fák mögött. Szakadatlanul pergedezett és zizegett valami a levegőben. Minden csúcson és minden ágon. Finom ezüst hang folydogált mindegyre a földre. Csodálatos volt ezzel ébredni, és a titokteljes, bánatos suttogás neszétől merülni álomba. Aztán ott feküdt a földön a lomb, magasan és lazán, és a lépések alatt hangosan felzördült, vagy csendesen zizegett. Vidám dolog volt minden lépésnél félretolni a magasra rétegeződött lombot. Ssss, ssss, mondta a lomb egészen finoman, világosan, ezüstösen. És ez nem csak szép, hanem hasznos is volt. Mert ezekben a napokban nem kellett fülelésre és szimatolásra különösebb fáradtságot fordítani. Hisz mindent már messziről lehetett hallani. A lomb csörgött a legparányibb moccanásra, és sst kiáltott. Ki tudott volna a közelükbe lopakodni? Senki. De aztán jött az eső. Kora reggeltől késő estig zuhogott. Zúgott és csapkodott késő estétől egész éjszakán át másnap reggelig. Egy kis szünetet tartott, és új erővel folytatta. Mintha hideg vízzel lett volna tele a levegő és az egész világ. Ha csak néhány fűszálért hajolt le Bambi, tele lett a szája vízzel. S ha csak egyet csípett valamelyik bokron, egész zuhatag árasztotta el a szemét és az orrát. De az avar nem zizegett többé. Puhán és nehezen feküdt a földön, az eső összepréselte, és nem adott több hangot. Bambi először élte át, mély rossz éjjel-nappal a lezuhogó víztől csapkodva egész bőréig átázni. Még nem fagyoskodott, de meleg után sóvárgott, és síralmas dolognak érezte így átázva szaladgálni fel és alá. De mikor aztán megjött az északi vihar, Bambi a fázást is megismerte. Nem sokat segített, ha odabújt az anyjához. No persze kezdetben nagyszerűnek találta szépen odafeküdni, hogy legalább egyik oldala melegedjék. de a szélvihar napokon, éjeken át dühöngött véges végig az erdőn. Úgy érezte, mintha valami megfoghatatlan jéghideg rossz szellem hajtaná a megbolondulásig. Egy rossz szellem, mely az erdőt gyökerestül akarja kiszaggatni, hogy széthordja, vagy másképp pusztítsa el. A fák csak úgy zúgtak hatalmas ellenállásukban. Nagy erővel harcoltak a nagy erejű támadóval. Hallani lehetett hosszan elnyújtott jajveszékelésüket, sóhajtó recsegésüket, s a hangos roppanást, amellyel itt meg ott egy-egy fatörzs lezuhant, és szétzúzott halódó teste ezer sebből felkiáltott. De aztán már semmit se lehetett hallani, mert a vihar még dühösebben vágtatott át az erdőn, és ordítása elnyelt minden egyéb hangot. Most kezdte megérteni Bambi, hogy elérkezett a szükség és a szegénység ideje. Látta, hogy az eső és a vihar mennyire megváltoztatta a világot körülötte. Sehol egy levél fán és cserjén. Kirabolva álltak, egész testükben csupaszon és mesztelenül. Barna karjukat szánalmasan tárták az ég felé. A rét füve aszott volt, feketés barna, s olyan rövid, mintha a földön megperzselődött volna. Még a kamra is szánalmas volt kifosztott csupaszságában. Amióta zöld falai eltűntek, itt se lehetett már háborítatlanul egyedül lenni, mint régebben, és a szél minden oldalról befújt. Egy napon egy fiatal szarka szállt át a réten. Valami fehér hűvös hullott a szemébe. Még egyszer, még egyszer. Fátylat ejtett pillantása elé, és apró, fehér, vakítóan fehér pejhecskék táncoltak körülötte. A szarka csattogva megállt röptében, fejét felemelte, és magasabbra szállt a levegőben. Hiába. A fehér, hűvös pejhecskék ott is elérték, és újra a szemébe hultak. Még egyszer kihúzta magát, és még magasabbra emelkedett.
1: Ne fáradozzék, lelkem, kiáltott rá a varjú, aki szintén éppen arra repült. Ne fáradozzék! Olyan magasra nem tudsz szállni, hogy ezek a pejhecskék utol ne érjék. Ez a hó.
0: A hó? Csodálkozott a szarka, és küszködött a förgeteg ellen.
1: Na persze, mondta a varjú. Most éppen tél van, és ez itt a hó.
0: Bocsásson meg, felelte a szarka. Én csak májusban repültem ki a fészekből. Még nem ismerem a telet.
1: Ez másokkal is megesik, jegyezte meg a varjú. Majd megismeri maga is.
0: No, hogyha ez a hó, vélte a szarka, akkor leülök egy kicsit. Az egyik égerfa ágára telepedett, és megrázta magát. A varjú lomhán tovább repült. Bambi kezdetben örült a hónak. A levegő csöndes és enyhe volt, mi alatt a fehér csillagok lefelé kerengéltek, és a világ mintha teljesen megváltozott volna. Világosabb, sőt vidámabb lett minden, ahogy Bambi észrevette, és ha a nap is kis időre előbukkant, minden csillogott. S a fehér takaró oly erősen szikrázott és ragyogott, hogy szinte vakított. De Bambi csak hamar kezdett a hónak nem örülni, mert egyre nehezebb és nehezebb volt élelmet találni. El kellett kaparnia a havat, és nagyon elfáradt, míg egy talpalatnyi aszott fű előkerült. A hó a csontjaiba vágott, és félni kellett, hogy kisebesednek a lábai. Gobó már így járt. No persze, Gobó általában nem sokat bírt el, és anyjának súlyos gondokat okozott.

0: Mostanában majdnem állandóan együtt voltak, és nagyobb társas életet éltek, mint eleinte. Ena asszony mindig a gyerekeivel jött. Újabban eljárt a társaságukba Marena is, egy másik, majdnem felnőtt őzlány. De legjobban szórakoztatta a társaságot az öreg Netla asszony, magányos nőszemély, akinek mindenről egyéni nézetei voltak. Nem, mondta, gyerekekkel többé nem foglalkozom, ebből a mulatságból elegem van. Faline olykor megkérdezte, miért, ha mulatság? És Netla asszony úgy tett, mintha fel volna háborodva, és azt mondta, de rossz mulatság, és elég volt belőle. Mindnyájan kitűnően szórakoztak. Ott ültek egymás mellett, és beszélgettek. A gyerekek még sose hallottak ennyi mindent. Sőt, a hercegek egyike-másika is eljárt most közéjük. Eleinte elég mereven ment a dolog, főképp mert a gyerekek még nagyon félénkek voltak. No, de ez is megenyhült hamar, s aztán már kedélyesen folytak le az együttlétek. Bambi csodálta Ronno herceget, aki tekintélyes úr volt, a fiatal szép Karust pedig szenvedélyesen szerette. Koronájukat levetették, és Bambi nem egyszer elnézte azt a palaszürke kerek lemezt, mely a hercegek fején kirajzolódott, simán csillogva, sok finom ponttal. Igen előkelően hatott. És szörnyen érdekfeszítő volt, ha valamelyik herceg őróla mesélt. Ronnónak bal első lábán vastag szőrrel benőtt bütyök volt. Erre a lábára kissé sántított is, és olykor megkérdezte, lehet látni, hogy bicegek? Valamennyien sietve erősítgették, a legkevésbé sem. És ez volt az, amit Ronno hallani akart. Különben igazán csak kevéssé lehetett észrevenni. Igen, folytatta aztán, gonosz esetből menekültem meg akkor. És elmesélte, hogyan lesett rá ő, és hogy szórt rá tüzet. De csak a lábát találta el. Bolondul fájt. Nem csoda. Szétzúzódott a csont. De Ronno nem vesztette el lélek jelenlétét. Megugrott három lábon, egyre messzebb fáradtsága ellenére, mert jól tudta, hogy üldözik, szaladt, és meg sem állt, míg rá nem esteledett. Csak akkor tért pihenőre. De másnap reggel még messzebb vándorolt, míg úgy nem érezte, hogy biztonságban van. Aztán ápolta magát, egyedül maradt rejtek helyén, és várta, hogy a seb becsukódjék. Mikor aztán előjött, hős volt. Bicegett, de ezt alig lehetett észrevenni. Mostanában, hogy mindnyájan oly gyakran és hosszú ideig voltak együtt, és rengeteget meséltek egymásnak, Bambi többet hallott ő róla, mint eddig. Arról is beszéltek, milyen rettenetes ránézni. Senki se tudja elviselni, hogy abba a sápadt arcba belenézzen. Bambi ezt már saját tapasztalatából is tudta. Arról a szagról is szó esett, amelyet maga körül terjeszt. És ehhez is hozzászólhatott volna Bambi, ha nem lett volna túlságosan jól nevelt ahhoz, hogy a felnőttek társalgásába belebeszéljen. Elmondták, hogy az a szag rejtélyes módon ezerféleképp változik, és mégis azonnal felismerhető, mert mindig egyformán izgató, kikutathatatlan, titokzatos és már önmagában is borzalom. Arról is beszéltek, hogy ő csak két lábát használja a járáshoz, és szó esett karjainak csodálatos hatalmáról. Néhányan nem tudták pontosan, mit jelentsen kar. De amikor elmagyarázták, Netla asszony úgy vélte, én nem látok ebben semmi csodálatosat. A mókus mindezt tudja, amit ti itt elmeséltetek, és minden egérke képes erre a csodára. Lekicsinylően fordította el a fejét. Ohó! Kiáltották a többiek, és értésére adták, hogy ez még távolról sem ugyanaz. De Netla asszonyt nem lehetett meggyőzni. És a sólyom? Kiáltotta. És az öjv? És a bagoly? Azoknak meg összesen két lábuk van. És ha valamit meg akarnak fogni, ahogy ti nevezitek azt, akkor csak egy lábon állnak, és a másikkal fogják meg. Ez sokkal nehezebb, és ezt ő biztosan nem tudja. Netla asszonynak semmi hajlandósága nem volt, hogy bármit is megcsodáljon benne. Teljes szívéből gyűlölte. Utálatos ő, mondta, és ennél maradt. Senki sem mondott neki ellent, mert senki sem vélte, hogy ő szeretetre méltó. Az ügy mégis bonyolódni kezdett, amikor arról kezdtek beszélni, hogy harmadik keze is van. Nem csak kettő, hanem egy harmadik.
1: Régi pletyka ez már, döntötte el Netla asszony. Nem hiszek benne.
0: Úgy? Elegyedett a beszélgetésbe Ronnó. És akkor mivel roncsolta szét a lábamat, nem mondaná meg?
1: Netla asszony közömbösen válaszolta. Az a maga dolga, kedvesem. Az enyémet nem roncsolta szét.
0: Enna néni megjegyezte. Sokat láttam már életemben, és azt hiszem kell, hogy legyen benne valami, ha annyian állítják, hogy harmadik keze is van. A fiatal Kárus udvariasan megjegyezte. Ebben csak önnek adhatok igazat, ugyanis van egy varjú barátom. Egy pillanatig zavartan szünetet tartott, és szétnézett a hallgatók sorában, mintha attól félne, hogy kinevetik. De amikor látta, hogy mindenki figyelmesen odahallgat, folytatta. A varjú igen-igen művelt, azt meg kell hagyni. Átkozottul művelt. És ő mesélte, hogy csak ugyan három keze van, de nem mindig. A harmadik keze, mondta a varjú, az a gonosz kéz.
1: Nincs hozzánőve, mint a másik kettő, hanem vállára akasztva hordja. A varjú mesélte, ő pontosan tudja, hogy ő vagy bármelyik atyafia veszélyes-e vagy sem. Ha nincs vele a harmadik keze, akkor nem veszélyes.
0: Netla asszony nevetett.
1: A te varjad buta jószág, kedves Kárusom, mondd meg neki, hogy én mondtam. Ha olyan okos volna, mint gondolja, akkor tudná, hogy ő mindig veszélyes.
0: De a többiek ellent mondtak neki. Bambi anyja úgy vélte, vannak köztük olyanok, akik nem veszélyesek. Azt mindjárt észrevenni.
1: Úgy, kérdezte Netla asszony. Te talán megállsz, ha felét közelednek, és talán jó napot kívánsz nekik?
0: Bambi anyja halkan felelte. Persze, hogy nem állok meg, hanem elszaladok.
1: És Falinéból kirobbant. Mindig szaladni kell!
0: Mindnyájan nevettek. De ahogy tovább beszélgettek a harmadik kézről, elkomolyodtak. És lassanként rémület lett úrrá felettük. Mert bármi volt is az a harmadik kéz, vagy micsoda, borzalmas volt, és számukra megfoghatatlan. Legtöbben csak mások elbeszéléseiből ismerték, egyesek azonban maguk is látták. Ő valahol messze áll, és meg se mozdul. És aztán megmagyarázhatatlan módon egyszerre csak dördül valami, tűz szikrázik fel, és messze tőle széttépet mellel lezuhan az áldozat, hogy meghalljon. Lehorgasztották a fejüket, mi alatt erről beszéltek, mintha éreznék a sötét hatalmat, mely kifürkészhetetlen módon uralkodik felettük. Mohón hallgatták az elbeszéléseket, amelyek mind borzalommal, vérrel és jajjal voltak teli. Fáradhatatlanul szívták magukba mindazt, amit erről beszéltek, a nyilvánvalóan kitalált történeteket és a nagyapáktól és dédapáktól származó meséket és mondákat egyaránt. És mindegyikben öntudatlanul és szorongva azt kutatták, hogyan lehetne a sötét hatalmat megengesztelni, vagy elmenekülni előle. Hogy történik az, mondta a fiatal Kárus elmélyülve, hogy ő olyan messze áll, és mégis ledönti áldozatát?
1: Hát a te okos varjad ezt nem magyarázta meg? Gúnyolódott Netla asszony.
0: Nem, mosolygott Kárus. Azt mondja, sokszor látott ilyet, de megmagyarázni senki se tudja.
1: Ő a varjat is leszedi a fáról, ha akarja, jegyezte meg Ronnó.
0: És a fácánt a levegőből, tette hozzá Enna néni. Bambi anyja megszólalt.
2: A kezét dobja.
0: Nagyanyám így mesélte.
1: Úgy, kérdezte Netla asszony, és mi az akkor, ami olyan rettenetesen dördül?
0: Ahogy a keze leszakad, magyarázta Bambi anyja. Akkor felvillámlik a tűz, és olyat csattan, mint a mennydörgés, mert belülről egészen tűzből van ő.
1: Bocsánat, mondta most Ronnó, az helyes, hogy ő belülről egészen tűzből van, de ez az eset a kézzel, az tévedés. Kéz nem tudna ilyen sebet ütni. Ezt önnek is be kell látnia. Azt hiszem, inkább fog az, amit ránk hajít. Látja, kérem? Fog. Ez sok mindent megmagyaráz. És épp a harapása az, ami halálos.
0: A fiatal Karus mélyet sóhajtott. Sose fogja abba hagyni az üldözésünket.
1: Most megszólalt Marena, a lány, aki már majdnem felnőtt.
0: Úgy mondják, egy szép napon eljön majd közénk, és szelíd lesz, mint mi magunk. Játszani fog velünk, az egész erdő boldog lesz, és megengesztelődünk véle.
1: Netla asszony nevetve felkiáltott, maradjon ott, ahol van, és hagyjon minket békében. Ena néni feddően mondta, de ilyesmit mégse szabad mondani.
3: Miért ne? Felelte Netla asszony hevesen. Igazán nem látom be, megengesztelődés. Mióta eszünket bírjuk, sorra gyilkol minket, mindnyájunkat, nővéreinket, anyánkat, fivéreinket. Mióta a világon vagyunk, nem hagy békén minket, legyilkol, ahol ér. És aztán engesztelődjünk meg vele? Miféle ostobaság ez?
1: Marina mindnyájukra ránézett, nyugodtan csillogó nagy szemével.
0: A megengesztelődés nem ostobaság, mondta. A megengesztelődésnek el kell jönnie.
1: Netla asszony hátat fordított.
3: Keresek egy kis ennivalót, mondta.
1: És elszaladt.

Felix Salten, Bambi. A hetedik rész hangzott el. Fordította Fenyő László. Felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: A kaláka felvételeit hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Jó napot kívánok! Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta a Szentatya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében, számolt be róla a Vatican News. Leó pápa szeretettel üdvözölte az Ágoston rendi regulát követő örökimádó nővéreket, akik római zarándokúton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve a Szentlélek Szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítójuktól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Szeptember 12-én ismét mindenki születésnapja lesz Budapesten. Az országos életvédő séta célja a megfogant életvédelme, a várandós édesanyák támogatása és az, hogy a jelenlegi életvédelmi szabályok ne gyengüljenek. Az eseményen Fülöp metropolita is részt vesz, tudatta a görög katolikus metropólia a honlapján. Mint olvasható, a mindenki születésnapja évről évre az élet ünnepe, a várva várt és a váratlanul érkező gyermekeké, valamint azoké a családoké, akik támogatásra szorulnak. Idén azonban különleges helyzetben találkozunk. Az elmúlt hetekben 3 a megfogant élet védelmét és az abortusz szabályozását érintő kérdés került napirendre. A szívhangrendelet jövője, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetése, az abortusz tabletta bevezetésének lehetősége. A tervezett változtatásokra reagálva 28 életvédő szervezet közös nyílt levélben emelte fel a hangját, és kérte, hogy ne gyengüljön a megfogant élet jelenlegi védelme. Szeptember 12-én együtt szeretnék megmutatni, hogy sokan vannak, akik fontosnak tartják a megfogant élet védelmét, és nem szeretnék, hogy a jelenlegi védelem gyengüljön. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják. Jelentette ki Kollai István, magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, a kárpátaljai magyar iskolák tannyévnyitó ünnepségén a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban szombaton. Aláhúzta, Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpátalján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Bartolomeosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanárion Ortodox Keresztény Központot. Beszédében a pátriárka megköszönte a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. A Fanárion a konstantinápolyi egyetemes patriarchátus budapesti Múzeum utcai épületében kialakított Ortodox Keresztény Dialógus Központ, amelynek kulcsait 2017. augusztus 20-án adta át a magyar kormány első Bartolomeosz pátriárkának. Ne féljetek, 2.0 címmel kormányellenes tüntetés szervezett szombatra a Köztér és a Citizen Go a Kossuth Lajos térre, tudósít a Magyar Nemzet. Huth Gergely, a pestisrácok.hu egykori főszerkesztője a rendezvényen felidézte, hogyan bántak el Gulyás Istvánnal a közmédiában, és hogyan jelölt egy kommunistát a Tisza párt a független közmédia testületbe. Huth Gergely szerint Magyar Péterék hazaárulók el akarják venni az emberek vagyonát. Hazánk időjárásáról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 5 perc. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Szeptember 5-én lett volna 80 esztendős Freddie Mercury, a Queen együttes énekese. A rockstarról néhány éve megjelent könyvről a szerzővel, Körmendi Zsuzsannával beszélgetünk.

0: Évtizedekig állt az angol és a nemzetközi slágerlisták élén a Queen együttes és páratlan szólistája, akit már életében és halálában is természetesen sok legenda övezett. A magyar közönséget is a tenyeréből letette, ahogy mondani szokták, amikor 1986-ban Budapesten koncertezett a Queen együttes, és valami egészen csodálatos hangon, szívfájdító szépséggel és természetességgel énekelte el a Tavaszi szél című népdalunkat Freddie Mercury. Ez a csodálatos hang és ez a szenvedélyes színpadi show teljesítmény világszerte elbűvölte a nőket és a férfiakat egyaránt, mert a Queen koncert olyan volt, mint egy valóságos színi előadás.
1: Azt gondolom, hogy ez nem volt véletlen, mert hát főleg Mercury, de a többiek abszolút elfogadták az ő véleményét. Nagyon tudatosan törekedett arra, hogy amikor ők a színpadon előadnak, hogy az ne az legyen, hogy fölmennek egy akármilyen ruhába, farmerban, bármiben, hanem az látványként is élmény legyen, tehát legyen egy színházi jellege.
0: Jelmezek, díszletek voltak, hát, ugye, és olyan mozgások is.
1: Igen, mert például az Andra Rócz által tervezett nagyon híres ez a legyező ruha, ez a fehér ruha. Egy korai, még a 70-es években tartott Queen koncerten szerepelt benne, ő is, és Brian May is. Ez például abszolút látványos volt, nagyon látványos volt.
0: Szinte barokk pompa valósult meg a színpadon.
1: Igen, és azt hiszem, hogy volt még egy törekvés benne arra, hogy meglepetést okozon a nézőknek. Például ez egy Jimi Hendrix emlékére tartott koncert volt, amit a Hyde Parkban tartottak, egy ingyenes koncert, és ott egy fehér kezeslábasban, egy szerelőruhában lépett fel, amiben ő annyira vékony volt, kétszer belefért. Én azt is olvastam, hogy akivel megvetette a Peter Hinz, nem kapott kisebbet, tehát nem kapott az ő véletére, mindegy, Mercurynak ez nagyon megfelelt, és ebbe adott elő több dalt. Utána egyszer csak levette magáról ezt a ruhát, és ott állt egy fehér balettdresszben a maga rendkívül vékony alakjával és nagyon érdekes mozgásával. Nagy hatása volt a közönségre.
0: Nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy mindkét nemet elbűvölte, hiszen ma már köztudott róla, hogy biszexuális volt, illetve életének utolsó idejét szenvedésekkel teli korszak már csupán saját neméből való társakkal osztotta meg. Hát a bulvár sajtó igen sokat rágódott ezen a csonton. Mi beszélgessünk inkább olyasmiről vele kapcsolatban, ami ennél sokkal fontosabb. Miben rejlett ennek a művésznek az elsöprő vonzereje? Mi volt a titka?
1: Tulajdonképpen azért írtam a könyvet, hogy én is rájöjjek. Azért néhány...
0: És ezt röviden nem is lehet megfogalmazni akkor?
1: Megpróbálok rövid lenni. Igazából három szóval tudnám ezt jellemezni. Az ő hangja, az előadó művészete és a mozgása. És talán a negyedik szót is oda kellene tennem, a maximalizmusa. Ő kifejezetten egy olyan egyéniség volt, de ezt nem csak visszaemlékezésekből tudjuk, hanem hát például a One Vision-nak a stúdió felvételét, ha valaki rászánja azt a pár percet és végignézi, ott látszik, hogy mennyire szereti kézben tartani a dolgokat, és noha rendkívül jó zenészek voltak, a Queen zenészek, azért ő egy irányító egyéniség volt. Olyan fajta tökéletességre törekedett, hogy aki nem ismeri őket, az megdöbben azon, hogy mondjuk a Roger Taylor instruálta, hogy hogy doboljon. De tényleg ez így
0: és
1: történt.
0: Elfogadták ezek
1: és elfogadták
0: ezek szerint a kollégái.
1: Elfogadták, mert tudták, hogy amit csinál, az nagyon jó. És hát a Brian May is sokszor nyilatkozta, meg elmondta, hogy milyen jó volt vele együtt dolgozni. Rengeteget veszekedtek, de nagyon jó volt vele együtt dolgozni, és még jobban tetszik a Roger Taylornak a megfogalmazása, hogy Freddie olyan volt, mint egy energiatorony, hogy mindenkinek erőt adott, és mindenkit inspirált.
0: A perzsa származású, zoroasztriánus vallású, Indiában élt, de onnan Zanzibárba vándorolt család gyermeke, bentlakásos angol indiai iskolában járt, oda küldték visszatanulni a szülei Afrikából. Akkor még Farok Bulszarának hívták. A fiúk tanulmányai végeztével a család a zanzibári háború és vallásüldözés elől Londonba költ. Költözött át, és tulajdonképpen ott kezdett komolyabban zenélni Freddie. Az angolos keresztnevet azt már korábban is használták az iskolatársai és a tanárai, de ezt a Mercury Family német csak Londonban már zenészként vette föl, úgy tűnik, hogy egy véletlen segítette hozzá, de neked a könyvben egy költői magyarázatod van erről.
1: A My Fairy Kingben szerepel először ez a név, Ó, Mercury anya, mit tettek velem? Nagyon érdekesek a dalszövegei, főleg a fiatalkoriak, de később is természetesen. Brian May írja, hogy ismét őt idézem, hogy amikor elmondta nekik Mercury, hogy ő most fölveszi ezt a nevet, akkor azt mondta, hogy azt hittük, hogy megbolondult, de később rájöttek, hogy ő egyszerűen ő meg akarta teremteni magát. Függetlenül attól, hogy ő honnan jött. Ezek elég furcsán hangoznak, és én soha nem érzem azt, hogy ő megtagadta volna a gyökereit, bár ezzel is megvádolták, hanem sokkal inkább azt, hogy a brit zenei kultúra volt, és a rock zene volt a legnagyobb vonzerő számára zeneileg, és ez meghatározta azt is, hogy ő hova tartozzon. Tehát ő azt a benyomást akarta kelteni, miközben hát nem változtatott semmit, hát a hosszú fekete haja meg a szemevágása nagyon sokat elárultak arról, hogy ő nem egy európai származású ember. Valamiért ő neki ez fontos volt.
0: Mercurius egyébként az istenek hírnöke, ugye?
1: Igen, az istenek hírnöke. Igen, így van, úgyhogy én azt gondolom, hogy erre is visszamehetett. A mama ugyanazt mondja, hogy nem, hogy ez a születésével van kapcsolatban, vagy a csillagok állása, hogy a szűz jegyében a Mercury bolygó hatása alatt áll, és hogy emiatt, és mások is mondták ezt, ugyanakkor nekem szöget ütött a fejembe, hogy az egyik fiatalkori fellép

0: igazság, hogy a tehetséghez volt öntudata is.
1: Tudni lehet rólad, hogy hosszú évekig tanultál zongorázni, a muzsikához tehát nagyon bensőséges kapcsolat fűz. Nem meglepő, hogy a dalokat zeneileg is elemzed, ami viszont a szövegelemzést illeti, abban is jeleskedsz, mert kimutatod a filozófiai, vallási, irodalmi utalásokat, átvételeket ezekben a szövegekben. Így az olvasó valóban közel kerülhet a világ sikerű zene és szöveg forrásvidékeihez. Vannak olyan dalai a Queennek, amelyek kifejezetten transzcendens ihletettségűek. Azt hiszem, hogy szabad ezt a kifejezést használnunk. Akár istenkeresőnek is lehet nevezni ezeket a dalokat, és a zenekar tagjait, kiváltképpen Freddie Mercuryt.
0: Ez pontosan így van. Nagyjából 4 dal van, ahol kifejezetten vallási, biblikus témához kötődnek. Az egyiket azért venném ki, mert az igazából a karácsonyhoz, mint ünnephez kötődik, de hát az ugye Jézus születése, tehát ebben az értelemben ez is.
1: Megköszöni a jó Istennek kvázi, hogy
0: Istennek
1: adta nekünk a karácsonyt.
0: A karácsonyért. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez Brian May írta, viszont Mercury olyan mély átéléssel adja elő, és olyan komoly áhítat van a hangjában, szinte megrendült áhítat. Azért gondoljunk arra, hogy milyen karácsonyi dalokat hallunk mi, amikor bevásárlóközpontokban kóvájgunk karácsony előtt. Azért ez a dal nagyon különbözik ezektől, mert az az áhítat van benne, én ezt írom is a könyvben, ami csak a korai keresztényeket jellemezte, akik istentisztelet után még sírtak is, tehát annyira átitatódott
1: megérintette
0: velük. Na most ő zoroasztriánus volt, tehát föl lehet tenni a kérdés, hogy végül is mi köze volt neki a keresztény valláshoz. Nagyon messzire vezetne, hogyha én erről most mindent elmondanék, csak annyit mondok, hogy vannak érintkezési pontjai a zoroasztriánus és a keresztény vallásnak. A zoroasztriánus sokkal korábbi volt. Például volt megváltó fogalmuk, aztán volt a feltámadásról elképzelésük. A jó és a rossz küzdelmeként írták le a hosszú-hosszú évezredeket. Ez az Ormuzd-Arimán féle nagy ellentét. Ezt csak azért mondom, és itt aztán nem is akarok erről többet mondani, hogy ez indokolja tulajdonképpen, hogy ő noha zoroasztriánus beavatási szertartásba részesült, de volt köze azért a keresztény hagyományokhoz. Arról nem beszélve, hogy ő egy Panchgani-ban, egy brit irányítású iskolában tanult, ott elég szabadelvűek voltak, de hát nyilvánvaló, hogy az anglikán egyház dominálta azt az iskolát.
1: És annak az egyházi ünnepeit nyilván tartották, meg ünnepelték.
0: Igen, és nem az ő, hanem egy másik embernek az emlékezéseiben olvastam, aki Panchgani-ban tanult, hogy minden vasárnap elvitték a gyerekeket a templomba. Most érjünk vissza a Queen dalokhoz, tehát van egy fiatalkori dal, az első Queen lemezen szerepel a Jézus című dal. Én nagyon szeretem ezt a dalt, azért szeretem, mert egyszerre Queen, és egyszerre valami egészen más énekbeszédnek mondanám. Tehát nagyon nagy szerepe van annak, hogy ő elbeszél egy történetet. Jézus történetét beszéli el, ahogy meglátták az emberek. Ha csak 5 ember ezután a beszélgetés után veszi a fáradtságot és meghallgatja ezt a dalt. Ez nagyon nagy élmény az a dal. Van egy heavy metalos középrésze, de az egész, hogy mondjam, szóval a Queen mindig is értett összeötvözni a különböző dolgokat, lásd Bohém Rhapsodia. Úgyhogy ez az egyik dal. A másik, az talán nekem még érdekesebb volt, Lukács evangéliumában, de 2 másik evangéliumban is szerepel a gadarai ember története, akiben a tisztátalan lelket Jézus kiűzi, és a disznóba űz, akik belerohannak a tengerbe. És ki gondolná, hogy ez egy Mercury dalban szöveggé tud válni? Ez önmagában egy döbbenetes dolog, ez a Madness Fine. Miért fogta meg ez a történet? És én nekem az volt a megfejtésem, hogy ő, mint aki Indiában tanult hosszú-hosszú évekig, hogy megsajnálta a sertéseket, tulajdonképpen a megváltó megszabadította az embert, de a sertések bűnhődtek, hogy úgy mondjam, és valamiképpen ő a sertés szempontjából éli át az egészet, mert azt mondja, hogy őrült sertés, ezt kiabálják körülöttem, és én a szeretet üzenetét hozom. Tehát ezek szó szerint benne vannak. Azért mondom csak, hogy Mercuryt néha annyira leegyszerűsítik az emberek, és olyan nagyon szimplifikált képet kapunk róla, hogy
1: tényleg hogy meg kellett írnod ezt a könyvet.
0: Hogy meg kellett írnod ezt a könyvet. Hát a harmadik az pedig az utolsó lemez, a Innuendo egyik dala, hogy minnyáján Isten gyermekei vagyunk. Ezt is ő

0: A szavaidból kiderült, hogy mindenből merített, amihez csak hozzáfér, tehát autodidakta módon rendkívül olvasott és művelt ember lehetett, hogyha ezeket a szövegeket így tudta használni. Zeneileg pedig a beat, a rock, a heavy metal, a gospel, tehát nagyon sokféle könnyű zene.
1: És még a ragtime is belefér.
0: Még a ragtime is inspirálta. A klasszikus muzsika, főleg az opera, hát nem véletlen, hogy Montserrat Caballéval együtt énekelt, aki egy világsztár. Gyönyörű szoprán hangú énekesnő volt, sőt, dalokat is írt neki Mercury, mert igen, jó barátok lettek, miután
1: megismerkedtek. Igen, nagyon megható ez az ő kölcsönös szeretetük. Szinte rajongtak egymás iránt, és ez abszolút kölcsönös volt.
0: Rendkívül igényes muzsika volt, ez nem csoda, hogy ma is szívesen hallgatjuk, mert én úgy tapasztalom, hogy ma is játsszák a rádiók, és a mai fiatalok
1: ez
0: is megszerették.
1: Ez így van, mert én nem olyan régen voltam egy, a montreali Queen koncert, az az egyik legjobb koncert, egy új hangtechnikával, Londonban szinte majdnem ugyanabban az időben, tehát január végén műsorra tűzték, és nálunk egy alkalommal vetítették az Arena Plaza moziában. Hát tele volt a nézőtér, meg kell, hogy mondjam, és fiatalokkal volt tele. Tehát voltak ilyen korombeliek is, de kevesebb, sokkal kevesebben, és ezt jó volt látni.
0: A könyvajánló szövegedben, ami a hátsó borítón szerepel, azt írott, hogy a zseni mindig érdekes, akkor is, ha rockstar. Ezzel valahogyan azt is sugallott, hogy manapság sok esetben igen nehéz, talán már nem is életszerű és nem is időszerű a magas kultúra és a popkultúra éles elválasztása. Így gondolod?
1: Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, és hát annak idején mi még az egyetemen, a Kodolányi Gyula szemináriumain tanultunk erről, hogy a magas kultúrának mi köze van a popkultúrához, és hogy mik a határvonalak. Tehát ezt mindig föl kell tenni az embernek, mert most nagyon szimplifikálva az egészet, de én azt gondolom, hogyha a popkultúrába, de most ne a popzenére, mert itt rockzenéről van szó, hogyha ebben a kultúrában valami egészen különleges teljesítmény létrejön, és az a teljesítmény túlmutat önmagán, és a kor átlagán, és kulturális értelemben is jelentősége van, mint hogy az egész Mercury jelenségnek a 20. század harmadik. Én szinte azt mondom, hogy értelmezi azt az időszakot a lázadással, a különlegességgel, a közönségre tett hatása. Amikor nagyon nagy teljesítmény születik, akkor ne sodorjuk bele a popkultúrának a gödrébe, hanem ismerjük el, hogy a popkultúrán belül többet ér, mint a magas kultúrában egy huszadrangú teljesítmény.
0: Ez valószínűleg így van. Ez a különleges művész a világon sok millió embernek adott felejthetetlen élményt, és a vallomásod szerint te ebből a lelki-szellemi ajándékból szerettél volna valamit visszaadni, törleszteni. De hát megszámlálhatatlanul sok rádió és televízió nyilatkozat, újságcikk, könyv, interjú és emlékezés őrzi Freddy alakját és gondolatait. Jó néhány dokumentumfilm készült róla, és még egy világsikerű film is, a Bohém Rapszódia, amit ugyan te nem tartasz nagyon sokra, de hát mégiscsak sikerként járta be a világot. A te megközelítésed miben más, vagy miben ad többletet a róla kialakult emléktömeghez, hiszen tulajdonképpen az emlékezet kis csalóka.
1: Nagyon sokszor az hangzik el, hogy milyen bulikat rendezett, egy világra szóló bulikat rendezett meg, hogy hány üveg pezsgőt rendelt meg, hogy a bulikon minden megtörtént, hogy gátlástalanok voltak, és innen, és én
0: ilyen
1: azt
0: hedonista őrülteknek ábrázolja némelyik
1: emlékező őket.
0: Igen,
1: nagyjából igen. És igen, és még egyszer Brian May is azt mondta, aki egy kiegyensúlyozott csillagásznak tűnik néha.
0: És egy remek zenész.
1: És egy remek zenész, hogy mindenki azt gondolta, hogy itt csupa őrült jött össze, ilyen hedonista őrült, de hogy valójában ezek nagyon érdekes emberek voltak. Tehát azt akarom csak mondani, hogy ez sem olyan egyszerű, mint ahogy kívülről kinéz. Tehát én tudok olyan partijáról, ahol ő már az első nap valahogy kiütötte magát, és ott
0: nem is vett részt.
1: Nem is vett részt
0: a bulin,
1: ami több napig tartott. Nem ő szervezte, hanem a Paul Prenter, a személyi titkára szervezte. De nyilván, hogy ő neki volt köze ezekhez, tehát nem azt akarom mondani, hogy nincs. De például az is milyen érdekes számomra, hogy valaki lemondta a részvételt egy ilyen ibizai partin, és akkor azt mondta, hogy szerez az utcáról embereket. Volt benne valamilyen hihetetlen nagy stílűség, nagy lelkűség, és ő nem ott látta a határokat, mint egy átlag ember. Nekem nagyon tetszik egy zoroasztriánus papnak a válasza az újságíró nőnek, aki monográfusa is volt, több könyvet is írt róla. Arra a kérdésre, hogy vajon Merkuri a mennyországba került volna, vagy a pokolba került volna, mert hogy a zoroasztriánus vallás szerint tulajdonképpen 3 napig várakozik a Csinvat hídnál a lélek, és utána eldől, hogy ő most hova került. Tehát ezért kérdezte. Zoroasztriánus pap nagyon-nagyon okosan és diplomatikusan válaszolt, meg kikerülte a döntési kérdést, és azt mondta, hogy én úgy tudom, hogy 2 dolog abszolút módon megvolt benne, ami a zoroasztriánusoknál nagyon fontos. A kedvesség és a nagy lelkűség. És nekem nagyon tetszett ez a válasz. Azt hiszem, így kellene viszonyulni hozzá, hogy a szépet, a jót, azt, hogy milyen sokat adott az embereknek, ezt kellene meglátni. Ijés Gyula írja valahol, hogy csúcsokon kell mérni egy költői teljesítményt. Én azt gondolom, hogy ez más értelme, általános értelemben is használható és érvényes.

0: Trezor, válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Szeptember 5-én lett volna 80 esztendős Freddie Mercury, a Queen együttes énekese. A rockstarról néhány éve megjelent könyvről a szerzővel, Körmendi Zsuzsannával beszélgetett Liptai Katalin. Műsorunk 2024-ben készült.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra 30 perc. Reggeli hangulunkban a Helyes Beat és a Three in One zenekar felvételeiből válogat Mári Szabó Eszter.

0: A Helyes Beat és a 3-in-1 zenekar felvételei szóltak. Áldott napot kíván a reggeli hangoló szerkesztője Mári Szabó Eszter.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Hálaadásra gyűltek össze a szentségi házasságú kerek évfordulóját ünneplő párok szeptember 5-én Győrben, számolt be róla a Magyar Kurír. Rekordszámú összesen 405 házas pár vett részt a Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmiséken, szombat délelőtt és délután a Nagyboldogasszony székesegyházban. A homíliában a főpásztor arra irányította a figyelmet, hogy ha tudunk irgalmasan, áldozatkészen, szeretetben élni, akkor Isten jelen van az életünkben, jelen van a házasságunkban, a családunkban, és azt az örömöt adja, amit Isten országa jelent már most, és jelenteni fog az örökké valóságban. Rámutatott, Jézus mennyegzői csodájának az is üzenete, hogy a házasság isteni rendelés. A férfinak és nőnek teremtett ember Isten szándéka szerint kötődik egymáshoz. A mai kor embere próbálja bagatellizálni a házasság isteni rendelését, holott a szentségi házasságban, ahova a pár a kánai jegyesekhez hasonlóan meghívja Jézust, Isten sok-sok ajándéka várja a házas párt. Szeptember 12-én ismét mindenki születésnapja lesz Budapesten. Az országos életvédő séta célja a megfogant életvédelme, a várandós édesanyák támogatása és az, hogy a jelenlegi életvédelmi szabályok ne gyengüljenek. Az eseményen Fülöp metropolita is részt vesz, tudatta a görögkatolikus metropólia a honlapján. Mint olvasható, a mindenki születésnapja évről évre az élet ünnepe, a várva várt és a váratlanul érkező gyermekeké, valamint azoké a családoké, akik támogatásra szorulnak. Idén azonban különleges helyzetben találkozunk. Az elmúlt hetekben 3 a megfogant élet védelmét és az abortus szabályozását érintő kérdés került napirendre. A szívhangrendelet jövője, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetése, az abortus tabletta bevezetésének lehetősége. A tervezett változtatásokra reagálva 28 életvédő szervezet közös nyílt levélben emelte fel a hangját, és kérte, hogy ne gyengüljön a megfogant élet jelenlegi védelme. Szeptember 12-én együtt szeretnék megmutatni, hogy sokan vannak, akik fontosnak tartják a megfogant élet védelmét, és nem szeretnék, hogy a jelenlegi védelem gyengüljön. A magyar kormány feladata az, hogy párbeszédet folytasson és segítse azokat a helyi kezdeményezéseket és intézményeket, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják. Jelentette ki Kollai István, magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, a kárpátaljai magyar iskolák tanévnyitó ünnepségén, a Beregszász közelében fekvő nagyberegi református templomban szombaton. Aláhúzta, Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása. Ezen kívül a magyar kormány 115 millió forinttal hozzájárul a Kárpátalján a július végi viharban megrongálódott oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. Hazánk időjárásáról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 11 órakor a Szentmise közvetítés után jelentkezünk. 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink! Római katolikus szentmisét közvetítünk Budapestről, a pest-szentlőrinci szemeretelepi Szent István király templomból. A szentmisét bemutatja dr. Csépányi Gábor plébános. Orgonán kísér Fodorné Horváth Krisztina kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, ezt a Szent Misét a szemeretelepi hívekért mutatom be, és hát gondolunk azokra is, akik a katolikus rádión keresztül most hallgatnak bennünket. Szent misénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra, és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához. Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek, istentelen, meg kell halnod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal ugyan, vétke miatt, de vérét tő

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok, ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másét ne kívánd. És ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze. Szerest fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának, mert a törvény teljessége a szeretet. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mint a pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek,

0: ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim, talán mindannyiunknak van olyan tapasztalata, hogy valamikor valaki figyelmeztetett bennünket. És erről lehet jó, meg kevésbé jó tapasztalatokat gyűjteni, de tegyük fel, hogy valamikor volt olyan, hogy valaki nagyon diszkréten négy szem közt figyelmeztetett egy adott dologra. És amikor ezt tapasztaljuk, akkor talán még hálásak is lehetünk ezért a figyelmeztetésért. Nem azért, mert hogy hát hibáztunk, és hanem hogy valakinek föltűnt, és valaki szeretetből, nem versengésből, nem bosszantásból, hanem szeretetből. Talán az üdvösségünk érdekében odajött, és nagyon diszkréten, de fölhívta valamire a figyelmünket. És az ilyen típusú figyelmeztetés mögött ott áll az a kérdés, hogy ami egyébként Kainnak is a kérdése volt, hogy őrzője vagyok én a testvéremnek. És igen, őrzői vagyunk egymásnak. Felelősséggel tartozunk egymásért. És akkor, amikor azt látjuk, hogy valakinek az üdvössége az fenyegetett, akkor jól tesszük, hogyha az iránta való aggodalom, az ő üdvösségért való aggodalomból, hát oda megyünk hozzá, és az evangéliumi szabály szerint négy szem közt szólunk neki. És látjuk itt ebben az evangéliumi szakaszban ezt a fokozatosságot. Istennek a diszkrécióját, ami nem megaláz, hanem sokkal inkább fölemeli az embert. Mert az Isten nem akar senkit sem megalázni, hanem mindenkit üdvözíteni akar. És ebben az üdvösségben eszközei lehetünk az Istennek. És az egymás üdvösségéért is szabad küzdenünk. Nagyon sok közösség a bizalom hiánya miatt megy tönkre. Azért, mert hogyha ezt nem jól kezeljük, ha nincsen bennünk diszkréció, hanem akár egy személyes dolgot mások előtt próbálunk megoldani, akkor sokkal nagyobb sebet okozunk, mint hogyha csak négy szem közt mondanánk. És ilyenkor sokkal nehezebb is elfogadni a kritikát. Aztán ott van az a talán ismert jelenség, amikor kellene szólnom, de nem szólok. És ebben a helyzetben, akár családon belül is, egy adott dologból tabú képződhet. A tabú pedig falakat épít. Tudjuk, hogy ott van, de nem lehet róla beszélni. Úgy csinálunk, mintha nem lenne ott, de ott van. és ez meggátolja az őszinte kommunikációt. Mert amikor úgy teszek, mintha nem is bosszantana, de közben bosszant, mintha nem zavarna, de közben zavar, akkor hogyan fogok tudni őszinte szeretettel viszonyulni a másikhoz? A másik véglet pedig az, amikor mindenért szólok. Akár egyik, akár másik végletben vagyunk, elmondhatjuk, hogy mind a kettő az inkább a megosztottságot növeli, mint a szeretetteli kapcsolatot. Viszont, hogyha szólnom kell valami miatt, akkor jól teszem, hogyha előtte megfontolom, hogy kinek az üdvösségét szolgálja az, hogy én most szólok, hogy tényleg olyan fontos-e az ügy, hogy érdemes szólnom, és hogy imádkozom-e előtte azért az emberért, akinél szóvá szeretnék tenni valamit. És mi az, ami vezérel? Mi a motivációm? A saját kényelmem, a saját magam szeretete, vagy éppen pont a másiknak akarok jót? Milyen szándék vezérel? És hogyha a jó szándék vezérel, és tényleg szó van a másik üdvösségéről, meg az enyémről esetleg egy adott helyzetben, akkor érdemes megkeresni a megfelelő időt, megfelelő módot, megfelelő hangsúlyt. A testvéri feddésnél ismerünk olyan szerzetes rendeket, ahol a szabály az, hogy mielőtt szólok a másikhoz, napokig imádkozom érte. És olyat is olvastam már, hogy az, aki a feddést végzi, az letérdel a másik előtt. Hogy véletlenül sem jöjjön szóba az, hogy itt hatalmaskodásról van szó, vagy a másiknak a leurallásáról, hanem az a fajta alázat, ami a valósághoz való kapcsolódást jelenti. Az, hogy fontos vagy nekem, hogy fontos nekem a te üdvösséged, mert testvérek vagyunk. Tehát nagyon fontos, hogy amikor testvéri feddést végez valaki, akkor a szeretet legyen a vezérelve. A szeretet vezérelje őt. És hogyha valaki titokban vétkezik, akkor titokban fedd meg. Ne hozz szégyenbe a másik előtt. Nem véletlen az, hogy a Szent Jónást is titok övezi. Olyan fajta titok, ami biztosítja azt, hogy abban a légkörben igazán találkozhassak akár önmagammal is, a valódi énemmel. Belső fórumnak nevezzük azt, ami a Szent Jónás és a lelki beszélgetés körül található. Belső fórum, az igazi belső fórum az olyan, hogy onnan információ a beszélgetést illetően nem jön ki. És azért nem jön ki, mert hogyha létezik ez a belső fórum, az a legjobb alkalom arra, hogy valaki az önismeretben is fejlődhessen. Amikor titok véd egy beszélgetést, akkor annak ott van az a biztonsága, hogy lehetek teljesen őszinte. Lehetek őszinte saját magammal, és olyat is elmondhatok, amit talán még magam előtt sem mertem kimondani. És ez a típusú bizalom, és ez a típusú diszkréció az, ami segíthet bennünket a fejlődésben. Segíthet bennünket, hogy oda találjunk önmagunkhoz, és oda találjunk Istenhez. És ezzel együtt a másik emberhez is. Segít abban, hogy a sebeink elismerése az a gyógyulásnak az első lépését jelenthesse. Hogy a sebből ne nagyobb seb legyen, hanem megindulhasson egy olyan folyamat, egy belső gyógyulási folyamat, amit a testvéreinknek a szeretete segít. Az olyan típusú figyelmeztetés, ami teljesen szeretetből történik, diszkrét, az üdvösségem miatti aggódásán mögötte, az mindig építő. És soha nem hoz szégyenbe, hanem egyszerűen csak abban segít, hogy az lehessek, aki valójában vagyok, vagy hogy felfedezzem, hogy én most hol is tartok. És ebben tudjuk segíteni egymást. A mai evangéliumnak ezen kívül van még egy nagyon fontos üzenete, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És ahol Isten jelen van, ahol az Úr ott van, ott valóban lehetünk, akik vagyunk. Ott a béke, a szabadság, az őszinteség, az természetes. Mi most eljöttünk ide a templomba, néhányan rádión keresztül kapcsolódnak be az ünneplésünkbe. Mindenképpen azt elmondhatjuk, hogy amikor így egy szívvel fordulunk az Úr felé, és nem is csak ketten-hárman vagyunk, hanem egész sokan, akkor az Úr jelen van. És ez a jelenlét, ez gyógyít. Ez a jelenlét, ez meghív bennünket, hogy ne csak saját magunk gyógyulására és üdvösségére gondoljunk, hanem másokéra is. Ez a jelenlét egymás felé fordítja a szívünket. Engedjük meg az Úrnak, hogy közel kerüljünk egymáshoz ő általa. Amikor egy szívvel fordulunk felé, egy lélekkel imádkozunk, akkor ez a közelség, ez így létrejön, kialakul. Egy olyan fajta közelség, amit nevezhetünk intimitásnak is, és ez az intimitás, ez mindannyiunknak az igénye. Egy olyan közeg, ahol lehetek, aki vagyok, és nem kell félnem attól, hogy amikor vállalom azt, aki vagyok, akkor bárki is elítélne ezért. Na, ez az igazi otthonosságnak a lényege, ahol nincsenek tabuk, ahol lehet beszélni mindenről, mert nem kell félnem attól, hogy a titkom az lelepleződik, hanem olyan diszkréció övezi, ahol fölvállalhatom azt is, ami nem nagyon dicsőséges. És amikor ezt megteszem, akkor indul meg a gyógyulás. Hát ezt a figyelmet ajándékozzuk egymásnak, és vele egész személyiségünket. A diszkréciónkat, ami fölemeli a másikat, ami odafigyel a másiknak az üdvösségére, és soha nem lehúz, nem a tabuképződés irányába mozdít el, hanem az őszinte, kölcsönös szeretet irányába. Amen. Testvéreim, most valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta alottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Isten a szeretet. Azt akarja, hogy mi is szeretetben éljünk, kérjük tőle ezt az ajándékot.
1: Add, Urunk, hogy egyházat pásztorai szeretetből szolgálják a rájuk bízottakat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Tarts távol, Urunk, a népektől a gyűlölködés és az irigység szellemét, hogy békében és egymás segítve éljenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segíts, Urunk, a szülőket, hogy türelemmel intsék gyermekeiket, a gyermekek pedig készséggel fogadják az intő szót.
2: Kérünk téged, hallgass minket.
1: Távolítsd el, Urunk, az egyházi közösségeink életéből minden viszályt és pártoskodást.
2: Kérünk téged, hallgass minket.
1: Add, Urunk, hogy segítségre szoruló embertársaink a mi szeretetünk által tapasztalják meg a te jóságodat.
2: Kérünk téged, hallgass minket.
0: Istenünk, add kegyelmedet, hogy egymást testvéri szeretettel segítve eljussunk hozzád közös atyánkhoz, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük fölségedet, és a szent áldozatban való részesedés forrassza egyé szívünket Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordított Krisztus, ami Urunk által. A te fölségedet ő által a dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk nagy bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Jézus Krisztus. Köszönjük, és a Szent Áldozásban lelkünk üdvösség.

életre keltetted a világot, szabadíts meg engem szentested és véred által. Minden métemtől és minden bajtól, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha ne szakadjam tőled. Amen. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizzen meg az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te igéddel élteted és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet. Add, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Kedves testvérek, szokás szerint az élővíz kiadványom a hirdetéseket megtaláljuk, és az elvihető onnan hátulról a kis asztalról. Azért beleolvasunk. A héten, szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepe lesz, reggel 7 órakor lesz a Szent Mise, amikor köszöntjük a szűzanyát. Elkezdődött az új tanév, egyben elindult a gyerekeknek a NAMI rejtvény sorozat is. Hátul a kis asztalról tudunk vinni belőle. Szeptember 2. szerdáján, 9-én újraindul a Caritas szolgálat a plébánián, a megszokott rendben minden hónap 2. és 4. szerdáin lesz nyitva a Caritas 16 órától 17:30-ig. A szentségekre felkészítő csoportok jelentkezési lapjait is kitettük oda hátra, iratkozzanak fel mindazok, akik valamilyen szentségben szeretnének részesülni. Lehet katekumen hittanra jelentkezni, aztán első áldozásra felkészítő hittant is hirdetünk, és ez idő alatt a szülőkkel is foglalkozunk. A bérmálásra felkészítő hittanra is várjuk a jelentkezőket. Szülői értekezletet tartunk az első áldozók szüleinek szeptember 13-án a 9:30 szentmise után. Lehet még jelentkezni a szeptemberi egyházközségi lelki gyakorlatra Bodaikra. A lelki gyakorlat szeptember 18-án péntek estétől 20-án vasárnap délutánig fog tartani. Vadas Hajni kántorunknál lehet érdeklődni a részletekről. Az első középiskolás hittan szeptember 11-én pénteken 20 órától, a felnőtt hittan pedig 21-én hétfőn szintén 20 órától a szokásos két heti rendben indul, és az egyetemista hittan az 25-én pénteken 20 órától kezdődik. Plébániánkon Jézus szíve évet hirdetünk, melynek lényege, hogy a nagy kilencedet együtt végezve közelebb kerüljünk Jézushoz és egymáshoz, személyesebbé téve kapcsolatunkat Istennel és egymással. 9 egymást követő első pénteken járulunk szentáldozáshoz október 2-ától kezdve. Június 4-én Jézus szíve főünnepével zárul az ima kilenced, amikor plébániánkat Jézus szentséges szívének oltalmába ajánljuk. Mindenkinek áldott szép vasárnapot kívánok, és azt, hogy tapasztalja meg a mi Úrunknak a közelségét. Kérjük az ő áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istenem.

0: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk Budapestről, a pest-szentlőrinci szemeretelepi Szent István király templomból. A szentmisét bemutatta dr. Csépányi Gábor plébános. Orgonán kísért Fodorné Horváth Krisztina kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Anton Koopman orgonált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! 80 évvel ezelőtt, 1946. augusztus 18-án Mindszenty József bíboros herceg prímás szentelte fel a Budapest zuglói Páduai Szent Antal plébánia templomot. Az évforduló alkalmából szeptember 5-én Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mutatott be hálaadó szentmisét. Homiliájában a templomhoz fűződő emberi kapcsolatokról, a közösség megtartó erejéről és az egyház jövőjébe vetett reményről beszélt. Tájékoztat a Magyar Kurír. Egy templomot az idő múlása, az emlékek sokasága, a meghallgatott vagy éppen meg nem hallgatottnak tűnő imádságok, az átélt megpróbáltatások és a visszanyert reménység öröme tesz igazán sajátossá, mondta. Ez az imádságháza a mennyország kapuja, fogalmazott, majd hozzátette, vannak pillanatok, amikor az élet a szokásosnál jobban megszentelődik, és megértjük, hogy egy helynek milyen nagy jelentőséget ad mindaz, amit ott megtapasztaltunk. A közösség ilyen helyen új módon élheti meg Isten szeretetét és az egymás iránti szeretetet. Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestület a feloszlás mellett döntött, Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Szavazni reggel 6-tól este 7 óráig lehet. Több mint 10 000 aláírás gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lannert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját szombati Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. Lannert Judit a Klubrádiónak adott, 2023-ban készült interjújában úgy fogalmazott, probléma, hogy most tényleg pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhez álló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy Rétvári Bence vagy bármely más politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét, írta a Nagy Erzsébet a PDS elnöke a KDNP parlamenti frakcióvezetőjének címzett válaszlevelében, amelyet szombaton az MTI-hez is eljuttatott. Rétvári Bence nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, és arra kérte őket, foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Azt kérte az érdekképviseletek vezetőitől, egyetértenek-e a miniszterrel vagy elhatárolódnak tőle, elfogadhatónak tartják-e a magyar pedagógusokkal szembeni hangnemet, illetve elítélik-e a kijelentéseit. Nagy Erzsébet válaszában azt írta, a pedagógusok nem politikai kampány kellékek. Hozzátette, nem lehet őket egyik kormány alatt megalázni, majd a következő alatt politikai pajzsként használni. Hazánk időjárásáról. Derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 29 Celsius fok között alakul. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást a déli imádság után hallhatják.
3: 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, egyház zenei összeállításunkban Kisboldogasszony ünnepének közelettével Szűz Máriához szóló és őt dicsőítő énekeket hallhatnak. A Gregorián dallamokat, valamint Kodály Zoltán, Giulio Caccini, Tomás Luis da Victoria, Palestrina és Franz Bibel műveit a Jubilate énekkar és a Cantate vegyes kar adja elő, ifjabb Sapszon Ferenc vezényletével.

0: Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban Kisboldogasszony ünnepének közelettével Szűz Máriához szóló és ő dicsőítő énekeket hallhattak. A Gregorián dallamokat, valamint Kodály Zoltán, Giulio Caccini, Tomás Luis da Victoria, Palestrina és Franz Bibl műveit a Jubilate énekkar és a Cantate vegyeskar adta elő, ifjabb Sapszon Ferenc vezényletével.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik.
4: Sorsszerű találkozás a szeretett gombácskákkal és a vízi kefirrel. A fermentált italok magyarországi szószólójával, Farkas Fruzsinával beszélgettünk, kombucsa és vízi kefir alapú italok kóstolása közben.
5: Az első írásos feljegyzés 2500 évvel ezelőttről van a kombucsáról, és az, hogy most itt te ezt kortyolhatod, az azt jelenti, hogy az elmúlt 2500 évben az összes birodalom széthullást, meg járványokat, éhínségeket túlélte, hogy egy ember mindig készített valahol kombucsát, és valaki másnak továbbadta, és csak azért lehet most itt az asztalomon nekem is, mert ez igazából túlélte a válságokat.
4: Miért jó nem csak a szervezetünknek, hanem a lelkünknek és a mentális egészségünknek is, ha élő italokat fogyasztunk? Hogyan gyógyítsuk magunkat és a minket körülvevő világot a fermentálással, ezzel az ősi tudással? Farkas Fruzsina nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető Pál Amanda. Ez a beszélgetés az Asztali Áldás című műsorba készül, és azért is örültem ennek a lehetőségnek, mert ezek a fermentált italok, amelyeket készítesz, úgy tűnik nekem a veled olvasott beszélgetések, interjúk alapján, hogy hát ők ilyen asztali áldások, mindenre jók, testtől a lélekig.
5: Abszolút, teljesen igaz. Hát amikor fermentálunk, akkor valójában mikroorganizmusoknak a millióval, vagyis milliárdjával dolgozunk együtt. Ezek a mikroorganizmusok körülvesznek minket kívül, és belül is hordozzuk őket, és azáltal, hogy ilyen italokat fogyasztunk, egyszerre gyógyítjuk a saját testünket, és a közvetlen környezetünket, és a szeretteinket is.
4: Ennek alapján nem értem, hogy miért nem csináljuk mi ezt minden, mert valójában ez nem igényel különösebb nagy konyhai tudást, vagy felszereléseket, tehát ezt bárki meg tudja otthon csinálni. És hát a kovászoláshoz, illetve a borkészítéshez hasonlóan, ez is egy ősi technológia. Hogy felejthettük el?
5: Azért az elmúlt 100-150 évben nagyon sok mindent elfelejtettünk, ami ősi tudásnak számít, ahogy a fermentálás is. És amiket példát hoztál, a kovászolás és a borkészítés, az annál sokkal komplexebb. Szóval valójában ilyen fermentált italt otthon készíteni valóban tényleg mindenki tud, és a nagymamáink is készítették, és a dédmamáink is, és Magyarországon évszázados múltja van amúgy ezeknek az italoknak. Most egy nyugati trendnek gondolják sokan a kombucsát, pedig valójában összefonódik az egész gasztrotörténelmünkkel. Régebben gombateának is hívták, és vagy szeretett gombácskának, amit azért neveztek így, mert hogyha megosztjuk valakivel, akkor csak több lesz belőle, ugyanúgy, mint a szeretetet, hogyha megosztjuk, vagy hogyha a tudást megosztjuk, vagy hogyha a hitet.
4: És neked is elég kanyargós volt azért az életutad, amíg megtaláltad a szeretett gombácskákat és a többi fermentált alapanyagot. Politikatudományt tanultál, ha jól tudom, ráadásul külföldön is, aztán itt találtad magad Magyarországon, és ez volt az, ami magába szívott. Mi volt az, ami annyira magával ragadott?
5: Hát igazából politikát is azért tanultam, mert már nagyon fiatal korom óta van egy ilyen küldetéstudatom, hogy a környezetünket megvédjük, illetve a természetünket életünket gyógyítsuk. Erre próbáltam mindig eszközt találni. És valahogy aztán nem is tudom, hogy én találtam-e meg a fermentált italokat, vagy a fermentált italok és a mikroorganizmusok találtak meg engem, mint szószólójukat, de valahogy összefonódott a sorsunk, és hát nagyon sok pont volt az életemben, ami tényleg sorsszerű, tehát akkor nem feltétlen volt tudatos a döntés, hogy ezzel foglalkozzak, de arra irányítottak engem, hogy végül itt kössek ki, és ezzel foglalkozzak. Szerintem nagyon fontos az, hogy ezt a tudást visszajuttassuk az embereknek, mert ez egy olyan ősi elveszett tudás, ami gyógyít minket is, és hogyha ezzel foglalkozunk tényleg akár heti egy-két órába, tehát nem is kell így nagyon túl gondolni, ahogy mondtad, bárki meg tudja otthon csinálni, nem kell hozzá semmilyen extra felszerelés, odafigyelünk egy-két dologra, és ezáltal rengeteg káros szert tudunk kivenni a szervezetünkből, és nagyon sok jótékony hatású baktériumot visszavinni a szervezetünkbe. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, és ez nekem nem egy munka, ez nekem abszolút hivatásommá vált, hogy ezzel foglalkozzam, és ezeknek az italoknak a készítését én tanítsam, és hogy minél többen helyre eljutassuk.
4: Ha valaki szkeptikus ezeknek az italoknak a hatásával kapcsolatban, akkor hogyan győznéd meg őket? Tehát mi az, amit konkrétan el tudsz mondani, hogy igen, erre jó egy vízikefír, erre jó egy kombucsa?
5: Ez a mikrobiom témára vezethető vissza. Igazából én úgy győzném meg őket, hogy próbálják ki. Tehát, hogyha egy hónapon belül nem érzik a hatását, akkor nyugodtan elengedhetik. Érezni és látni fogják a hatását, hiszen ezek a jótékony baktériumok valójában nincs egy dolog, amire kihatással vannak, hiszen a bélmikrobiomunkat és a bélflóránkat támogatják, ami az egész immunrendszerünket erősíti. Mert itt testet úgy kell elképzelni, mintha egy ökoszisztéma lenne. Tehát képzeljük azt, hogy a testünk az egy erdő vagy egy tó, és onnan fogjuk tudni megállapítani azt, hogy mennyire egészséges, hogy milyen magas a biológiai sokszínűsége, hányféle faj él rajta. A mi testünkön csak a bőrünkön több mint 9 milliárd ilyen mikroorganizmus él, és a bélrendszerünkben a 100 000-szerese. Tehát több ilyen mikroorganizmus lakik bennünk, mint a hány csillag van az égen, például ez egy jó példa. És az elmúlt években, ahogy elkezdték egyre jobban kutatni a bélmikrobiomot és a mikrobiomot, azt vették észre, hogy ez a szám ugyanúgy a jobb bolygónkon is, a természetben is folyamatosan csökken. Tehát a biológiai sokszínesség a testünknek, az leköveti a bolygónak a biológiai sokszínűségnek a változását, és csökkenőben van drasztikusan. Ami azt jelenti, hogy rengeteg olyan feladat, amit eddig ezek a mikroorganizmusok láttak el, ez feltorlódik. Innen eredethető sokféle ételérzékenység, vagy intolerancia, mert eddig voltak olyan törzsek a bélrendszerünkben, akik ezeket lebontották, és hogyha hiányzik az a törzs, akkor nem veszi át, az emberi test nem alkalmas arra, hogy átvegye ezeket a feladatokat, ezáltal intolerancia alakul ki a szervezetben. Tehát nagyon-nagyon fontos szerepük van ennek a sok élőlénynek, akit hordozunk magunkban. És nem lehet azt mondani, hogy egy dolgot megjavít, mert az emberi test az nem egy autó. Nem tudunk úgy rátekinteni, hogy jó, kicseréljük ezt, akkor utána majd működni fog. Egy nagyon-nagyon-nagyon végtelenül komplex szervezet vagyunk, és arra van szükségünk, igazából mindenkinek arra van szüksége, hogy ezt a sokszínűséget, ezt megőrizzük és tápláljuk.
4: Hogy látod, hogy mennyire van erre így nyitottság? Nem alkoholos italokat ígyunk, akár karácsonykor, akár születésnapkor, vagy bármilyen alkalommal, hanem éppen egy ilyen kellemesen szénsavas, adott esetben savanykás, vagy kicsit egzotikusabb ízvilágú fermentált italt.
5: Hát ez változó, amúgy ez a trend az egész világon növekszik, hogy csökken az alkoholfogyasztás, és az érdekes, hogy a leggyorsabb növekvést ezt például Egyesült Királyság mutatja, ahol szintén hatalmas probléma az alkoholizmus a briteknél, úgyhogy szerintem itthon is azért fog ez nagyot nőni, mert van rá igény. És ahogy látjuk mondjuk Dr. Schwab Richardnak a mozgalmának a növekedését is itthon, aki ugye a zéró alkoholt javasolja életmódban, szerintem ez meg fog tudni telepedni, és meg fogunk tudni tapadni. Úgy tudjunk egy rutint beépíteni, hogyha az nem egy negatívum, tehát nem azt mondjuk, hogy én nem iszok, hanem azt mondom, hogy én kombucsát iszok. Tehát, hogy vagy én vízkefírt iszok. Tehát, hogy valami alternatívát választunk, és nem nemet mondunk valamire, hanem igent egy amúgy finom és tök pozitív hatású italra, mert úgy nem az lesz az érzésünk, hogy büntetjük a saját testünket, vagy megvonunk valamit tőle, hanem hogy valamilyen finom és egészséges alternatívát nyújtunk neki, amit amúgy szeretettel meg tudunk osztani a többieknek is. Hát azért én elég sok előadást tartok, és nem csak Budapesten, hanem abszolút utazok és járok az országban, valahol nyitottak, valakik kevésbé nyitottak. Az a tapasztalatom, hogy miután megkóstolták, akkor jönnek, hú, ez nem is olyan rossz. Meg ja, hát azért az iható. Ha valaki már megkóstolta, akkor én onnantól úgy értem, hogy nyertem. Azt kell elérni, hogy megkóstolják.
4: Hogyan készül el egy ital? Most itt előttem az asztalon van egy vízikefír alapú ananász ital, és egy másik, ami pedig ilyen egzotikus fűszerezésű kombucsa. Melyik hogyan készült el? Mi az alapja? Mennyi idő betelik?
5: Hát erre ilyen röviden, általában 2,5 órás egy workshopom, úgyhogy most csak ilyen nagyon alapokat fogok mondani. Most 2 nagy kategóriát kóstoltál te is, az egyik a vízikefír, a másik a kombucsa. Mind a 2 fermentált ital, ami irányított erjesztés, tehát mi választunk ki egy baktériumos élesztő kultúrát, egy úgynevezett SCOBY-t, aki végig fogja vinni nekünk a fermentációt. A vízikefírrel kezdem, az az egyszerűbb, ott egy fermentált limonádéról van szó. Ezek a japán kristálygombák, amiket itt látsz, bennük leginkább laktobacillusok, tehát teljesav baktériumok laknak. Nem kell megjenni, nem laktózt esznek, tehát laktóz érzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják, hiszen az alapja egy limonádé. Cukor van benne, víz, esetleg citrom és mazsola. És ezek a japán kristálygombák, amiket még beletesszünk. Fermentáció idő itt külső hőmérséklettől függően 1-3 nap. Nagyjából mire kész lesz az első fermentáció, és utána tudjuk másoderjeszteni, azt jelenti, hogy ízesítjük. Az esetünkben én, ahogy mondtad, egy ananászos vízikefírt készítettem, tehát ananászt tettem bele, hogy másoderjedjen, és ezáltal ízesítsem, és még sokszínűbbé tegyem azt, hogy milyen élesztő kis baktériumok laknak benne. Ezzel szemben a kombucsa az picit komplexebb, ott egy hosszabb fermentációról van szó, ott nagyjából 5 és 15 nap között van valahol a fermentációs idő, itt is attól függ, éppen tél van vagy nyár van, és itt az alapját egy tea adja. Lehet fekete, zöld vagy fehér tea, de kísérleteszerünk egy gyógynövényekkel, kamillával, zsájával, igazából
4: bármilyen. Ez egy sima, abszolút boltban megvásárolható teáról beszélünk.
5: Igen. Igen, én mondjuk sokkal jobban a szálas teákat szeretem használni, hiszen azokban sokkal kevesebb a mikroműanyag, és elkerüljük általában a különböző adalékanyagokat, úgyhogy én szálas teát szeretek elsősorban használni, de lehet természetesen filtereset is, és mellé teszünk még cukrot. És ami itt az elengedhetetlen összetevő, ahogy a vízikefírnél a kristálygomba, a kombucsánál a kombucsa SCOBY, ami valójában nem az a furcsa réteg, amit ott látsz úszni. Az üvegekben ezt úgy kell elképzelni, mint egy ecetágyat, hiszen amúgy a kombucsában egy ecetsavas erjedés zajlik, hanem itt a mikroorganizmusoknak a kultúrája itt a folyadékban lakik. Tehát, hogyha lekapsz valakitől egy kombucsát, akkor igazából ott van már a kezedben az eszköz, amivel tudsz csinálni egy másik kombucsát. És ez azért fantasztikus, mert az első írásos feljegyzés 2500 évvel ezelőtt ről van a kombucsáról, és az, hogy most itt te ezt kortyolhatod, az azt jelenti, hogy az elmúlt 2500 évben az összes birodalom széthullást, meg járványokat, éhínségeket túlélte, hogy egy ember mindig készített valahol kombucsát, és valaki másnak továbbadta, és csak azért lehet most itt az asztalomon nekem is, mert ez igazából túlélte a válságokat.
4: Hú, ez hátborzongató, hogy belenézzünk most így a történelem mély kutyába, és akkor ott van az, hogy valaki egyszer elkészítette, és ez a bizonyos kombucsa SCOBY több ezer évet túlélt, legalább 2500 évet, ha nem többet.
5: Ez is egy bizonyíték a jótékony hatására, hiszen ha nem lett volna jótékony hatása, nem csinálták volna az emberek.
4: Mindig elképeszt engem az, hogy ki volt ez, aki először rájött arra, hogy hogyan lehet ilyet készíteni. Tehát akár a kovásznál, akár a borkészítésnél, hogy ki volt az az ember, aki rájött arra, hogy mit és hogyan kell csinálni ahhoz, hogy valami finomat létrehozzon először.
5: Hát igen, meg hogy honnan jött ugye az első kombucsa SCOBY. Ez így. Erre nincs válaszunk, ezt nem tudjuk megmondani. Ez ugyanúgy jött ide, ahogy mondjuk a maci, a cicám, vagy az első állat, vagy az első ember megjelent a Földön. És igen, aztán ugye ez a generációs tudás, szerintem nem egy ember volt valószínűleg, hanem több száz, több ezer ember, akinek a kezén végigment, mire megalkothattuk azt a mostani receptet, ami itt van, illetve hát mi is folyamatosan alkotjuk a recepteket. Akik voltak nálam workshopon, ők is hogy hazaviszik ugye az indító kombucsát, de aztán ők a saját receptjüket tökéletesítik, lehet, hogy a kertből szednek hozzák a kukkfüvet, vagy birsalmát használnak, ami a szomszédba termett, és akkor mindig picit változni fog az összetétele, mert mindegyik alapanyagon picit más mikroorganizmusok laknak, úgyhogy ezáltal is így sokszínűbb lesz, és a végére mindenkinek amúgy a saját kombucsája fogok jobban ízleni.
4: Egy Michelin csillagos étterembe is dolgoztál. Ez volt ez a hely, ahol először találkoztál a fermentált italokkal?
5: Igen, igen. Alapvetően, hát hogyha a bort nem vesszük, ugye? Ha nem a kombucsát és a vízikefírt, akkor ott találkoztam ezekkel először. Az elmúlt években egyre nagyobb trend az alkoholmentes életmód, és emiatt sok étteremben most már alkoholmentes italpárosítást is készítenek a fogások mellé. És ez azért fontos szempont, hiszen ezekben az alkoholmentes italokban is egy olyan komplexitást kell létrehozni, ami hasonlít egy buréhoz. Viszont ugye sokkal limitáltabbak az alapanyagjaink abból a szempontból, vagy az időnk, hogy itt le kell csökkenteni a cukormennyiséget, mert nem fogunk tudni 7x1 deci gyümölcslevet meginni egy 15 fogásos vacsora mellé, mert az rengeteg kalória, és eltelítene. Úgyhogy ezért nyúltunk elsősorban amúgy a fermentált italokhoz, mert természetesen alacsony a cukortartalmuk, illetve van bennünk egyfajta komplexitás.
4: És akkor itt is saját recepteket kísérleteztetek ki, úgy, ahogy a workshopjaidat elvégző emberek szintén a saját szájuk íze szerint készítenek egy ilyen italt otthon.
5: Igen, abszolút, csak otthon azért ez jobb, mert ott nem kell hétről hétre megtenni a lehetetlent, ami az, hogy létrehozni ugyanazt az ízt. Nem fogjuk tudni létrehozni ugyanazt az ízt. Természetesen nagyjából létre fogjuk tudni egy hasonlót, de ha télen fermentálok egy kamillás kombucsát, vagy nyáron fermentálok egy kamillás kombucsát, teljesen más íze lesz a kettőnek azért, mert a külső hőmérséklet más, a levegő összetétel más, mert hogy a mikroorganizmusok, akik éppen élinkebbek, vagy kevésbé élinkek a hőmérséklet miatt, teljesen mások, úgyhogy ugye az alapanyagok is változnak, ezért nagyon nehéz újra kreálni egy kombucsát, igazából nincs kettő ugyanolyan.
4: Téged milyen növények ihletnek meg? Hogyan alakítasz ki egy saját személyre szóló receptet magadnak? Mi az, amilyen ízvilágot akarsz érezni? Hogyha tényleg néha annyira kiszámíthatatlan, hogy egy kombucsa, vagy éppen vízikefír italnak milyen ízmélysége lesz, vagy milyen egyéb más ízeket szed össze?
5: Hát van pár ilyen szabály, hogyha alapvetően is szereted az alapanyagot, akkor valószínűleg a fermentált italt is szeretni fogod, vagy ahogy te is zöldségeket csinálsz, ez erre ugyanúgy igaz. Én nagyon sokat járok erdőbe és természetbe, és sok gyógynövényt gyűjtök alapvetően, tehát kakukkfűet szedek, vagy vadalmát, vagy bármit, és elsősorban én azokat szeretem a legjobban, amiket tudom, hogy honnan jött az alapanyag, illetve valamilyen izgalmas íz kötődik hozzá, vagy egy emlék kötődik hozzá, akkor én azokat szeretem így újra felhozni. De bármilyen szezonális gyümölcsöt nyugodtan fel lehet használni. Én nagyon szeretem a gyümölcsöket, úgy őszi barack, szilva, birsalma, ami éppen jön. Ugye most azért nem olyan sok szezonális gyümölcs van Magyarországon, úgyhogy én már nagyon várom az első epreket, hogy azzal is tudjunk fermentálni.
4: Melyik a kedvenc gyógynövényed akkor, ami szívesen gyűjtesz és szívesen fermentálsz belőle?
5: Ami a tetoválásomon is van, itt a karomon, ez egy boros palack, amiből négyféle gyógynövény jön ki, mindegyiknek megvan a maga jelentése. A zsája az a bölcsesség, a kakukkfű a bátorság, a cickafark azok a női energiák és a női erő, a rozmaring az pedig az emlékezésnek a jelentősége. Én nekem ez a négy szerintem a kedvencem, azért is választottam ezeket, ezekből már amikor szívesen csinálok kombucsát is. De ide lehet venni a hársfát, a bodzavirágot, csipkebogyó, galagonya, szóval igazából nehéz egy kedvencet választani.
4: Hát a lehetőségek száma akkor végtelen. Növényeket, gyümölcsökkel, tehát ilyen is előfordulhat.
5: Teljesen, abszolút végtelen. Tehát itt a kreativitásunk az egyetlen határ, ami benne van, de bármiből lehet fermentált italt készíteni.
4: Hát akkor ezek a hazai inspirációk. Akkor már ugye beszéltünk arról, ez egy több ezer éves folyamat, akkor így a múltban is keresel tudást, hogy régen hogyan csinálták, és régen miket, illetve, mint én említett, hogy egyfajta nemzetközi trend, ami az ilyen különlegesebb, vagy elitebb éttermeken keresztül akár eljuthat az egyszerű halandó konyhájába is.
5: Persze, abszolút. Tavalyi évem arról szólt, hogy utaztam, és új ízeket kerestem. Voltam Costa Rican, Kopenhágában, pont ilyen helyeken, amit mondtál, ahol a legjobban szeretnek ízekkel kísérletezni. És annyira érdekes, hogy például Dél-Amerikában, vagy Közép-Amerikában a kombucsa, bár ugyanúgy néz ki, teljesen más ízjegyekkel rendelkezik, mert hogy ugye ott más a mikroklíma, máshogy viselkednek a mikroorganizmusok, és mások az alapanyagok. De azért az ananászos kombucsa az nagyon-nagyon finom, meg ott kakaó és kávé, ott ugye frissen terem, úgyhogy ott is teljesen más íz van. Azokkal nagyon érdemes kísérletezni, de gondolhatunk itt csilire is, papaja, marakuja, vagy bármilyen trópusi gyümölcsel is finomak amúgy a kombucsák. Kopenhágában inkább ilyen, ott inkább ilyen technikákkal kísérleteztünk, technológiákkal. Ott tanultam meg mondjuk azt is, hogy bármilyen virágból lehet amúgy készíteni, tehát a hársfa virág, cseresznyvirág, birsalmavirág, azoknak is isteni ízük van. A fügelevelet nagyon szeretik használni ott, ami szintén egy ilyen Magyarországon mindenhol fügenő, és már nem tudunk mit csinálni vele, hát kombucsát lehet belőle csinálni a fügének a leveléből, ami van egy ilyen egzotikus, kicsit ilyen kókuszos ízvilága, úgyhogy bátran lehet használni. Alapvetően én Costa Ricába azért utaztam, mert egyedül nőként utazni az az egyik legbiztonságosabb közép- vagy dél-amerikai ország, úgyhogy nekem azért volt Costa Rica inspiráló, illetve a természet. Tehát ott engem az vonzott, hogy ott van az egyik legmagasabb biológiai sokszínűség, és van ott kék zóna, ami ugye a kék zónák ezek a longevity, vagyis az egészséges, hosszú élettitkát megőrző helyek. Elképesztően sokféle gyümölcs és zöldség van, ami nagyon-nagyon izgalmas volt. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon ajánlom, hogyha valaki szeretne odautazni. Illetve a kávé és kakaó ültetvények még azok nagyon-nagyon izgalmasak. Kopenhága pedig a modern gasztrómiának a fellegvára, tehát hogy ami fine dining, ami kísérletezés a magas gasztrómiában, az ott van.
4: A forráshoz mentél mindkét esetben, az egyik az maga nyers természet, a maga dús valójában, ami Costa Ricában van, illetve Kopenhága, ami, hát igen, amit te is említetted, hogy a fine dining kísérletező kedvű világ. És milyenek voltak az emberek? Milyen benyomások értek?
5: Hát nagyon mások, ugye? Ahogy lehet gondolni, azért a Costa Rican, bár a spanyolom azért kicsit rozsdás, de ott nagyon könnyen el tudtam beszélgetni a tikókkal, úgy hívják magukat. Pura vida, ami egy ilyen mondás, azt jelenti, hogy tiszta élet, ott ők úgy köszönnek, és úgy köszönnek el egymástól, ott megvan ez az ilyen déli, nagyon pozitív, nagyon nyitott gondolkodásmód egymással szemben. Míg azért a Dániában elsősorban akikkel kapcsolódni tudtam, azok mind külföldiek voltak, expatok, ahogy én is, tehát ott nem feltétlenül a skandinávok dolgoznak amúgy a fine dining szektorba, hanem a világ összes részéről összegyűlt legkiválóbb szakember, tehát ott is török, francia, spanyol, dél-amerikaiakkal barátkoztam, ázsiaiakkal, szóval ott az inkább egy ilyen gyűjtőpontja szerintem azoknak az embereknek, akiknek hasonló az érdeklődési körük, és ezért nagyon jól lehet kapcsolatokat építeni, illetve nagyon sokféle kultúrát lehet egy helyen megismerni, úgyhogy Kopenhága most bár annyira nem sokszínű alapvetően, de mégiscsak ebből a szempontból, hogy sokféle ember dolgozik ott a gasztrómiában, akiknek a legjobb tudása van, amit otthonról elhozott, emiatt egy nagyon jó pont, hogyha szeretnél fejlődni és tanulni.
4: Még merre lehet fejleszteni akkor ezeket a fermentált italoknak a világát? Hogy látod, hogy milyen új utak vannak még?
5: Hát én most Ázsia, tehát nekem az Ázsia lesz a következő utazásom, az valószínűleg egy ilyen hosszabb 3 hónapos út. Az az ős hazája a kombucsának, és én, ahogy mondtad, a forráshoz szeretek menni, úgyhogy én most elmegyek a forráshoz, és végignézem Japánba, hogy termesztenek teát, azt, hogy hogyan fermentálnak különböző másféle italokat Indonéziában, illetve amúgy a gasztronómia szempontból elképesztően izgalmas hely Dél-Kelet-Ázsia, mert egyrészt nagyon nagy a nyugatról jövő turizmus, úgyhogy növekszik az igény, a fizetőképes igény, másrészt pedig nagyon sok ismerősöm is fine diningból oda megy éttermet nyitni, hiszen sokkal kedvezőbbek az adó lehetőségek. Úgyhogy most már tök sok ismerősöm van, aki inkább Bangkokba nyit éttermet, és nem Amsterdamban, hanem itt bezárja és oda viszi, hiszen a fiatalok amúgy is oda járnak, úgyhogy ez egy nagyon érdekes trend, és egy ilyen elképesztően nyüzsgő élet van, úgyhogy én abban látom a lehetőséget, ilyen újféle tanulásra, a másik meg azért maradtam Magyarországon, mert úgy volt, hogy külföldre költözöm, mert jött egy ilyen, nem is tudom, isteni szikra, ami azt mondta nekem, hogy így itthon nagyon fontos, hogy ezt neveljük, és itthon terjesszük el ezeket az italokat, mert hatalmas szükség van rá, hiszen alapvetően az életmódunk Magyarországon nem feltétlenül annyira egészséges, és ezek az italok nagyon jó alternatívát adnak az alkoholra, és az egy elég súlyos probléma Magyarországon, úgyhogy itt van rá szükség. Úgyhogy én nem fogok elmenni, itthon fogok közösséget építeni, ha elmegyek, akkor csak tudást hozok haza.
4: Az elmúlt percekben Farkas Fruzsinával, A fermentált italok magyarországi szószólójával beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.

Az Azur Blue Band felvételeit hallották. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! 80 évvel ezelőtt, 1946. augusztus 18-án Mindszenty József bíboros, hercegprímás szentelte fel a budapest-zuglói páduai Szent Antal plébánia templomot. Az évforduló alkalmából szeptember 5-én Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mutatott be hálaadó szentmisét. Homíliájában a templomhoz fűződő emberi kapcsolatokról, a közösség megtartó erejéről és az egyház jövőjébe vetett reményről beszélt. Tájékoztat a Magyar Kurír. Egy templomot az idő múlása, az emlékek sokasága, a meghallgatott vagy éppen meg nem hallgatottnak tűnő imádságok, az átélt megpróbáltatások és a visszanyert reménység öröme tesz igazán sajátossá, mondta. Ez az imádságháza a mennyország kapuja, fogalmazott, majd hozzátette, vannak pillanatok, amikor az élet a szokásosnál jobban megszentelődik, és megértjük, hogy egy helynek milyen nagy jelentőséget ad mindaz, amit ott megtapasztaltunk. A közösség ilyen helyen új módon élheti meg Isten szeretetét és az egymás iránti szeretetet. Az új tanév kezdetére megjelent a 2025-26-os Piarista évkönyv. A kiadvány összefoglalja mindazt, ami az elmúlt esztendőben a rendtartomány életében történt. Számvetést ad az elvégzett munkáról, megőrzi a közösség meghatározó pillanatait, és megmutatja azokat az eredményeket és tapasztalatokat, amelyekre a következő tanévben építeni lehet. Számolt be róla a Magyar Kurír. Szakítva az eddigi társelnöki rendszerrel új elnökséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, közölte a párt frissen megválasztott elnöke szombaton az MTI-vel. Tóth Benedek család elmondta, az MKKP szombati taggyűlése az elnökség október 15-ig tartó mandátuma előtt tartott tisztújítást. A testület döntése alapján a párt szakított az eddigi 5 fős társelnöki rendszerrel, és 3 fős elnökséget választva működik tovább. Tájékoztatása szerint a két elnök helyettes, Váradi Zoltán és Budai Sándor lett, az újonnan megválasztott elnökség mandátuma 4 évre szól. Egy sor elképzelést fogalmaztak meg az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére vonatkozóan a Fehérház külön megbízottjai Vlagyimir Putyinnak Moszkvában, közölte Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója vasárnap az orosz sajtóval. Az MTI beszámolója szerint az orosz elnök azt hangsúlyozta, hogy meg kell szüntetni az ukrajnai konfliktus kiváltó okait. Putyin szombaton több mint 3 órán át tárgyalt a Kremlben Steve Witkoff amerikai elnöki külön megbízottal és Jared Kushner üzletemberrel. A tájékoztatás szerint Putyin megerősítette készségét, hogy folytatódjon az amerikaiakkal az együttműködés a politikai és diplomáciai megoldások keresésében. A külön megbízottak megígérték, hogy a kijevi tárgyalásaik során fel fogják használni az orosz elnöktől kapott értékeléseket. Usakov szerint ezek a tézisek kiutat jelenthetnek az ukrajnai konfliktus tartós békés rendezéséhez. A megbeszélések gazdasági kérdésekre és a lehetséges nagyszabású, kölcsönösen előnyös, közös projektekre is kiterjedtek. Hazánk időjárásáról. Derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 29 Celsius fok között alakul. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyet értenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Ezek az evangélium igények.

Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 15-től a 20. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. Mark Uelli bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. Fél millió katolikus zarándok a pakisztáni Mária városak egy helyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez, Krisztus arcát sugározzátok. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta Szent Atya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítóitól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostor rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdonna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve Szentlélek szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Az örök imádó nővérek jelenléte az Isten iránti hála fénylő tanúságtétele,
1: luminoso testimonio della gratuidad de Dios,
0: amely az emberi szívben nyugtalanságot ébreszt, hogy keresse és szemlélje az ő arcát. A válasz ez egy mély emberi vágyakozása, amelyet a zsoltáros ragyogóan így fejez ki: keressétek arcomat, a te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Isten arcának ez az állandó keresése, amely különösen is jellemzi a szerzetesi életet, sajátos árnyalatot ölt a kapott hivatásban, mert az olyan életi alakulát, amely teljesen a kenyérélet Isten folyamatos és csendes imádságának szenteli magát, aki pedig arra hív minket, hogy egyesüljünk vele az oltár áldozatában, hogy egy testet alkossunk vele. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikájából idézte Szent Ágoston magyarázatát, amelyet az egyházi közössége új keresztényeinek adott, mondván: az oltáron lévő kenyér és bor a hívek egységének szentsége Krisztusban. Ehhez pedig eukarisztikus lelkiségre, azaz a szeretetben fennálló egyházi egység lelkiségére van szükség.
1: Queridas hermanas.
0: Kedves nővérek, folytatta a pápa, ahhoz, hogy az egyházban megnyilvánuljon az alapítótól kapott különleges karizmátok, arra kaptatok hivatást, hogy az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyetek. Újítson és erősítse meg benneteket ez a kegyelmi időszak, amelyet most zarándokként tapasztaltok meg itt az örök városban és a rend születésének helyszínein, hogy továbbra is sugározhassátok az oltári szentség Krisztus arcának szépségét az egész világon. A megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna nővér tanúságtétele ösztönözzön benneteket, hogy megújult reménnyel és az életszentség utáni vágyjal éljétek megszentelt életeteket, emlékezve arra, hogy az evangélium ősi és mindig új bölcsességéhez való hűség a legjobb út azok számára, akik a Szentlélek vezetésével Isten és a felebaráti szeretetnek szentelték magukat. Végül Leó pápa megáldotta őket, és a guadalupai szűzanya mennyei panástjának oltalmazása

sokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományoz. Mark Ouellet, kanadai bíboros, a püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa, megnyerte a Pamela Grollo ellen indított pert. A nő hamisan vádolta meg szexuális erőszakkal a bíborost a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros, aki rágalmazás és becsületsértés áldozatának nevezte magát, a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt 100 000 dollár kártérítést kap. Erről a kanadai Quebec legfelsőbb bírósága döntött. Az augusztus 31-én közzétett ítélet a bíborosnak adott igazat abban a rágalmazási perben, amelyet azután indított, hogy 2022. augusztusában nyilvánosságra kerültek az ellene felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak. Martin Castonguay bíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádak megalapozatlanok, és arra kötelezte Grollót, hogy fizesse meg a bíboros által kért teljes összeget. Ouellet bíboros az ítéletet követően kiadott közleményében bejelentette, hogy a pénzt a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományozza. Ouellet bíboros közleményében háláját fejezte ki azért, hogy hazám polgári igazságszolgáltatása elismerte, hogy az ellenem felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak hamisak voltak, és a rossz indulattal egyenértékű, rendkívüli meggondolatlansággal fogalmazták meg azokat, továbbá, hogy az érintett személyt felelősségre vonták az ellenem tett és világszerte széles körben terjesztett gyalázatos és rágalmazó kijelentésekért. Ouellet bíboros köszönetet mondott az LCM Advocates ügyvédeinek és a számos tanúnak, akik vallomásukkal segítették a bíróságot a tények megállapításában és abban, hogy az igazság érvényre jusson. Egyúttal megerősítette személyes elkötelezettségét amellett, hogy az egyházon belül és a társadalomban továbbra is küzdjön a visszaélés minden formája, különösen a szexuális visszaélés ellen, és kijelentette, hogy fenntartások nélkül támogatja a bizonyítottan áldozattá vált személyeket a helyreállító igazságszolgáltatásért folytatott törekvéseikben. Az ügy 2022. augusztusára nyúlik vissza, amikor a bíboros neve felmerült a quebeci római katolikus érsekség és quebec római katolikus érseke ellen indított csoportos keresetben, amely több évtized során elkövetett szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat tartalmazott. Pamela Grollo, egy korábbi világi lelkipásztori munkatárs azzal vádolta meg a bíborost, hogy 2008 és 2010 között különböző cselekményeket követett el vele szemben. A nő beleegyezés nélküli fizikai érintés eseteiről számolt be, amelyeket később szexuális erőszakként mutattak be. Ouellet bíboros kezdettől fogva következetesen visszautasította a vádakat. Határozottan tagadta, hogy helytelen gesztusokat tett volna, és a vádak értelmezését, illetve terjesztését rágalmazónak nevezte. Azt is kijelentette, hogy aktívan részt vesz minden esetleges polgári vizsgálatban, hogy megállapítsák az igazságot és elismerjék ártatlanságát. Ugyanezen év, decemberében a bíboros bejelentette, hogy jogi eljárást indít vádlója ellen becsülete és jó hírneve helyreállítása érdekében. Az ügyben 2022-ben Ferenc pápa is intézkedett. Előzetes vizsgálattal bízta meg Jacques Servé jezsuitatját. A vizsgálat lezárásakor Servé atya kijelentette, nincs semmilyen megalapozott ok arra, hogy vizsgálatot indítsanak Mark Ouellet bíboros ellen az adott személy szexuális bántalmazása miatt. A pápa ezért elegendő bizonyíték hiányában nem engedélyezte a bíboros elleni kánonjogi vizsgálat megindítását. Az augusztus 31-én hétfőn kihirdetett ítéletben, amely a 2026 márciusában Montrealban megtartott tárgyalás eredményeként született, a bíróság ellentmondásokat állapított meg Grollo beszámolójában, és megkérdőjelezte annak hitelességét és megbízhatóságát. A határozat arra is rámutat, hogy a csoportos kereset középpontjában 7 olyan gyermek története áll, akik pedofil egyházi személyek áldozatai voltak Quebec történelmének egy sötét időszakában, amikor a szerzetesek és egyházi személyek ellenőrzésük alatt tartották az oktatási rendszert.

0: ez az a gyalázat, amely miatt Ouellet bíboros panaszt emelt. Vagyis, hogy a csoportos keresettel kapcsolatos eljárások során pedofilokkal hozták összefüggésbe, olvasható az ítéletben. A püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa és ügyvédei hálával fogadták a bíróság döntését.
1: Félmillió katolikus zarándok a pakisztáni Mária kegyhelyen. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária zarándoklata Szüzönya városában, Mariam Abadban. Pakisztán egymilliós katolikus közösségéből félmillióan vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is voltak, tudósít róla a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariam Abadba a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez a legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-áig tart. Kaiser Feroz kápatya, Lahore plébános, a pakisztáni püspöki konferencia szóvivője meghatottan számolt be a helyszínen a Fidesz katolikus hírügynökségnek. Jó látni, hogy a zord időjárás ellenére ilyen sokan érkeztek. A heves esőzések akár áradásokat is okozhatnak és megnehezíthetik a kegyhely előtti téren táborozó hívek tartózkodását. A nagyszámú hívők jelenléte azt bizonyítja, hogy a zarándokoknak erős a hitük, és mélyen kötődnek a Szűzanyához. Semmi sem választja el őket Krisztus szeretetétől, mondta a szóvívő, aki közösségével együtt zarándokolt el a kegyhelyre. A szerzetes atya arról is beszámolt, hogy sokan már megérkeztek, de több ezren még úton vannak. Gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, teherautókkal és buszokon, zarándok karavánokban haladnak még Pakisztán összes egyházmegyéjéből. A hit lenyűgöző megnyilvánulása ez, hiszen a családok több ezer kilométeres utat tesznek meg, hogy Máriához fohászkodjanak, oltalmába ajánlják magukat, felajánlják életüket, nehézségeiket és kegyelmeket kérjenek a Szűzanyától. A 180 milliós létszámú Pakisztán 1 millió lelket számláló katolikus közösségéből 500 000 hívő vesz részt a zarándoklaton. A jelenlévők között muzulmán és hindú hívők is vannak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik, mondta az atya. Az idei zarándoklat különleges ferences sajátosságot kap. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a pakisztáni ferencesek Mariam Abadban elmélkedő rózsafűzér imádságot vezetnek. Az imák között Szent Ferenc írásaiból hangzanak el részletek, amelyek a Poverello Szűz Mária iránti mély szeretetét tükrözik. A rózsafűzér így egyetlen hatalmas ima a békéért, amelyhez zarándokok ezrei csatlakoznak, számolt be az atya. Mariam Abad, amelynek jelentése Mária városa, Pakisztán legelső nemzeti Mária kegyhelye. A Pandzsáb tartományban Lahore-tól mintegy 80 kilométerre fekvő település története a belga kapucinos misszionáriusok munkásságához és különösen annak alapítójához, a 19. század végén a Pakisztánban szolgáló kapucinus misszionáriusok felismerték, hogy a frissen megkeresztelteket súlyos diszkrimináció, elnyomatás és rabszolgaság fenyegette. Éppen ezért Emmanuel van den Bosch kapucinus püspök mintegy 150 hold földet vásárolt a brit kormánytól, azzal a szándékkal, hogy települést hozzon létre a keresztények számára. Így akarta megmenteni a családokat a nyomorúságtól. 1893. januárjában három keresztény család a misszionáriusok vezetésével 6 napos menetelést követően érte el a megvásárolt új földet. Falut alapítottak, amelyet Mária városnak kereszteltek el. Félix atya 1896-ban érkezett Mária városába, és mint a közösség vezetője támogatta a falu mezőgazdasági, társadalmi és lelki fejlődését. A kapucinus atya abban is segített, hogy a katolikus családok végre saját földjüket művelhették, házakat építhettek maguknak, és méltóságban, biztonságban élhettek munkájukból. Félix atya irányította az új templom építési munkálatait is, amelyet végül 1898. december 8-án szenteltek fel. A hívek azóta is rendkívül mély áhítattal tisztelik a szűzanyát, és naponta imádkozzák a rózsafűzért. A következő években a kapucinus testvérek a lurdi barlang mintájára egy sziklabarlangot alakítottak ki a templom melletti kis domb tetején, ahol elhelyezték a szűzanya szobrát. 1949-ben Mariam Ababot hivatalosan is Pakisztán nemzeti Mária kegyhelyévé nyilvánították. A helyszín egyúttal a vallásközi párbeszéd központja lett, amelyet nem csak keresztények, hanem számtalan muzulmán és hindu is látogat, hogy lerója tiszteletét Mária előtt és kegyelmét kérje. Tájékoztatta a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma.
2: A Salzburgi Ifjúsági Zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. A szeptember 2-i szerdai általános kihallgatáson Mozart kis éjj zenéje töltötte be a Szentpéter teret a mintegy 15 ezer zarándok nagy örömére. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a Salzburgi Ifjúsági Zenekarral, és Leó pápa kézbe vette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Wolfgang Amadeus Mozart Leopold papája kíséretében játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Bella Musica, szép zene nevű Salzburgi Ifjúsági Zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokain tesz olaszországi körutat a napokban, amelynek legrangosabb állomása volt szerdán éppen a Vatikán. A Salzburgi Mozarteum alapítvány kurátorai magukkal hozták a már gyermekként világhírű hegedű virtuóz egykori úgynevezett Costa hegedűit, amelyet Mozart főként bécsi tartózkodása során használt. Az általános kialkatás végén Leó pápa találkozott az ifjúsági zenekar és a Mozarteum alapítvány tagjaival. Linus Klumpner, a Mozarteum alapítvány igazgatója mutatta meg a Szentatyának a féltve őrzött hegedű kincset, amelyet Leó pápa kézbe vett és alaposan megcsodált. Az igazgató így vallott a találkozásról. Ez egy spontán gesztus volt. Sokan zavarba érzik magukat, hogy egy ilyen törékeny hangszert kézbe vegyenek. A pápa azonban természetes mozdulattal vette kézbe a hegedűt, és nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy tanúi lehettünk egy történelmi hídnak. 250 év után ugyanis, mint a maga Wolfgang Amadeus Mozart tért volna vissza Rómába, hiszen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart első olaszországi útja alkalmával Leopold papájával együtt lépett fel 14. Kelemen pápa előtt, akire mély benyomást tett a kicsi maestro. Szerdán délután koncertfelvétel készült a Vatikáni Rádió számára, mégpedig a Vatikáni kertekben álló egykori Vatikáni Obszervatórium épületében, amelyet később átalakítottak a Vatikáni Rádió koncert kamaratermévé és stúdiójává. A koncert hangfelvétele megjelent magánjelleggel József Grünwiedl bécsi érsek, maga is képzett orgonaművész. A Salzburgi Ifjúsági Zenekar vatikáni koncertjén természetesen Mozart darabok csendültek fel, köztük a Così fan tutte nyitánya, a Jupiter szimfónia és az Ave Verum. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban a Fakutya zenekar, a Bokros zenekar, a Bokros együttes és a Tükrös felvételei szólnak.

0: Elhangzott Gozsolyasunkban a Fakutya zenekar, a Bokros zenekar, a Bokros együttes és a Tükrös felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Újra megnyitja kapuit a debreceni görögkatolikus főszékes egyház. Október 3-án újra szentelik a több mint 100 éves, megújult debreceni istenszülő oltalma görögkatolikus főszékes egyházat, vagy ahogy sokan ismerik, az Attila téri templomot. Tájékoztat a Hajdúdorogi főegyházmegye a honlapján. Az újraszentelést megelőző napokban a főszékes egyház különleges módon tárja ki kapuit. Azon a héten bárki megtekintheti a megújult épületet, és olyan belső terekbe is bepillanthat, amelyek a templom mindennapi működése során általában nem látogathatók. Az újraszentelést megelőző este virrasztást tartanak. 2015 tavaszán a Szent Atya rendelkezése nyomán Debrecen lett a Hajdúdorogi főegyházmegye központja, egyben a görögkatolikus metropólia székhelye is. Ennek következtében az Attila téri templom főszékes egyházi rangra emelkedett. Lezárult a 2026. évi nyári pótfelvételi eljárás, amelynek eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre, szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Mindezek eredményeként a 2026-27-es tanévre felvett hallgatóinak összlétszáma várhatóan meghaladja a 4000 főt, írta meg a Magyar Kurír. George Bernard Shaw Fegyver és vitéz című háború ellenes komédiájával John Malkovich amerikai rendező-színész rendezésében kezdődött meg a HNK2EU elnevezésű új európai színházi sorozat a zágrábi Horvát Nemzeti Színházban, közölte az intézmény szombaton. Az új nemzetközi program célja, hogy az évad során Európa meghatározó színházait, társulatait, szerzőit és rendezői irányzatait mutassa be a zágrábi közönségnek. John Malkovich rendezése 2024-ben debütált Szófiában. A Fegyver és vitéz az 1885-ös szerb-bolgár háború idején játszódik. A mostani változatban George Bernard Shaw provokatív humorát a mai világ ellentmondásaival állítja párhuzamba. Két ember meghalt, tizen pedig eltűntek egy sárlavinában a kelet-kínai Qingxi tartományban, ahol a Saudel tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette vasárnap a kínai állami médiára hivatkozva az MTI. A Saudel augusztus 28-án kétszer is partot ért Zhejiang tartományban, majd trópusi viharként csütörtökön Fujian tartományban is elérte a szárazföldet. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik. Tájékoztatta a szervezet vasárnap az MTI-t. A következő napokban a Baptista Humanitárius Egység megpróbálja a magasabban fekvő településekre is eljuttatni a támogatást, miután a helyi partnerekkel felmérte az átmeneti táborokban élők szükségleteit. Hazánk időjárásáról. Derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 29 Celsius fok között alakul. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először az Évezredek asztalánál című műsorunkat hallgathatják meg Farkas Erzsébet szerkesztésében, ezután a Remény hírnökei című műsorunkkal jelentkezünk. Jó vételt és hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Berecz Renáta.
4: Évezredek asztalánál gasztronómiai magazin műsor.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
6: Röcei Patrikot, Aktelek település polgármesterét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy újabb év, és találkozunk Akteleken, a Koltai házaspár portáján. Ültünk le egymással beszélgetni, hiszen idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre az a bizonyos somünnep, amelyen szinte kivétel nélkül mindig találkozunk egymással. Örülök, kedves polgármester úr, hogy idén is találkoztunk.
7: Én is örülök, köszöntöm a kedves hallgatókat. Így van, negyedik alkalommal kerül megrendezésre is. Ez a negyedik alkalom szerintem az egyik, hogy is mondjam, időjárás szempontjából egyik legkirívóbb alkalom, hiszen, ahogy itt a koltai házaspár is elmondta, hogy azért az év az eléggé kihívásokkal teli. Mint mezőgazdasági vállalkozó én is ezt alá tudom támasztani. Ők meg mind ugye, akik ezzel foglalkoznak, a szegény somok rendesen rá vannak sülve. A fára annyira nagy szárazság van, de hál' Istennek ez nekik nem jelentett akadályt abban, hogy megrendezzék ezt a rendezvényt, és szeretettel várjanak minden ide látogatót.
6: Mert hogy Akteleknek is sokat jelentenek az ilyen programok és rendezvények, ilyenkor felpesdül a település élete. Ezt nyugodtan kijelenthetjük.
7: Így van, így van. Egy színfolt Akteleken azért el lehet ezt mondani, és azért akik ide látogatnak így a nyár utolsó hetében, a gyönyörű idő következtében nagyon bízunk abban, hogy azért sokan eljönnek és megtisztelik őket, mert azért rengeteg munka van abban, hogy egy ilyen szép rendezvényt ilyen sikeresen meg tudjanak rendezni.
6: Akterek pedig örülhet, hogy ilyen aktív lakosai vannak, akik mindig kitalálnak valamit, hát a koltai házaspár egyértelműen ilyen.
7: Így van, így van. Én nem is tudom, hogy honnan veszik ezt a rengeteg energiát, mind a Gáborban, mind a Krisziben szerintem túl van töltve az energia, de lehet, hogy ez a somnak köszönhető.
6: És a jóisten kegyelmének. Milyen programok várhatóak még Akteleken? Miért tudnád, kedves polgármester úr, más időszakban is ide invitálni a kedves hallgatókat? Miért jó Aktelekre jönni?
7: Hát a legelső, amiért érdemes ide látogatni, ami ugye a gyönyörű táj, tehát a kirándulási lehetőségekről nem is beszélve, a Baradla-barlangnak a meglátogatása, illetve mindig szeretünk az önkormányzat részéről olyan programokat csinálni minden egyes évben, amivel ide tudjuk vonzani az ide látogatókat. Az idén még sajnos nem volt ilyenre lehetőség, de igyekszünk szeptemberben, nagyon jó időt jósolnak, mert egy nagy pályázatban vagyunk, a közösségi térnek a fejlesztése van folyamatban, és hogyha megvalósul, szeretnénk egy ilyen átadó ünnepséget csinálni, amire mind a falu lakosságát, illetve mind az ide látogatókat már nagyon sok szeretettel várjuk.
6: Milyen lesz ez a közösségi tér, és hol található?
7: Lent a tóvégben, úgy nevezik, egy tószínpadról van szó, egy tószínpadnak lesz a felújítása, ami már több mint 20 éves, tehát nagyon ráfér egy ráncfelvarrás, illetve előtte a tél le lesz térkövezve, illetve szalonna sütőhelyek, ilyen pihenőhelyek lesznek elhelyezve. Ezzel is szeretnénk erősíteni a közösséget. Én nagyon bízom benne, hogy szeptemberben pikpakra meg lesz ez a felújítás, és egy ilyen szalonna sütéses családi nap, falunapszerűséggel meg tudjuk rendezni ezt az átadó ünnepséget, mert tehát minden egyes ünnepségünk ebben a tószínpadon kerül megrendezésre, mert olyan akusztikája, illetve olyan kilátáson onnan lentről, tehát maga az egy rendezvény része Akteleknek, tehát ezért is hívjuk annak.
6: Apropó, ha már látogatók és turisták, ahogy ide autóztam, többször megfigyeltem már, hogy számtalan vendégház is épül, valamint nyitja meg kapuit a településen. Egyre jellemzőbb a vendégturizmus a településen?
7: Igen, rengeteg család foglalkozik turizmussal, illetve ilyen vendégházaknak az üzemeltetésével, ami még folyamatban van, a Cseppkőszállónak a felújítása. Ha minden igaz, a tulajdonos azt mondta, hogy az idén meg fog nyitni, az ugye egy másabb kategória, mint egy falusi vendégház, mert ők szálló minőséget tudnak majd garantálni azoknak, akik ide látogatnak, de tényleg eléggé rá van most már állva a telek erre, hogy az ide látogatókat fogadja. És nagyon jó minőségű, illetve nagyon jó felszereltek ezek a vendégházak, tehát én mindenkinek tudom ajánlani, hogyha ide látogat.
6: A település az 4 évszakos település? Tehát mind a 4 évszakban tartogat valami meglepetést az ide látogató vendégeknek?
7: Hát én azt mondanám azért, hogy a tél az csendesebb. Télen azoknak ajánlom, hogy ide jöjjenek, akik, ha olyan az időjárás, szeretik a telet, a havat és a hideget. Viszont tavasztól őszig van az inkább itt nagyobb nyüzsgés. És főleg a nyári időszak, tényleg, amikor a barlangban rengetegen eljönnek. Tavasztal ugye maga ez a kilátás, a természetben való kirándulás, meg az őszi rész is egy ilyen, amikor ezt a gyönyörű tájat érdemes ide látogatni és bejárni.
6: Van valamilyen jelmondata, mottója a településnek?
7: Én csak annyit szoktam mondani, hogy aktelek bár mindenkit szeretettel, főleg azokat, akik imádnak a természet közelében lenni.
6: Köszönöm szépen Rőcei Patriknak, Aktelek település polgármesterének a beszélgetést. További életethez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
7: Köszönöm szépen.

0: Aradi Péterrel, a Húsos Som társaság elnökével ismételten találkoztunk Akteleken, a koltai házaspár udvarán ültünk egymással beszélgetni az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Som ünnepen. Most is voltak azért, hála jó Istennek, Som termékek, Som termékverseny eredmény hirdetése is lezajlottam a megnyitóval együtt, szóval van érdeklődés a rendezvény iránt, én így látom, kedves uram. Önnek mi a véleménye erről?
1: Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én is úgy érzem, hogy a termelők egyre különlegesebb termékeket állítanak elő. A mostani termékversenyen is inkább az volt a jellemző, hogy olyanokkal próbálkoztak, amik egyébként kuriózumok. Ugye az alap somtermékek, a somszörp, a somlekvár, amit szinte azért Magyarországon mindenhol azért fellelhető, de például készítettek sombefőttet, és sárga somból, ami egy nagyon ritka fajtája a somnak, abból is készített valaki lekvárt. Illetve egy rég elfeledett tartósítási eljárással ilyen sombőrszt is küldtek be nekünk bírálatra, ami gyakorlatilag abból áll, hogy kiszállítják a somvelőt napon vagy éppen tűzhelybe, és gyakorlatilag tartósítják magát a gyümölcsöt, megtartják az összes beltartalmi értékét, és évekig eláll gyakorlatilag ez a termék. Ezt régen elején ezt nagyon sokszor alkalmazták, nem csak somnál, hanem egyéb más gyümölcsöknél is, hogy gyakorlatilag leaszalták. És ugye ezek cukrászati termékekbe sima felhasználó, a gyermekeimnek például, ők nagyon nagy gumicukor rajongók, és a gumicukor helyett is ilyen nagyon szeretik ezt megkóstolni, és ők elfogyasztották gyakorlatilag az egész. Úgyhogy nekem nem is marok bele szinte semmi.
0: Ön meg se tudta kóstolni.

0: Somogy megye, az ebből a szóból ered, tehát hogy gyakorlatilag valamikor, nagyon régen itt egy ilyen somtermő vidék volt, mert erről kapta a nevét a nyelvészek szerint. Úgyhogy én akkor így egy kicsit elkezdtem nyomozni utána, hogy mint. Eleinte bevallom őszintén, én azt hittem, hogy ez egy különleges gyümölcs, hát ilyet még soha nem látott a világon senki. Ez kiderült, hogy egész Magyarországon őshonos, és sőt, előbb volt som Magyarországon, mint szőlő vagy kajszivarack, úgyhogy szépen lassan kiderült, hogy igazából ez egy hétköznapi növénye Magyarországnak, és őseink nagyon szerették gyűjteni, és nagyon sok minden terméket készítettek belőle. És akkor ez így gerjedt ez a folyamat, és hát ma már itt állunk, hogy én is gyakorlatilag a növényt is azért egész jól megtanultam, és ismerem is. Igyekszem terjeszteni mindenkinek, hogy milyen finom a gyümölcs, használják bátran, különböző termékekhez, vagy fogyasztásra, nyersen, feldolgozva. Úgyhogy igazából ez lett a célom.
1: Minden alkalommal van egy emlékfaültetés, idén is lesz. Ön elmondja, hogy majd kinek is állítanak emléket ezzel az emlékfaültetéssel. Én pedig szeretném hozzátenni, hogy a koltai házaspárnak köszönettel tartozunk, hiszen ezúttal a Szent István Rádió nevében én, és majd Zabari Judit együtt ültetjük el ezt a bizonyos emlékfát, úgyhogy a Szent István Rádiónak is lesz egy emlékfája. Itt akkor kapcsolódunk egymáshoz, kedves uram. Ez lesz a közös pont, de kire is emlékezünk még?
0: Dr. Gentiser Gáborra, ő az én mentorom volt az egyetem alatt. Tehát amikor én elkezdtem a sommal foglalkozni, Magyarországon azért nagyon kevesen tudtak róla bármit is. És ahogy én kutattam, kiderült, hogy Magyarországon ő neki már egy 10-15 éves ültetvénye van. Sőt, Magyarországon tudomásom szerint jelenleg is ő az első, aki nemesített saját magyar somot. És így egy barátság is kialakult közöttünk. Én nagyon sokszor jártam az ültetvényen, de sajnálatos módon idén januárban ő elhunyt. Az ültetvényét is jelen pillanatban próbáljuk megmenteni, hogy maradjon fenn az utókor számára. Ha más nem is, akkor legalább a növények, amiket ő termesztett, mint kertészmérnök, vagy amit megalkotott gyakorlatilag.
1: Hol van az ő ültetvénye?
0: Széplakon van, Siófok mellett. Ott van a Balatoni Állami Gazdaságnak a régi ültetvényese mellett egy kis terület, és ott van egy 300-400 fős ültetvénye, amiben ezek az egyedi példányok vannak, amiket egyébként tovább szaporításra is már dr. Kovács Szilvia közreműködésével már próbálunk köztudatba hozni, és gyakorlatilag forgalmat vagy eladásra is.
1: Forgalomba is próbálják hozni.
0: Így van pontosan. Úgyhogy az ő emlékére szeretnénk ezt a fát ide Akteleken is, ugye mind a Som az egyik fellegvárágba felajánlotta a Szilvékhoz belőle egy példát, és akkor ezt elültetne is az ő emlékére, úgyhogy mi így emlékezünk rá.
1: És végül olyan sokat beszélünk a somról, de ha kedves hallgatóimban most keltjük fel az érdeklődést a növény és a gyümölcs iránt, akkor kiknek és miért tudjuk ajánlani ezen gyümölcsültetését?
0: Maga a gyümölcsnek a beltartalmi értékei azok egészségi célban is azért nagyon jók, illetve szerintem kiválóak, de hát én hazafele beszélek, ugye, de azért az ősi népi gyógyászatban is mind a levelét, mind magát a gyümölcsét is különböző panaszokra alkalmazták, sebtől elkezdve a cukros vagy a vércukorszint csökkentésig, a különböző gyulladásos betegségeknek a megelőzéséig nagyon sok ilyen antocianin tartalmaz, meg ilyen gyulladás csökkentő anyagot, gyakorlatilag vetekszik a legjobb külföldi ilyen egészségmegőrző gyümölcsekkel kapcsolatban. Csak ez szerintem sokkal finomabb, és ha teljesen beérik, tehát ezért fontos, hogy teljesen beérjen, akkor kellemesen édes savanykás ízű, úgyhogy szörpnek is, lekvárnak is bátran, süteményekben is fagylaltnak például, tehát nagyon finom.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Aradi Péternek, a Húsos Somtársaság elnökének. Örülök, hogy ismételten találkoztunk, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Én is köszönöm szépen, és viszont kívánom.

0: Lackó Anitával beszélgetek, aki nagy tartsáról nevezett be több termékkel is az idei koltai házaspár által megrendezett Som ünnep Som termék versenyére. A megnyitón számtalan oklevél gazdára talált, és ön a pályázott termékeivel kivétel nélkül nyert is. Szívből gratulálok az elért eredményekhez.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és megtiszteltetés, hogy részt vehetek egy ilyen neves versenyen. Egy nagy öröm volt számomra.
0: Azt említette, hogy beleszeretett, megszerette a Somot. Hát honnan is indul az ön története a Sommal?
1: Nagyon messziről, de azért mégsem annyira. A tanulmányaim után Nagytartsára költöztem Budapestről, ahol egy családi ház kertjében a kertet egy kertésszel terveztettük meg, és én azt kértem tőle, hogy korai virágzású növénytől késői virágzású növényig legyen szíves megtervezni, hogy mi is kerüljön a mi szeretett kertünkbe, és a legkorábbi virágzásnak ő a Somot választotta, ami pár éven belül szépen termőre is fordult. Akkor találkoztam először a termésével, már a virága is lenyűgöző egyébként, fantasztikus kis bokorról beszélünk, aki egészen korán van, amikor január végén, február elején már kibontja a virágszirmait, úgyhogy az ember nem tudja nem szeretni, de amikor a gyümölcseit is megmutatta, és megkóstoltam érve, akkor azt mondtam, hogy nekem ez lett a kedvencem.
0: És elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen termékeket is készítsen belőlem. Hát egészen pontosan milyen termékek születtek mondjuk erre az idei Som termékversenyre.
1: Az első, amit megpróbáltam belőle, az rögtön a lekvár volt, úgyhogy azt egészen korán, körülbelül 10 éve már próbálgatom, kóstolgatom, hogy hogy lehet tökéletesíteni és még finomabbá tenni. Először csak önmagában készítettem a Som termékből lekvárt, aztán ezt párosítottam almával, körtével, idén szilvával, úgyhogy próbálkozom mindenfélével. Nagyon-nagyon hálás növény a Som.
0: És miért?
1: Mert a karakteres íze az kívánja, hogy valamivel összebarátkoztassa az ember, és ezt én meg is próbálom neki adni.
0: És kikísérletezte, hogy valamivel jól összeegyeztethető, valahol pedig szó szerint a domináns íze legyőzi a másik gyümölcs ízét. Tudunk ezekre példát mondani?
1: Igen, igen. Ugye én azt nézem, hogy a felsorolt termékeken kívül, vagy gyümölcsökön kívül milyen fajtával próbál a legjobban összeilleni a Som, és azt látom, hogy inkább az édes kis magas pektin tartalmú gyümölcsöket szereti leginkább. Amivel nem sikerült annyira megbarátkoztatnom, az a vilmoskörte volt. Önmagában a vilmoskörte is fantasztikus, a Som is fantasztikus, a kettő együtt nem volt annyira szerencsés, viszont a boszk kobak körtével nagyon-nagyon szépen kihozza mindkettőnek az ízét, és nagyon jól harmonizál egymással. Almából is inkább az édesebbeket szereti, szilvából pedig, ami lágyabb, rostosabb és kevésbé kemény húsú.
0: Lekvárok tekintetében akkor ilyen kombinációkat és társításokat készít, na de készít-e még mást is? Somból mondjuk szörpöket?
1: Igen, szörpöt is készítek, illetve befőttet, ami nagyon nagy kedvence lett a családnak, és nagyon szépen el is áll anélkül, hogy tennék hozzá tartósítószert, úgyhogy ez lett az újítás idénre, amit szintén beadtam a versenyre, és jól is szerepelt.
0: Mivel egy csonthéjas növényről beszélünk, ezért jogosan merül fel az emberben a kérdés, mennyire könnyen magozható? Mi van a sommaggal? Mi a helyzet a sommaggal? Megdolgoztatja a befőzni vágyó kedves háziasszonyt?
1: A lehető legnehezebben magozható gyümölcsök közé tartozik szerintem a Som. Kézzel magozom, és nagyon megdolgoztat. Hosszadalmas és nagyon-nagyon sok türelmet igénylő munkafolyamat. Egyelőre nincs szükségem gépre, mert túl nagy mennyiséggel nem rendelkezem, viszont azt hiszem, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá.
0: Előbb-utóbb, mik a jövőbeli tervek? Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hova tovább, mit szeretne még elérni a Sommal kapcsolatosan a kiskertjében?
1: A kiskertemet kezdi kinőni a Som, úgyhogy a jövőbeli terveim között az szerepel, hogy azok a fajták, amik a jövőben érdekelni fognak engem a Sommal kapcsolatban, azokat egy nagyobb területen próbálom termeszteni, és szeretném egy kicsit bővíteni, mind területileg, mind pedig fajta szempontjából a somültetvényemet.
0: És az elkészült somlekvárokat hogyan hasznosítja, milyen finom sütemények alapjául szolgálnak.
1: Nem csak süteményeket, hanem mindenféle ételeket próbálok kombinálni a sommal, és ez egy nagyon jó kérdés, mert most azt tervezem, hogy amit a konyhában hasznosítok a receptek szintjén, azt én szeretném közzétenni. Létrehoztam egy honlapot, és ezeket a recepteket mindenkivel szeretném megosztani, hogy kedvet csináljak az embereknek ahhoz, hogy megismerkedjenek a sommal, és ők maguk is megkóstolják a finom gyümölcsét. Nem csak édességekbe, hanem zöldségekhez és húsokhoz is nagyon finom.
0: A válaszával pedig megelőlegezte az én következő kérdésemet, mert erre szerettem volna kérni, hogy legyen olyan kedves, mondja el, hogy akikben most riportunk kapcsán felkeltjük az érdeklődést, a som mint gyümölcs iránt miért tudná nekik javasolni és ajánlani, és nem utolsó sorban, hogyha mindenki számára szeretne segíteni a receptjeivel, nyugodtan mondjuk el a honlap címét is, hogyan juthatnak bővebb információhoz a kedves érdeklődők.
1: A somvilág.hu honlapon lehet keresni a recepteket, és én azt javaslom, hogy akinek van egy kis talpalatnyi földje, az megpróbálkozhat a somnak a termesztésével, ugyanis nem nagy kihívás, mert a som olyan szempontból nagyon hálás növény, hogy túl nagy gondozást nem igényel. Meccést azt egy idő után fontos csak megejteni, és nem is kell túlzásba vinni, de erről szakemberek biztos sokkal többet tudnak majd mondani, meg remélem, hogy én is fogok ezen a teljén okosodni, és azt is majd szeretném közzétenni a honlapomon, illetve nem igényel túl nagy gondozást, locsolást, hogyha nagyon nagy szárazság van, akkor mindenképpen meg kell tenni. Ezt ugye a legtöbb növény igényli, ő közepesen erős vízigényű. Ezt az idei aszályos évet ezt megérezte, mint ahogy minden más növény is, de ettől függetlenül ő nagyon szépen és önállóan tud létezni, és megörvendeztetni minket minden szépségével.
0: Lackó Anitának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánok. Örülök, hogy találkoztunk.
1: Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt önnel beszélni, és én is mindenkinek nagyon jó további életet kívánok.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mindszenti bíboros emlékezete és szenti avatási eljárása címmel tartott előadást Kovács Gergely, a Magyarországi Mindszenti Alapítvány hivatalos képviselője Egerben, a Mindszenti 51 életút a történelem sodrában című konferencián az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Most ennek az előadásnak a szerkesztett változata hangzik el. Tartalmas időtöltést kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Én szeretnék egy picit tágasabban az egész életútra reflektálni, és egy picit személyesen is. Mindszenti atyának volt nagyon-nagyon sok. Én az első ilyen idézőjelben tudományos élményem vele kapcsolatban az volt, hogy a rendszerváltozás és az újratemetése után meghirdettek egy fiataloknak szóló pályázatot. Három téma volt, a másik kettőt most hagyom, de én a ifjúságnak szóló üzeneteit választottam. Ezt kellett feldolgozni, még ilyen írógépen írtuk, és Antal József adta át a díjakat, hát és Mária Celbe volt jutalomutunk, és akkor ismertem meg először azt a sok-sok szépet, amit a fiatalokhoz intézve mondott, és csak egyet idézek ebből, neki nagyon-nagyon szép szövegei vannak, az emlékiratai, a szentbeszédei, én a szentbeszédeink keresztül ismertem és szerettem meg őt tizenévesen, és akkor az egyik ilyen, amit a fiatalsághoz intézett, hogy bíztató tavaszunk az ősz borújában. Milyen szép! És az érseki szolgálatát, amit 80 éve kezdett, azt úgy kezdte, ezt senki az akkori főpapok közül ilyet nem tett, hogy a gyönyörű díszes nagymise előtt kiment Budapest legnagyobb szegénytelepére, és délután pedig a fiatalsággal találkozott. Nagyon jó érzéke volt a fiatalokhoz. Egyébként ez a szeméről is elmondták, hogy olyan gyermeki tekintete volt egész életében, olyan tiszta gyermeki tekintete. Szerintem ezek ilyen fontosak, és azért mondom ezt így felütésképpen, mert arra gondoltam, hogy én is egy picit felidézem azt, hogy most a munkámnak és a hivatásomnak azt a részét, ami a kiállításokhoz kapcsolódott. Én a Budapesten a Szent István Bazilikához tartozom, úgyhogy ott ilyen fényképkiállításokkal, tablókiállításokkal kezdtem, és ez azért volt nagyon izgalmas, mert az akkori legtermékenyebb Mindszenty kutatóval, Mészáros István professzorral ismerkedhettem meg, aki atyai barátom lett később, mentorom, nagyon szerettem, tiszteltem őt. És a másik, hogy kutathattam a Mindszenty Alapítvány levéltárában. Tehát megismerhettem nem csak a fényképhagyatékot, ami majdnem 3000 darabot számlál, hanem azt a rengeteg dokumentumot is, amit Mindszenty atya írt, mert szoktam mondani, hogy ő munkamániás volt és grafomániás ez a kettő, tehát rengeteget írt és rengeteget dolgozott, de ez pont a börtönidőszak szempontjából egy nagyon izgalmas, amikor se nem írhatott és se nem dolgozhatott, és ez az életútja szempontjából nagyon fontos lesz. És mivel megismerhettem ezt a forrásanyagot, később másokat is, és mivel én a Nemzeti Múzeumban dolgoztam kezdetben sokáig, ezért hozzám a kiállítások nagyon közel állnak, és sok érdekes kiállítást rendezhettem, szervezhettem, és ebből az egyik kiemelkedő pont ez, ezt Bécsben rendeztük, itt szöges drótok mögé tettük ezeket a legdíszesebb tárgyakat, amik megmaradtak az ő főpapi szolgálatával kapcsolatban, de azért volt ez még izgalmasabb, mert egy nemzetközi közönségnek tudtuk bemutatni az ő életútját, mert hogy ez nagyon izgalmas, hogy ő nem csak számunkra érdekes, hanem korábban nagyon-nagyon ismert volt Európában és világszerte is, de ma is mindig meglepődve tapasztaljuk azt, akár egyházi körben, most legutóbb, valamelyik főpásztor említett, hogy az ő fiatal korában mennyire nagy élményt jelentett számára az, amit róla hallott. Tehát elképesztően nagyon meglepetésként ér bennünket, hogy mennyire sokan ismerik, és inspirálja is őket mind a mai napig. Tehát nagyon jó volt egy ilyen nemzetközi közegbe bemutatni az ő magyar életútját, és hát a másik szívügyem, ugye a Mindszenty Irodalomnak ez a gyönyörű Mindszenty életút kiállítás, aminek főrendezője lehettem. És azt hiszem, hogy itt ebben a mi rotondónak hívjuk, de hivatalosan Mindszenty tér, itt valósulhatott meg ez a, az a különleges hangulat, középen ezzel a nagyon-nagyon különleges és értékes szoborra, Rieger Tibor szobrának a gipszmintájával, amiből egyébként 3 van, több már nem lesz, azt megígérem, legalábbis ilyen egész alakos. Az egyik az Mária Remetén, a másik Fatimában, a harmadik pedig idén ennek a jubileumnak a tiszteletére Mária Celben avattunk fel. Azért, mert ez nagyon-nagyon kifejező, megidézi nagyon személyesen és átélhetően az ő belső énjét. És ezzel kapcsolatban hagyd mondjak egy érdekeset, és olyat, amit elgondolkodhatunk a saját lelkünk, a saját életünk szempontjából is. Ugye Mindszenty atyával rengeteg interjút készítettek, és a riporterek mindig megfogalmazták azt, hogy keresik az ő belső énjét. Ugye a riporter azt keresi, tehát hogy megszól, tehát a motivációit, a céljait, a személyes mozgatórugóit. De hogy ez nála nehéz volt, mert ő nagyon zárkózott ember volt. Tehát az érzelmeiről, a magánéletéről, az ilyen személyes emlékéről, de legtöbbet a szentbeszédeiben árul el, mert amikor így találkozott valakikkel, közösségekkel, akkor ezt úgy fogalmazták, ez is egy ilyen réges kifejezés, de szerintem ezek szépek, megnyitotta a lelkének a kincses tárát. Na hát a riportereknek ez egy fokkal nehezebb volt, és hát ennek a szobornak is sikerült megnyitni az ő lelke kincses tárát, mert hogy ez tényleg nagyon izgalmas személyiség, és akkor ezt így elgondolkodhatjuk magunkra vonatkoztatva is, mert nyugodtan hasonlíthatjuk hozzá magunkat, hogy minden szenthez is, de az Úr Jézushoz is, hogy tényleg mi van a mi lelkünkben kincses tárként, és mi az, amit élünk, mi az, amit fejlesztünk magunkban, mi az, amit munkálunk, mert ez nagyon-nagyon fontos és meghatározó az életutunk alakulása szempontjából, úgyhogy nagyon örülök, hogy a Mindszentyneumban ez nagyon megszólal és megszólít minket. 2 szobor van, ami azért elég sok szobor van már róla, meg mellszobor, egész alakos szobor, de 2 van, ami kiemelkedik ezek közül, az egyik, amit az előbb mutattam, és ez a másik. Ez Alberto Cseppinek a 20. század keresztjeire feszített Mindszenty. És ez azért nagyon érdekes, és itt már rá is térek az ő világi emlékezetére, mert hát az olaszok zseniálisak ebben, ugye ők öröklik a művészi vénát, a művészi érzékenységet, a szimbólumoknak a gazdag használatát, és azt, hogy hogyan keltsenek életre témákat, és hát itt Mindszenty Bíborosnak az ábrázolásai közül ezt azért szeretem, és gondolom ez nagyon ide kapcsolódik a mai témáinkhoz. Ugye nagyon érdekes ez, hogy teljesen elfedi őt a miseruha, ugye ez pont erre is való a miseruha, hogy a papot beöltöztesse Krisztusba. És még a püspök süvegén is a keresztre feszített üdvözítőt láthatjuk, és nagyon szimbólum gazdagon formálta meg a szobrász a 20. század keresztjét, amit, hogyha szerintem már lassan mindenki észrevett, hogy ez a kereszt, ez nem kereszt alakú, hanem egyrészt horog kereszt alakú, másrészt sarló kalapács alakú, ez a 20. századi kereszt. És Mindszenty bíboros életútjában én ezt így a világi tisztelet elejére mindenképpen szeretném ide tenni hangsúlyosan, hogy nagyon-nagyon kevés olyan nemzeti hősünk van, aki mind a nyilas náci időszakban ellenálló volt, és hitettett annak erkölcstelensége és embertelenségével kapcsolatban, és mind a kommunizmus időszakában felmutatta azokat az emberi és hitértékeket, amik akkor üldöztetést szenvedtek. Ez nagyon-nagyon nagy dolog. Nagyon kevés ellenállónk volt a nyilas időszakban. Kommunizmusban kicsit több, de azért őket nagyon meg kell becsülnünk. És amikor Mindszenty atyáról beszélünk, ez az ő esztergomi érseki protokoll képe, az egyik, majd lesz egy másik is, ami nekem a kedvencem. Nagyon szép a régi öltözékbe, de nem ez a fontos, mert ettől még nagyon távoli is lehetne. És Mindszenty József tud nagyon távoli lenni. Ugye őt nagyon sokat rágalmazták, nagyon sokat címkézték. És mi is címkézhetjük őt. De akkor biztos, hogy nem fogunk közel kerülni, nem csak a belső ényéhez, hanem a személyiségéhez sem. Mert lehetne ő a legitimizmusnak a zászlóvivője, a történelmi Magyarország revíziójának képviselője, lehetne a katolikus államvallás, mint rég letűnt történelmi korszaknak a képviselője, vagy akár a keresztény ideológiájé, ami nem egyenlő a keresztény hittel. Ez nagyon fontos. A kereszténység nem egy ideológia, mert akkor rögtön egy harcos és ellenséges valami lesz belőle. Lehetne például csak a jobboldaliságnak, vagy a konzervativizmusnak a képviselője, de ezek mind-mind nagyon bezárnák őt egy olyan klisébe, ami teljesen megakadályozná azt, hogy felfedezzük az ő személyiségének a gazdagságát. És ezt azért tartom fontosnak, mert persze ezekhez találnánk idézeteket is tőle. Mert hogy ő nem megszületett és Mindszenty József lett, hiszen kezdetben nem is így hívták, hanem Pém Józsefnek, hanem nagyon érdekes, ahogy pont az emberekkel való találkozásokban és azokban a történelmi traumákban, amikben része volt, felfedezte a sokféleségben rejlő értéket és egységet. Tehát a megváltottságnak, a hitnek az egységét akár, vagy a nemzeti identitásban rejlő közösség élményt. És itt a közösséget nagyon fontosnak tartom, mert ennek a közösségnek mindenki a részese, teljesen mindegy, hogy mit gondol erről, arról, vagy honnan jött, hogyha ő magát magyarnak vallja. És az, hogy Mindszenty bíboros elrutott erre a tágasságra, ezt tudjuk. Tehát ez nem csak egy ilyen szép legenda, tehát hogy most itt, ha leszednénk ezt a vetítőt, mögötte van egy oltárkép, oda milyen Mindszentyt fessünk, ha majd boldogálhatjuk. Mert hogy ezekre forrásaink vannak. Én az 1956-os nagybeszédét ezt az egyik legfontosabb megnyilatkozásának tartom, ami a világi emlékezete szempontjából a legfontosabb. Mert hogy az a főpap, aki még a 19. században született, és aki úgy volt szocializálva, hogy a katolikus az hát éppen volt államvallás, félig meddig államvallás, aki úgy volt szocializálva, hogy katolikus többség van, aki úgy volt szocializálódva, hát még sorolhatnám ezeket, hogy ezeket hogyan tudja meghaladni. És az 56-os beszédének van egy ilyen magja, amiben hitet tesz a demokrácia és a jogállam mellett, ez nagyon nagy dolog volt tőle, mert az egyház nagyon tartózkodó volt ezzel kapcsolatban a 19. század végén, 20. század elején. Hitet tesz az európai és a közép-európai sorsközösség mellett, tehát a nacionalizmus meghaladása mellett. Ez óriási dolog volt tőle, hogy csak a kultúrában van jogalapja a 20. század borzalmas nacionalista vérengzései után a nemzeti értékek őrzésének. Ez óriási jelentőségű, hogy meghaladta saját nézeteit is. Az államegyház szétválasztásának elfogadása nagyon-nagyon fontos. A földosztás teljes elfogadása, aminek korábban ő egyébként támogatója is lett volna, csak nem úgy, ahogy a kommunista párt ezt megcsinálta. És ez nagyon érdekes volt egy olyan korszakban, amikor a kommunista állam főkegyúri jogokat gyakorolt. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt az 56-os beszédet, és hogy egy személyességet is behozzak ide. Ugye Mindszenty Józsefre úgy tekintünk, mint antikommunista hősre, így is szoktuk mondani, de ez is beszorítja őt, mert nem csak az volt. És ebből a szempontból itt 56 ünnepkörében azt nagyon fontosnak tartom, hogy ugye ma divat Nagy Imrét kommunistázni. Egyébként kommunista volt, de ez nem baj, mert utána meg Magyarország mártír miniszterelnöke lett. Tehát akkor nyugodtan lehetett kommunista, nem probléma, meg lehettek bűnei, mulasztásai. És hogy Mindszenty atyának a Nagy Imréhez való hozzáállását én nagyon példaértékűnek tartom, mert nagyon hálás volt azért, hogy ugye ők oszlatták föl az ÁVÓ-t, ők oszlatták föl az AVH-t. Nagyon hálás volt azért, hogy a Nagy Imre kormány rehabilitálta őt először, és a 56 bukása után, a szabadságharc bukása után egész életében nagyon nagy tisztelettel őrizte Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékét, és ez nagyon nagy dolog az antikommunista Mindszentytől, mert hogy ebben is meg tudta haladni a maga szűkösségét, mondhatjuk így. Nagyon érdekes, hogy Mindszenty atya életében rá nagyon sok ilyen jelzőt aggattak, feudális, őskonzervatív, hát ezt a kommunizmus idejében ezt nagyon szajkózták. Na, ott ezektől azért már megszabadultunk, de most van egy újabb ilyen jelző, hogy megosztó volt. Ezt már én is átvettem, már egészen használom is gyakran, és akkor most egy rendezvény kapcsán így elgondolkodtam rajta, hogy na, ez mit jelent ez konkrétan, hogy megosztó volt, mert jó, hát megosztó volt. És hogy ez abból a szempontból nagyon érdekes, hogy pont ez, amiről eddig beszéltem a világi emlékezete kapcsán, hogy igen, tehát ő egy nagyon szűkös környezetből jött, nagyon fekete-fehér neveltetést kapott, és nagyon egyféleképpen gondolkodott a világról és az életről. De hogy ebben nagyon érdekes az ő személyiség fejlődése. És nagyon fontosnak tartom az 56-os beszédének a tágasságát, és azt, hogy ez a Mindszenty József eljutott oda az emigrációban, amikor megadatott neki az élete végén még egy bő 4 éves ilyen lelkipásztori időszak, főpásztori időszak, hogy azt tudja mondani, és ez most idézet, hogy vigyétek el a magyar prímás áldását, ne csak a katolikus, hanem minden magyarnak. És ez a minden magyar, ez az örökségében számomra nagyon fontossá vált, és ez mutatja, hogy volt neki megosztó időszaka, de hogy aztán eljött az ő integráló időszaka. És ezért szerintem nagyon nem mindegy, hogy a történelmi hőseinkre hogy tekintünk, mert hogyha azt emeljük ki benne, ami megosztó, akkor az a mai megosztottságunkat gyönyörűen táplálja. Ha viszont azt emeljük ki, ami benne integráló, akkor az a mai magyar közösség tudatot szolgálja, és hogy Mindszenty bíborosban van ilyen, és én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. Tehát valódi nemzeti hős lehet, mert a nemzeti hős az nem azt jelenti, hogy csak a jobb oldal, vagy csak a bal oldal nemzeti hőse, hanem az azt jelenti, hogy az egész magyar nemzet szabadság hőse. És ugye ez szépen alakul, formálódik, és én ennek nagyon örülök, hogy ez így van. Ide hoztam ezt a másik protokollképet, amikor szentavatási eljárásáról beszélek, mert ezt hát mi megbolondítottuk, eleve nagyon izgalmas volt ennek a megtalálása, most ezt nem mesélem el, mert hogy a protokollképek az esztergomi prímási levéltárban vannak, csak hogy egy hiányzik belőlük, pont ez. Amit arra választottak, hogy kisebb és nagyobb méretben használják az ő hercegprímássága idején, de egy kisebb méretben ez előkerült, és ez a színes változat azért érdekes, mert még a nemzeti hős az lehet egy történelmi hős, egy kicsit távolabbi, de hogyha a katolikus szenttisztelet szempontjából tekintünk rá, akkor számunkra ebben a legfontosabb talán az, hogy élő legyen, eleven legyen, megszólítható legyen, kérhessük az égi közbenjárását, tehát színes legyen, valódi legyen, tehát egy archív kép, nézzük meg a szent képeinket, a szentavatásokon használt képeket, a boldogjaink, Bódi Magdi, vagy Carlo Acutis képeit, Carlo Acutisnél ez még jobban átjön, ugye a farmeres, pulóveres szent, tehát nagyon fontos, hogy mai legyen, és ebből a szempontból nagyon izgalmas, hogy Mindszenty atya hogy tud mai lenni, illetve hát, hogy hogy alakult az ő életszentségének a mert hát Zalaegerszegen ő még nem volt szent. Hát ez a kép ezt gyönyörűen megmutatja, egy horrorfilmbe is használhatnánk, ő lenne a főszereplő. Nem jó pillanatban sikerült elkapni, de voltak neki sok ilyen nem jó pillanatai Zalaegerszegen. És ezt azért tartom fontosnak, mert ezt nem tudom, hogy tanuljuk-e, vagy olvasunk-e róla, de hogy tehát ezek a szentek, ezek, tehát itt még itt vannak persze ezen a gyönyörű Malberts freskón, jó magasan, pálmákkal, attribútumokkal, tehát azok, akikhez semmi közünk, akikhez nem vagyunk hasonlók, és sose leszünk olyanok. De hogy hát a mai egyház azért már nem így gondolkodik a szentekről, hanem a mai egyház gyönyörűen felfedezte azt, hogy mindannyian szentek vagyunk, mert ez alapvetően azt jelenti, hogy Istenhez tartozó, mindannyian Istenhez tartozunk, mert ő teremtett minket a mi hitünk szerint. De hogy az életszentség pedig mindannyiunkban alakulhat, és akiben alakult, az nagyon érdekes, hogy hogyan alakult ki. Tehát Mindszent József nem szentnek született, hanem azzá vált. És hát Zalaegerszegen még nem volt szent, ez a kép ez elég jól mutatja. Igazából nagyon érdekes, hogy az életszentsége kialakulása szempontjából az első ilyen meghatározó pont a nyilas fogsága volt veszprémi püspökként, amikor a papja és a kispapjai elkísérték a fogságba, és hogy az egy ilyen katakombai légkörben ez az első megpróbáltatás a hite szempontjából is, és abból a szempontból is nagyon fontos volt, hogy először látott bele a környezete például az ő hitéletébe, magánéletébe. Ezt korábban senki nem láthatta. Tehát nagyon érdekes volt, hogy ezek a papok, akik ott még ilyen fiatalok voltak, ezek egész életükben a kommunizmus dacára őrizték ennek az emlékét, hogy mekkora élmény volt számukra a főpásztorral való együtt töltött rabság. Onnan ered ez az idézet, hogy megnyitotta nekünk a lelkének a kincsestárát. És a másik, amit ezt a képet már láthattuk, Mindszenty Bíboros az utolsó szó jogán, ez a Mindszentinaumban meg is szól alapban a bizonyos kerekteremben, mert hogy ez nagyon-nagyon fontos, ez az ő hamis elítéltetése és a 8 éves börtönidőszaka. Ilyen megpróbáltatást jelentett neki, én ezt most így konkretizálom, hogy 82 kilóról 44 kilóra fogyott le, kicsit erős diéta, és olyan szív- és tüdőbetegségeket szerzett, amik egész életére elkísérték. Gyakorlatilag már nem tudott kikelni a pricsről, tehát majdnem meghalt. Amikor 54. május 13-án a Fatimai Szűzanya napján elhagyhatta azt a legszigorúbb ávós börtönt, és hogy ez az időszak azért érdekes, és ezt nem én mondom, az emlékirataiban, akár az újban is, az idén kiadott fiatalos új emlékirat kiadásban is egy külön fejezetben megtalálhatják, hogy nagyon érdekes volt az, hogy ő mire használta ezt az időszakot. Ugye az életünkben vannak nehéz időszakok, traumák, hogy ebből mi gyümölcsözik, mit tudunk belőle jóra fordítani. És ő ezt a szűk cellát, ami azt írja, hogy úgy körülfogta, hogy a kegyelem és az örökkévalóság úgy körülfogott, mint a cellának a szűk falai. Tehát neki ez a szűkösség, ez a bezártság, ez a munkanélküliség, ez arra volt alkalom, hogy az Isten kapcsolata nagyon elmélyült, és ahogy írja, olyan hibáinkra is ráeszmélünk, amit az élet forgatagában soha észre se vettünk volna. De ez nagyon-nagyon érdekes és izgalmas, hogy számára a személyiségfejlődésnek és az életszentség alakulásának egy kitüntetett, csodálatos időszaka volt a kommunista börtön. És nagyon érdekes így ránézni ezekre a életeseményekre, hogy ami első látásra olyan szörnyűnek és feldolgozhatatlannak és elfogadhatatlannak tűnik, abból milyen gazdagságok tudnak megszületni. Ezt 56-ban kifejezetten mondták, hogy Mindszenty a börtönben szenté lett. Tehát, hogy ezt észrevették rajta, tehát ezt nem csak ő tudta, hanem látszódott is rajta. És igazából a másik időszak, amit nagyon fontosnak tartok, mert az amerikai követségen töltött 15 éves félrabság, az olyan volt, mint a karantén. Azt tudjuk, hogy milyen most már, tehát, hogy épp most voltunk ott koszorúzáson, és fölmehettünk a helyiségbe is, ahol a nagykövetnek az irodája van. Tehát, hogy ez egy elképesztően depressziós élethelyzet, hogy bezárva 15 évig egy iroda harmadik emeletén. Ez nagyon nehéz volt neki, nagyon hullámzó is volt, de nagyon szépnek tartom, hogy ott is meghalhatott volna tüdőbetegségben. De helyett a Jóisten még megengedte neki ezzel a szentszéki útlevéllel, hogy az élete utolsó 4 évben körbejárhassa szerte a világon szétszórt magyarokat, és hát rengeteget utazott, mindig ki kell számolnom, hogy 160 ezer kilométert tett meg, ami olyan, mint a 4-szer megkerülte volna a Földet, szinte mindenhova eljutott, ahol magyarok éltek, és nagyon érdekes volt az, hogy mint egy nagypapa, mint egy Szent János evangelista, hogy tényleg a szeretetről, a közösségtudatról, a magyarságunkról és a hitünkről beszélt, és hogy óriási hatást gyakorolt ezekre a közösségekre, és azon belül a fiatalokra, a gyerekekre is. A Mindszenty Alapítványnál ennek az emlékét szeretjük őrizni, és a szentoltatási eljárásában is ezt kutatni, és ez nagyon érdekes volt, hogy már az emigrációban megindult az ő szentoltatási eljárása, de még csak félhivatalosan, aztán az esztergomi főegyházmegyében folytatták le ennek az egyházmegyei részét, és aztán nagyon-nagyon hosszú ideig tartott a római szakasza ennek a vizsgálatnak, ebben már én is közreműködtem. Erről sok érdekeset mesélhetnék, mert volt idő, amikor azért eléggé lelassult, hogy ilyen finoman és diplomatikusan fogalmazzak. De ami nagyon izgalmas volt, hogy miután messze a sokkal több anyag összegyűlt, mint amire szükség lett volna, a 2010-es években ez felgyorsulhatott, és 2019-ben megtörtént az a csodálatos dolog, hogy Ferenc pápa elismerte az ő életszentségét. Ez az egyik legismertebb fénykép róla, amit egy oltár mögé bújva egy rejtekhelyről készített róla a fotós, egy magánimádságáról. Aztán ez a festmény készült róla. Nagyon szépnek tartom, mert az a bizonyos belső énnyét, a lelki világát ez a fénykép nagyon szépen tükrözi. Egyébként számomra ez a kép is, meg azt a bizonyos tekintetet, amire már utaltam. De az életszentség elismerése kapcsán ezt szerettem volna mutatni, mert ugye ezt a kötetben is megjelentettük, ugye ez azt jelenti, hogy ő venerábilis, tehát tiszteletre méltó, ez már ugye majdnem szentet jelent, hiszen csak egy csoda hiányzik a boldoggá, és egy másik csoda a szentjavatásához, és ebből most ajándékképpen Leó pápának is volt alkalma átadni egyet. Hát reméljük, hogy már az ő idején most már boldoggávatásra is sor kerülhet. Ez a célunk, de az a jó, hogy most igazából a mindszenti tisztelet közösségi alapja vizsgázhat, ha szabad így mondanom, ilyen egyetemi körben, nem idézőbe mondom csak. Hiszen most ahhoz, hogy ez a csoda megtörténjen, az arra van szükség, és ez persze nagyon izgalmas, hogy a különféle olyan élethelyzetünkben, amire nincs emberi megoldás, akár betegség, akár halálközeli állapot, de egyébként teljesen más, nagyon hétköznapi dolgok is. Tehát amire nincs emberi megoldás, gyerekvállalás, nagyon sok mindent mondhatnék, hogy abba bátran kérhetjük az égi szeretteinknek és a szentjeinknek a közbenjárását, mert hogy ők szeretnének onnan is szeretni, ez ilyen egyszerű, tehát szeretett gyakorlást végezni a mennyből, ennek ilyen egyszerű az alapja, és hogy elképesztően izgalmas és érdekes csodák vannak, erről egy külön könyvet írtam, tenger alatt járóból kimenekülés, megfulladt lány életben maradása, csecsemő vízbeesése és fél óráig életben maradása, festmény megfestése 4 óra alatt 3 rétegben, nagyon sok izgalmas csoda van. Hogy Mindszenty atyánál mi lesz ez a csoda, hát ez még önökön múlik, tehát a tisztelő közösségem, hiszen erre van szükségünk ahhoz, hogy megtörténhessen az ő boldoggáavatása. És ezt a képet tettem ide, hiszen ez megidézi az idei Mindszenty 50 jubileumot, ami a mai együttlétünknek is az alapja, és nagyon tetszik nekem ez a kép, nézzük meg Székely János püspököt, hogy teljesen véletlenül pont ugyanolyan testtartásban és egy kicsit hasonló ruhában láthatjuk egy pici közösséggel, mert hogy igazából a Mindszenty tiszteletnek ez a lényege. Az a lényege, hogy ma itt együtt vagyunk, az a lényege, hogy egymást tudjuk inspirálni az ő életeseményeivel, az ő idézeteivel, az ő szentbeszédeivel, az ő emlékirataival, és hogy ebből olyan értelemben tanulhatunk, nem mint egy tantárgyat, hanem hogy ez egy ilyen az életünkhöz nagyon hasznos tanulságok ezek. Ma én picit szomorúan látom, hogy mintha az idős és a fiatal korosztály nem mindig találná meg egymáshoz az utat. Az én életemben, az én fiatal életemben óriási áldást jelentettek az én öregjeim. Akár a nagymamámra, akár erre a professzorra, ha gondolok, de most sorolhatnék papokat is. 10 biztos fel tudnék sorolni, nekem rengeteget hozzáadtak az életemhez, az életutam alakulásához, nagyon sok tapasztalatot tudtak átadni, és az a szép a mi egyházunkban, hogy itt Krisztus után nagyon-nagyon sok szenttől tudunk tanulni ilyen, és inspirációkat kapni az életutunkhoz, és kiválaszthatjuk azokat, akik közelebb állnak hozzánk, vagy azokat, akik kevésbé. És a végére ezt az idézetet tettem, mert sok kedvenc idézetem van, de ez talán kapcsolódik az ő világi emlékéhez is, és a szent tiszteletéhez is, és ezt ő nagyon szépen mondta, hogy mindenki egy magyar falevél, egy közös magyar fáról. Ezek a falevelek, a vihar akármennyire tépi őket egymástól, szeretetben mindig jobban kell közelíteni nekik egymáshoz. Én ezt a lelkületet kívánom ennek a gyönyörű egyetemnek is, de a magyar társadalomnak is, és a magyar egyháznak is.
3: Mindszenty bíboros emlékezete és szentélyavatási eljárása címmel Kovács Gergelyt, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány hivatalos képviselője előadását hallották. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
5: Mai összeállításunk munkatársai Farkas Erzsébet, Kovács Krisztina és Sinkovics Andrea nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, kiléptetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. A többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik, amely egyszerre épít a magyar felsőoktatás értékeire, és megfelel a 21. század követelményeinek, mondta a miniszter. A Fidesz frakció vezetője szerint év végéig 3-4 képviselő cserélődhet a kormánypárti frakcióban, miközben a Tisza kormányzását egyelőre nem lehet valós teljesítmény alapján megítélni. Bóka János az Ultrahangnak szombaton arról is beszélt, hogy szerinte Magyar Péterék valójában nem értek el áttörést az uniós források ügyében, Ukrajna uniós csatlakozását pedig Brüsszel minden eddiginél gyorsabb ütemben próbálja keresztül vinni. Bóka János megerősítette, a korábban emlegetett 10%-os frakció csere nagyságrendje nem áll távol a valóságtól. A változás szerinte nem pusztán személy cseréket jelent, hanem generáció és hangvételváltást is. Arra a felvetésre nem adott egyértelmű választ, hogy Lázár János helyére Halkó Petra, Szepesfalvi Anna vagy Vámos Zoltán kerülhet el. Az uniós források kapcsán Bóka János vitatta Magyar Péter kommunikációját. Szerinte a Tisza politikusa hiába találkozott Manfred Weberrel és Antonio Costával, az uniós pénzekről nem ezeken a találkozókon születnek érdemi döntések. A politikai alkú szerinte már megszületett, a konkrét források folyósítása pedig az Európai Bizottság feladata. Állítása szerint az Európai Parlament pert indított az Európai Bizottsággal szemben a korábban Magyarországnak megnyitott uniós források miatt. Bóka úgy véli, egy esetleges kedvezőtlen ítéletnek súlyos következményei lennének, akár a már kifizetett összegek visszafizetésének kötelezettsége is felmerülhet. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez áll 1920. december 25-e, Krisztina. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani. 2020-ban Sősáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt magyar katona maradványait találták meg, egyiküknél egy arany karikagyűrű került elő. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért a HM6 Történeti Intézet és Múzeum a nyilvánosság segítségét kérte. Így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Lánya csak nem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűjét, földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 17 órakor lesz.
4: Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.

Ma egy kristálytiszta hangú énekesnő sanzonjait ajánlom figyelmükbe, de mielőtt bármit is mondanék róla, csendüljön fel az első dal, amire mindnyájan ráismernek. Igaz, ez nem sanzon, hanem feldolgozás. Az énekesnő neve Nana Muscuri.

Verdi Nabucco című operájából a Szabadság kórus francia változatát énekelte Nana Muscuri. Az énekesnő görög. 1936-ban született Athénban. 23 éves korában egy énekversenyen az első két díjat ő vitt el, és ekkor ismerkedett meg jövendő férjével, Georgios Petsilával, a Canzone Trio vezetőjével. Muscuri igazi nyelvtehetség. Akcentus nélkül énekel franciául, angolul, spanyolul, olaszul és németül. 1961-ben már 1 millió lemez kelt el egyik dalából Németországban. Ekkor jelent meg első lemeze Franciaországban is, de ez nem keltett feltűnést. 1963-ban részt vesz az Eurovízió dalversenyén, és ekkor fedezi fel az angol közönség. Rögtön rábízzák egy show műsor vezetését. Itt találkozik Harry Belafonte-val, aki megnyitja előtte Amerika kapuit is. A franciák csak a 60-as évek közepén zárják szívükbe, szerelmes sanzonjaival, folk balladáival. Veled énekelek, szabadság, a Nabucco feldolgozás platina lemez lett. A következő percekben tehát Nana Muscurit hallják. A dalok Nincs más, csak a szerelem, a szerzők Denver és Delanoé, Drum Drum, igazi görögös hangzás, Lario szerzeménye, Mi messze a szerelem, Goragé Lömmel, ugyanettől a két szerzőtől a regényem egyik fele, a tisztás, és végül a forgandó szerencse. Ezt Sakel és Zsurna írta. Az előadó tehát Nana Muscuri.

0: kedves hallgatók, ma a Nana Muscuri sanzonjaiból válogattam.
1: Sanzon parádi. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogatott. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14:30. A rádiós regénytár következik.

Cambridge-ben állomásoztunk éppen, s munkánkat elvégezvén társaimmal felkerestük a környék említésre méltó helyeit, házait. Megnéztük a minden mértéket felülmúló könyvtárat, s a botanikus kertben sétálva, mint mindig, barátaim akkor is heves vitákat folytattak filozófiai, politikai, irodalmi tárgyakban. Ezek a viták olykor éjszakába nyúltak, s előfordult, hogy a témát olyan fontosnak éreztük, hogy a disputát másnap este is folytattuk. E napon indulatoktól hevülvén, egy korábbi vacsorai beszélgetéshez kapcsolódva, hirtelen Tunstall városába invitáltak meg egy találkozóra. Jöjjek, kérleltek, legyek bírájuk vitájukban. Lássam meg magam, s ítéljek, mint pártatlan az adott vallási tárgyban. Mely oldalnak van igazsága a dologban? A híres városból másnap, úti tervünk szerint, amúgy is Arnsba voltunk menendők, így, mivel Tunstall utunkba esett, könnyen igent mondtam. Reggel indultunk, ki lovon, ki kocsin, este pedig már ott állottunk meg a háznál, mi úti célunk volt. Csodálkozásomra egy gonddal tervezett új épületet láttam, amit alig másfél év előtt közösségi helynek emeltek. A ház maga nem volt nagy, de jól épített, és sok ablakkal bírt, s benne nagyobb tömegek befogadására alkalmas terek nyíltak. Néztem a különös, új stílusban tervezett, mégis ódonnak ható épületet, s hogy életem épp e mellékes helyen, egy számomra akkor még egyáltalán nem jelentős tárgyban indított vita kapcsán fordul meg örökre, nem sejthettem. E változás részese, s részben előidézője volt jó barátom mellett akkori útitársam, John Paul Lowry, kiről szeretnék szót ejteni mostan. Ki nevével ellentétben igen magasan járt jellemben, s keresem szavaim, az embertársra való értő odafigyelésben. Annyira, hogy a hosszas út során, mely november végi napokhoz képest szerencsénkre kellemesen enyhe volt, s így lovaglás közben erre mód adódott, elmeséltem neki viszontagságaimat, melyek Londonba érkezésem óta értek, úgy, hogy semmi részletet nem kellett szépítő fátyollal takargatnom. Legnagyobb meglepetésemre, midőn a Janettel való kalandjaimhoz értem, hirtelen megállította lovát, s előmbe fordult. Úgy hittem, megvetését, s barátságunk végét vágja majd szemembe, de ehelyett lelkesülten ezt kiáltotta felém. Fohászkodjunk, Andrew, jó testvérem! E nyilatkozattól igen meglepve nézhettem felé, mert arckifejezésemet hatalmas nevetéssel jutalmazta. S aztán halk szavakkal valóban azt tette, mire biztatott. A reménytelen helyzet megfordulásáért s jó kimenetelért könyörgött, oly erővel, hogy szinte magam is elhittem, hogy kérése az égi trón elé jutott, s a változás eljöhet. Elgondolom most, róla emlékezvén, kit évek óta nem láthattam, mit is tesz tehát az jó barát? Már a vele való utazásunk hetei, s abban való beszélgetéseink során is igen sokat töprengtem ezen, minthogy medicinális bajtársból baráti mélységbe kerültünk, s ez igen meglepett. S amire jutottam, magva lehet az igazságnak e tárgyban. Barát az, ha két vagy akár több lélek egyazon hangszer húrjai, kik így nem egyformák, de hasonlatosak mégis. S muzsika, mely általuk megszólal, harmóniával teljes.
Igaz barátnál pedig nincs jelentősége annak sem, hogy két nap vagy két teljes esztendő futott el azóta, hogy a mester legutóbb hangszerén játszott.

Az idő fonalát követvén visszatérek mostan Tunstall Bailey estémhez. Én, ki anyám révén Sió Lipót királyunk születésem idején kiadott egyenjogúsági rendelete folytán reformátusi hitben nevelkedhettem, templomi imádságokban s bibliás történetekben igen tanult voltam. A vallás tárgya azonban szívemben érdeklődést soha nem keltett, templomainkat ridegnek, szépség nélkül valónak találtam, s a beszédeket egyre bűnösségem körül forgónak. Kik akkor elmémet csiszolták e tárgyban, az igazság elé nagyítót tevének, s tökéletlenségemet minden vasárnapon fejemre olvasták. De ott, az erdei ösvényen, barátom tekintetében, s majd később, az esti összejövetelen, így nevezték a hívek egymás között a Primitive Methodist Church of England, az angolhoni megújhodott metodisták istentiszteletét, az igazság mellett az irgalmat és a kegyelmet is felfedezhettem. Az estem pedig emellett oly lelkesültség uralkodott, melyet vallási buzgalomnál még soha azelőtt nem érzékeltem. Végtelen csodálattal, s tudósi alapossággal figyeltem hát, mi az, milyen tüzet így forrón tartja itt. Miért érzek szívemben reménységet, s tavaszt újra, hallgatván beszédüket, mikoron körülményeim nyilvánvalóan semmit sem változtak. Olyannyira megfogott engem az ott hallott beszéd, hogy mint egy varázslatban jártam keltem közöttük, egész este, egyre gondolataimba merülvén. Így elsőre nem vettem észre, amaz elegáns tartású, haladottabb korú, de így is feltűnően szép hölgyet sem, ki pedig rám, barátim elmondása szerint, már terembe léptemkor fölfigyelt, sőt, utánam tőlük erősen kérdezett. E hölgy jelenléte pedig abban a házban, s így találkozásunk maga is, tökéletesen lehetetlen lett volna, ha csak nem isteni kéz rendez oda mindkettőnket. Ezt ma már teljes bizonyossággal látom. Mert ez éltesebb korú hölgy nem más volt, mint Emily Fitzgerald, Duchess of Leinster, az én Emilymnek szeretett nagyanyja. Ő, a katolikus hitére büszke ír család megbecsült nagyasszonya, kik magukat a 12. századtól eredeztetik, mindenhol lehetett volna inkább, mint eme felházban, éppen azon az estén. Egy mások által vakbuzgónak bélyegzett, általában szegény emberekből álló, s mindennek tetejében protestáns összejövetelen. Később a lady, miképpen családja tagjai is, életem pártfogója lett. És ennél jóval több is, barátságával, sőt, bizalmával is kitüntetett. Ismerettségünk sajnos nem tarthatott soká, mert a találkozásunkat követő év márciusán éppen 4 hónappal első, részemről még öntudatlan, adventi találkozásunk után az élők közül váratlanul eltávozott. Halála előtt 1 hónappal még felkereshettem londoni lakhelyén, a gyönyörű és előkelő Grosvenor Square-en. A Duchess ekkor még kiváló egészségnek örvendett, magas kora ellenére. Megnyerő természetességgel bocsátott akkor maga elé azzal, hogy Emilyvel való ismerkedésem útjába akadályt tovább nem kíván emelni. De haladok megint idő szerint, türelemmel sorban, mert lelkem csapongása nem kíséri az események sorrendjét, s így még magam is, ki átéltem mindezeket,
nehezen követhetem. Mint későbbi beszélgetéseink során kiviláglott, Emily Fitzgerald, kicsi madaramnak is névadója, benne volt abban a hintóban, mely Lilimet arra a szomorún végződött Kew Gardens béli találkozóra hozta. Kedves unokájának kívánt ekkor gárdedámi kíséretet biztosítani, s választottját a távolból informal és inkognitó megítélni. Emily, kitő Lilinek szólított gyermekségétől, nem csupán neve okán volt egyik legkedvesebb unokája. Lili, e név nekem is mind gyakrabban ajkamra jött, oly kedvesen írván le komoly lényének könnyedebb, pajkos oldalát. Ők ketten, mind külső, mind belső tulajdonságaikban is igen hasonlítottak. Szemük egyképpen volt sötétbarna, szelíd nézésű, de tűzzel csillogó. Alakjuk, bár nem magas, de tartásuk egyenes, derekuk vékony, lábuk s járásuk igen hasonló, mint az őz járása, megfontolt és hosszú léptű. Itt jegyzem meg, hogy a napóleoni divat, mely a görögöt s a császári rómait majmolta, megfosztott engem Lilim karcsú derekának látásától, s a magyar, derékon szabott viselethez szokott szemem ezen magasan tűzött ruhákat szépnek nehezen láthatta. Kivételt adott, midőn nyáridőben, ez antik szabású öltözet könnyű muszlimból készült. Most, hogy e sorokat írom, ki kell jelentenem. Valami igazság mégis lehetett az ókor szépség tudományában, mert a látvány, ami a temetőben Emilyt először megpillantván szemem elé tárult, egy életre megfogta képzeletem. Ahogy meglebbentette a szél a könnyű anyagból többszörös rétegekben kiszabott szoknyát, s a várról a kebel varrásához tűzött fátyolt, igéző kép volt a férfi szemnek. Ugyanezen öltözet viszont hidegebb időkre, a londoni éghajlathoz igazítva, vastagabb vászonból, selyemből vagy brokádból szabva, nekem munkához illő ruhának tűnt inkább, mintsem női alakot kiemelő társasági dísznek. De igazság az is, hogy a külső öltözetek legyenek bármilyenek, a lényeget valójában nem érintik. A szerető szem kedvesének kellemét a kevéssé gyönyörködtető öltözetben is könnyedén meglátja. Most, emlékeimnél időzvén, ahogy magam elé sorolom öltözeteit, ez eszembe idéz egy másik kedves emléket róla. A délután, emlékem szerint az 1815-ös év késő tavasza, amikor gyermekkora játszódásainak helyszínét kerestük fel. Zárt kocsin, négy lóval utaztunk ekkor, hosszas tervezéssel, minden kényelmet elgondolva jó előre. Emily egész utunkon velem szemben ült a kocsiban, s így, mint valami újszerű mód levett, festett daguerrotíp előttem van e kedves kép ma is. Rózsaszínnel bélelt, nagyon szép, anyám által leírásom alapján finom mull ruhának ítélt öltözet volt viselete, s egy hasonló árnyalatú úti gallér, melyet időnként levetett, s ilyenkor a könnyű felső ruha megmutatta keblei gyöngéd vonalát is. Fején csontszín kalap volt, selyem szegéllyel, s hajában négy tű. Ezek közül három falevelet, egy papillionidot formált. Gesztenyeszín hajával keretezve mindez
királynői látványként hatott. Én az öltözettel sokat nem gondoltam el addig, de azon reggelen mégis igen sokat bíbelődtem a tükör előtt, s kivált kép nyakkendőm, Regency mód kötése, s a gallér e fölé hajtása okozott számomra korábban nem látott nehézségeket. Ezek miatt majdnem elkéstem a találkozóról, s magamon később ezen igen csodálkoztam. Annak előtte nem akadhatott példa, hogy bárhová időn túl érkezzem, mert a másik fél várakoztatását egész életemben kerülni óhajtottam, azt nagy tiszteletlenségnek gondolván. S ekkor némely makacs, minduntalan visszahajló gallér miatt éppen a számomra a legkedvesebbtől vontam el a nyugalmas érkezés figyelmét, s éppen azonokból, hogy előtte megnyerő külsővel jelenhessek meg. Miféle játéka ez a szerelemnek az emberi ésszel?

0: Mivel Emily atya, a Duke, ez utat nem kívánta velünk tölteni, mert a helyhez őt, leánykájától ellenképpen szomorú emlékek fűzték, testvére korai és természetestől eltérő halála, az ő egyetértésével, de személyét nélkülözve indultunk útnak. Közben történetének pontos részleteit is megismerhettem. A néhai Edward Fitzgerald nyughatatlan lelkű, rebellis nézetű ifjú volt, s a királyság e gondolkodást nem tűrte, sőt, keményen megtorolni kívánta. Így esett, hogy egy napon felségárulásért való elfogatása elől menekülvén golyó végzett vele. S a herceg fájdalmát, hogy testvéröccsét 35 évesen elveszté, tetézte még, hogy Frascati House, ez a lenyűgöző, kastélynak is beillő, kívül nemesen egyszerű, de belül pompával berendezett épület, mely az időben éppen Edward gondozása alatt állott, szintén elvonatott kezükből. Emily annyiszor említé előttem későbben is e helyet, hogy nagyanyja végezetül nekiadta azon levelet, melyben Edward valamikor e helyet magasztalta. Emily ezt akkor magával hozta, s utazásunk alatt belőle fel is olvasott. Máig látom, ahogyan a kedves hely viszontlátásának várakozásában csillogó szemeit újra és újra rám veti, midőn a levelet olvassa. Szép folyékonyan, nem hátráltatván az út zökkenéseitől. Mély kiváló felolvasás volt az. Mély kedves kép, s mély kellemmel állt meg egy-egy sornál, s vidámította elevenné a maga emlékeivel a leírást.
1: In a moment,
0: egy szempillantás alatt éveken suhan át az ember, minden bokor, minden kanyar, a ház minden pillantása egy kis történelmet rejt magában. Olvasta nagybátyja levelét. Ó, igen! Kiáltott fel, s szeme az emlék örömétől csillogott. Mély titkokkal sejtelmes, és mégis mély izgalommal teli volt az átjárók fülkéiben elbújni, vagy a színházterem hatalmas oszlopai között kergetősdit játszani.
1: The weather is delightful.
0: Az időjárás kellemes, and the place looks beautiful. És a hely gyönyörű.
1: The trees
0: a fák
1: are all
0: mind
1: so
0: annyira megnőttek,
1: and there,
0: és ezernyi szép, védett hely van, ami a tenger mellett ebben az évszakban nagyon kellemes.
1: Is very pleasant.
0: A madarak énekelnek,
1: the birds sing,
0: a virágok nyílnak,
1: the flowers blow,
0: és pillanatokra elfeledtetik velem a világot, és a benne zajló gazemberséget és zsarnokságot. Itt valamikori tollaslabdázásunk is eszembe ötlik, folytatta felkacagva, s bár apró gyermekként nem voltam egy Miss Wicket, ki férfiakat is megszégyenítő számú győzelemmel dicsekedhetett, kacsintott, de igen jó mulatság volt mégis a játék. S mi szép volt az apró, szépen fonott ütő, mellyel Edward fiával, kicsi unokafivéremmel a felnőtteket utánozni próbálgattuk. S hogy miképpen sírt s duzzogott, midőn kis keze nem engedelmeskedett szándékának, akármi elszántsággal próbálgatta is ütéseit. Most, miképpen így ráemlékezem, újra rám nehézkedik súlya a gondolatnak. Szeme csillogását, keble hullámzását, mely az olvasást kísérte, már akkor is némi orvosi gyanakvással figyeltem. De eltoltam elmémből a gyanút, mely tüneteknek látta a szép jelenetet. S magamat utólag érzem ostobán, arról győzködtem, hogy én itt a lovagi kísérő vagyok, s nem lenne bölcs a konziliárius szerepében való tetszelgésem. Ezután így szerencsétlen fogadkozást többé nem tevék. Megtanultam örökre, hogy megfontolásaimra vigyázva figyelmezzek, mert az alapjuk hosszas tanulmányokban, egyre sokasodó tapasztalásokban, s égi útravalóként nékem megadott intuícióimon nyugszik. Orvosi eszemet ébren tartani nem kevésség tehát, hanem mindenkor tisztes kötelesség.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchey Rita regényének rádiós változatát hallották. A 8. rész hangzott el. Közreműködött a mesélő főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. Az előkelő, művelt angol hölgy Emily Fitzgerald szerepében Bogyó Anna. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg, rendező munkatárs Gyűri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmat kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották.

0: Elhangzott Dohnányi Ernő, opusz 10-es, C-dur szerenádjának 5. tétele. Előadta Kovács Dénes, Bársony László és Botvai Károly.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudás anyag néhány év alatt megkétszereződik. Beszélt arról is, olyan világhírű intézményekkel működnek együtt, mint a Harvard, a Heidelbergi Egyetem, a Szingapúri Nemzeti Egyetem, vagy a svéd Karolinska Intézet. Felidézte, hogy az elmúlt években az egyetem klinikai portfóliója olyan területekkel gazdagodott, mint a traumatológia, a rehabilitáció, az idegsebészet, a katéteres stroke ellátás, valamint a reumatológiai immunológiai ellátás. Folytatódott a klinikák és elméleti intézetek bővítése, laborok legkorszerűbb diagnosztikus és terápiás eszközök, oktatótermek szerepelnek a beruházások között. A Semmelweis Egyetem hat karán és doktori iskolájában 4400 hallgató kezdi meg tanulmányait, a magyar nyelvű képzésben 2850, az angolban csak nem 1200, a németben több mint 350 gólya tanul. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, kiléptetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. A többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik, amely egyszerre épít a magyar felsőoktatás értékeire, és megfelel a 21. század követelményeinek, mondta a miniszter. A Fidesz frakció vezetője szerint évvégéig 3-4 képviselő cserélődhet a kormánypárti frakcióban. Bóka János az Ultrahangnak szombaton az uniós források kapcsán elmondta, Magyar Péter hiába találkozott Manfred Weberrel és Antonio Costával, az uniós pénzekről a politikai alkú szerinte már megszületett, a konkrét források folyósítása pedig az Európai Bizottság feladata. Állítása szerint az Európai Parlament pert indított az Európai Bizottsággal szemben a korábban Magyarországnak megnyitott uniós források miatt. Bóka úgy véli, egy esetleges kedvezőtlen ítélet esetén akár a már kifizetett összegek visszafizetésének kötelezettsége is felmerülhet. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet vasárnap az MTI-t. A közlekedés az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsúszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben. Munkatársaik helyi idő szerint szombat este érkeztek meg Devigát településre, a nepáli árhullám első, a tibeti határtól 70 kilométerre található szakaszára. Kína és Nepál között a határ térségben augusztus 26-án bekövetkezett természeti katasztrófa, hegy és gleccser omlás, valamint villám árvíz során legkevesebb 1300 ember vesztette életét. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégére lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig kell lezárásra készülni. A hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pest Erzsébet felső között. Kovács Botond, BKK Info.
3: Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. Tizenöt óra öt perc. Páholy és pódium. Mindennapi katarzisunk. Nyárból őszbe Mári Szabó Eszter összeállítása következik.

Nyári este. Vörös Sándor verse. Árnyak sora ül a réten, nyáj zsong be a falu végen, zúg dong sűrű raja fákon, békák dala kel az árkon. Bim-bam, torony üregében érc hang pihen el az éjben. Csillag süt a szederágra, lassan jön a pásztor álma. Rezgő fű a feje alja, nyár éj ege betakarja. Bim-bam, torony üregében, érc hang pihen el az éjben.

Meleg dél van. Meleg dél van itt kinn a mezőben. Rakja a nap a tüzet erősen. Meleg dél van. Meglippen a madár. A fáradt ebb kiöltött nyelvel jár. Két jány gyűjti ott a széna rendét. Két siheder hordja a petrencét. Hely, de nem telik nagy kedvök benne, mert ilyenkor súlyos a petrence. Legjobb dolga van most a királynak, vagy ott annak a gulyás bojtárnak. Király pihen aranyos karszéken. Gulyás bojtár kedvese ölében. Beregszász, 1847. július 12-én.

Gyerekkor, nyár vég. Szép este volt. Bolyongtam benne, keresve, várva valamit, talán a lappangó sötétben az élet titkait. Megálltam. Hűvös, párás szellő legyintett homlokon. Intett felém langyos lehével hívott a Balaton. Bűvölten álltam, látva szinte, hogy a partmenti hegyek eleven bástyákként lebegnek a tókaré felett. De párkányukon át is véltem, ahogy a foghatatlan fogoly, a tükrös, árnyas, bársonyos víz a messzi végtelenbe foly. Oly tágas volt, oly tiszta, csendes, akár felette fönt az ég, vagy mint a hold, mely észrevétlen emelte rőt fejét, s a láthatatlan lajtorjáról nézte a tóban önmagát, majd mint aranypénzt tarsolyából rágulította sugarát. Táncolt a fény, ezernyi csillag remegett, zsongott tűz ölén, csilló csápjait nyújtva közben vibrálva kúszott, jött felém. Elől hírnökként integetve iparkodott egy fénycsomó, dacolt vele árnyként tapadva a víz, a lomhán mozduló. Néztem a furcsa néma harcot, az együgyű két harcolót. A kusza csóvát lent a vízben, s a rezgő fodrú tót. Elgondolkodtam. Istenem, hisz ilyen az egész földi lét. Így tép egymásba, így szövődik öröm, kín, vonzás, veszteség. Kész akarva vagy akaratlan, így él, így öl, így múlik el emberrel, fával, kismadárral az egész világegyetem. Tán fájt belül a tettenérés, de mosolyogva álltam ott, mint ki a tűnődő sötétben titkot talált, vígaszt lopott. Sugalmas nesz mozdult a parton, szellő motozta lomboké. Szívtam a víz könnyű szagából, s fordultam, mentem befelé. Hallgattam léptem koppanását, néztem, fent fény lett már a hold. Gyengéden átölelt a szellő. Gyönyörű nyári este volt.

Az ősz. Szeptember. Már a víg születnek örül minden ember, mellyel örvendeztet bennünket szeptember. Októbert oly formán bíztatja előre, hogy nektár lesz a bor és máslás a lőre. Sötét ül a sötét góhér a vesszőkön, barna színt ver vissza a többi szőlőkön, amelyeknek által világló kristálya a nézőt már édes nektárral kínálja. Rajtok királyságot mutogatni akar a veres bársonyba kevékedő bakar, a sárgáló almák, a piros körtvélyek, legörbett anyjoknak emlőjén kevélyek. Fája alatt hever a főtt berekenye, a kövér noszpoja, a borzas gesztenye. Megterhelte az ősz a fáknak ágait, vastagon ráfűzte gazdag áldásait. Csak az a baj, hogy már hűvösek a szelek. Néha egy kis hideg és dél is jár velek. Mert már a mértéket, hogy Fébusz elérte, a napot az éjjel egyenlőnek mérte. De mégis, barátom, jel, ha kisétálunk, az őszben is elég örömöt találunk. De nincs is oly pompás, mint a víg kikelet, de mégis sok részben dicsekszik e felett. Van édes szőlője, van szagos gyümölcse, melyel a sétáló kebelét megtöltse. Ha a szép virág is olyan kedves maga, hát a gyümölcs, melynek íze is van, s a szaga. Az ugyan ébreszti, de csak látásunkat, ez ízlésünket is, s véle szaglásunkat. És így, ha a tavasz a leggyönyörűbb rész, az ősz meg legjobb is, leggyönyörűbb is lész. Levegő ege is dél után enyhesebb, a Szent Mihály nyara most legkellemesebb. Van a hegyen egy kis szőlőm és szilvásom, itt esik ilyenkor legszebb mulatásom. De ha te nem sajnálsz vélem megjelenni, ez a gyönyörűség kétszeres fog lenni. Eszünk körtvét, almát, s barna gohérokat. Nem irigylünk semmi rakott asztalokat.

Kovász Márton, Arany ősz. Tej, mosott szőlő, szilvalekvár. Reggeli fény az asztalon. A szemem héja becsukódik, még félig meddig álmodom. Anyám ágyat vet, zizegéssel hullámzik kezei alatt a szalmazsák, míg két kezemben csappan a jó fürt, jó falat, s zsibongó ernyet tagjaimban is érzem hullámozni át a bennem összezsúfolt étkek közt édesült harmóniát. Tej, mosott szőlő, szilvalekvár egyé keverve már olyan, mint elbűvölő óriási zene, vagy hömpölygő folyam, amely belőlem árad, és a csésze tányér mélyeiből aztán kerengve visszatér, és ezernyi szín elémbe dől, s ahány van, mindegyik szagában az ősz sereglik így elém. S fokonként lassan megszületni kezd el az újabb költemény. Arany ősz, milyen muzsikáló, különb, mint minden hajdani. Csak olykor mégis, mintha újra vadlibát vélnék hallani.

Őszi reggeli. Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket üvegtálon. Nehéz, sötét smaragd szőlőt, hatalmas jáspisfényű körtét, meg annyi dús, tündöklő ékszerét. Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról, és elgurul akár a brilliáns. A pompa ez, részvédtelen, derült, magába forduló tökéletesség. Jobb volna élni, ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem.

Radnóti Miklós, szeptember. Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel! A fák alatt sok csilla, barna ékszer, vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik, a perzselőt, a hűs esők előtt. Felhőn vet ágyat már az alkonyat, s a fáradt fákra fátylas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz. 1940. július 15-e.

Páholy és Pódium című műsorunk első részében a következő művek hangzottak el. Weiner Leó Magyar paraszt dalok című művéből Kassa István két részletet adott elő. Nyári este Vörös Sándor versét Császár Angela mondta el. Edvard Grieg művét Hakon Austbó adta elő. Meleg dél van, Petőfi Sándor költeményét Gáspár Sándor előadásában hallották. Gyerekkor, nyár vég, Fodor András versét Lázár Csaba mondta el. Nyári este Kodály Zoltán művét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara szólaltatta meg, vezényelt Vásári Tamás. Ősz Csokonai Vitéz Mihály versét Lázár Csaba mondta el. Rókatánc Weiner Leó zongora darabját Kassa István szólaltatta meg. Arany ősz Kalász Márton költeményét Lázár Csaba adta elő. Szeptember részlet hangzott el Richard Strauss négy utolsó ének című dalciklusából. René Fleming énekelt, közreműködtek a müncheni filharmonikusok, vezényelt Christian Thielemann. Őszi reggel Kosztolányi Dezső versét Mensáros László mondta el. Három őszi könycsepp, Adi Endre versét Bartók Béla megzenésítésében hallották. Kovács Eszter énekelt, zongorán közreműködött Fellegi Ádám. Szeptember Radnóti Miklós költeményét Harcsik Róbert adta elő. Weiner Leó Opus 29-es Rókatáncát a Weiner Leó Kamarazenekar szólaltatta meg. Vezényelt Weninger Richard. Összeállításunk második részében Weiner Leó zongorára és zenekarra írt koncertinóját hallják.

Weiner Leo zongorára és zenekarra írt koncertinóját a Weiner Leo kamarazenekar szólaltatta meg, vezényelt Weninger Richard. Elhangzott a Páholy és Pódium. Szerkesztette Mári Szabó Eszter.

0: Kodály Zoltán C-dur szimfóniájának harmadik tételét a Berlini Rádiózenekar adta elő. Vezényelt Fricsai Ferenc.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, Liturgikus Énekek című műsorunkban ma Tomas Tolzer reneszánszkori, hazánkban is tevékenykedő szerző műveit, valamint Gregórián énekeket hallanak a Vócész Ékválesz ének együttes előadásában. Elsőként Tolzer Kyrie Summum címet viselő ordináriumának Kyrie és Glória tétele hangzik el.

Tomás Tolcser Kyrie Summum című mise ordináriumának Kyrie és Glória tételét hallották. A következő percekben a Vocész Equalis énekegyüttes három gregorián zsolozsma éneket ad elő.

A gregórián énekeket követően műsorunk végén ismét Tomás Tolcsár miséjének két tétele csendül fel, a Sanctus és az Agnus Dei. Énekel a Vocis Equales.

Elhangzott Tomás Tolcer Kyrie Summum című mise ordináriumának Sanctus és Agnus Dei tétele. Énekelt a Vocis Equalis kórus. Liturgikus énekek című műsorunkat Bögös Henrietta szerkesztette.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulás támogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A Fidesz frakció vezetője szerint évvégéig 3-4 képviselő cserélődhet a kormánypárti frakcióban. Bóka János az Ultrahangnak szombaton az uniós források kapcsán elmondta, Magyar Péter hiába találkozott Manfred Weberrel és Antonio Costával, az uniós pénzekről a politikai alkú szerinte már megszületett, a konkrét források folyósítása pedig az Európai Bizottság feladata. Állítása szerint az Európai Parlament pert indított az Európai Bizottsággal szemben, a korábban Magyarországnak megnyitott uniós források miatt. Bóka úgy véli, egy esetleges, kedvezőtlen ítélet esetén akár a már kifizetett összegek visszafizetésének kötelezettsége is felmerülhet. Facebook posztban tette szóvá Papp László debreceni polgármester, hogy az oktatási miniszter kérése miatt nem vehetett részt a Városi Egyetem vasárnapi tanévnyitó ünnepségén. A debreceni egyetem szokásos tanévnyitó ünnepségén hosszú időre visszanyúló hagyomány szerint az egyetem és a város vezetése közösen köszönti a város polgáraivá váló első éves hallgatókat. Györfi Mihály, Szolnok polgármestere, aki több ellenzéki párt és civil szervezet jelöltjeként lett a helyhatóság vezetője, őszintén reméli, hogy a kormány döntéshozói is belátják, az egyetemeknek szabadságra és együttműködésre van szükségük, amiben a településekkel való együttműködés is beletartozik. Mintegy 1400 orvos hagyta el Izraelt 3 év alatt, a kormány jogrendi átalakításának bejelentése óta, derül ki a Tel Avivi Egyetemen készült vasárnap nyilvánosságra hozott tanulmányból. Ez jelentős növekedést jelent az egy évtizeddel korábbi azonos időszakhoz képest. A kutatást Itai Atar professzor, a Kollár Management iskola professzora és Natai Bergman professzor, a Barglass közgazdasági iskola vezetője végezte. A kutatócsoport már több jelentést is közzétett a kivándorlás 2023 óta tapasztalható növekedéséről, különösen az akadémikusok, mérnökök és más magasan képzett szakemberek körében. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet vasárnap az MT-t. Munkatársaik helyi idő szerint szombat este érkeztek meg Devigát településre, a nepáli árhullám első, a tibeti határtól 70 kilométerre található szakaszára. Kína és Nepál között a határ térségben augusztus 26-án bekövetkezett természeti katasztrófa, hegy és gleccser omlás, valamint villám árvíz során legkevesebb 1300 ember vesztette életét. További kereskedelmi hajókat fordított vissza az Egyesült Államok az Irán elleni haditengerészeti blokkád részeként, közölte az amerikai középső parancsnokság vasárnap. Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye szerint az iráni kikötőkbe tartó, illetve onnan elindult hajókra vonatkozó tengeri zárlat július 14-i helyreállítása óta 90 két járművet akadályoztak meg abban, hogy folytassa útját és átkeljen a Hormozi szoroson. Közlekedési hírek következnek. A 76-os főúton Nagykapornak közelében egy motoros árokba hajtott, a 44-es kilométernél a helyszínelés idejére a forgalom félpályán halad. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény-Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot, csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Végül az időjárásról. Az északi, északnyugati szél este sokfelé megélénkül, hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. A zene közelben következik.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Bólyás János, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Vendégünk Bágyi Balázs, aki nagyszerű, világszerte ismert, elismert jazz muzsikus, zenekarvezető, és még ezer titulust lehetne mondani. Nagy szeretettel köszöntünk. Tudom, hogy a Katolikus Rádió ismert számodra, de itt a Zene közelben műsorban most vagy először. Úgyhogy örülök, hogy nálunk is bemutathatjuk a mi közönségünknek. Ez olyan big band muzsikálás volt, ami nagyon, talán a minket hallgató hölgyek és urak nem is tudják, hogy mennyi munka van egy ilyen produkció létrehozásában.
1: Hát köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Ez a Bágyi Balázs Nyugvártett előadásában volt a Gimme Five című szerzeményem. A saját zenekarom az ilyen egoista módon arról szól, hogy a saját zenémet játsszuk, és ezen kívül vagyok még számos formációban.
0: Ahol nem a saját zenét játszom.
1: Ahol a mások zenét játszom, vagy pedig jazz örök zöldeket játszom, egyszerűen, mint dobos zenekari tag, de a saját zenekarom az igazából a zeneszerzői tevékenységemnek a terepe, meg azoknak a munkáknak a bemutatása. Úgyhogy ilyen volt ez a darab is, ritmikailag izgalmas, nagyon igazából ezek a pentaton dallamok, amit itt a témában hallgattunk, ez egy ötnegyedes struktúrára van felfűzve.
0: És érdekes az, hogy először voltak a szólók, ahogy tetszik az improk,
1: igen.
0: És utána szólalt meg
1: az
0: a
1: egy, az
0: téma.
1: Egy improvizatív bevezető volt Olá Péter bőgös kollégámmal, aki a legkedvesebb és egyik legrégebbi zenésztársam is, és egy ilyen dob, hát mondjuk ütőhangszeres, meg ilyen effekt hangszeres és bőgő bevezető volt, és akkor utána jött a konkrét téma. Többieket is elmondom azért a rendkedvér. Szoszó Lakatos Sándor játszik szaxofonon a zenekarban, de ezen a felvételen Evin játszott, az egy ilyen elektronikus szaxofon, és Olá Dezső zongorázik.
0: Egész biztos, hogy mondták neked, hogy ezzel a hanggal, ezzel a mikrofon hanggal Willis Canover örökébe is léphetnél akár. Hát, mit szólsz ez a dicsérethez?
1: Köszönöm szépen, igen, hasonló. Ez a Willis Canover hasonlatot még nem hallottam, de mondták, hogy jó orgánumom van, erős hangom van, de azért én szokva vagyok egyrészt az interjúkhoz is, másrészt meg a beszédhez, meg a nyilvánosság előtti beszédhez is.
0: És nagyon jól ismered, egészen biztos vagyok benne, bár erről nem beszélgettünk, Willis Canovert. Én személyesen is jól ismertem, sőt, Amerikában is csináltunk vele tévéfelvételt annak idején, nagy örömömre, kétszer is. Egyszer még, amikor fénykorában volt, és amikor utoljára, akkor már bizony beteg volt, és
1: nagy,
0: látszott.
1: Nagypapám hallgatta a rádión a Voice of America-t,
0: hát,
1: amikor még zavarták az adást.
0: Hát,
1: 80-as évek szerintem akkor.
0: Még korábban?
1: Még
0: olyan?
1: Vagy 70-es
0: 80-as
1: évek.
0: Években már nem.
1: Már nem zavarták.
0: Igen. Hát te is két generációval fiatalabb vagy nálam, de örültem, amikor az életrajzodban, amit átküldtél, és köszönöm szépen, örülök neki, számomra is ismerős neveket írtál, aki leginkább megragadta a figyelmemet, Bill Evans, akit én annak idején New Yorkban a Modern Művészetek Múzeumában hallgattam, aztán sajnos ő meghalt, de egészen fantasztikus hatással volt rám.
1: Hát igen,
0: ez évtizedekkel ezelőtt.
1: Igen, igen. Annyi a kapcsolódás, nem közvetlenül ő hozzá, de végülis ő hozzá is, hogy a Bill Evansnak az egykori bőgősével, a Chuck Israels-szel volt szerencsém játszani, és az nyilván egy hatalmas élmény volt, meg nyilván egy hatalmas szakmai referencia, hogy ő vele játszottam, és ő rajta keresztül, meg a beszélgetéseken keresztül azért közelebb lehetett kerülni a Bill Evanshoz, aki amúgy egy elég misztikus figura volt, úgyhogy
0: Teljesen elvarázsolt volt.
1: Meg ugye korán is meghalt ahhoz képest, hogy tegnap este meg Charles Lloydot hallgattam a Momba, aki meg 88 éves.
0: A 20-as években Molnár Antal már egy Jazz Band című könyvet jelentetett meg, ismered biztos a kiadványt, mert őt, aki kiváló muzsikus volt, nem csak zeneesztéta, nagyon megragadta. Ugyanúgy megragadta, mint a múlt század első éveiben, amikor a világkiállításon egyszer csak feltűntek ezek a fekete muzsikusok, akik improvizálnak, akik együtt játszanak zseniálisan. Hát nem véletlen, hogy a világkiállítás után olyan hatással voltak Debussyre és másokra, hogy az ő zenéjük szinte megihlette őket, új irányt adott.
1: Hát igen, tanultam is annak idején, meg hát a zenehallgatásuk alapján is tetten érhető, például Stravinsky-nál is a jazz hatás.
0: Hát aztán, van is neki.
1: Aztán Bartókot is izgatta, bár állítólag Bartók nem szerette a jazzt, de aztán a későbbi jazzisták, például jazz zongoristák még nagyon megszerették Bartókot.
0: Persze.
1: Szóval azért lett kapcsolat.
0: Persze. Te már ahhoz a generációhoz tartozol, akik a Zeneakadémián már idézőjelben mondom, tanulhatták a jazz, hiszen az nem csak tanulni lehet, ha nincs meg az alap, akkor annyi.
1: Igen, igen. Hát ugye Gonda Jánosnak hála lett felsőfokú jazz oktatásunk is a középszint után, úgyhogy ma Magyarországon alapközép és felsőfokon is lehet jazz tanulni, lehet belőle diplomázni, és én már úgy mentem a Lisztre, hogy már volt akkor a jazz tanszékén.
0: Mi volt a Liszt előtt a te életedben, mert arról nem olvastam.
1: Ja, én Pécset nőttem fel, és a Lővei Klára gimnáziumban érettségiztem.
0: És még fogalmat nem volt, hogy
1: merre. De akkor már játszottam, nem pont jazz, mondjuk ilyen blues rockot játszottam tinédzserként. Most nehéz elképzelni, a rádióhallgatók nem látják, de váligérő hajam volt. Úgyhogy inkább a rockba voltam benne, és aztán így beszürem lett a jazz az életemben, elkezdtem egyre többet hallgatni, meg akkor voltak a televízióban, az éjszakai idősávban pori jazzről felvételek.
0: Úgy van.
1: Mert
0: úgy
1: akkor
0: van.
1: Még volt rá, nem tudom,
0: lehetőség,
1: igény, meg anyagi
0: és
1: lehetőség, hogy a
0: Módos
1: Péterék mentek minden évben
0: poriba. És nagyszerű beszámolók voltak.
1: És ezekre emlékszem, hogy ezek fertőztek meg, úgy, mikor láttam ezeket a felvételeket.
0: Azért egy picit lépjünk tovább. Hát a tovább alatt most időben vissza. Pécs azért is nagyon szerencsés számodra is, mint ahogy oly sok művész számára is lehetne a neveket hosszan sorolni, mert ott volt és van nagyszerű zenei élet. Ugye akkor még opera is volt, akkor volt a Liszterem, és így tovább, és így tovább. Tudom, mert mint rádiós, mint kórus szerkesztő sokszor közvetítettünk onnan élőben hangversenyeket.
1: Nekem egy nagyon nagyszerű karnagy volt az énektanárom a gimnáziumban, a dr. Szabó Szabolcs.
0: Igen.
1: És aztán hát én a vegyes karban énekeltem, és rengeteg koncertre

0: Az 63. január 1-től dolgoztam, mint zenei szerkesztő a Királyi Magyar Rádióban. Imádtam mai napig imádóan zenei rádióműsorokat is, és 1977, még egyszer mondom a dátumot, 1977 őszén a zenei osztály vezetősége, Faludi Dezső, hozzájárult ahhoz, hogy indíthatunk egy olyan sorozatot néhai Csiba Lajos barátommal, aki az zene közelben, az volt a heti Petőfin jelentkező műsornak a címe, aminek két pikantériája volt. Egyrészt 1977 élőadás, és csak annyit kellett leadni, ezt nem nagyon hiszik el, de így volt, egy A4-es papírra, hogy kiket hívtunk meg a műsorba, hogy most Bágyi Balást, meg Kocsi Zoltán, meg XZY, hát a 77-ben nyilván nem egyik ötöket sem, de minden esetre ennyi volt, és soha semmilyen balhé nem volt belőle, sőt a közönség imádta, aztán csináltuk ennek a közönség fele épülő kívánság változatát, és ez volt az az időszak, a 70-es évek dereka, amikor a rádió néhány munkatársa, még mondok neveket, Kis Imre, Malósik Robert, most az mindegy, hogy ki hogyan volt egymással, de mindenki azon dolgozott, hogy a jazz muzsika valamiképpen polgárjogot nyerjen, és bejöjjön a rádióba. Hát mentünk a különböző először jazz találkozókra, majd jazz fesztiválokra. Hát te igen, is emlékszem, mert igen, az már
1: igen,
0: te illeted.
1: Emlékszem, igen, mert hogy ifjúkoromban én is jártam, ugye Debrecen volt a leghíresebb, meg Nagy Kanizsa.
0: Nagy Kanizsa, meg az Alba Régi, a Fehérvár, a Székesfehérvár.
1: Azok is voltak, igen.
0: Így van.
1: Igen, aztán ezek voltak a legjelentősebbek, de ez tényleg nemzetközi felhozata.
0: Hát abszolút, és nagyszerű muzsikusok voltak. Mielőtt tovább beszélgetünk a múltról, egy másik felvételed, epilóg.
1: Igen.
0: Kérek szépen felkonferálást hozzá.
1: Igen, az epilógus az a legfrissebb albumunknak, az Encore című lemeznek a
0: ráadás már is.
1: Ráadás. Úgyhogy az epilógus meg annak a záró darabja, ugye a cím az kötelez, és ez egy nagyon szép lírai darab, igazából van egy ilyen romantikus, filozófikus oldalam is.

0: Igen, milyen tökéletesen passzolt az előbbi mondatodhoz, hogy van egy romantikus, filozófikus oldalad is. Akkor még nem tudtuk, hogy ez ilyen jól összejön a zenével, és zene alatt érdekes újdonság volt nekem, amit meséltél, hogy Miles Davis, aki szintén ez a vonulat, ha úgy tetszik, Debrecenben is volt, látod, erre nem emlékeztem.
1: Igen, azt hiszem, hogy 90-ben vagy 91-ben volt a koncert, mindegy, utána lehet nézni, nem sokkal halála előtt. Ő egyébként nekem, számomra, mint zenekarvezető számára azért egy nagy példakép, mert igazából a kortársai közül nem a Davis volt a úgymond hangszeresen a legnagyobb trombitás, vagy a legvirtózabb, vagy aki a legmagasabban tudott játszani. Nem voltak sokkal artisztikusabb trombitások, a Lee Morgan, vagy később a Freddie Hubbard, de a Davis volt az az ember, aki az egész életén át mindig meg tudott újulni. Hát, hogy az az út, amit ő bejárt a jazz történetben, az gyakorlatilag...
0: A jazz történet.
1: Vagy a maga a jazz történet, tehát ahogy a Charlie Parker bebopjától eljutott egészen az elektronikus zenékig élete végén, az egy hatalmas út volt, és közben meg stílusokat teremtett, a Cult, a Birth of the Cool-a,
0: meg jazz.
1: És mindez jazz volt, és ő mindig időről időre meg tudott újulni, lehet, hogy eltűnt egy pár évre, elvonókúrára éppen, vagy bármi más, de amikor visszajött, akkor mindig valami újat hozott a jazzbe, és mindig nagyon jól tudta megválogatni a partnereit. És azok a partnerek, akik a Davisnél felnőttek, azok mind később hatalmas egyéniségei lettek a jazznek, és hatalmas szóló karriert csináltak. Csak tényleg egy pár nevet a Herbie Hancocktól elkezdve, de a bárki.
0: Igen. Nagy neveket említettél, de maradjunk Davisnél, és most fogom fájdítani a szívedet, mert amikor 1966-67-ben amerikai ösztöndíjjal kint tanulmányoztam az amerikai zenét, zenei életet, ez a Gershwin könyvnek köszönhetően, akkor volt alkalmam, ha jól emlékszem, kétszer is elmenni a Greenwich Village-ben, egy kocsmába, jazz kocsmába, ahol Miles Davis muzsikált. És ilyen, ha elmondom, nem fogod elhinni, illetve hát jazzben élsz, tehát tudod, pontos, hogy így van, de a nagy közönség nem hiszi el. Egy kis, fekete, füstös, sötét jazz kocsma, ahol lézengtek az asztalnál ülők, és a világ legnagyobb trombitása egy méterre tőlem fújta, illetőleg lehetett érezni, hogy ő most gondolkodik, és az szólal meg zenében.
1: Aha.
0: Tehát hihetetlen. Máig sajnálom, hogy egyrészt nem ismertem volna, hogy az ember nem rögzítette, tehát 66-ban még nem...
1: Hát nem volt nálad. Ha erre így nem voltál felkészülve, akkor nem úgy van, hogy előkapjuk az okostelefont, igen, és tudunk csinálni videót, vagy hangjegyzetet.
0: De megérted, hogy milyen elementális hatás,
1: óriási.
0: Hogy ott játszik valaki a füledbe szinte. Úgyhogy másnap is elmentem, és ugyanez a varázs. Most egy egész más oldalról közelítsünk hozzád. Mondtad, hogy gimnázium, majd ugye a zenei tanulmányok, és azon belül a jazz. Hogyan hódítottad meg a külföldet? Elsősorban Amerikára, Kínára gondolok.
1: Hát ezek mind személyes kapcsolatok voltak, illetve én gyakorlatilag úgy kezdtem a karrieremet, hogy a kezdetektől fogva nagyon nagy hangsúlyt fektettem az önmenedzselésre. Nekem soha nem volt menedzserem.
0: Nyilván érzéket is van hozzá.
1: Igen, van egy ilyen habitusom, van egy ilyen vénám. Úgy szoktam ezt így jellemezni, mert sokszor kérdezik ezt, sőt, egyetemeken is tartottam előadást erről, meg zenekari marketingről is, és hogy hogy van ez. Hát úgy van, hogy benyomok egy gombot, akkor én vagyok a menedzser, vagyok egy másik gombot, akkor én vagyok a művész. Tehát, hogy most
0: és a kettő
1: van,
0: egy.
1: És a kettő egy, még nem bolondultam meg teljesen ebbe a két szerepkörbe, de nekem ilyen alkatom van, jóba vagyok a számokkal, jól tudok kommunikálni, szerettem az embereket, szerettek beszélgetni, szeretek kapcsolatokat.
0: Nagyon fontosat mondtál, szeretem az embereket, szeretek beszélgetni.
1: Szeretek beszélgetni, szeretek ismerkedni, szeretek más kultúrákhoz kapcsolódni, megtanultam rendesen angolul,
0: Amerikaiul
1: inkább, igen. És hát sokat jártam Amerikába, igen, és azért belerázottam. Szóval egyik láncem kapcsolódott a másikhoz. Egyik hozta a másikát. Van egy zenekarunk, az Eastern Boundary Quartet, ahol a Borbé Mihály szakszofonossal ketten vagyunk magyarok, és ez már egy 20 éves zenekar. És például az amerikai turnék azok ezzel a zenekarral jöttek, de a zenekart itt alapítottuk Budapesten. Amikor ők jöttek először, az is egy érdekes történet, csak Dióhéjba, hogy kaptam egy e-mailt egy horvát rádiós szerkesztőtől, hogy van neki két amerikai jazzzenész ismerőse, Michael Jeffrey Stevens zongorista és Joe Fonda bőgős, és hogy ők keresnek kelet-európai, közép-kelet-európai kapcsolatokat, mert szeretnék frissíteni a saját zenei világukat ezekkel a hatásokkal, ezekkel a Kárpát-medencei zenei hatásokkal, egy picit népzenés, egy picit Bartókos, stb. És akkor összekötött minket ez a horvát rádiószerkesztő, elkezdtem velük e-mailezni, és egy adott alkalommal, amikor úgy hozta az ő turné menetrendjük, hogy Ausztriában játszottak, akkor autóba ültem, és kimentem hozzájuk, megismerkedtem velük. Akkor még nem volt YouTube, meg ilyen stream oldalak, és akkor CD-ket cseréltünk. És akkor mindenki hazament, elkezdtük hallgatni egymás zenéit, és akkor rájöttünk, hogy ez kapcsolható, meg hogy szeretnénk, és akkor így legközelebb, mikor Európában jártak, akkor meginvitáltam őket koncertekre, itt Budapesten szerveztem, és akkor szóltam a Misinek is, hogy te mondom, Misi, gyere, itt van két amerikai, most itt trióba voltunk, de ezt a koncertet jó lenne egy kicsit kiegészülve, egy kvártettel, meg hát az a zenei világ, amit a Borbé Mihály képvisel, meg amit tud, hát az fenomenális, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez egy jó elegy lesz. Na így jött ez az amerikai-magyar vegyes kvártett, amely a jövő évben 20 éves lesz, és lesz is egy nagy jubileumi európai turnénk, és aztán ővelük kezdtünk el Amerikában turnézni, illetve az amerikai vonalakhoz még egy személyes kötődésem is van, hogy nekem van ott rokonságom Kaliforniába, apai ágon.
0: Merre fele, észak-dél?
1: Dél-Kaliforniába, és én
0: San Diego-ba
1: szoktam játszani, tehát rendszeresen lépek fel
0: San Diego-ban. Csak nem a SeaWorld-ben.
1: Nem, hát ott van egy pár ilyen kis jazz club. Nem annyira füstösek ma már, mint amit említettél a Miles Davis sztori kapcsán, de nagyon jó kis klubok vannak San Diego-ba, illetve a Magyar Ház szervezésében játszottam most két...
0: Ott van Magyar Ház?
1: Van, San Diego-ban is van, meg Los Angeles-ben igen, is van, igen. És hogy ott is volt egy rendezvény, és akkor márciusban meg ott jártam ő náluk. Szóval, hogy mindig vagyok a rokonoknál is, és akkor közben, míg ott vagyok, azért ott van már ismerettségem, meg ott szoktam tanítani is a Cuyamaca College-ban, és akkor mindig van egy-két koncert. De New Yorkban is ugyanúgy.
0: Olyan ez, mint egy mese, mint egy tündérmese, erre rímel a szerzeményed, Fairy Tale.

0: hát milyen a technika, kérem szépen. Kiderült, hogy ez nem az a tündérmes, amire te gondoltál, de hát itt úgyis csak a felvezetést hallottuk.
1: Ez a gracious soul volt, és majd jöhet a tündérmese.
0: Majd jöhet a tündérmese. Jó, akkor maradjunk abban, hogy még addig sok mindenről szeretnék, hogy beszélgetni veled. Maradjunk egy kicsit San Diego-ban, nagyon kellemes, jó hely. Nem csak azért, mert át lehet Tijuana-ba ruccanni, hogyha épp olyan kedved van, de nagyon komoly hangversenyterme is van, és lehetne hosszan sorolni. Meg ha már az egyetemeket említed, akkor te valamelyik college-nál tanítottál, vagy adtál elő?
1: Cuyamaca College. Van egy ilyen.
0: A San Diego-ban.
1: San Diego-ban uh-huh. van, igen.
0: Nekem is voltak ismerőseim, távoli rokonaim La Jolla-ban. Tehát az egy kicsit északabbra San Diego-tól. Na, a lényeg, hogy Amerikában vagyunk, és te Amerikában otthonos vagy, mert sokszor visszahívtak.
1: Meg nagyon sokat utaztam, tehát körülbelül 15-18 államba játszottam. Igen, meg hát sok barát van, meg sok ismerős, meg sok zenész.
0: De ezt olyan mosolyogva mondod, hogy egészen biztos, hogy te ezt élvezted.
1: Én ezt nagyon élvezem, és én nagyon szeretek vezetni Amerikában.
0: Lehet is.
1: Amúgy is.
0: Mennyivel könnyebb, mint itt.
1: Amúgy is sokat vezetek, meg akkor mindig az van, hogy mindig autóbérlés van, ugye?
0: Persze.
1: És akkor mindig ilyen nagy autókat bérlünk, amiben ilyen fotelülés van, és szélesek az utak, egyébként meg nincs...
0: Udvariasak az emberek.
1: Nincs az a rohanás, amit az M7-esen
0: van. Hát mert 60
1: van.
0: Mérföld, az 60 mérföld.
1: Meg élvezem a távolságokat is. Közben megint az van, hogy belefeledkezek, akkor gondolkozok a dolgaimon, nézem a tájat, a többiek alszanak.
0: Persze. Tehát feltételezem, hogy nemzeti parkokat is látogattál.
1: Nagyon, nagyon keveset, főleg
0: a Kalifornia. Biztos.
1: Nem, még nem volt. Nem voltam.
0: Akkor hajrá, gyorsan.
1: Mert hogy az van, csak a hallgatóknak mesélem, hogy ugye, amikor az ember elmegy turnéra, akkor annyira a feszített a turné menetrend, minden nap máshol kell játszani, és másik városba, tehát útra kell kelni. Ha repülővel Kínába csináltuk azt egy csomót, hogy mindig belföldi repülés volt, mert az még nagyobb távolság.
0: Most de már lehet nagyon gyors vonatokkal
1: most
0: is.
1: Most azokkal is mentünk, 300-zal, 400-zal.
0: Igen, hihetetlen.
1: Mentünk ezekkel a mágnes vasutakkal. De hogy az van a turnén, hogy az ember nem nagyon tud turistáskodni. Tehát amikor ott vagyok a rokonoknál, akkor el tudunk menni, akkor el tudok menni. Akkor voltunk Palm Springsben, meg ott is van egy Idlewild nevű hely, ami egy gyönyörű kis hely fönn a hegyekben, szóval akkor meg ugye akkor kimegyek az óceánhoz, akkor úszok egy kicsit az óceánba.
0: De
1: ott láttam először életemben pelikánt, és én nem is gondoltam volna, hogy a pelikán az ekkora. Tehát ijesztő volt. Szóval kevés idő és lehetőség adódik turistáskodásra, hogyha egy országot vagy egy kultúrát tényleg meg akarok úgy mélységében ismerni, akkor privát vissza kell menni.
0: Tehát volt egyszer, ilyen?
1: Volt ilyen. Meg voltunk egy csomó helyen, tehát pont a most visszakanyarodva a saját zenéimmel, a New Quartettel egy csomó helyen voltunk, Mexico City-ben fesztiválon voltunk, Tallinnban, Észtországban voltunk, Jordániában, Amman Jazz Fesztiválon.
0: Ki gondolta volna? Igen, az
1: nagyon,
0: nekem meglepetés
1: nagyon,
0: volt, amikor...
1: Nagyon sok helyre eljutottunk. Európában az már majdnem, hogy úgy az ember olyan természetesnek veszi, hogy Németországban koncertezik, vagy Bécsbe kiugrik, vagy Prágába. Prágába is elég sokat játszunk. Most is
0: Lucernában?
1: Megyünk majd.
0: A Lucernában, ahol a jazz fesztiválok voltak?
1: Nem, hanem van a Prágában egy nagyon híres, most ilyen nagyon fancy jazz klub, a Jazz Dock. Az egy hajó, ilyen álló hajó, mind itt nálunk az A38 hajó. Van az a Jazz Dock, és akkor az egy jazz klubként üzemel, meg lehet vacsorázni is. Tehát ilyen kedvelt turista hely egyébként, de Prágában játszottunk még korábban az Agartha jazz klubban is. Ott is van nagyon régi, mondjuk ilyen 60-as években alapított jazzklub,
0: meg olyasmi is
1: volt. De most nem jut eszembe annak a neve.
0: Hát a Lucernában én is voltam annak idején többször, ahol világhírű jazz muzsikusok.
1: De Németországban játszottam olyan helyeken, amik 50-es évekbeli alapítású jazzklubok, a Jazz Studio Nürnberg, ott játszottunk Eastern Boundary-vel, legalább háromszor jártam ott, meg a Jazz Club Bamberg, ezek ilyen 50-es évek vége, 58-60 ilyen alapítású klubok.
0: Látod, ezt én sem tudtam, hogy ezek ilyen messzi
1: múltra. Igen, Németországban vannak ilyenek.
0: Nürnbergi Jazz Fesztiválon jártunk annak idején, még a rádiós korszakban. Ljubljanában is volt nagyon híres jazz fesztivál. Így van. Meg hogy más oldalról Zágráb, kérlek szépen, hiszed nem, a Hobóval, Földes Lacival, még a rádiós időszakban nekem egy ilyen bogárhátú Volkswagenem volt, egyik még sok, mert imádtam, és elmentünk egyszer egy Rolling Stones koncertre, Zágrábba.
1: Óriási.
0: Óriási, pláne a Hobónak, de nekem is, és elmentünk nem sokkal később, vagy előbb, ugyanabban az időben egy Chuck Berry koncertre, ami szintén óriási volt. És olyannyira, hogy akkor én egy kicsit elkezdtem a Rolling Stones-t úgymond tanulmányozni, erről majd mindjárt kitérek, és kölcsön adtam a Hobónak a könyvet, azóta is nála van, mert annyira érdekes és annyira jó, meg egyáltalában te már tudod, mert ugye tanultad is a jazz, tehát nem csak az ösztönös kiteljesítés van. Voltam egyszer egy olyan amerikai zenei szemináriumon, Salzburgban, ahol a Beatles dalokat, meg a Rolling Stones dalokat ugyanúgy elemezték, ne neves ki, mint a Schubert dalokat.
1: Aha.
0: És ez szerintem oké, mert maga nemében ezek...
1: De most már ez is klasszikus. Hát az
0: hogy,
1: is. Csak
0: hát hogyne? Csak más műfaj.
1: Zenének a klasszikusa.
0: Így van.
1: Így van. Hát most ez teljesen helyén való.
0: Kínáról mesélj egy kicsit, mert jártam többször is, csak nem zenei vonalon.
1: Igen, mi is jártunk, mondjuk főleg Covid előtt, aztán nagyon elkoptak a kapcsolatok.
0: Fel kell eleveníteni.
1: Hát vannak, akik már nincsenek is meg, vagy nem ebbe a bizniszbe utaznak, meg aztán a Covid után 24-ben voltunk megint Kínában.
0: Nem olyan régen,
1: most,
0: két
1: az éve. Most, az két év volt. Egyébként a 24-es éve a zenekarnak, az fenomenális volt. Tehát abban az évben például albumot se jelentettünk meg, mert egyszerűen nem volt idő.
0: Annyi
1: szereplés. Nem volt idő, mert annyit koncerteztünk.
0: De jó.
1: És igen, és Kínában, hát azért elég friss dolog a jazz, még most is, de vannak iskolák, ahol tanítanak. Van egy barátunk, a Li Xiaochuan trombitás, ő amúgy az USA-ban tanult, a North Texas University-n diplomázott, és akkor hazament, nem maradt kinn az USA-ban, hanem hazament, és a Shanghai Conservatory of Music-nak a trombita professzora, mert hogy ott is van már jazz tanszak.
0: Na, ez óriás.
1: Pedig az egy nagyon, nagyon nagy múltú klasszikus zenei intézmény, a Shanghai Conservatory of Music, legalább 120 éves, és most van ott jazz tanszak.
0: Na, ezt jó hallani.
1: De sokat tanítottunk Észak-Keleten, Chilin provinciában, Changchun nevű városban, ott is van egy Chilin University, és aztán hát nyilván jazzzel csak metropoliszokba léptünk fel, tehát nekem fogalmam nincs, hogy Kína nyugati felében mi van, mert ugye mi csak a keleti felébe jártunk, ahol
0: hosszú az élet, reméljük.
1: Igen,
0: úgyhogy tessék.
1: Na, ezt visszacsatolnék oda, hogy majd privátilag vissza kell mennem, turistaként,
0: hogy megnéz,
1: és
0: hogy
1: eltölteni mondjuk két hónapot. Hogy
0: annyi idő soha nem lesz.
1: Annyi idő soha nem lesz, majd lehet, ha majd nyugdíjas leszek, majd na majd akkor.
0: Igen, akkor fogod megírni ezeket az élményeket,
1: igen.
0: Akkor még kevesebb
1: szóval
0: időt
1: jártunk jazzfesztiválkon is, klubokban is, tehát Pekingben és Shanghaiban játszottunk a legtöbbet.
0: Folytassuk szintén zenével, bejátszást kérem szépen, és majd meg fogod mondani, hogy ez mi a szíve. Igen. Thank you.

0: közben teljesen ráhangolódtam a jazz fesztiválokra. Ott volt az tényleg, hogy betódulunk akárhova, ahol jazz fognak játszani, minőségi jazz, és pillanat alatt teljesen otthon érzi az ember magát. Mert annyira nemzetközi nyelv, és hogy mondjam, ez a stílus, amit a felvételeidről le lehet venni, az azt hiszem nem kell nagy jazz rajongónak lenni, de megérinti az embereket. Tehát hat.
1: Hát köszönöm szépen, örülök, hogyha így érzed. Én igyekszem olyanokat írni a kompozíciók tekintetében, amik azért dallamosak, tehát kantábilis témák, akár énekelhető, dacár annak, hogy ugye instrumentális zenét játszunk, de pont ettől vagyunk nemzetközileg piacképesek, mert ugye ez a fajta zene, meg ez a stílusú zene, ez mindenhol eladható a világban, és mindenhol be tudják fogadni, és mindenhol nyitottan tudnak rá reagálni.
0: És nincs korhoz kötve. Szóval az érdekes,
1: ez nincs.
0: Ha Duke Ellingtont hallgatod, ezt hallgatod, vagy elmész egy budapesti jazz klubba, ahol hasonlót is lehet.
1: Igen, és egyébként meg nincs korosztályhoz se kötve. Nagyon érdekes tapasztalás volt az picit a beszélgetés korábbi részeire visszautalva, hogy Kínában például fiatal a közönség, a jazz közönség. Tehát ott a 20-as években járó emberek mennek el a jazz koncertre, míg mondjuk
0: Amerikában,
1: meg Nyugat-Európában előrekszik.
0: De a nagypapa is, meg a...
1: Előrekszik, de igen. Hogy kevesebben járnak a fiatalok. Tehát ott inkább 40 plusz, vagy 50 pluszos a közönség.
0: Érdekes, igen.
1: De Kínában nem, Kínában a fiatalok. Tehát hogy ezeket azért érdekes volt így megtapasztalni.
0: Hogyan tovább?
1: Hogyan tovább? Hú, hát most jön a nyár, lesz egy-két jazzfesztivál, például a Bágyi Balázs New Quartettel játszunk majd a Zempléni Fesztiválon is, augusztus 14-én, és következő albumot szeretnénk felvenni ősszel, annak az lesz a címe, hogy Diversity, és azokat a zenéket is már megírtam, még egy kicsit kell hozzátennem, úgyhogy ebben az évben ősszel is ki fogunk jönni egy új albummal, fogunk játszani majd abból az Opus Jazz Clubban is, illetve a Budapest Jazz Clubban is. Aztán októberben lesznek külföldi koncertjeink a New Quartettel. Megint megyünk Csehországba, meg leszünk majd Pozsonyba is, illetve Bécsben is a Collegium Hungaricumban játszunk majd október 14-én. És ez ugye ez csak a saját zenekaron, de hát ezen kívül más zenekarokban is játszok, mint kísérőzenész, vagy mint profi zenész. Például játszom a Gáspár Károly trióval, egy zongorista barátom, játszom a Szalai Gábor orgon trióban, ő egy gitáros barátom, ők mind az én korosztályom, tehát mi mind fiatalkorunk óta ismerjük egymást, akkor van a Dr. Jazz duónk, ami egy ilyen bugi-vugi zongoradob duó egy orvos barátommal, Dr. Tóth Gáborral, és aztán majd jövő tavasszal lesz Eastern Boundary, Borbén Misivel, meg az amerikaiakkal, amit említettem is a beszélgetés egy korábbi szakaszában, hogy ez a 20. évi jubileumi turné része.
0: Hogyan látod a jazznek, ha úgy tetszik, a ti jazz muzsikátoknak a jövőjét? Most arra célzok, hogy ugye a CD-k sajnos mennek ki a divatból.
1: A CD-k kimentek a divatból, ugye ma már mindenki letölt, tehát nekem is az összes albumon a TomTom Recordsre, a TomTom Recordsnál vagyok legalább 15 éve, tehát ők a kiadó, és ők feltöltik ezekre a helyekre, tehát ott azért hozzá lehet jutni. Tehát ez csak ugye a platform, igazából nekünk, ami nagyon fontos, és közösségi szempontból, vagy közösségépítő szempontból legfontosabb, az az élőzene. És annak is a jazznek az első számú megjelenési helyszín az a klub, és aztán a fesztiválok. Tehát hogy ezeket jó lenne életben tartani. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy réteg zene.
0: A kamarazene is réteg zene.
1: Kicsit szélesebb réteg volt, mikor a jazz aranykorszaka volt Amerikában, most már ez egy szűkebb réteg, de hogy én hiszek abban, hogy aki a minőségi zenét szereti és keresi, és a minőségi zenészeket keresi, mert ugye ez is azért fontos, meg a szögezzük
0: le. A minőség mindenek előtt.
1: Az rátalál előbb-utóbb egy-egy jazz koncertre, vagy megtalálja azokat a kiváló magyar előadókat, akik ezen a területen tevékenykednek.
0: És hála Istennek vannak.
1: Vannak,
0: és ezt örömmel mondom. Hölgyeim és uraim, Bágyi Balázs volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Örülök, hogy nem csak más katolikus rádió műsorban vagy vendég, hanem most már nálunk is.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Bójás János, Peresztegi Attila is a magam nevében köszönöm a figyelmüket. Kérek még felvezetést a Tricky Juice.
1: Na, ez egy modernebb és ilyen nagyon pörgős karakterdarab, egy gyors tempós, úgynevezett uptempo a jazzben, és nagyon érdekes ritmikája van.

0: A zene közelben hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizennyolc óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina azt írta, a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. Emelik a fiatal fogorvosok bér támogatását, a konkrét összeget később ismertetik. Biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskola fogászok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket, közölte az államtitkár. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet vasárnap az MT-t. Munkatársaik helyi idő szerint szombat este érkeztek meg Devikát településre, a nepáli árhullám alsó, a tibeti határtól 70 kilométerre található szakaszára. Kína és Nepál között a határ térségben augusztus 26-án bekövetkezett természeti katasztrófa, hegy és gleccser omlás, valamint villám árvíz során legkevesebb 1300 ember vesztette életét. További kereskedelmi hajókat fordított vissza az Egyesült Államok az Irán elleni haditengerészeti blokkád részeként, közölte az amerikai középső parancsnokság vasárnap. Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye szerint az iráni kikötőkbe tartó, illetve onnan elindult hajókra vonatkozó tengeri zárlat június 14-i helyreállítása óta 92 járművet akadályoztak meg abban, hogy folytassa útját és átkeljen a Hormozi szoroson. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Hozzátették, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt. A kontroll a Fejér megyei rendőrfőkapitányságtól kapott információk alapján arról írt, hogy holttestet talált péntek délután Igardát puszta külterületén mezőgazdasági munkálatok közben, bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak. Kigyulladt az erdős aljnövényzet és a száraz fű több helyen az országban vasárnap. Újszent Margita határában nagy kiterjedésű terület ég, a tűz több hektárnyi legelőt és mintegy 2 hektárnyi erdős aljnövényzetet érint, közölte a katasztrófavédelem az MT-vel. Végül az időjárásról. Az északnyugati északi szél este is sokfelé megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Németh László bíboros belgrádi érsek szeptember 7-én tölti be 70. életévét. A kerek évforduló alkalmából beszélgetek vele Európáról, az európai egyház sokszínűségéről, jövőjéről. Kedves bíboros úr, az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának alelnökeként rálátásod van földrészünk helyi egyházaira. Hány tagja van ennek a testületnek?
4: 39 tagja van, abból 33 konferencia és 6 püspökség, amely konferencia nélkül működik. Tehát Luxemburg, Esztónia, akkor Észtország, Luxemburg, Moldávia, akkor...
3: Andorra is?
4: Nem, Andorának nincs püspöke. Aha. Monte Carlo, úgyhogy tehát annak is egy püspöke van. Tehát vannak ilyen országok, ahol egy püspök van, és van még belőlük még pár dolog, fejből nem tudom az egészet, meg lehet nézni utána. Uh-huh. Minden esetre sokkal kevesebb, mint ország, mert akárhogy számítjuk, még az EBSZ-nek is 54 vagy 55 ország a tagja, tehát itt sokkal kevesebb a püspöki konferencia, a másik, hogy a közép-ázsiaiak, azok FABC-hez tartoznak, az Ázsiai Püspöki Konferenciák Federációjához, tartoznak, igen. Tehát nem ide, tehát az a Türkmenisztán, Kazaksztán, meg Uzbekisztán, minden, az oda tartoznak, tehát ott egy bizonyos értelemben az egy európai vonal, hogy így mondom, mi ide tartozunk, ők oda tartoznak.
3: Igen. Hát az is kevesebb, mert a 5 skandináv országnak egy püspöki konferenciája
4: van. Ez van, és nekünk is a Szent Cyril és Metód, 4 ország van egyben. Tehát ez világos, hogy akkor nem lehet, tehát a konferenciák száma esik ilyen értelemben. Tehát az egész dolog abban van, hogy bizonyos kulturális körökben van, és csak ott, ahol erősen diaszpóra, kisebbség a katolikus egyház, ott vannak különböző országok összecsatolva egy konferenciában. Úgyhogy ez az a skandináv, tehát az észak-európai püspöki konferencia, meg a miénk Szent Cyril és Metód, ez a két nagy ilyen konglomerátum. Igen. Európában, a többiek azok nagy ízben a saját nevükön futnak. És
3: ez a 6 egy ország, egy püspökség tagságát hogy próbáljátok úgy módosítani, hogy nem mindig ugye az ember legyen 35 éven keresztül tag?
4: Hát ezt nem lehet változtatni, csak a kérdés abban van, hogy ők ne legyen teljes jogú, passzív választási joguk. Tehát az, hogy ne lehessen őket mindegy beválni, ne legyen mindenki jelölt a 6-ból, minden választáskor.
3: Jelölt mire?
4: Akármilyen feladatra.
3: Tisztségre.
4: Vagy tisztségre. Mert ez most úgy van, hogy épp olyan jogú jelöltek a tisztségre, mint például a francia püspöki konferencia elnöke, vagy az olasz.
3: Igen, Olaszországban 250
4: püspök van, és Luxemburgnak van egy, és épp olyan joga van mindenhez, tehát teljesen más a felfogása egy püspöknek, aki egy konferenciát vezet, ahol tényleg vannak püspökök, mint aki egyedül csinál mindent.
3: Igen.
4: És erről van szó, hogy a gondolat az, hogy ezek a kicsik önmaguk között választanak egy képviselőt, aki minden választáskor képviseli ezt a 6, mondjuk 6 püspökséget, amely egyben állam is és püspökség is. Tehát ezek hozzátartoznak ehhez, tehát finomítani egy kicsit a rendszeren, hogy...
3: Ez egy terv tulajdonképpen, ez most napirenden
4: ez most
3: van.
4: Ez már olyan értelemben terv, hogy még nincs a statutumban, mert várunk a statutumot változtatni kell mindenképpen, és van egy csoport, azok a tanulmányi csoportok közül, amelyeket Ferenc pápa alapított a 23-as szinódus után, az első része után, ott pont a konferenciákról van szó, tehát egy bizonyos alapot adni, amit mondtam, a döntéshozatal, a statutumok, a konferenciáknak a működése, feladata, a különböző kihívások, amik ma hozzátartoznak együttműködés konferenciák között, ez mind benne van ebben a tanulmányi csoportban, és addig még a tanulmányi csoport nem teszi közzé az eredményét, a munka eredményét, addig egyelőre most mindenféle ilyen statutum átdolgozás vagy újítás pihen. Várjuk a római eredményt, és azt is várjuk, hogy utána a pápa mit fog ezzel csinálni. Ez igen. Is egy olyan dolog, hogy lehet, hogy ezt megvárjuk, hogy 28-ban akkor a nagy egyházi gyűlésen, ami előre van látva 28-on, akkor lesz erről döntve, de lehet az is, hogy a pápa már elő fog dönteni. Tehát ez egy olyan dolog, hogy nagyon sok ilyen nyitott kérdés van, és ezt visszavezethető Ferenc pápának a felfogásához, hogy kell egyházat vezetni, ő mindig is azt mondta, hogy én nem döntéseket, hanem folyamatokat indítok el. Tehát nagyon sok mindenről döntött, ez más napra tartozik, de ő indította, azt mondja, az én feladatom folyamatokat indítsak el, és utána meglátjuk, hogy az egyház élő közössége milyen folyamatokat fog kiragadni, melyikeket fog vezetni, melyek fognak elhalni, mert nem fontosak.
3: Igen.
4: De ez benne van a dologban. Tehát a legfontosabb neki mindig az volt, hogy az egyház, mint egy élő szervezet, Isten népe, állandóan mozgásban, úton van, és ez azt jelenti, hogy állandóan valami történik, valami változik, hogy ne legyen állandó, tehát azt mondjuk, hogy most elértük a maximumot, és ezt kell megőrizni most örökre.
3: Hogyan lehet érthető módon leírni, kategorizálni Európa térképén a katolikus egyházat 2026-ban? Milyen blokkokat, földrajzi egységeket tudnál úgy külön választani, és hol mik a erények, és mik a fő gondok?
4: Hát sokféle, az a fontos, hogy milyen kritériumot választ az ember, hogyha Európát akarja valahogy analizálni, és felosztani, vagy csoportokra osztani. Tehát a nyelv kérdés az is nagyon fontos, azt tudjuk, hogy az már úgy, ahogy van, létezik. Egy nagyon erős új blokk épült fel 2000-es évektől, kezdve, ez pedig a lengyel nyelvű blokk, ugyanis Lengyelországnak van most a szláv országok közül a legfejlettebb katolikus teológiája, és Ukrajnából, Fehéroroszországból, még Moldáviából is, és Oroszországból is természetesen sokan tanultak és tanulnak Lengyelországban. Tehát Lengyelországban fejezik a noviciátust a szerzetesek, az ausztrál bíboros, a görög katolikus, a bicsok, az is Lengyelországban fejezte a kiképzését.
3: Tehát a belgrádi érsek is.
4: Hát én is ott tanultam, de én nem tartozok ebbe a folyamatban, mert én még a régi kommunista időben. Hát én arra akartam rámutatni, hogy a változások után a lengyel egyház hihetetlen nagy szerepet játszott a katolikus élet és katolikus egyház újraépítésében a volt Szovjetunió területén, és ez az, ami fontos. Például 21-ben, amikor megválasztottak alelnöknek, én utána sikerült elérnem, hogy 22-től volt lengyel nyelv is a szimultán fordításban, mert most van francia, olasz, spanyol, angol, ez a négy nyelv, és a németek néve, néha, hogyha akarnak, mert a német elnök az csak németül tud.
3: Igen.
4: A Betzing az csak valójában németül tud, angolul nagyon gyöngén, úgyhogy akkor a német egyház, mivel hogy van nekik anyagi forrásuk, akkor fizetnek külön fordítókat, az, hogy legyen németül is. De ez is egy nevetséges dolog, mert franciául valójában csak Franciaország beszél.
3: Meg Belgium, meg Svájc.
4: Hát jó, de nem egyedüli nyelv.
3: Ja,
4: tehát igen. Nem úgy van, hogy csak azon a nyelven beszélnek le, hogy tudnak mindegyik más nyelven is beszélni, ha akar. Tehát ilyen. Spanyolország is Európában csak Spanyolország. De azért, amikor megszüntettük a spanyolt és bevezettük a lengyelt, a spanyolot ugrált meg pattogat. Úgyhogy nem tudta felfogni, hogy Európában senki menjen Dél-Amerikába, akar pont spanyolul beszélni. De ezek olyan gondolatok, amit én így mondhatok finoman, de ők nem nagyon tudják elfogadni, mert ez azt jelenti, hogy fel kell adni
3: a kényelmes több száz, pozíciót.
4: Több száz éves tradíciót, hogy mi voltunk a megmondó emberek, úgyhogy mit tudtunk dönteni, hogy mit akarunk, meg úgy beszéltünk, ahogy akartunk. Mindenesetre 39 jelenlevő elnökből 10 tudtak lengyelül, 22-től, 20, most is úgy van, hogy a Ukrajnából jövő képviselők, azok mind beszélnek lengyelül. Fehéroroszországi konferencia elnöke ugyancsak ott tanult. Észtországi elnök ugyancsak lengyelül beszél.
3: Gondolom, Litván is tud lengyelül.
4: Litván nem tud lengyelül.
3: Nem?
4: Litván angolul csak angolul tud. Amerikai angolul tud, úgyhogy ez van. Meg a saját anyanyelvét. Úgyhogy
3: értem, tehát ez akkor ez a lengyel...
4: Ez az egyik a nyelv. Másik az értékek, ahogy bemutatják. És itt az értékekre nem arra gondolok, hogy valaki evangélium elleni dolgokat
3: nem, hirdetne, de a prioritásokkal.
4: Mire helyezi a hangsúlyt. Tehát milyen problémák azok, amelyek fontosak. Legyen az szó például a nyugati egyházok közül, nyugat-európai egyházok közül, sok helyen a nők kérdése, például csak vegyünk egy kérdést, nők kérdése az fontos, és az inkluzivitás, tehát a nyitottság mindenki számára. Tehát az inkluzivitás alatt mindenképpen ott vannak a LGBTQ közösségnek a jogai, és nem is annyira a jogai, hanem a méltósága. Tehát, hogy fogadjuk el őket is, mint aktív tagjai az egyháznak, és hogy lehet velük kommunikálni, hogy lehet jobban becsatolni az egyházi életbe. És a harmadik kérdés, ami nagyon fontos, ez a házasság, tehát az újra házasultak szentségi élete. Ez a három másképp van teljesen nyugaton értékelve, mint bizonyos volt kommunista országokban.
3: Beleértve a lengyel blokkot.
4: Mindent. Uh-huh. Tehát mondjuk a volt kommunista országokat, igen. Ez itt most inkább azt mondom, nem is Közép-Európa, uh-huh. hanem volt kommunista országokban. Tehát ez antropológiai kérdés valójában, tehát hogy látjuk az embert, mi az embernek a teljessége. Tehát ha valaki, például az Amoris Laetitia azt mondja, hogy férfi és nő, ez a házasság, ami az egyház tanítása szerint van, ez érvényes egész Európára. De már a finomítás már ott van, hogy akkor a nem házasság, hanem életközösség is van, és nem csak házasság. Az életközösség az már nyitott mindenkire, hogy úgy mondanánk, bizonyos felfogás szerint nyugaton, és még a közép-európai országokban az államok olyan törvényeket hoznak. Tehát vannak ilyen kapcsolatok, amelyeket az állam elismer, és ad bizonyos jókat.
3: Igen.
4: Tehát az egyház itt mondhat, amit akar, az egyháznak a tanítása biztos, hogy nem mérvadó, se itt, se ott. Tehát se a volt kommunista országok területén, se Nyugat-Európában, mert a politikának és a társadalmi fejlődésnek megvannak a saját adottságai, amely teljesen más irányba megy. Sokkal kirívóbb az LGBTQ elfogadása, amely nyugaton sokkal nyitottabb, mint a volt kommunista országokban. Én ezt azzal magyarázom, hogy a volt kommunista országokban az ortodox felfogás és világnézet erősebben jelen van, mint nyugaton. És az ortodox világfelfogás az nemhogy nem veszi komolyan ezt a kérdést, hanem abszolút elzárja ennek a kérdésnek a tárgyalását. Tehát ez nem téma. Ezt ki kell zárni, mert ez mind kezdődik attól, hogy ez nem normális, perverz, természetellenes, meg hasonló, tehát ezzel nem kell foglalkozni. A házasság terén, pedig az újraházasulták terén, egyszerűen itt is megvan ez a vonal, hogy amíg Ferenc pápa és bizonyos nyugati egyházak azt szorgalmazzák, hogy hogy lehetne ezeket az embereket segíteni, mert arról van szó, hogy tehát az egyháznak a feladat nem az, hogy kizárjon, hanem hogy befogadjon, akkor ezt lehet az Amoris Laetitia szabálya alapján, bizonyos elvek alapján, hogy lehet közeledni ezek az emberekhez. Addig nagyon sok közép-európai ország ezt abszolút a priori kizárja. Uh-huh. Tehát itt csak egy dolog van, vagy rendezett szentségi életben vagy, és akkor járulhatsz a szentségekhez, vagy abszolút nem járulhat szentségekhez. Tehát ez egy olyan dolog, ami nem tudom, hogy lehet visszavezetni teljesen a jézusi tanításhoz, amikor ő elég soha valójában erről nem nagyon beszélt. Tisztelte a házasságot, és tisztelte a hűséget, és erről sokat beszélt, szeretett, meg hasonló dolgok. De mivel a házasság nem volt úgy ismert, mint ma, legyünk őszinték, akkor nem is nagyon foglalkozott ezzel. Tehát ez, van az egyháznak egy feladata, hogy foglalkozzon ezzel, de az egyháznak a fő feladata az, amit az egyház törvénykönyv utolsó kánonja van, Salus Animarum, a lelkek megváltása vagy üdvözítése az egész egyház feladata. És minden törvény, ami előtte van, csak annak szolgál, hogy hogyan tudjuk az embereket segíteni ezen az úton. Mert az üdvösséget mindenki maga nyeri el, a közösség az nagyon fontos, mert segíthet, és imádkozik érted, és támogat, de a végén mindenki egyedül áll az Úr előtt, és ő fog felelni érte.

0: nagy vallás nélküli társadalomba torkolódtunk, ezek a különböző társadalmi dolgok, számítsuk a 68-as egyetemista nyugtalanságokat, ha szabad ezt így mondani, tüntetéseket, és az utána következő nagy ideológiai változásokat. Nem szabad elfelejteni ugyancsak azt is, hogy tudatosan is vallás ellenes, agnosztikus volt nagyon sokszor a kultúránk Európában, és ez már a francia forradalomtól is jelen van. De azt is tudni kell, hogy soha nem voltak az emberek annyira vallásosak, mint ahogy a számok mondják. Ha annyira vallásos lett volna Franciaország, akkor nem tudnám elképzelni, hogy a nagy francia forradalom akkor a templomírtást végzett. Vagy a Spanyolország annyira katolikus lett volna 36-tól 39-ig, akkor nem hiszem, hogy annyi ezer szerzetes, meg papot, meg mindenkit kivégeztek volna, meg világiatok. Mi most sorozatban gyártjuk a boldogokat és a szenteket a spanyol polgárháború idejéből, ami mutatja, hogy nem volt ez annyira pont katolikus az az ország, és most sem annyira katolikus. Vannak katolikusok, és hála Istennek. Tehát én nem temetném el az egész dolgot. A másik dolog a gazdasági kérdés. Templomok fenntartása az egy őrült drága dolog. És ha nincsenek hívők, akkor minek a templom? 12-13 táján beszélgettünk először nagy Becskereken a templomokról. Annyit sikerült, hogy volt, 2 évvel ezelőtt volt egy nagy konferenciánk. 56 templom van a délvidéken, amelyek hívők nélkül vannak és esnek szét, katolikus.
1: Óriási méretű templomok, egykor is vált települések.
0: Ez az, ez az. És most mi van, hogy mondják, patriotizmus az, hogy ott tovább esnek szét, és nem szedjük őket szét. Mert eladni őket mi nem tudjuk mi nyugaton, mert nincs ember.
1: Hát igen.
0: Semmilyenféle ember nincs. Nem persze. Csak, hogy nem katolikus hívő, hanem az emberek mennek el.
1: Igen.
0: Módos, valami 4000 lakos, most 1000 hívő, 1000 ember van, nem hívő. 1000 ember, abból van egy 10 katolikus. Többi pedig hitetlen vagy, tehát igen. Nem hitetlen olyan rossz értelemben, hanem vallás nélkül, tehát egy indiferens emberek. Különleges helyzet a holland egyház helyzete, amely a II. Vatikáni zsinat utáni 10 évben az abszolút zárt konzervatív felfogásból a szuperliberális lett. Tehát a 69-ben például a Verbita rendvezetősége egy káptalanon, tartományi káptalan döntött, hogy többet nem fogadnak hivatásokat. Már a missziós gondolat meghalt. Az a gyarmatosító hatalmaknak a kézben-kézben járó vallási elnyomásnak a jele volt a missziológia, meg a misszió, és azt nem kell többet. Úgyhogy ez változott. Tehát biztos, hogy sokkal nyitottabb most mindenféle lelki igényre a holland egyház is. De a holland egyház oda jutott, amit Jézus is mondott, hogy kicsi közösség. Tehát Jézus sohasem írta, hogy mindenki keresztény lesz, meg katolikus, meg mit tudom én, meg minden faluba kell, hogy legyen templom. Mi több, amikor a szamáriai nővel beszélgetett, az olyan nem kell templom. Minek? Ti azt mondjátok, hogy Szamária, mi azt mondjuk, hogy Jeruzsálembe, és eljön az idő, mikor nem kell. És ezt nem veszünk sohasem komolyan, hanem mindenki a saját emberi hűségának a megvalósítására nagyobb és nagyobb székesegyházat akart építeni. Ennek az ideje elmúlott, tehát ez emberi probléma, nem vallási, emberi probléma, ugyanis mikor járom a világot, látom, hogy a világ legtávolabbi részein is mindig vannak olyan hű, nagy katolikus lelkek, amelyek megalomán projekteket valósítanak meg, csak azért, mert tudnak elég pénzt összegyűjteni. Tehát ez egy hihetetlen dolog, hogy mennyire ördögi ez a dolog, amely félrevezeti a katolikus embereket, hogy minél nagyobb, minél szebb. Tehát bizonyos értelemben értem, mert Istennek a legjobbat, legszebbet akarjuk adni, de mikor az ember elmegy Szent Péter bazilikába, azt mondja, ma ezt lehetetlen volna megcsinálni.
1: Hát egy elefántcsomparti elnök megpróbálta, és fölépített egy nagyobb templomot, mint ami a Szent Péter, de kong az ürességtől, azt hiszem.
0: Abszolút, igen.
1: Németországról szóljunk még, meg Ausztriáról, nagyon jól ismered az osztrák egyházat, lelkipásztorkodtál is ott, és a rendet történetében is átélted ezt a szekularizációs apályt, ami a hivatásokat, meg a papi utánpótlást érinti. Osztrák kereszténység.
0: Na most egy kitérnek erre a hivatások kérdésére, mert az egy nagyon fájó pontja az európai egyháznak, Nagyon sokszor, amikor hivatásokról beszélünk, akkor a papi szerzetesi hivatásokra gondolunk, mint az egyházban az lenne a

0: legnagyobb probléma mondjuk bizonyos értelemben. Szerintem a hivatások sokasága az első apostoli egyházban sokkal nagyobb volt. És nagyon kevés apostol mellett rengeteg más ember volt, aki szervezte az egyházat, és az egyház növekedéséhez hozzátett. Ilyen értelemben világos, hogy a 2000 év folyamata, amit nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalra, oda vezetett, hogy az eukarisztia köré építjük az egyházat, ami nagyon fontos és igazi, Jézustól jön az egész. A kérdés az, hogy milyen sűrűn és mennyi helyen a eukarisztia. Tehát ez egy olyan
1: fejlő... Minden 10 faluban egy.
0: Na látod, ez már volt akkoriban, tehát ez egy nagyon racionális hozzáállás volt, mint hogyha a mai időket nézni. Ma sajnos vannak, akik 20 falut vezetnek papok, Európában is már. Az osztrák egyház az külön, mint a német, tehát sokkal emberibb vonásai vannak, kevésbé strukturált, mint a német, és kevésbé racionálisan dönt dolgokról, hanem inkább még benne van ez az érzelmi hozzáállás.
1: Népi vallásosságnak
0: a megőrzése, ez nagyon fontos. És a különböző karizmák felismerése Ausztriában kb. Épp olyan szinten van, mint Németországban. Habár az osztrák egyháznak kevesebb pénze van, és ezért kevesebb a fizetett munkása. Tehát a német egyház az teli van, a második legnagyobb
2: munkaadó
0: Németországban az állam után, ami ugyancsak felveti a kérdést, hogy ez kell ez. Nem volna ennyi pénz, mi lenne? Tehát a szinodális út, amelyet ők tartottak, most már évek óta tartanak, azt már elérte a több mint 10 millió eurót. Tehát annyiba kerül ez a nagy folyamat, melyik egyház tudja ezt magának még megengedni. Igen. Másrészt pedig pozitívan nézve, hála Istennek, hogy van egy német egyház, mert előre dolgoznak. Tehát ők teológusaik, a jogászaik, azok állandóan fúrják, faragják az ügyet, és abból nagyon sokszor jó dolog is kijön. Tehát én nekem az a felfogásom, hogy használjuk ki azt, amit ők kidolgoznak, a pozitív elemeket, többi az úgyis le fog kopni. Kell egy kis idő, nagyon sokszor, mivel nekünk véges az életkorunk, mi mindent meg akarnánk oldani most gyorsan és egyből. Ezek folyamatok. Ferenc pápa egy nagyon relax módon nézett ezekre a dolgokra, hogy jó, van egy folyamat, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Nem muszáj, hogy lássam én is a végét a folyamatnak, de ez kell egy nagyság. Itt használnám a Szentléleknek a nevét, hogy a Szentlélek vezet, az generációkon áthidalva vezeti az egyházat, és nem csak egy zárt 20 éves ciklusban.
2: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Németh László belgrádi érsekkel beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: a szegedi ökumenikus gospel kórus felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Szeptember 6-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Éjszakai maraton a Kremlben, vasárnap Kijevben tárgyaltak a Fehérház békemissziókért felelős külön megbízottjai. 72 órára elhallgattak a fegyverek Moszkva és Kijev felett. Tartományi választás, 100 Anhaltra figyel Európa. Folytatottak az orosz-ukrán háború harci és diplomáciai eseményei. Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát, miközben Kijevben megkezdődtek a tárgyalások Donald Trump amerikai elnök megbízottjaival. Nyíri Kata jelenti.
3: Az ukrán vezérkar szerint az éjszaka folyamán az ukrán erők csapást mértek a Rjazanyi olajfinomítóra, a Rostovi repülőtérre és három orosz légvédelmi létesítményre. A Rjazanyi finomító területén a támadás után tűz keletkezett. Mikolaiv megyében egy ember meghalt az orosz dróntámadásokban. Az ukrán megyei katonai vezetés szerint szeptember 5-én és 6-án több alkalommal is csapások érték a térség közlekedési és civil infrastruktúráját, teherautók és trolibuszok is megrongálódtak. A román határnál fekvő Orlivka komp kikötő határátkelőjét is érte orosz támadás. A határátkelő működését ideiglenesen felfüggesztették, később azonban vasárnap délelőtt újraindították a forgalmat. Ez már a második ilyen támadás volt egy héten belül. Közben Kijevben megkezdődtek az amerikai közvetítési erőfeszítések újabb tárgyalásai. Donald Trump amerikai elnök megbízottjai Steve Witkoff és Jared Kushner vasárnap Ukrajnába érkeztek, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyaltak a háború rendezéséről. Zelenszky szerint a megbeszélések több fordulóban zajlanak. Először az amerikai küldöttekkel, majd francia, brit és német nemzetbiztonsági tanácsadók részvételével. Az amerikai küldöttség előző nap Moszkvában Vlagyimir Putyinnal is tárgyalt. A megbeszélés több mint 3 órán át tartott. A Kreml és a Fehérház egyaránt konstruktívnak, illetve tartalmasnak minősítette az egyeztetést, és további lépéseket helyezett kilátásba. Emellett Kárpátalján közben egy határátlépéssel kapcsolatos bűnügyben is nyomoznak. A hatóságok szerint 2 katonát lepleztek le, akik 14 ezer euróért vállalták volna egy 6 köteles férfi illegális átjuttatását a határon. A gyanú szerint ehhez szolgálati járművet is használtak. Az elmúlt időszakban, a háború kitörése óta nem ez az első ilyen eset.
0: Több mint 3 órás éjszakába nyúló zárt ajtós tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal a Donald Trump által megbízott amerikai béke delegáció Moszkvában. A Jared Kushner és Steve Witkoff által irányított diplomáciai misszió a tűzszünet és a béke részleteiről egyeztetett az orosz elnökkel, vasárnap pedig már Kijevben tárgyaltak Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A 72 órás ideiglenes tűzszünet alatt zajló inga diplomácia a háború kitörése óta a legkomolyabb esélyt jelentheti a fegyverszünetre. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Szombaton késő este a nemzetközi sajtó lélegzett visszafojtva figyelte, mi történik a moszkvai Kremlben, ahol a Donald Trump amerikai elnök által delegált béke megbízottak Jared Kushner és Steve Witkoff rendkívüli tárgyalást folytattak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A hivatalos washingtoni és moszkvai források szerint az zárt ajtók mögött folytatott megbeszélés szombat este helyi idő szerint 11 óra körül ért véget, és több mint 3 órán át tartott. A megbeszélés súlyát jól jelzi a résztvevők névsora is. Orosz részről Putyin mellett jelen volt Jurij Uszakov, külpolitikai tanácsadó is, Kirill Dimitriev, az orosz közvetlen befektetési alapvezetője. Az amerikai delegációt Kushner és Witkoff mellett a Nemzetbiztonsági Tanács, a Külügyminisztérium és a pénzügyminisztérium magasrangú tisztségviselői alkották. Jurij Uszakova találkozót követően tartalmasnak, konstruktívnak és kivételesen őszintének nevezte a tárgyalást, bár a Trump adminisztráció új ukrajnai békejavaslatának pontos, szövegszerű részleteit egyelőre szigorú titoktartás övezi, a Fehér Ház közleményében egyértelművé tette, hogy érdemi terveket és a következő konkrét lépéseket vitatták meg a felek. A háború lezárása mellett a delegációk érintettek kétoldalú gazdasági kérdéseket és potenciális a jövőben megvalósítható orosz-amerikai projekteket is. Gesztusértékű diplomáciai mozzanatként az amerikai küldöttség köszönetet mondott Putyinnak a múlt hónapban szabadon engedett Robert Gilman volt amerikai tengerész gyalogos ügyében. A látogatást rendkívüli katonai és biztonsági intézkedések kísérték, amelyek önmagukban is jelzik a felek elkötelezettségét a tárgyalások iránt. Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök előzetesen megállapodott abban, hogy ideiglenesen 72 órára teljesen felfüggesztik a két főváros Moszkva és Kijev elleni légicsapásokat. Steve Witkoff rendbe való megérkezése után megköszönte az orosz elnöknek a Kijevet érintő moratóriumot, hangsúlyozva, hogy ez a humanitárius és biztonsági folyosó tette egyáltalán lehetővé a kockázatos utazásokat. Vlagyimir Putyin megerősítette készségét, hogy folytatódjon az amerikaiakkal az együttműködés a politikai és diplomáciai megoldások keresésében. A külön megbízottak megígérték, hogy a kijevi tárgyalásaik során fel fogják használni az orosz elnöktől kapott értékeléseket. A moszkvai tárgyalások végeztével az amerikai delegáció azonnal elhagyta Oroszországot, és vasárnap Kijevbe utazott, bár Kushner és Witkoff az elmúlt időszakban többször is egyeztettek már az orosz vezetéssel Moszkvában. A háború kitörése óta ez az első alkalom, hogy az ukrán fővárosba is ellátogatnak, hogy közvetlenül az ukrán államfővel tárgyaljanak. A kijevi találkozó kritikus pontja a béke folyamatnak. Kushnerék feladata most az, hogy a Moszkvában finomított és Putyin által vázolt feltételeket, illetve a Trump-féle békeformulát elfogadtassák az ukrán vezetéssel is. Kijevben a tárgyalások fókuszában az ukrán szuverenitás, a területi integritás határai és az esetleges biztonsági garanciák állnak.
0: További kereskedelmi hajókat fordított vissza az Egyesült Államok az Irán elleni haditengerészeti blokkád részeként, közölte az amerikai középső parancsnokság vasárnap. Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye szerint az iráni kikötőkbe tartó, illetve onnan elindult hajókra vonatkozó tengeri zárlat július 14-i helyreállítása óta 92 járművet akadályoztak meg abban, hogy folytassa útját és átkeljen a Hormozi szoroson. Az amerikai haderő az Iránhoz tartozó Hark szigetnél, valamint Jask kikötőváros közelében és az ománi öbölben hajtotta végre a műveleteket. A németországi Sachsen-Anhalt tartományban az utóbbi évtizedek egyik legfeszültebb és legnagyobb horderejű tartományi választását tartották szombaton. Bár a voksolás tétje formálisan egy keleti tartomány vezetése, a valódi politikai dráma Berlinben a kancellári hivatalban zajlik. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: A keleti tartományokban a helyzet annyira elmérgesedett, hogy a helyi konzervatív politikusok kifejezetten arra kérték Merzet, hogy maradjon távol a kampányrendezvényektől, mert a jelenléte csak rontja az esélyeiket. A vasárnapi választás igazi esélyese az Alternatíva Németországért jobboldali párt. Az AfD Sachsen-Anhalti ternyerése nem a semmiből jött, hanem egy olyan tudatos, éveken át tartó politikai építkezés eredménye, amely sikeresen csatornázta be a keleti lakosságot, a gazdasági bizonytalanságát és a berlini kormány migrációs, valamint energiapolitikájával szembeni ellenérzéseit. A választás utáni matematikai és politikai lehetőségek hálójában Friedrich Merz mozgástere teljesen beszűkül. Az első és a kancellár számára legsúlyosabb forgatókönyv az, hogy az AfD megszerzi az abszolút többséget a magdeburgi parlamentben, és egyedül alakít kormányt Sachsen-Anhaltban. Ez történelmi csapás lenne a fősodorbeli német politikában, és Merz neve úgy vonulna be a történelemkönyvekbe, mint a vezető, akinek az irányítása alatt a mesterségesen elzárt jobboldali párt először került valódi kormányzati pozícióba. A második forgatókönyv szerint, ha az AfD nem ér el abszolút többséget, a CDU kényszerpályára kerül, mivel Merz mereven elzárkózik az AfD-vel való koalíciótól, pártja kénytelen lesz a baloldali formációkkal egyeztetni. Ahhoz, hogy többséget szerezzenek a tartományban, a kereszténydemokratáknak szövetségre kellene lépniük a szociáldemokratákkal, a zöldekkel, sőt a baloldali Die Linke párttal is. Egy ilyen elveket feladó kényszerkoalíció azonban belső pártháború vezetne a CDU-n belül.
0: A kormány meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet. A szeptember 7-én lejáró intézkedést 2026. december 31-éig tartja érvényben a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a ceutai válsággal és a Brüsszellel való tárgyalások időigényével indokolta a döntést. A kormányfő közösségi oldalán pénteken bejelentette, a kormány nem enyhít az illegális migráció elleni jogi és fizikai vétvonalakon. Az Európai Unió bírósága még az Orbán kormány idején szabott ki napi 1 millió eurós büntetést Magyarországra. Az Európai Unió új migrációs és menekült ügyi paktuma 2026 nyarán lépett hatályba. A Fidesz frakció vezetője szerint évvégéig 3-4 képviselő cserélődhet a kormánypárti frakcióban. Bóka János az Ultrahangnak szombaton az uniós források kapcsán elmondta, Magyar Péter hiába találkozott Manfred Weberrel és Antonio Costával, az uniós pénzekről a politikai alkú szerinte már megszületett, a konkrét források folyósítása pedig az Európai Bizottság feladata. Udvarhelyi Erzsébet összefoglaló.
4: Bóka János állítása szerint az Európai Parlament pert indított az Európai Bizottsággal szemben a korábban Magyarországnak megnyitott uniós források miatt. Bóka János úgy véli, egy esetleges kedvezőtlen ítélet esetén akár a már kifizetett összeg visszafizetésének kötelezettsége is felmerülhet. Bóka János szerint legalább ennyire fontos kérdés Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása. A Fidesz frakció vezetője úgy látja, hogy a kormány kommunikációja és a tényleges folyamat között ellentmondás van. Miközben a kabinet azt állítja, hogy nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, a csatlakozási fejezetek egymást követő megnyitása éppen egy gyorsított folyamat képét mutatja. Bóka János szerint a magyar kormány korábban hibát követett el, amikor hozzájárult bizonyos klaszterek megnyitásához, miközben Ukrajna a kárpátaljai magyarok jogaival kapcsolatban nem teljesítette az elvárt vállalásokat. A politikus arra számít, hogy a következő hónapokban újra hasonló forgatókönyv játszódhat le. Létrejön egy látványos politikai megállapodás. Magyar Péter történelmi áttörésről számol be, majd később kiderülhet, hogy az ukrán vállalások teljesítése ismét elmarad. Úgy fogalmazott Magyar Péter néhány hónappal korábban, még történelmi áttörésként beszélt a magyar-ukrán viszony rendezéséről. Mostanra azonban, mintha maga is azt ismerné el, hogy az áttörés nem történt meg. Bóka János szerint a jelenlegi szabályok mellett a 2027-es ukrán csatlakozás nem reális. Brüsszelben azonban olyan elképzelések is megjelentek, amelyek alapjaiban írhatják át a korábbi csatlakozási modellt. Ilyen lehet a fordított csatlakozás, amelynek lényege, hogy Ukrajna akár úgy is taggá válhatna, hogy a tagság feltételeit később már tagállamként teljesíti. Bóka János szerint ezzel az Európai Unió maga is megváltozna, hiszen a tagság eddigi feltételrendszerét váltaná fel egy teljesen más konstrukció. A politikus szerint az ukrán csatlakozás ügye összefügg a következő 7 éves uniós költségvetéssel is. Állítása szerint a Magyarország számára fontos uniós politikák, így a mezőgazdasági és a fejlesztési támogatások súlya csökkenhet, miközben az így felszabaduló forrásokat részben Ukrajna támogatására fordítanák.
0: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, a többi képzőhelyen egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Közben Facebook posztban tette szóvá Papp László debreceni polgármester, hogy az oktatási miniszter kérése miatt nem vehetett részt a Városi Egyetem vasárnapi tanévnyitó ünnepségén. Erdélyi magyar iskolák tanévnyitóját tartották szombaton Gyulafehérváron a Szent Mihály Székesegyházban. Gáspár Sándor tudósít.
5: A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével a Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó ünnepségét 2014 óta a történelmi magyar egyházakkal karöltve szervezik meg, idén a gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség társszervezésével tartották. A tanévnyitó ünnepség szombaton 11 órakor kezdődött a gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyházban. A Római Katolikus liturgia rendje szerint bemutatott ünnepi szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálta, aki egyben a rendezvény fővédnöke is volt. A misét követte a tanévnyitó világi része. Jelen voltak a külhoni magyar oktatást támogató Rákóczi Szövetség képviselői is. A Romániai Pedagógus Szövetségben Mártonáron erdélyi püspök születésének 130. éve előtt tisztelegve az ő gondolatát választották az esemény mottójának, miszerint saját sorsunkat magunk kovácsoljuk. Egy új tanév kezdetén nem csak ajtót nyitunk a tudásra, hanem közösen formáljuk azt a jövőt is, amelyben hinni szeretnénk, hangzottak el az elnök Burus Siklódi Boton szavai. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke köszöntő beszédében arról szólt, hogy a változás mélysége és gyorsasága egészen más, mint amire az oktatási rendszerünk felépült. Viszont az iskola megtanít felismerni a világ és saját tudásunk határait. Megtudtuk, hogy hétfőtől kezdődően a Rákóczi Szövetség 39 erdélyi iskolabusza is szolgálatba áll a 22 felvidéki mellett. Komáromban pénteken köszöntötték az iskolásokat. Így 52 szorvány iskoláiba 223 településről közel 1000 gyermek minden nap eljuthat magyar iskolájába. Kelemen Hunor kitért arra is, hogy az iskola közösségi tér, és annak is kell maradnia egy olyan világban, ahol a valóságos közösségek helyét egyre inkább virtuálisak veszik át. Ezt bizonyították aztán a gróf Majláth Gusztáv római katolikus teológiai liceum diákjai is bemutatott műsorukkal.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Ratko Mladic halála után is konfliktusokat gerjeszt, címmel közöl írást a Vajma délvidéki hírportál. A volt boszniai szerb katonai parancsnok személye ma is élesen megosztja a térséget. Egyesek számára jogerősen elítélt háborús bűnös és a szrebrenicai népirtás egyik fő felelőse. Mások, elsősorban Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban olyan tábornokot látnak benne, aki háború idején a szerb népet védte, és akit szerintük egy politikailag elfogult nemzetközi igazságszolgáltatás ítélt el. Éppen ez a kettősség magyarázza, hogy egy 84 éves korában elhunyt volt katonatiszt temetése körül miért alakult ki olyan diplomáciai vita, amely már Szerbia Európai Uniós kapcsolatait is érinti. A történelmi és politikai értelmezések eltérhetnek, a jogi tényállás azonban világos. A hágai ítélet rendkívül súlyos, de nem minden vádpontban marasztalt el Mladicot. Ez utóbbi körülmény ritkábban jelenik meg a közbeszédben, pedig fontos. Olvasható a cikkben. Ratko Mladic neve mindenekelőtt Srebrenicával fort össze. A srebrenicai áldozatok hozzátartozói számára ezért Mladic halála semmit sem változtat a történelmi mérlegen. Szerbia és a boszniai szerb köztársaság társadalmának egy részében ugyanakkor Mladicot nem bűnösként, hanem katonai vezetőként és nemzeti hősként tisztelik. A megosztottságot jól jelzi, hogy Mladic halálának napján a Czerzvena Zvezda szurkolói is a volt tábornokot éltették egy európai kupa mérkőzésen. Ez már nem egyszerűen történelmi vita. A múlt emlékezete napjaink sportjában, politikájában és külkapcsolataiban is közvetlen következményekkel jár. A Mladic körüli indulatok alapvető oka talán nem is maga Mladic, hanem az, hogy három évtizeddel a boszniai háború után sincs közös értelmezése annak, ami Jugoszlávia szétesésekor történt. A teljes írást a Vajma oldalán olvashatják. Budapestre érkezik az osztrák irodalom. Ausztria, Németország és Svájc lesz a 31. nemzetközi budapesti könyvfesztivál három díszvendége, jelzi a Burgenlandi Rádió magyar oldala. Az október 1-e és 4-e között megrendezett fesztiválon a kortárs osztrák irodalom több jelentős képviselője mellett magyar gyökerekkel rendelkező alkotók is bemutatkoznak Budapesten. A magyar fővárosba érkezik a magyar gyökerekkel rendelkező svájci Nélio Biedermann, valamint a Bécsben született magyar felmenőkkel rendelkező Fúnyad Gábor is. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: A magyar díjugrató csapat 9. helyen végzett a Nemzetek díja európai döntőjében, melyet Belgium 4-esen nyert meg. A svájci Avelsesben 155 cm-es akadályokon rendezett kétfordulós versenyen az ezüstöt a svédek, a bronzot az osztrákok gyűjtötték be. A magyarok 2022 után másodszor kvalifikálták magukat az európai döntőre. Végül az időjárásról. Az északnyugati északi szél este is sokfelé megélénkül. Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Főbb híreink még egyszer röviden. A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Éjszakai maraton a Kremlben, vasárnap Kijevben tárgyaltak a Fehér Ház békemissziókért felelős külön megbízottjai. 72 órára elhallgattak a fegyverek Moszkva és Kijev felett. Tartományi választás 100 Anhaltra figyel Európa. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 18 óra 52 perc, múlt idéző című rovatunk következik, Zsoldos Szilviát hallják.
7: 2026. szeptember 6-a, évközi 23. vasárnap van. Ma a Zakariások ünneplik névnapjukat, Isten éltesse nevek viselőit. A Zakariás héber eredetű bibliai név jelentése Jahve ismét megemlékezett. 460 éve, 1566. szeptember 6-án halt meg első Szulejmán török szultán, a török birodalom egyik legnagyobb uralkodója, aki 46 éven át volt hatalmon. Uralma idején élte fénykorát a sztambuli porta, és a birodalom akkor érte el legnagyobb területi kiterjedését is. Szulejmán 1520. szeptember 22-én lépett a trónra, és szinte azonnal háborút kezdett a Habsburg birodalom ellen. Magyarországra először 1521-ben tört be, és elfoglalta az ország több déli végvárát, így Sabácot, Zimonyt és Nándorfehérvárt is. 1526-ban már nagy sereggel indult Magyarországra, s a főurak torzsalkodása miatt csak csekély erővel és gyenge fegyverzettel kiálló magyar hadakat az augusztus 29-i Mohácsi csatában szétverte. Innen számítjuk a másfél évszázadig tartó magyarországi török hódoltságot. Nagy Szulejmán 1566-ban a Bécs elfoglalására induló hadjárata során Szigetvárostroma közben halt meg. Ezután a török birodalom lassú hanyatlásnak indult. Bár Szulejmánt a nyugati világ barbár hadúrként ismerte, rendkívül művelt ember volt, aki pártfogolta a művészetet és építészeti remek műveket hozott létre. Élete társa szerelme egy rabszolgalány volt, aki kivívta függetlenségét és 4 fiút szült neki. 270 éve, 1756. szeptember 6-án született Báró Vaj Miklós dandártábornok, hadmérnök, folyószabályozási királyi biztos, a londoni királyi természettudományos társaság egyetlen magyar mérnök tagja. A török háborúkban megsebesült, a jobb szemét el kellett távolítani. Érdemeiért II. József bárói rangot adományozott neki. Nyugalomba vonulása után alsó-zsolcai birtokán gazdálkodott. Angliából korszerű ekék, vető- és aratógépek terveit, valamint a fonógép modelljét hozta magával. Ő honosította meg Szabolcsban a burgonyát. 1790-től követ volt az országgyűléseken. 1802-től haláláig a Tisza és Körös vidék folyószabályozási királyi biztosa, a tiszántúli térképező és folyószabályozó mérnökök munkájának irányítója és felügyelője volt. Vaj Miklós 1824-ben hunyt el Pesten. 260 éve, 1766-ban ezen a napon született John Dalton, angol kémikus és fizikus, a modern atomelmélet egyik megalapozója, a róla elnevezett gáztörvény felfedezője. Tudományos munkáját 1787-ben meteorológiai megfigyelésekkel és a sarki fény tanulmányozásával kezdte, és felismerte annak kapcsolatát a Föld mágnesességével. Azt is felvetette, hogy a passzát szelet a föld forgása és a hőmérséklet változások okozzák. Bebizonyította, hogy az esőt nem a légnyomás változás, hanem a hőmérséklet csökkenése okozza. Meghatározta a víz maximális sűrűségéhez tartozó hőmérsékletet is. Tanulmányozta a színlátást, mivel bátyja és ő is vörös-zöld színtévesztők voltak, s bár elképzeléseit már életében megcáfolták, a jelenséget ma is daltonizmusnak hívják. A róla elnevezett törvényhez a gázokkal kapcsolatos kutatásai vezettek el. Munkásságának csúcsa mégis atomelmélete. Dalton szerint minden elem parányi, rájellemző, egyforma méretű és súlyú részecskékből áll, melyek nem oszthatók tovább. Kimondta, hogy az atomok közti vonzó erő anyagonként változik, s távolságuk határozza meg a halmaz állapotot. A kémiai elemeket 1803-ban táblázatba is rendezte. 155 éve, 1871. szeptember 6-án született dr. Bozóki Dezső sorhajó orvos, fotográfus. 1904-ben a császári és királyi haditengerészet szolgálatába lépett. Utazásairól a Két év Kelet-Ázsiában című hétkötetes munkájában számolt be. Orvosként, diagnosztizáló kutatóként messze túltekintett egy átlagos utazó horizontján. A korabeli szokásoktól eltérően nem az épületekre, hanem az utca emberére koncentrált. A 26 hónapos kelet-ázsiai út során rengeteg fotográfiát készített és vásárolt, amelyek értékes kordokumentumok. Bozóki Dezső 1957-ben a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumra hagyományozta távol-keleti útján vásárolt tárgyait, fotóit. 125 éve született Bilicsi Tivadar színész, érdemes és kiváló művész. Igazi jellemábrázoló művész volt, akár vígjátéki, akár drámai szerepeket alakított. Figuráit egyaránt meggyőző erővel keltette életre. 75 magyar filmben alakított főleg komikus szerepeket. Visszaemlékezései 1982-ben Hol vagytok ti régi játszótársak címmel jelent meg.
0: A múlt idézőt Zsoldos Szilvia készítette.
8: Megsúgom, mit fog látni kisbabám, ha egyszer Óbudán, Óbudán jár. Kocsmákban kis hugast és benne száz, egymáshoz boldogan.

Bili Csiti Vadar énekelt. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér első titkát felajánljuk Jézus és Mária szeplőtelen szívének tiszteletére.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk a békéért. Kérjünk békét szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét az egész világnak.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az új tanév kezdetén ajánljuk Isten gondviselő szeretetébe a pedagógusokat, a hitoktatókat és a diákokat.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik titkot pedig ajánljuk föl a családokért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben,
0: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk egyházunk vezetőjét, papjainkért, szerzeteseinkért és az egyház szolgálatában állókért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja.
1: Könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszter meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
2: Rózsa Fűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Béke királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Családok királynéja,
1: könyörög érettünk.
2: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk.
2: Irgalmasságnak szent anyja,
1: könyörög érettünk.
2: Betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk.
2: Bűnösök oltalma,
1: könyörög érettünk.
2: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, a többi képzőhelyen egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Közben Facebook posztban tette szóvá Pap László debreceni polgármester, hogy az oktatási miniszter kérése miatt nem vehetett részt a Városi Egyetem vasárnapi tanévnyitó ünnepségén. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla beszélt arról is, olyan világhírű intézményekkel működnek együtt, mint a Harvard, a Heidelbergi Egyetem, a Szingapúri Nemzeti Egyetem vagy a Svéd Karolinska Intézet. A Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában 4400 hallgató kezdi meg tanulmányait. Manipulációnak nevezte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap reggel a Facebook oldalán azt az interjú részletet, amelyet Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője csütörtökön közölt közösségi oldalán. A KDNP pénteken petíciót indított Lannert Judit távozását követelve. Az ellenzéki párt egy nappal később azt közölte, hogy addigra több mint 10 000 aláírás gyűlt össze. Rétvári Bence szombaton nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek képviselőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. Az időnek van egy különös tulajdonsága, felszínre hozza az igazságot, leleplezi a hazugságot, a hamis nagyságot és az érdemtelen tiszteletet. Ami valódi teljesítmény, az megmarad, ami csak pillanatnyi politikai konstrukció, arról előbb-utóbb kiderül, hogy micsoda. Indokolta a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjúban a 25. Köccsei találkozó jelmondatát. Az idő igaz, s eldönti, ami nem az. Kavecsánszky Ádám szerint a jelen és a jövő kihívásairól beszélnek majd. A főszónok idén is Orbán Viktor pártelnök lesz. Szeptember 12-én tartják meg a köccsei találkozót. Felszentelésének 100. évfordulóját és templom búcsúját ünnepelte a Budapest-Pest-Szentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve főplébánia templom. Szeptember 5-én az ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök celebrálta, és 28 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A Pest-Szentlőrinci katolikus közösség története az önálló egyház község megalakulásával 1910-ben kezdődött. Végül az időjárásról. Az északnyugati északi szél este is sok felé megélénkül, hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Felix Salten, Bambi. 7. rész.

0: Bambi észrevette, hogy a világ megváltozott körülötte. Nehezére esett ebbe a megváltozott világba beleszoknia. Mindnyájan úgy éltek eddig, mint a gazdagok. És most kezdték a szegénységet is megismerni. De Bambi csak a gazdagságot ismerte. Természetesnek találta, hogy a legnagyobb bőségben, úri fényűzésben éljen. Ne legyen gondja a táplálkozásra, ott hájon a szép, zöld, lombos kamrában, amelybe senki se láthat be, és pompás, csillogó, vörös kabátkában futkosson társai közt. Most minden csaknem észrevétlenül megváltozott körülötte. Az eddigi változások csak érdekes új jelenségek sorozatát jelentették számára. Például szórakoztatta, ha a rét gőzölgött a reggel tejfehér kötfátylában, vagy ha ez a fátyol hirtelen levált a hajnali égről. Olyan szépen foszlott bele a napba. Tetszett neki az úzmara is, mely a földet és a rétet oly meglepő fehérséggel hintette tele. Egy ideig gyönyörködött nagy rokonai a szarvasok kiáltozásaiban. Az egész erdő dörgött a királyok hangjaitól. Bambi fülelt és nagyon félt, de szíve amellett csodálattól reszketett, ha felhangzottak ezek a mennydörgő kiáltások. Maga előtt látta a királyokat koronájukkal, amelyek oly nagyok voltak és szétágazók, mint az erős faágak, és gondolta, hogy hangjuk épp oly hatalmas, mint koronájuk. Ha füléhez ért egy-egy ilyen hatalmas kiáltás, csöndesen és mozdulatlanul állt a helyén. Parancsoló kívánság görgött elő ezekből a méről jött hangokból, szörnyű felnyögései a nemes, őrjöngő vérnek, mely vágytól, haragtól és büszkeségtől habzott őserejében. Bambi hasztalan küzdött félelme ellen. Lenyűgözte, ha ezeket a hangokat meghallotta, de azért büszke volt, hogy ilyen előkelő rokonai vannak. Egyidejűleg valami sajátságos inger vett rajta erőt, valami harag, hogy ilyen megközelíthetetlenek. Ez sértette, megalázta, anélkül, hogy tudta volna miért és hogyan. Igen, anélkül, hogy ezek az érzések egyáltalán teljesen tudatosakká váltak volna benne. Csak a királyok szerelmi időszakának elmúltával, mennydörgő kiáltásuk elnémultával tudta más dolgok felé is fordítani figyelmét Bambi. Ha éjjel az erdőn járkált, vagy nappal kamrájában feküdt, hallotta a suttogó lombhullást a fák mögött. Szakadatlanul pergedezett és zizegett valami a levegőben. Minden csúcson és minden ágon. Finom ezüsthang folydogált mindegyre a földre. Csodálatos volt ezzel ébredni, és a titokteljes, bánatos suttogás neszétől merülni álomba. Aztán ott feküdt a földön a lomb, magasan és lazán, és a lépések alatt hangosan felzördült, vagy csendesen zizegett. Vidám dolog volt minden lépésnél félretolni a magasra rétegeződött lombot. Ssss, ssss, mondta a lomb egészen finoman, világosan, ezüstösen. És ez nem csak szép, hanem hasznos is volt. Mert ezekben a napokban nem kellett fülelésre és szimatolásra különösebb fáradtságot fordítani. Hisz mindent már messziről lehetett hallani. A lomb csörgött a legparányibb moccanásra, és sst kiáltott. Ki tudott volna a közelükbe lopakodni? Senki. De aztán jött az eső. Kora reggeltől késő estig zuhogott. Zúgott és csapkodott késő estétől egész éjszakán át másnap reggelig. Egy kis szünetet tartott, és új erővel folytatta. Mintha hideg vízzel lett volna tele a levegő és az egész világ. Ha csak néhány fűszálért hajolt le Bambi, tele lett a szája vízzel, s ha csak egyet csípett valamelyik bokron, egész zuhatag árasztotta el a szemét és az orrát. De az avar nem zizegett többé. Puhán és nehezen feküdt a földön, az eső összepréselte, és nem adott több hangot. Bambi először élte át, mély rossz éjjel-nappal a lezuhogó víztől csapkodva egész bőréig átázni. Még nem fagyoskodott, de meleg után sóvárgott, és síralmas dolognak érezte így átázva szaladgálni fel és alá. De mikor aztán megjött az északi vihar, Bambi a fázást is megismerte. Nem sokat segített, ha odabújt az anyjához. No persze kezdetben nagyszerűnek találta szépen odafeküdni, hogy legalább egyik oldala melegedjék. de a szélvihar napokon, éjeken át dühöngött véges végig az erdőn. Úgy érezte, mintha valami megfoghatatlan jéghideg rossz szellem hajtaná a megbolondulásig. Egy rossz szellem, mely az erdőt gyökerestül akarja kiszaggatni, hogy széthordja, vagy másképp pusztítsa el. A fák csak úgy zúgtak hatalmas ellenállásukban. Nagy erővel harcoltak a nagy erejű támadóval. Hallani lehetett hosszan elnyújtott jajveszékelésüket, sóhajtó recsegésüket, s a hangos roppanást, amellyel itt meg ott egy-egy fatörzs lezuhant, és szétzúzott halódó teste ezer sebből felkiáltott. De aztán már semmit se lehetett hallani, mert a vihar még dühösebben vágtatott át az erdőn, és ordítása elnyelt minden egyéb hangot. Most kezdte megérteni Bambi, hogy elérkezett a szükség és a szegénység ideje. Látta, hogy az eső és a vihar mennyire megváltoztatta a világot körülötte. Sehol egy levél fán és cserjén. Kirabolva álltak. Egész testükben csupaszon és mesztelenül. Barna karjukat szánalmasan tárták az ég felé. A rét füve aszott volt, feketés barna, s olyan rövid, mintha a földön megperzselődött volna. Még a kamra is szánalmas volt kifosztott csupaszságában. Amióta zöld falai eltűntek, itt se lehetett már háborítatlanul egyedül lenni, mint régebben, és a szél minden oldalról befújt. Egy napon egy fiatal szarka szállt át a réten. Valami fehér hűvös hullott a szemébe. Még egyszer, még egyszer. Fátylat ejtett pillantása elé, és apró, fehér, vakítóan fehér pejhecskék táncoltak körülötte. A szarka csattogva megállt röptében, fejét felemelte, és magasabbra szállt a levegőben. Hiába! A fehér, hűvös pejhecskék ott is elérték, és újra a szemébe hultak. Még egyszer kihúzta magát, és még magasabbra emelkedett.
1: Ne fáradozzék, lelkem! Kiáltott rá a varjú, aki szintén éppen arra repült. Ne fáradozzék! Olyan magasra nem tudsz szállni, hogy ezek a pejhecskék utol ne érjék. Ez a hó! A hó!
0: Csodálkozott a szarka, és küszködött a förgeteg ellen.
1: Na persze, mondta a varjú. Most éppen tél van, és ez itt a hó!
0: Bocsásson meg, felelte a szarka. Én csak májusban repültem ki a fészekből. Még nem ismerem a telet.
1: Ez másokkal is megesik, jegyezte meg a varjú. Majd megismeri maga is.
0: No, hogyha ez a hó, vélte a szarka, akkor leülök egy kicsit. Az egyik égerfa ágára telepedett, és megrázta magát. A varjú lomhán tovább repült. Bambi kezdetben örült a hónak. A levegő csöndes és enyhe volt, mi alatt a fehér csillagok lefelé kerengéltek, és a világ mintha teljesen megváltozott volna. Világosabb, sőt vidámabb lett minden, ahogy Bambi észrevette, és ha a nap is kis időre előbukkant, minden csillogott. S a fehér takaró oly erősen szikrázott és ragyogott, hogy szinte vakított. De Bambi csak hamar kezdett a hónak nem örülni, mert egyre nehezebb és nehezebb volt élelmet találni. El kellett kaparnia a havat, és nagyon elfáradt, míg egy talpalatnyi aszott fű előkerült. A hó a csontjaiba vágott, és félni kellett, hogy kisebesednek a lábai. Gobó már így járt. No persze, Gobó általában nem sokat bírt el, és anyjának súlyos gondokat okozott.

0: Mostanában majdnem állandóan együtt voltak, és nagyobb társas életet éltek, mint eleinte. Ena asszony mindig a gyerekeivel jött. Újabban eljárt a társaságukba Marena is, egy másik, majdnem felnőtt őzlány. De legjobban szórakoztatta a társaságot az öreg Netla asszony, magányos nőszemély, akinek mindenről egyéni nézetei voltak. Nem, mondta, gyerekekkel többé nem foglalkozom, ebből a mulatságból elegem van. Faline olykor megkérdezte, miért, ha mulatság? És Netla asszony úgy tett, mintha fel volna háborodva, és azt mondta, de rossz mulatság, és elég volt belőle. Mindnyájan kitűnően szórakoztak. Ott ültek egymás mellett, és beszélgettek. A gyerekek még sose hallottak ennyi mindent. Sőt, a hercegek egyike-másika is eljárt most közéjük. Eleinte elég mereven ment a dolog, főképp mert a gyerekek még nagyon félénkek voltak. No, de ez is megenyhült hamar, s aztán már kedélyesen folytak le az együttlétek. Bambi csodálta Ronno herceget, aki tekintélyes úr volt, a fiatal szép Karust pedig szenvedélyesen szerette. Koronájukat levetették, és Bambi nem egyszer elnézte azt a palaszürke kerek lemezt, mely a hercegek fején kirajzolódott, simán csillogva, sok finom ponttal. Igen előkelően hatott. És szörnyen érdekfeszítő volt, ha valamelyik herceg őróla mesélt. Ronnónak bal első lábán vastag szőrrel benőtt bütyök volt. Erre a lábára kissé sántított is, és olykor megkérdezte, lehet látni, hogy bicegek? Valamennyien sietve erősítgették, a legkevésbé sem. És ez volt az, amit Ronno hallani akart. Különben igazán csak kevéssé lehetett észrevenni. Igen, folytatta aztán, gonosz esetből menekültem meg akkor. És elmesélte, hogyan lesett rá ő, és hogy szórt rá tüzet, de csak a lábát találta el. Bolondul fájt. Nem csoda. Szétzúzódott a csont. De Ronno nem vesztette el lélek jelenlétét. Megugrott három lábon, egyre messzebb, fáradtsága ellenére, mert jól tudta, hogy üldözik, szaladt, és meg sem állt, míg rá nem esteledett. Csak akkor tért pihenőre. De másnap reggel még messzebb vándorolt, míg úgy nem érezte, hogy biztonságban van. Aztán ápolta magát, egyedül maradt rejtek helyén, és várta, hogy a seb becsukódjék. Mikor aztán előjött, hős volt. Bicegett, de ezt alig lehetett észrevenni. Mostanában, hogy mindnyájan oly gyakran és hosszú ideig voltak együtt, és rengeteget meséltek egymásnak, Bambi többet hallott őróla, mint eddig. Arról is beszéltek, milyen rettenetes ránézni. Senki se tudja elviselni, hogy abba a sápadt arcba belenézzen. Bambi ezt már saját tapasztalatából is tudta. Arról a szagról is szó esett, amelyet maga körül terjeszt. És ehhez is hozzászólhatott volna Bambi, ha nem lett volna túlságosan jól nevelt ahhoz, hogy a felnőttek társalgásába belebeszéljen. Elmondták, hogy az a szag rejtélyes módon ezerféleképp változik, és mégis azonnal felismerhető, mert mindig egyformán izgató, kikutathatatlan, titokzatos és már önmagában is borzalom. Arról is beszéltek, hogy ő csak két lábát használja a járáshoz, és szó esett karjainak csodálatos hatalmáról. Néhányan nem tudták pontosan, mit jelentsen kar. De amikor elmagyarázták, Netla asszony úgy vélte, én nem látok ebben semmi csodálatosat. A mókus mindezt tudja, amit ti itt elmeséltetek, és minden egérke képes erre a csodára. Lekicsinylően fordította el a fejét. Ohó! Kiáltották a többiek, és értésére adták, hogy ez még távolról sem ugyanaz. De Netla asszonyt nem lehetett meggyőzni. És a sólyom? Kiáltotta. És az öjv? És a bagoly? Azoknak meg összesen két lábuk van. És ha valamit meg akarnak fogni, ahogy ti nevezitek azt, akkor csak egy lábon állnak, és a másikkal fogják meg. Ez sokkal nehezebb, és ezt ő biztosan nem tudja. Netla asszonynak semmi hajlandósága nem volt, hogy bármit is megcsodáljon benne. Teljes szívéből gyűlölte. Utálatos ő, mondta, és ennél maradt. Senki sem mondott neki ellent, mert senki se vélte, hogy ő szeretetre méltó. Az ügy mégis bonyolódni kezdett, amikor arról kezdtek beszélni, hogy harmadik keze is van. Nem csak kettő, hanem egy harmadik.
1: Régi pletyka ez már, döntött el Netla asszony. Nem hiszek benne.
0: Úgy? Elegyedett a beszélgetésbe Ronnó. És akkor mivel roncsolta szét a lábamat, nem mondaná meg?
1: Netla asszony közömbösen válaszolta. Az a maga dolga, kedvesem. Az enyémet nem roncsolta szét.
0: Ena néni megjegyezte. Sokat láttam már életemben, és azt hiszem kell, hogy legyen benne valami, ha annyian állítják, hogy harmadik keze is van. A fiatal Kárus udvariasan megjegyezte. Ebben csak önnek adhatok igazat, ugyanis van egy varjú barátom. Egy pillanatig zavartan szünetet tartott, és szétnézett a hallgatók sorában, mintha attól félne, hogy kinevetik. De amikor látta, hogy mindenki figyelmesen odahallgat, folytatta. A varjú igen-igen művelt, azt meg kell hagyni. Átkozottul művelt. És ő mesélte, hogy csak ugyan három keze van, de nem mindig. A harmadik keze, mondta a varjú, az a gonosz kéz.
1: Nincs hozzá nőve, mint a másik kettő, hanem vállára akasztva hordja. A varjú mesélte, ő pontosan tudja, hogy ő vagy bármelyik atyafia veszélyes-e vagy sem. Ha nincs vele a harmadik keze, akkor nem veszélyes.
0: Netla asszony nevetett.
1: A te varjad buta jószág, kedves Kárusom, mondd meg neki, hogy én mondtam. Ha olyan okos volna, mint gondolja, akkor tudná, hogy ő mindig veszélyes.
0: De a többiek ellent mondtak neki. Bambi anyja úgy vélte, vannak köztük olyanok, akik nem veszélyesek. Azt mindjárt észrevenni.
1: Úgy, kérdezte Netla asszony. Te talán megállsz, ha felét közelednek, és talán jó napot kívánsz nekik?
0: Bambi anyja halkan felelte. Persze, hogy nem állok meg, hanem elszaladok.
1: És Falinéból kirobbant. Mindig szaladni kell!
0: Mindnyájan nevettek. De ahogy tovább beszélgettek a harmadik kézről, elkomolyodtak. És lassanként rémület lett úrrá felettük. Mert bármi volt is az a harmadik kéz, vagy micsoda, borzalmas volt, és számukra megfoghatatlan. Legtöbben csak mások elbeszéléseiből ismerték, egyesek azonban maguk is látták. Ő valahol messze áll, és meg se mozdul. És aztán megmagyarázhatatlan módon egyszerre csak dördül valami, tűz szikrázik fel, és messze tőle széttépet mellel lezuhan az áldozat, hogy meghalljon. Lehorgasztották a fejüket, mi alatt erről beszéltek, mintha éreznék a sötét hatalmat, mely kifürkészhetetlen módon uralkodik felettük. Mohón hallgatták az elbeszéléseket, amelyek mind borzalommal, vérrel és jajjal voltak teli. Fáradhatatlanul szívták magukba mindazt, amit erről beszéltek, a nyilvánvalóan kitalált történeteket és a nagyapáktól és dédapáktól származó meséket és mondákat egyaránt. És mindegyikben öntudatlanul és szorongva azt kutatták, hogyan lehetne a sötét hatalmat megengesztelni, vagy elmenekülni előle. Hogy történik az, mondta a fiatal Kárus elmélyülve, hogy ő olyan messze áll, és mégis ledönti áldozatát?
1: Hát a te okos varjad ezt nem magyarázta meg? Gúnyolódott Netla asszony.
0: Nem, mosolygott Kárus. Azt mondja, sokszor látott ilyet, de megmagyarázni senki se tudja.
1: Ő a varjat is leszedi a fáról, ha akarja, jegyezte meg Ronnó.
0: És a fácánt a levegőből, tette hozzá Ena néni. Bambi anyja megszólalt.
2: A kezét dobja.
0: Nagyanyám így mesélte.
1: Úgy, kérdezte Netla asszony, és mi az akkor, ami olyan rettenetesen dördül?
0: Ahogy a keze leszakad, magyarázta Bambi anyja. Akkor felvillámlik a tűz, és olyat csattan, mint a mennydörgés, mert belülről egészen tűzből van ő.
1: Bocsánat, mondta most Ronnó, az helyes, hogy ő belülről egészen tűzből van, de ez az eset a kézzel, az tévedés. Kéz nem tudna ilyen sebet ütni. Ezt önnek is be kell látnia. Azt hiszem, inkább fog az, amit ránk hajít. Látja, kérem? Fog. Ez sok mindent megmagyaráz. És épp a harapása az, ami halálos.
0: A fiatal Carus mélyet sóhajtott. Sose fogja abba hagyni az üldözésünket.
1: Most megszólalt Marena, a lány, aki már majdnem felnőtt.
0: Úgy mondják, egy szép napon eljön majd közénk, és szelíd lesz, mint mi magunk. Játszani fog velünk, az egész erdő boldog lesz, és megengesztelődünk véle.
1: Netla asszony nevetve felkiáltott, maradjon ott, ahol van, és hagyjon minket békében. Ena néni feddően mondta, de ilyesmit mégse szabad mondani. Miért ne? Felelte Netla asszony hevesen. Igazán nem látom be, megengesztelődés. Mióta eszünket bírjuk, sorra gyilkol minket, mindnyájunkat, nővéreinket, anyánkat, fivéreinket. Mióta a világon vagyunk, nem hagy békén minket, legyilkol, ahol ér. És aztán engesztelődjünk meg vele? Miféle ostobaság ez?
0: Marina mindnyájukra ránézett, nyugodtan csillogó nagy szemével. A megengesztelődés nem ostobaság, mondta. A megengesztelődésnek el kell jönnie.
1: Netla asszony hátat fordított. Keresek egy kis ennivalót, mondta. És elszaladt.

0: Félix Salten, Bambi. A hetedik rész hangzott el. Fordította Fenyő László. Felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, meg az én kis testvérkémre, amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották.

0: Kaláka együttes felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, a többi képzőhelyen egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Közben Facebook posztban tette szóvá Pap László debreceni polgármester, hogy az oktatási miniszter kérése miatt nem vehetett részt a Városi Egyetem vasárnapi tanévnyitó ünnepségén. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla beszélt arról is, olyan világhírű intézményekkel működnek együtt, mint a Harvard, a Heidelbergi Egyetem, a Szingapúri Nemzeti Egyetem vagy a Svéd Karolinska Intézet. A Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában 4400 hallgató kezdi meg tanulmányait. Manipulációnak nevezte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap reggel a Facebook oldalán azt az interjú részletet, amelyet Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője csütörtökön közölt közösségi oldalán. A KDNP pénteken petíciót indított Lannert Judit távozását követelve. Az ellenzéki párt egy nappal később azt közölte, hogy addigra több mint 10 000 aláírás gyűlt össze. Rétvári Bence szombaton nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek képviselőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. Az időnek van egy különös tulajdonsága, felszínre hozza az igazságot, leleplezi a hazugságot, a hamis nagyságot és az érdemtelen tiszteletet. Ami valódi teljesítmény, az megmarad, ami csak pillanatnyi politikai konstrukció, arról előbb-utóbb kiderül, hogy micsoda. Indokolta a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjúban a 25. Köccsei találkozó jelmondatát. Az idő igaz, s eldönti, ami nem az. Kavecsánszki Ádám szerint a jelen és a jövő kihívásairól beszélnek majd. A főszónok idén is Orbán Viktor pártelnök lesz. Szeptember 12-én tartják meg a köccsei találkozót. Felszentelésének 100. évfordulóját és templombúcsóját ünnepelte a Budapest-Pest-Szentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve főplébánia templom. Szeptember 5-én az ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök celebrálta, és 28 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A Pest-Szentlőrinci katolikus közösség története az önálló egyház község megalakulásával 1910-ben kezdődött. Végül az időjárásról. Az északnyugati északi szél este is sok felé megélénkül, hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Zenei barangolás. Titus kegyelme. Részletek Mozart utolsó operájából, ősbemutatójának 235. évfordulóján. Magyar Kornél összeállítása.

Mozart utolsó operája a Titus kegyelme nyitányával köszöntöm hallgatóinkat. Nem csak ősbemutatójának évfordulója alkalmából hallhatják keresztmetszetét, hanem a most hallható felvétel dirigense Sir Christopher Hugwood emléke előtt is tisztelgek. Szeptember 10-én lenne 85 esztendős, az 1941-ben született és 2014. szeptember 24-én elhunyt angol csembaló művész és karmester. Korabeli hangszereken és kórhű előadói stílusban játszó együttese, az Academy Ancient of Music zenekara és énekkara különböző londoni helyszíneken 1990-91 folyamán készítette a Titus felvételét, amely 1995. január 1-ére került forgalomba a Decca gondozásában, parád és szereposztásban. Titus Vespasianus Róma császára Uwe Heilmann. Vitellia az előző császár Vitellius leánya Della Jones. Sextus Titus barátja Cecilia Bartoli. Servilia Sextus húga Barbara Bonni. Annius Sextus barátja Servilia szerelme Diana Montag. Publius a prétorok vezetője Gilles Cashmey. Mielőtt megszólalnának az első felvonás további részletei, néhány mondat a keletkezés körülményeiről. Mozart a varázsfúvola komponálását szakította félbe 1791. júliusában a Titus kegyelméért, ugyanis váratlanul felkérés kapott a prágai Rendek színházától, hogy szeptemberre írjon operát II. Lipót osztrák császár cseh királlyá koronázásának ünnepségére. Az ereszerző első életrajzírója Franz Xaver Németcsek 1798-ban örökítette meg az anekdótát, miszerint a komponista felesége és újszülött gyermeke társaságában augusztus 25-én úgy indult útnak Prágába, hogy a postakocsin írta meg a Titus javarészét. Eszerint szűk két hét alatt készült el a kétfelvonásos opera szeptember 5-én délutánra, éppen a premier előtt. A maga vezényelte bemutató langyos fogadtatásban részesült. Egyik oka talán abban keresendő, hogy a megzenésítésül számára felkínált Metastasio libretto három felvonásával túl hosszúnak és terjengősnek tetszett, tekintettel az idő rövidségére. Ebben az időtájt Bécsben tartózkodó drezdai udvari költő, az olasz Caterino Mazzola sietett segítségére. Az eredeti szövegkönyvet jócskán megrövidítette, a három felvonást kettőbe vonta össze. Az említett Németcsek mellett az ünnepelt Mozart énekesnő komponista férje, František Dušek sem hallgathatta el, hogy a korábban bemutatott Figaro házassága, illetve a Don Giovanni prágai sikereit meg sem közelítette a Titus kegyelme. Ráadásul a császári udvar is elégedetlen volt, mindazonáltal még abban az évben bemutatta a Kärntner Theater és a Burg Theater. A következő 10 esztendőben pedig a német, olasz, orosz és lengyel operaházak polgári közönsége körében már kedvező visszhangja volt, miként az 1797-es Budai Várszínház német nyelvű premierjének is. A budapesti operaház csak közel 180 évvel később, 1974-ben mutatta be a kölni opera vendégjátékában, Hamar Júliával Sextus szerepében és Fischer György vezényletével, Jean-Pierre Ponel rendezésében. Saját produkcióban először 1991. február 16-án mutatta be dalszínházunk Erich Bergel vezényletével. Ami pedig a tartalmat illeti, az első felvonása Krisztus utáni Róma első századának végére repíti a hallgatót, midőn Vitelliust, a korábbi császárt Titus Vespasianus előzi trónjáról. Leányát Vitelliát kéne feleségül vennie, ám ő Berenikébe, Júdea hercegnőjébe szerelmes. Vitellia ellenben Sextust, Titus barátját szereti. Arra kéri, szervezzen összeesküvést a császár meggyilkolására. Ez komoly lelkiismereti konfliktust jelent Sextus számára. Titus bejelenti, hogy eláll szándékától, és Bereniki helyett Serviliát, Sextus húgát veszi feleségül. Servilia azonban Anniusba, Sextus másik barátjába szerelmes. Titus lebont róla, és mégis Vitellia mellett dönt, azonban a leány erről a fordulatról nem értesül. Megparancsolja Sextusnak, robbantsa ki a felkelést a császár ellen, és gyújtsa fel a kapitóliumot. Híre kér a császár halálának, azonban Publius, a prétorok vezetője éppen ellenkezőleg azt állítja, hogy Titus él, a felkelést pedig leverték. Hallgassák tehát Mozart operájának első felvonása részletét.

Kedves hallgatóink, Mozart Titus kegyelme című operájának részleteit hallják prágai ősbemutatójának 235. évfordulója alkalmából. A Decca gondozásában 1995. január 1-én megjelent felvételen az 1941. szeptember 10-én született Sir Christopher Hogwood vezényli a régi zene együttes ének és zenekarát. A szereposztás: Titus Vespasianus, Róma császára, Uwe Heilmann, Vitellia, az előzött császár Vitellius leánya, Della Jones, Sextus, Titus barátja, Cecilia Bartoli, Servilia, Sextus húga, Barbara Bonni, Annius, Sextus barátja, Servilia szerelme, Diana Montag, Publius, a prétorok vezetője, Gilles Cashmey. A kritikák világszerte kedvezően méltatták a dupla CD-s albumot, mások között a világhírű zenetörténész kritikus Mozart kutató Stanley Sadie szerint Hogwood figyelemre méltó szereplőgárdát állított össze két, talán három kiemelkedő interpretációval. Közülük az első Cecilia Bartoli, aki jogosan állítja be Sextust központi szereplőként, akinek tettei és érzései a dráma középpontjában állnak. Aztán ott van Della Jones figyelemre méltó Vitelliája. Éneklésében számos érdekes és érzelmileg szuggesztív részlet található. Gazdag alsó regisztere nagyszerű, és a felső bék sem félnek tőle. Uwe Heilmann Titusát a finom és formált éneklés, valamint az értelem közvetítésének éles tudatossága jellemzi. A hangvétel időnként hajlamos az orrhangvételre, de ez nem zavarja a nagyon együttérző és gyakran megindító olvasatot. Hogwood éles érzéke arra, hogy mi történik, kifejezően szólva a zenében, és azt, hogy nem ragaszkodik egy merev ritmikus lüktetéshez annak érdekében, hogy ezt megmutassa, a felvétel egyik erőssége. Folytatva a második felvonással, Annius elárulja Sextusnak, hogy a lázadás viharában nem Titus ölte meg, és visszatartaná a szökéstől. Publius mégis elfogadja, ám Sextus nem árulja el, hogy Vitellia bíztatta lázadásra, és mindenért vállalja a felelősséget. A szenátus halálra ítéli, ám Titus megkegyelmezne neki, de csak miután már elhurcolták az arénába. Amikor már készülnének végrehajtani az ítéletet, Vitellia végre bevallja bűnét, a császár pedig mindkettejüknek kegyesen megbocsát. A nép hálatel szívvel ünnepli bölcs uralkodóját. Hallgassák tehát Mozart Titus kegyelme című operája második felvonásának részletét.

0: Ei si appressa, tacete.
1: Assisto, amico.
0: Sesto de tuoi delitti.

A zenei barangolás most véget ért összeállításában Mozart utolsó operájából, a Titus kegyelméből ősbemutatójának 235. évfordulóján hangzottak el részletek. A szereposztás Titus Vespasianus, Róma császára, Uwe Heilmann. Vitellia, az előzött császár, Vitellius lánya, Della Jones. Sextus, Titus barátja, Cecilia Bartoli. Servilia, Sextus húga, Barbara Bonni. Annius, Sextus barátja, Servilia szerelme, Diana Montagu. Publius, a prétorok vezetője, Gilles Cachemei. A régi zene együttes ének és zenekarát Christopher Hagwood vezényelte. A műsort szerkesztette és vezette Magyar Kornél.

0: Adé Dúr indulót játszott a fortepiánon Kósa Gábor, Antonio Salieri Palmira című operájából.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A Fidesz frakció vezetője szerint év végéig 3-4 képviselő cserélődhet a kormánypárti frakcióban. Bóka János az Ultrahangnak szombaton az uniós források kapcsán elmondta, Magyar Péter hiába találkozott Manfred Weberrel és Antonio Costával, az uniós pénzekről a politikai alkú szerinte már megszületett, a konkrét források folyósítása pedig az Európai Bizottság feladata. Állítása szerint az Európai Parlament pert indított az Európai Bizottsággal szemben a korábban Magyarországnak megnyitott uniós források miatt. Bóka János úgy véli, egy esetleges kedvezőtlen ítélet esetén akár a már kifizetett összegek visszafizetésének kötelezettsége is felmerülhet. Elmondta, a 2027-es ukrán uniós csatlakozás nem reális, és az ukrán csatlakozás ügye összefügg a következő 7 éves uniós költségvetéssel is. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, a többi képzőhelyen egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Mindeközben a Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában 4400 hallgató kezdi meg tanulmányait. Manipulációnak nevezte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap reggel a Facebook oldalán azt az interjú részletet, amelyet Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője csütörtökön közölt a közösségi oldalán. A KDNP pénteken petíciót indított Lannert Judit távozását követelve. Az ellenzéki párt egy nappal később azt közölte, hogy addigra több mint 10 000 aláírás gyűlt össze. Rétvári Bence szombaton nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. Több mint 3 órás éjszakába nyúló zárt ajtós tárgyalást folytatott Vladimir Putyinnal a Donald Trump által megbízott amerikai béke delegáció Moszkvában szombaton. A Jared Kushner és Steve Witkoff által irányított diplomáciai misszió a tűzszünet és a béke részleteiről egyeztetett az orosz elnökkel, vasárnap pedig már Kijevben tárgyaltak Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Közben 72 órára elhallgattak a fegyverek Moszkva és Kijev felett. A delegációk kétoldalú gazdasági kérdéseket és orosz-amerikai projekteket is érintettek. Vasárnap Kijevben az amerikai delegáció a Moszkvában finomított és Putyin által vázolt feltételeket, illetve a Trump-féle békeformulát igyekezett elfogadtatni. Kijevben a tárgyalások fókuszában az ukrán szuverenitás, a területi integritás határai és az esetleges biztonsági garanciák álltak. Sűrű füst borította el vasárnap Dalmácia jelentős részét a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. Split térségétől egészen a Pejeszák félszigetig a levegőben lévő szálló por koncentrációja a szokásos többszörösére emelkedett. A Tomislavgrad és Rama között pusztító erdőtűz füstjét a szombat este megerősödött szél sodorta az Adriai tenger partvidéke felé. Végül az időjárásról. Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyet értenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből, a 15-től a 20. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti Szent Szék kilátogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a csendes óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
2: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal. Elsősorban magával, a pápával, a Szentatyával van egy 4 szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen, és hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal. Ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről. Ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
1: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről? Gondolom.
2: Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
1: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
2: Igen, ez így van, valóban a legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem, van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni, és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
1: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de azért ott is vannak változások. Új-Zéland tekintetében hogy lehetne összefoglalni, mi az, ami alakul és változik?
2: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről, ezt szerencsére kizárhatjuk.
1: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy bizonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk. Azért,
2: nagyon.
1: Amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
2: Nagyon megbecsüli, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is. Mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt. Politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az Ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek. Tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
1: A hagyomány kérdése. Ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebb, Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mi tartja őket össze? Mi az, amitől ők identitást nyernek?
2: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés ott. Először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
1: A neve is innen van.
2: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba, és ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
1: Azt kérdezem, hogy azért, mert a nyugatról odavándorló, főként brit szigetekről érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
2: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy
1: már
2: ők lennének.
1: Hát
2: igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
1: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
2: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által keresztényé vált. Ezt ők azzal magyarázzák, és nagyon érdekes jelenség, hogy igaz, hogy ők távol álltak a hivatalosan kifejezett monoteizmustól, de az egész hitrendszerük az abszolút egy Istenre összpontosult. Tehát a különbség a keresztény gondolkodással szemben az, hogy ők az egy Isten hitet alapnak tekintették, de ennek az egy Istennek nagyon sokféle megjelenését tartották számon, és nagy tisztelettel voltak, vannak mind a mai napig, főleg a természetben fölfedezett Isten iránt. Tehát a víz, a hegyek, van egy szent hegyük például, ami egy nagyon magas állandó hóval borított hegy, vagy akár a síkság, akár az óceán, ezeket mind ők az Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok. Az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
1: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
2: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5 protestáns. Ebben benne vannak anglikánok, presbiteriánusok és más kisebb egyházak. A maorik között sokkal nagyobb az aránya a katolikusoknak, nagyjából duplája, tehát a maorik között közel 40% a katolikusok aránya, és 60% a protestáns.
1: A bevándorlásében hogyan alakul a vallási összetétel változása?
2: Manapság nagyon érdekesen alakul, és egy hatalmas fejlődésben van a katolikus egyház, mert azok, akik jelenleg, ahogy mondtam, a nagyon erősen kontrollált bevándorlás által oda kerülnek, ezeknek nagy része katolikus. Elsősorban persze munkavállalás miatt kerülnek oda, hiszen jó fizetéseket kapnak, aztán vannak, akik persze tanulás miatt kerülnek oda, de nagyon sokan közülük katolikusok, ezért a katolikus egyház egy nagy fejlődésen megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
1: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
2: Hát nézd, hogy kellőképpen ezt soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra,

0: és az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mond, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. Ugye Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak. Úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kispap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
1: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a sziget világ felé. Milyen ott a vallási helyzet? Ha rövid identitás kérdése.
0: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől, az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő, persze különböző egyházak vannak ott is, tehát a déli szigeteken ott is erős a protestáns jelenlét, és a katolikusok létszámban kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionárisok megérkeztek a 16. században, a spanyol katolikus misszionárisok, míg a déli szigeteket ugye később fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek, és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba. Tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszám és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne ez, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Tehát ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
1: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
0: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, hogy én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, trópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyással van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül 4-5-ször megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
1: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
0: Nagyon köszönöm!
1: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Virtesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

0: Vivaldi D-dur versenymű trombitára és vonósokra című darabjának második tételét Boldocki Gábor és a Capella Gabetta szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30, rádiós regénytár.

Cambridge-ben állomásoztunk éppen, s munkánkat elvégezvén társaimmal felkerestük a környék említésre méltó helyeit, házait. Megnéztük a minden mértéket felülmúló könyvtárat, s a botanikus kertben sétálva, mint mindig, barátaim akkor is heves vitákat folytattak filozófiai, politikai, irodalmi tárgyakban. Ezek a viták olykor éjszakába nyúltak, s előfordult, hogy a témát olyan fontosnak éreztük, hogy a disputát másnap este is folytattuk. E napon indulatoktól hevülvén, egy korábbi vacsorai beszélgetéshez kapcsolódva, hirtelen Tunstall városába invitáltak meg egy találkozóra. Jöjjek, kérleltek, legyek bírájuk vitájukban. Lássam meg magam, s ítéljek, mint pártatlan az adott vallási tárgyban. Mely oldalnak van igazsága a dologban? A híres városból másnap, úti tervünk szerint, amúgy is Arnsba voltunk menendők, így, mivel Tunstall utunkba esett, könnyen igent mondtam. Reggel indultunk, ki lovon, ki kocsin, este pedig már ott állottunk meg a háznál, mi úti célunk volt. Csodálkozásomra egy gonddal tervezett új épületet láttam, amit alig másfél év előtt közösségi helynek emeltek. A ház maga nem volt nagy, de jól épített, és sok ablakkal bírt, s benne nagyobb tömegek befogadására alkalmas terek nyíltak. Néztem a különös, új stílusban tervezett, mégis ódonnak ható épületet, s hogy életem épp e mellékes helyen, egy számomra akkor még egyáltalán nem jelentős tárgyban indított vita kapcsán fordul meg örökre, nem sejthettem. E változás részese, s részben előidézője volt, jó barátommá lett akkori útitársam, John Paul Lowry, kiről szeretnék szót ejteni mostan. Ki nevével ellentétben igen magasan járt jellemben, s keresem szavaim, az embertársra való értő odafigyelésben. Annyira, hogy a hosszas út során, mely november végi napokhoz képest szerencsénkre kellemesen enyhe volt, s így lovaglás közben erre mód adódott, elmeséltem neki viszontagságaimat, melyek Londonba érkezésem óta értek, úgy, hogy semmi részletet nem kellett szépítő fátyollal takargatnom. Legnagyobb meglepetésemre, midőn a Janettel való kalandjaimhoz értem, hirtelen megállította lovát, s előmbe fordult. Úgy hittem, megvetését, s barátságunk végét vágja majd szemembe, de ehelyett lelkesülten ezt kiáltotta felém. Fohászkodjunk, Andrew, jó testvérem! E nyilatkozattól igen meglepve nézhettem felé, mert arckifejezésemet hatalmas nevetéssel jutalmazta. S aztán halk szavakkal valóban azt tette, mire biztatott. A reménytelen helyzet megfordulásáért s jó kimenetelért könyörgött, oly erővel, hogy szinte magam is elhittem, hogy kérése az égi trón elé jutott, s a változás eljöhet. Elgondolom most, róla emlékezvén, kit évek óta nem láthattam, mit is tesz tehát az jó barát? Már a vele való utazásunk hetei, s abban való beszélgetéseink során is igen sokat töprengtem ezen, minthogy medicinális bajtársból baráti mélységbe kerültünk, s ez igen meglepett. S amire jutottam, magva lehet az igazságnak e tárgyban. Barát az, ha két vagy akár több lélek egyazon hangszer húrjai, kik így nem egyformák, de hasonlatosak mégis. S muzsika, mely általuk megszólal, harmóniával teljes.
Igaz barátnál pedig nincs jelentősége annak sem, hogy két nap vagy két teljes esztendő futott el azóta, hogy a mester legutóbb hangszerén játszott.

Az idő fonalát követvén visszatérek mostan Tunstall Bailey estémhez. Én, ki anyám révén Sió Lipót királyunk születésem idején kiadott egyenjogúsági rendelete folytán reformátusi hitben nevelkedhettem, templomi imádságokban s bibliás történetekben igen tanult voltam. A vallás tárgya azonban szívemben érdeklődést soha nem keltett, templomainkat ridegnek, szépség nélkül valónak találtam, s a beszédeket egyre bűnösségem körül forgónak. Kik akkor elmémet csiszolták e tárgyban, az igazság elé nagyítót tevének, s tökéletlenségemet minden vasárnapon fejemre olvasták. De ott, az erdei ösvényen, barátom tekintetében, s majd később, az esti összejövetelen, így nevezték a hívek egymás között a Primitive Methodist Church of England, az angolhoni megújhodott metodisták istentiszteletét, az igazság mellett az irgalmat és a kegyelmet is felfedezhettem. Az estem pedig emellett oly lelkesültség uralkodott, melyet vallási buzgalomnál még soha azelőtt nem érzékeltem. Végtelen csodálattal, s tudósi alapossággal figyeltem hát, mi az, milyen tüzet így forrón tartja itt. Miért érzek szívemben reménységet, s tavaszt újra, hallgatván beszédüket, mikoron körülményeim nyilvánvalóan semmit sem változtak. Olyannyira megfogott engem az ott hallott beszéd, hogy mint egy varázslatban jártam keltem közöttük, egész este, egyre gondolataimba merülvén. Így elsőre nem vettem észre, amaz elegáns tartású, haladottabb korú, de így is feltűnően szép hölgyet sem, ki pedig rám, barátim elmondása szerint, már terembe léptemkor fölfigyelt, sőt, utánam tőlük erősen kérdezett. E hölgy jelenléte pedig abban a házban, s így találkozásunk maga is, tökéletesen lehetetlen lett volna, ha csak nem isteni kéz rendez oda mindkettőnket. Ezt ma már teljes bizonyossággal látom. Mert ez éltesebb korú hölgy nem más volt, mint Emily Fitzgerald, Duchess of Leinster, az én Emilymnek szeretett nagyanyja. Ő a katolikus hitére büszke ír család megbecsült nagyasszonya, kik magukat a 12. századtól eredeztetik, mindenhol lehetett volna inkább, mint eme felházban, éppen azon az estén. Egy mások által vakbuzgónak bélyegzett, általában szegény emberekből álló, s mindennek tetejében protestáns összejövetelen. Később a lady, miképpen családja tagjai is, életem pártfogója lett. S ennél jóval több is, barátságával, sőt, bizalmával is kitüntetett. Ismerettségünk sajnos nem tarthatott soká, mert a találkozásunkat követő év márciusán éppen 4 hónappal első, részemről még öntudatlan, adventi találkozásunk után az élők közül váratlanul eltávozott. Halála előtt 1 hónappal még felkereshettem londoni lakhelyén, a gyönyörű és előkelő Grosvenor Square-en. A Duchess ekkor még kiváló egészségnek örvendett, magas kora ellenére. Megnyerő természetességgel bocsátott akkor maga elé azzal, hogy Emilyvel való ismerkedésem útjába akadályt tovább nem kíván emelni. De haladok megint idő szerint, türelemmel sorban, mert lelkem csapongása nem kíséri az események sorrendjét, s így még magam is, ki átéltem mindezeket,
nehezen követhetem. Mint későbbi beszélgetéseink során kiviláglott, Emily Fitzgerald, kicsi madaramnak is névadója, benne volt abban a hintóban, mely Lilimet arra a szomorún végződött Kew Gardens béli találkozóra hozta. Kedves unokájának kívánt ekkor gárdedámi kíséretet biztosítani, s választottját a távolból informal és inkognitó megítélni. Emily, kitő Lilinek szólított gyermekségétől, nem csupán neve okán volt egyik legkedvesebb unokája. Lili, e név nekem is mind gyakrabban ajkamra jött, oly kedvesen írván le komoly lényének könnyedebb, pajkos oldalát. Ők ketten mind külső, mind belső tulajdonságaikban is igen hasonlítottak. Szemük egyképpen volt sötétbarna, szelíd nézésű, de tűzzel csillogó. Alakjuk, bár nem magas, de tartásuk egyenes, derekuk vékony, lábuk s járásuk igen hasonló, mint az őz járása, megfontolt és hosszú léptű. Itt jegyzem meg, hogy a napóleoni divat, mely a görögöt s a császári rómait majmolta, megfosztott engem Lilim karcsú derekának látásától, s a magyar, derékon szabott viselethez szokott szemem ezen magasan tűzött ruhákat szépnek nehezen láthatta. Kivételt adott, midőn nyáridőben, ez antik szabású öltözet könnyű muszlimból készült. Most, hogy e sorokat írom, ki kell jelentenem. Valami igazság mégis lehetett az ókor szépség tudományában, mert a látvány, ami a temetőben Emilyt először megpillantván szemem elé tárult, egy életre megfogta képzeletem. Ahogy meglebbentette a szél a könnyű anyagból többszörös rétegekben kiszabott szoknyát, s a várról a kebel varrásához tűzött fátyolt, igéző kép volt a férfi szemnek. Ugyanezen öltözet viszont hidegebb időkre, a londoni éghajlathoz igazítva, vastagabb vászomból, sejemből vagy brokádból szabva, nekem munkához illő ruhának tűnt inkább, mint sem női alakot kiemelő társasági dísznek. De igazság az is, hogy a külső öltözetek legyenek bármilyenek, a lényeget valójában nem érintik. A szerető szem kedvesének kellemét a kevéssé gyönyörködtető öltözetben is könnyedén meglátja. Most, emlékeimnél időzvén, ahogy magam elé sorolom öltözeteit, ez eszembe idéz egy másik kedves emléket róla. A délután, emlékem szerint az 1815-ös év késő tavasza, amikor gyermekkora játszódásainak helyszínét kerestük fel. Zárt kocsin, négy lóval utaztunk ekkor, hosszas tervezéssel, minden kényelmet elgondolva jó előre. Emily egész utunkon velem szemben ült a kocsiban, s így, mint valami újszerű mód levett, festett daguerrotíp előttem van e kedves kép ma is. Rózsaszínnel bélelt, nagyon szép, anyám által leírásom alapján finom mull ruhának ítélt öltözet volt viselete, s egy hasonló árnyalatú úti gallér, melyet időnként levetett, s ilyenkor a könnyű felső ruha megmutatta keblei gyöngéd vonalát is. Fején csontszín kalap volt, sejem szegéllyel, s hajában négy tű. Ezek közül három falevelet, egy papillionidot formált. Gesztenyeszín hajával keretezve mindez
királynői látványként hatott. Én az öltözettel sokat nem gondoltam el addig, de azon reggelen mégis igen sokat bíbelődtem a tükör előtt, s kiváltképp nyakkendőm Regency mód kötése, s a gallér e fölé hajtása okozott számomra korábban nem látott nehézségeket. Ezek miatt majdnem elkéstem a találkozóról, s magamon később ezen igen csodálkoztam. Annak előtte nem akadhatott példa, hogy bárhová időn túl érkezzem, mert a másik fél várakoztatását egész életemben kerülni óhajtottam, azt nagy tiszteletlenségnek gondolván. S ekkor némely makacs, minduntalan visszahajló gallér miatt éppen a számomra a legkedvesebbtől vontam el a nyugalmas érkezés figyelmét, s éppen azonokból, hogy előtte megnyerő külsővel jelenhessek meg. Miféle játéka ez a szerelemnek az emberi ésszel?

0: Mivel Emily atya, a Duke, ez utat nem kívánta velünk tölteni, mert a helyhez őt, leánykájától ellenképpen szomorú emlékek fűzték, testvére korai és természetestől eltérő halála, az ő egyetértésével, de személyét nélkülözve indultunk útnak. Közben történetének pontos részleteit is megismerhettem. A néhai Edward Fitzgerald nyughatatlan lelkű, rebellis nézetű ifjú volt, s a királyság e gondolkodást nem tűrte, sőt, keményen megtorolni kívánta. Így esett, hogy egy napon felségárulásért való elfogatása elől menekülvén golyó végzett vele. S a herceg fájdalmát, hogy testvéröccsét 35 évesen elveszté, tetézte még, hogy Frascati House, ez a lenyűgöző, kastélynak is beillő, kívül nemesen egyszerű, de belül pompával berendezett épület, mely az időben éppen Edward gondozása alatt állott, szintén elvonatott kezükből. Emily annyiszor említé előttem későbben is e helyet, hogy nagyanyja végezetül nekiadta azon levelet, melyben Edward valamikor e helyet magasztalta. Emily ezt akkor magával hozta, s utazásunk alatt belőle fel is olvasott. Máig látom, ahogyan a kedves hely viszontlátásának várakozásában csillogó szemeit újra és újra rám veti, midőn a levelet olvassa, szép folyékonyan, nem hátráltatván az út zökkenéseitől. Mély kiváló felolvasás volt az. Mély kedves kép, s mély kellemmel állt meg egy-egy sornál, s vidámította elevenné a maga emlékeivel a leírást.
1: In a moment,
0: egy szempillantás alatt éveken suhan át az ember, minden bokor, minden kanyar, a ház minden pillantása egy kis történelmet rejt magában. Olvasta nagybátyja levelét. Ó, igen! Kiáltott fel, s szeme az emlék örömétől csillogott. Mély titkokkal sejtelmes, és mégis mély izgalommal teli volt az átjárók fülkéiben elbújni, vagy a színházterem hatalmas oszlopai között kergetősdit játszani.
1: The weather is delightful.
0: Az időjárás kellemes, and the place looks és a hely gyönyörű.
1: The trees
0: a fák mind annyira megnőttek, és ezernyi szép védett hely van, ami a tenger mellett ebben az évszakban nagyon kellemes.
1: Is very pleasant.
0: A madarak énekelnek, a virágok nyílnak,
1: the flowers blow,
0: és pillanatokra elfelettetik velem a világot, és a benne zajló gazemberséget és zsarnokságot. Itt valamikori tollaslabdázásunk is eszembe ötlik, folytatta felkacagva, s bár apró gyermekként nem voltam egy Miss Wicket, ki férfiakat is megszégyenítő számú győzelemmel dicsekedhetett, kacsintott, de igen jó mulatság volt mégis a játék. S mi szép volt az apró, szépen fonott ütő, melyel Edward fiával, kicsi unokafivéremmel a felnőtteket utánozni próbálgattuk. S hogy miképpen sírt s duzzogott, midőn kis keze nem engedelmeskedett szándékának, akármi elszántsággal próbálgatta is ütéseit. Most, miképpen így ráemlékezem, újra rám nehézkedik súlya a gondolatnak. Szeme csillogását, keble hullámzását, mely az olvasást kísérte, már akkor is némi orvosi gyanakvással figyeltem. De eltoltam elmémből a gyanút, mely tüneteknek látta a szép jelenetet. S magamat utólag érzem, ostobán, arról győzködtem, hogy én itt a lovagi kísérő vagyok, s nem lenne bölcs a konziliárius szerepében való tetszelgésem. Ezután így szerencsétlen fogadkozást többé nem tevék. Megtanultam örökre, hogy megfontolásaimra vigyázva figyelmezzek, mert az alapjuk hosszas tanulmányokban, egyre sokasodó tapasztalásokban, s égi útravalóként nékem megadott intuícióimon nyugszik. Orvosi eszemet ébren tartani nem kevésség tehát, hanem mindenkor tisztes kötelesség.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. A 8. rész hangzott el. Közreműködött a mesélő főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. Az előkelő művelt angol hölgy Emily Fitzgerald szerepében Bogyó Anna. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg rendező munkatárs Gyűri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmad Kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották.

0: Luna Hauser felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A Fidesz frakció vezetője szerint év végéig 3-4 képviselő cserélődhet a kormánypárti frakcióban. Bóka János az Ultrahangnak szombaton az uniós források kapcsán elmondta, Magyar Péter hiába találkozott Manfred Weberrel és Antonio Costával, az uniós pénzekről a politikai alkú szerinte már megszületett, a konkrét források folyósítása pedig az Európai Bizottság feladata. Állítása szerint az Európai Parlament pert indított az Európai Bizottsággal szemben, a korábban Magyarországnak megnyitott uniós források miatt. Bóka János úgy véli, egy esetleges kedvezőtlen ítélet esetén akár a már kifizetett összegek visszafizetésének kötelezettsége is felmerülhet. Elmondta, a 2027-es ukrán uniós csatlakozás nem reális, és az ukrán csatlakozás ügye összefügg a következő 7 éves uniós költségvetéssel is. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lannert Judit hozzátette, a többi képzőhelyen egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Mindeközben a Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában 4400 hallgató kezdi meg tanulmányait. Manipulációnak nevezte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap reggel a Facebook oldalán azt az interjú részletet, amelyet Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője csütörtökön közölt a közösségi oldalán. A KDNP pénteken petíciót indított Lannert Judit távozását követelve. Az ellenzéki párt egy nappal később azt közölte, hogy addigra több mint 10 000 aláírás gyűlt össze. Rétvári Bence szombaton nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. Több mint 3 órás éjszakába nyúló zárt ajtós tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal a Donald Trump által megbízott amerikai béke delegáció Moszkvában szombaton. A Jared Kushner és Steve Witkoff által irányított diplomáciai misszió a tűzszünet és a béke részleteiről egyeztetett az orosz elnökkel, vasárnap pedig már Kijevben tárgyaltak Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Közben 72 órára elhallgattak a fegyverek Moszkva és Kijev felett. A delegációk kétoldalú gazdasági kérdéseket és orosz-amerikai projekteket is érintettek. Vasárnap Kijevben az amerikai delegáció a Moszkvában finomított és Putyin által vázolt feltételeket, illetve a Trump-féle békeformulát igyekezett elfogadtatni. Kijevben a tárgyalások fókuszában az ukrán szuverenitás, a területi integritás határai és az esetleges biztonsági garanciák álltak. Sűrű füst borította el vasárnap Dalmácia jelentős részét a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. Split térségétől egészen a Pejeszák félszigetig a levegőben lévő szálló por koncentrációja a szokásos többszörösére emelkedett. A Tomislavgrad és Rama között pusztító erdőtűz füstjét a szombat este megerősödött szél sodorta az Adriai tenger partvidéke felé. Végül az időjárásról. Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A zene közelben következik.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Bólyás János, Peresztegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Vendégünk Bágyi Balázs, aki nagyszerű, világszerte ismert, elismert jazz muzsikus, zenekarvezető, és még ezer titulust lehetne mondani. Nagy szeretettel köszöntünk. Tudom, hogy a Katolikus Rádió ismert számodra, de itt a Zene közelben műsorban most vagy először. Úgyhogy örülök, hogy nálunk is bemutathatjuk a mi közönségünknek. Ez olyan big band muzsikálás volt, ami nagyon, talán a minket hallgató hölgyek és urak nem is tudják, hogy mennyi munka van egy ilyen produkció létrehozásában.
1: Hát köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Ez a Bágyi Balázs New Quartet előadásában volt a Gimme Five című szerzeményem. A saját zenekarom az ilyen egoista módon arról szól, hogy a saját zenéimet játsszuk, és ezen kívül vagyok még számos formációban.
0: Ahol nem a saját zenét játszom.
1: Ahol a mások zenét játszom, vagy pedig jazz örökzöldeket játszom, egyszerűen, mint dobos zenekari tag, de a saját zenekarom az igazából a zeneszerzői tevékenységemnek a terepe, meg azoknak a munkáknak a bemutatása. Úgyhogy ilyen volt ez a darab is, ritmikailag izgalmas, nagyon igazából ezek a pentaton dallamok, amit itt a témában hallgattunk, ez egy ötnegyedes struktúrára van felfűzve.
0: És érdekes az, hogy először voltak a szólók, ahogy tetszik, az improk, és utána szólalt meg
1: az
0: a
1: egy, téma. Az egy improvizatív bevezető volt Olá Péter bőgös kollégámmal, aki a legkedvesebb és egyik legrégebbi zenésztársam is, és egy ilyen dob, hát mondjuk ütőhangszeres, meg ilyen effekt hangszeres és bőgő bevezető volt, és akkor utána jött a konkrét téma. Többieket is elmondom azért a rendkedvér. Szoszó Lakatos Sándor játszik szaxofonon a zenekarban, de ezen a felvételen Evin játszott, az egy ilyen elektronikus szaxofon, és Olá Dezső zongorázik.
0: Egész biztos, hogy mondták neked, hogy ezzel a hanggal, ezzel a mikrofon hanggal Willis Canover örökébe is léphetnél akár. Hát, mit szólsz ez a dicsérethez?
1: Köszönöm szépen, igen, hasonló. Ez a Willis Canover hasonlatot még nem hallottam, de mondták, hogy jó orgánumom van, erős hangom van, de azért én szokva vagyok egyrészt az interjúkhoz is, másrészt meg a beszédhez, meg a nyilvánosság előtti beszédhez is.
0: És nagyon jól ismered, egészen biztos vagyok benne, bár erről nem beszélgettünk, Willis Canovert. Én személyesen is jól ismertem, sőt, Amerikában is csináltunk vele tévéfelvételt annak idején, nagy örömömre, kétszer is. Egyszer még, amikor fénykorában volt, és amikor utoljára, akkor már bizony beteg volt, és
1: nagy,
0: látszott.
1: Nagypapám hallgatta a rádión a Voice of America-t,
0: hát,
1: amikor még zavarták az adást. Hát, 80-as évek szerintem akkor.
0: Még korábban?
1: Még
0: olyan?
1: Vagy 70-es években.
0: 80-as években már nem.
1: Már nem zavarták.
0: Igen. Hát te is két generációval fiatalabb vagy nálam, de örültem, amikor az életrajzodban, amit átküldtél, és köszönöm szépen, örülök neki, számomra is ismerős neveket írtál, ami, vagy aki leginkább megragadta a figyelmemet, Bill Evans, akit én annak idején New Yorkban a Modern Művészetek Múzeumában hallgattam, aztán sajnos ő meghalt, de egészen fantasztikus hatással volt rám.
1: Hát igen,
0: ez évtizedekkel ezelőtt.
1: Igen. Annyi a kapcsolódás, nem közvetlenül hozzá, de végül is ő hozzá is, hogy a Bill Evansnak az egykori bőgősével, a Chuck Israels-szel volt szerencsém játszani, és az nyilván egy hatalmas élmény volt, meg nyilván egy hatalmas szakmai referencia, hogy ő vele játszottam, és ő rajta keresztül, meg a beszélgetéseken keresztül azért közelebb lehetett kerülni a Bill Evanshoz, aki amúgy egy elég misztikus figura volt, úgyhogy...
0: Teljesen elvallásolt volt.
1: Meg ugye korán is meghalt ahhoz képest, hogy tegnap este meg Charles Lloydot hallgattam a Momba, aki meg 88 éves.
0: A 20-as években Molnár Antal már egy Jazz Band című könyvet jelentetett meg, ismered biztos a kiadványt, mert őt, aki kiváló muzsikus volt, nem csak zeneesztéta, nagyon megragadta. Ugyanúgy megragadta, mint a múlt század első éveiben, amikor a világkiállításon egyszer csak feltűntek ezek a fekete muzsikusok, akik improvizálnak, akik együtt játszanak zseniálisan, hát nem véletlen, hogy a világkiállítás után olyan hatással voltak Debussyre is másokra, hogy az ő zenéjük szinte megihlette őket, új irányt adott.
1: Hát igen, tanultam is annak idején, meg hát a zenehallgatásuk alapján is tetten érhető, például Stravinsky-nál is a jazz hatás.
0: Hát
1: aztán,
0: van is neki.
1: Aztán Bartókot is izgatta, bár állítólag Bartók nem szerette a jazzt, de aztán a későbbi jazzisták, például jazz zongoristák még nagyon megszerették Bartókot.
0: Persze.
1: Szóval azért lett kapcsolat.
0: Persze, te már ahhoz a generációhoz tartozol, akik a Zeneakadémián már idézőjelben mondom, tanulhatták a jazz, hiszen az nem csak tanulni lehet, ha nincs meg az alap, akkor annyi.
1: Igen, igen. Hát ugye Gonda Jánosnak hála lett felsőfokú jazzoktatásunk is a középszint után, úgyhogy ma Magyarországon alapközép és felsőfokon is lehet jazz tanulni, lehet belőle diplomázni, és én már úgy mentem a Lisztre, hogy már volt akkor a jazz tanszékén.
0: Mi volt a Liszt előtt a te életedben, mert arról nem olvastam.
1: Ja, én Pécset nőttem fel, és a Lővei Klára gimnáziumban érettségiztem.
0: És még fogalmat nem volt, hogy merre.
1: De akkor már játszottam, nem pont jazz, mondjuk ilyen blues rockot játszottam tinédzserként. Most nehéz elképzelni, a rádióhallgatók nem látják, de váligérő hajam volt. Úgyhogy inkább a rockba voltam benne, és aztán így beszürem lett a jazz az életembe, elkezdtem egyre többet hallgatni, meg akkor voltak a televízióban, az éjszakai idősávban pori jazzről felvételek.
0: Úgy van.
1: Mert
0: úgy
1: akkor
0: van.
1: Még volt rá, nem tudom,
0: lehetőség,
1: igény, meg anyagi
0: és
1: lehetőség, hogy a
0: Módos
1: Péterék mentek minden évben
0: poriba. És nagyszerű beszámolók voltak.
1: És ezekre emlékszem, hogy ezek fertőztek meg, úgy, mikor láttam ezeket a felvételeket.
0: Azért egy picit lépjünk tovább. Hát a tovább alatt most időben vissza. Pécs azért is nagyon szerencsés számodra is, mint ahogy oly sok művész számára is lehetne a neveket hosszan sorolni, mert ott volt és van nagyszerű zenei élet. Ugye akkor még opera is volt, akkor volt a Liszterem, és így tovább, és így tovább. Tudom, mert mint rádiós, mint kórus szerkesztő sokszor közvetítettünk onnan élőben hangversenyeket.
1: Nekem egy nagyon nagyszerű karnagy volt az énektanárom a gimnáziumban, a dr. Szabó Szabolcs.
0: Igen, és
1: aztán hát én a vegyes karban énekeltem, és rengeteg koncertre jártunk, megutaztunk is. Akkor például voltunk a kórussal egy olyan úton, amikor Párizsban is voltunk, és voltunk Birminghamben, Angliában.
0: És ez óriási, hát tudom a magam életéből, hogy amikor az ember a 10-20-as éveiben meglátja, meghallja ezeket a lehetőségeket, az óriási.
1: Hát pláne akkoriban ez még rendszerváltozás előtt volt. 80-as évek.
0: Igen.
1: Vagy a körül, rendszerváltozás körül. Még
0: messzebbre gondolok, mert egy rádiós példát mondok. Én 1963. január 1-től dolgoztam, mint zenei szerkesztő a Királyi Magyar Rádióban. Imádtam mai napig, imádom zenei rádióműsorokat is, és 1977, még egyszer mondom a dátumot, 1977 őszén a zenei osztály vezetősége, Faludi Rezső, hozzájárult ahhoz, hogy indíthatunk egy olyan sorozatot Néhai Csiba Lajos barátommal, aki az zene közelben az volt a heti Petőfin jelentkező műsornak a címe, aminek két pikantériája volt. Egyrészt 1977 élőadás, és csak annyit kellett leadni, ezt nem nagyon hiszik el, de így volt, egy A4-es papírra, hogy kiket hívtunk meg a műsorba, hogy most Bágyi Balást, meg Kocsi Zoltán, meg X-et, Y-t, hát a 77-ben nyilván nem egyikötöket sem, de minden esetre ennyi volt, és soha semmilyen balhé nem volt belőle, sőt a közönség imádta, aztán csináltuk ennek a közönség fele épülő kívánság változatát, és ez volt az az időszak, a 70-es évek dereka, amikor a rádió néhány munkatársa, még mondok neveket, Kis Imre, Malósik Robert, most az mindegy, hogy ki hogyan volt egymással, de mindenki azon dolgozott, hogy a jazz muzsika valamiképpen polgárjogot nyerjen, és bejöjjön a rádióba. Hát mentünk a különböző először jazz találkozókra, majd jazz fesztiválokra. Hát te igen, is emlékszem,
1: igen, az igen, már igen, emlékszem, igen, mert hogy ifjúkoromban én is jártam, ugye Debrecen volt a leghíresebb, meg Nagy Kanizsa.
0: Nagy Kanizsa, meg az Alba Régi, a Fehérváron, Székesfehérváron.
1: Akkor azok is voltak, igen.
0: Így van.
1: Igen, aztán ezek voltak a legjelentősebbek, de ez tényleg nemzetközi felhozottal
0: volt. Hát abszolút, és nagyszerű muzsikusok voltak. Mielőtt tovább beszélgetünk a múltról, egy másik felvételet, epilóg.
1: Igen.
0: Kérek szépen felkonferálást hozzá.
1: Igen, az epilógus az a legfrissebb albumunknak, az Encore című lemeznek a
0: ráadás már is.
1: Ráadás. Úgyhogy az epilógus meg annak a záró darabja, ugye a cím az kötelez, és ez egy nagyon szép lírai darab, igazából van egy ilyen romantikus, filozófikus oldalam is.

0: Igen, milyen tökéletesen passzolt az előbbi mondatodhoz, hogy van egy romantikus, filozófikus oldalad is, akkor még nem tudtuk, hogy ez ilyen jól összejön a zenével, és zene alatt érdekes újdonság volt nekem, amit meséltél, hogy Miles Davis, aki szintén ez a vonulat, ha úgy tetszik, Debrecenben is volt, látod, erre nem emlékeztem.
1: Igen, azt hiszem, hogy 90-ben vagy 91-ben volt a koncert, mindegy, utána lehet nézni, nem sokkal halála előtt. Ő egyébként nekem, számomra, mint zenekarvezető számára azért egy nagy példakép, mert igazából a kortársai közül nem a Davis volt a úgymond hangszeresen a legnagyobb trombitás, vagy a legvirtuózabb, vagy aki a legmagasabban tudott játszani. Nem voltak sokkal artisztikusabb trombitások, a Lee Morgan, vagy később a Freddie Hubbard, de a Davis volt az az ember, aki az egész életén át mindig meg tudott újulni. Hát, hogy az az út, amit ő bejárt a jazz történetben, az gyakorlatilag...
0: A jazz történet.
1: Vagy a maga a jazz történet, tehát ahogy a Charlie Parker bebopjától eljutott egészen az elektronikus zenékig élete végén, az egy hatalmas út volt, és közben meg stílusokat teremtett, a Cult, a Birth of the Cool-al,
0: meg jazz.
1: És mindez jazz volt, és ő mindig időről időre meg tudott újulni, lehet, hogy eltűnt egy pár évre, elvonókúrára éppen, vagy bármi másra, de amikor visszajött, akkor mindig valami újat hozott a jazzbe, és mindig nagyon jól tudta megválogatni a partnereit. És azok a partnerek, akik a Davisnél felnőttek, azok mind később hatalmas egyéniségei lettek a jazznek, és hatalmas szóló karriert csináltak. Csak tényleg egy pár nevet a Herbie Hancocktól elkezdve, tehát de a bárki.
0: Igen. Nagy neveket említettél, de maradjunk Davisnél, és most fogom fájdítani a szívedet, mert amikor 1966-67-ben amerikai ösztöndi

0: Ja, kint tanulmányoztam az amerikai zenét, zenei életet, ez a Gershwin könyvnek köszönhetően. Akkor volt alkalmam, ha jól emlékszem, kétszer is elmenni a Greenwich Village-ben, de egy kocsmába, jazz kocsmába, ahol Miles Davis muzsikált. És ilyen, ha elmondom, nem fogod elhinni, illetve hát jazzben élsz, tehát tudod pontosan, hogy így van, de a nagy közönség nem hiszi el. Egy kis, fekete, füstös, sötét jazz kocsma, ahol lézengtek az asztalnál ülők, és a világ legnagyobb trombitása egy méterre tőlem fújta, illetőleg lehetett érezni, hogy ő most gondolkodik, és az szólal meg zenében.
1: Aha.
0: Tehát hihetetlen. Máig sajnálom, hogy egyrészt nem ismertem volna, hogy az ember nem rögzítette, tehát 66-ban még nem...
1: Hát nem volt nálad. Ha erre így nem voltál felkészülve, akkor nem úgy van, hogy előkapjuk az okostelefont, és tudunk csinálni videót, vagy hangjegyzetet.
0: Megérted, hogy milyen elementális hatás, hogy ott játszik valaki a füledbe szinte. Úgyhogy másnap is elmentem, és ugyanez a varázs. Most egy egész más oldalról közelítsünk hozzád. Mondtad, hogy gimnázium, majd ugye a zenei tanulmányok, és azon belül a jazz. Hogyan hódítottad meg a külföldet? Elsősorban Amerikára, Kínára gondolok.
1: Hát ezek mind személyes kapcsolatok voltak, illetve én gyakorlatilag úgy kezdtem a karrieremet, hogy a kezdetektől fogva nagyon nagy hangsúlyt fektettem az önmenedzselésre. Nekem soha nem volt menedzserem.
0: Nyilván érzéket is van hozzá.
1: Igen, van egy ilyen habitusom, van egy ilyen vénám. Úgy szoktam ezt így jellemezni, mert sokszor kérdezik ezt, sőt egyetemeken is tartottam előadást erről, meg zenekari marketingről is, és hogy van ez. Hát úgy van, hogy benyomok egy gombot, akkor én vagyok a menedzser, vagyok egy másik gombot, akkor én vagyok a művész. Tehát, hogy most
0: és a kettő
1: van,
0: egy,
1: és a kettő egy még nem bolondultam meg teljesen ebbe a két szerepkörbe, de nekem ilyen alkatom van, jóba vagyok a számokkal, jól tudok kommunikálni, szerettem az embereket, szeretek beszélgetni.
0: Nagyon fontosat mondtál, szeretem az embereket, szeretek beszélgetni.
1: Szeretek beszélgetni, szeretek ismerkedni, szeretek más kultúrákhoz kapcsolódni. Megtanultam rendesen angolul.
0: Amerikaiul
1: inkább, igen. És hát sokat jártam Amerikába, igen, és azért belerázottam. Szóval egyik láncem kapcsolódott a másikhoz. Egyik hozta a másikát. Van egy zenekarunk, az Eastern Boundary Quartet, ahol a Borbé Mihály szaxofonossal ketten vagyunk magyarok, és ez már egy 20 éves zenekar. És például az amerikai turnék azok ezzel a zenekarral jöttek, de a zenekart itt alapítottuk Budapesten, amikor ők jöttek először, az is egy érdekes történet, csak Dióhéjba, hogy kaptam egy e-mailt egy horvát rádiós szerkesztőtől, hogy van neki két amerikai jazzzenész ismerőse, Michael Jeffrey Stevens zongorista és Joe Fonda bőgős, és hogy ők keresnek kelet-európai, közép-kelet-európai kapcsolatokat, mert szeretnék frissíteni a saját zenei világukat ezekkel a hatásokkal, ezekkel a Kárpát-medencei zenei hatásokkal, egy picit népzenés, egy picit Bartókos, stb. És akkor összekötött minket ez a horvát rádiószerkesztő, elkezdtem velük e-mailezni, és egy adott alkalommal, amikor úgy hozta az ő turné menetrendjük, hogy Ausztriában játszottak, akkor autóba ültem, és kimentem hozzájuk, megismerkedtem velük. Akkor még nem volt YouTube, meg ilyen stream oldalak, és akkor CD-ket cseréltünk. És akkor mindenki hazament, elkezdtük hallgatni egymás zenéit, és akkor rájöttünk, hogy ez kapcsolható, meg hogy szeretnénk, és akkor így legközelebb, mikor Európában jártak, akkor meginvitáltam őket koncertekre, itt Budapesten szerveztem, és akkor szóltam a Misinek is, hogy te mondom, Misi, gyere, itt van két amerikai, most itt trióba voltunk, de ezt a koncertet jó lenne egy kicsit kiegészülve egy kvártettel, meg hát az a zenei világ, amit a Borbén Mihály képvisel, meg amit tud, hát az fenomenális, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez egy jó elegy lesz. Na így jött ez az amerikai-magyar vegyes kvártett, amely a jövő évben 20 éves lesz, és lesz is egy nagy jubileumi európai turnénk, és aztán ővelük kezdtünk el Amerikában turnézni, illetve az amerikai vonalakhoz még egy személyes kötődésem is van, hogy nekem van ott rokonságom Kaliforniába, apai ágon.
0: Merre fele, észak-dél?
1: Dél-Kaliforniába, és én San Diego-ba szoktam játszani, tehát rendszeresen lépek fel
0: San Diego-ban. Csak nem a SeaWorld-ben.
1: Nem, hát ott van egy pár ilyen kis jazz club. Nem annyira füstösek ma már, mint amit említettél a Miles Davis sztori kapcsán, de nagyon jó kis klubok vannak San Diego-ban, illetve a Magyar Ház szervezésében játszottam most két...
0: Ott van Magyar Ház?
1: Van, San Diego-ban is van, meg Los Angeles-ben is van. Igen. És hogy ott is volt egy rendezvény, és akkor márciusban meg ott jártam ő náluk. Szóval, hogy mindig vagyok a rokonoknál is, és akkor közben, míg ott vagyok, azért ott van már ismerettségem, meg ott szoktam tanítani is a Cuyamaca College-ban, és akkor mindig van egy-két koncert. De New Yorkban is ugyanúgy.
0: Olyan ez, mint egy mese, mint egy tündérmese, erre rímel a szerzeményet, Fairy Tale.

0: Hát milyen a technika, kérem szépen. Kiderült, hogy ez nem az a tündérmes, amire te gondoltál, de hát itt úgyis csak a felvezetést hallottuk.
1: Ez a gracious soul volt, és majd jöhet a tündérmese.
0: Majd jöhet a tündérmese. Jó, akkor maradjunk abban, hogy még addig sok mindenről szeretnék, hogy beszélgetni veled. Maradjunk egy kicsit San Diego-ban, nagyon kellemes, jó hely. Nem csak azért, mert át lehet Tijuanába ruccanni, hogyha épp olyan kedved van, de nagyon komoly hangversenyterme is van, és lehetne hosszan sorolni. Meg ha már az egyetemeket említed, akkor te valamelyik college-nál tanítottál, vagy adtál elő?
1: Cuyamaca College. Van egy ilyen.
0: A San Diego-ban.
1: San Diego-ban uh-huh. van, igen.
0: Nekem is voltak ismerőseim, távoli rokonaim La Jolla-ban. Tehát az egy kicsit északabbra San Diego-tól. Na, a lényeg, hogy Amerikában vagyunk, és te Amerikában otthonos vagy, mert sokszor visszahívtak.
1: Meg nagyon sokat utaztam, tehát körülbelül 15-18 államban játszottam. Igen, meg hát sok barát van, meg sok ismerős, meg sok zenész.
0: De ezt olyan mosolyogva mondod, hogy egészen biztos, hogy te ezt élvezted.
1: Én ezt nagyon élvezem, és én nagyon szeretek vezetni Amerikában.
0: Lehet is.
1: Amúgy is.
0: Mennyivel könnyebb, mint itthon.
1: Amúgy is sokat vezetek, meg akkor mindig az van, hogy mindig autóbérlés van, ugye?
0: Persze.
1: És akkor mindig ilyen nagy autókat bérlünk, amiben ilyen fotelülés van, és szélesek az utak, egyébként meg nincs...
0: Udvariasak az emberek.
1: Nincs az a rohanás, amit az M7-esen van.
0: Hát mert 60
1: van.
0: Mérföld, az 60 mérföld.
1: Meg élvezem a távolságokat is. Közben megint az van, hogy belefeledkezek, akkor gondolkozok a dolgaimon, nézem a tájat, a többiek alszanak.
0: Persze. Tehát feltételezem, hogy nemzeti parkokat is látogattál.
1: Nagyon-nagyon keveset, főleg Kalifornia.
0: De a Grand Canyon biztos.
1: Nem, még nem volt. Nem voltam.
0: Akkor hajrá, gyorsan.
1: Mert hogy az van, csak a hallgatóknak mesélem, hogy ugye amikor az ember elmegy turnéra, akkor annyira a feszített a turné menetrend, minden nap kell játszani, és másik városba, tehát útra kell kelni. Ha repülővel Kínába csináltuk azt egy csomót, hogy mindig belföldi repülés volt, mert az még nagyobb távolság.
0: Most de már lehet nagyon gyors vonatokkal
1: most
0: is.
1: Most azokkal is mentünk, 300-zal, 400-zal.
0: Igen, hihetetlen.
1: Mentünk ezekkel a mágnes vasutakkal. De hogy az van a turnén, hogy az ember nem nagyon tud turistáskodni. Tehát amikor ott vagyok a rokonoknál, akkor el tudunk menni, akkor el tudok menni. Akkor voltunk Palm Springsben, meg ott is van egy Idlewild nevű hely, ami egy gyönyörű kis hely fönn a hegyekben, szóval akkor kimegyek az óceánhoz, akkor úszok egy kicsit az óceánba.
0: De
1: ott láttam először életemben pelikánt, és én nem is gondoltam volna, hogy a pelikán az ekkora. Tehát ijesztő volt. Szóval kevés idő és lehetőség adódik turistáskodásra, hogyha egy országot vagy egy kultúrát tényleg meg akarok úgy mélységében ismerni, akkor privát vissza kell menni.
0: Tehát volt egyszer, ilyen?
1: Volt ilyen. Meg voltunk egy csomó helyen, tehát pont a most visszakanyarodva a saját zenéimmel, a New Quartettel egy csomó helyen voltunk, Mexico City-ben fesztiválon voltunk, Tallinnban, Észtországban voltunk, Jordániában, Amman Jazz Fesztiválon.
0: Ki gondolta volna? Igen, az
1: nagyon,
0: nekem meglepetés
1: nagyon,
0: volt,
1: nagyon sok helyre eljutottunk. Európában az már majdnem, hogy úgy az ember olyan természetesnek veszi, hogy Németországban koncertezik, vagy Bécsbe kiugrik, vagy Prágába. Prágába is elég sokat játszunk. Most is
0: Lucernában?
1: Megyünk majd.
0: A Lucernában, ahol a jazzfesztiválok voltak?
1: Nem, hanem van a Prágában egy nagyon híres, most ilyen nagyon fancy jazzklub, a Jazz Dock. Az egy hajó, ilyen álló hajó, mint itt nálunk az A38 hajó. Van az a Jazz Dock, és akkor az egy jazzklubként üzemel, meg lehet vacsorázni is. Tehát ilyen kedvelt turista hely egyébként, de Prágában játszottunk még korábban az Agartha jazzklubban is. Ott is van nagyon régi, mondjuk ilyen 60-as években alapított jazz klub, de most...
0: Meg olyasmi is
1: volt. De most nem jut eszembe annak.
0: Hát a Lucernában én is voltam annak idején többször, ahol világhírű jazz muzsikusok.
1: De Németországban játszottam olyan helyeken, amik 50-es évekbeli alapítású jazzklubok, a Jazz Studio Nürnberg, ott játszottunk Eastern Boundary-vel, legalább háromszor jártam ott, meg a Jazz Club Bamberg, ezek ilyen 50-es évek vége, 58-60 ilyen alapítású klubok.
0: Látod, ezt én sem tudtam, hogy ezek ilyen.
1: Igen, Németországban vannak ilyenek.
0: Nürnbergi Jazz Fesztiválon jártunk annak idején, még a rádiós korszakban. Ljubljanában is volt nagyon híres jazzfesztivál. Így van. Meg hogy más oldalról Zágráb. Kérlek szépen, hiszed nem, a Hobóval, Földes Lacival, még a rádiós időszakban nekem egy ilyen bogárhátú Volkswagenem volt, egyik még sok, mert imádtam, és elmentünk egyszer egy Rolling Stones koncertre, Zágrábba.
1: Óriási.
0: Óriási, pláne a Hobónak, de nekem is, és elmentünk nem sokkal később, vagy előbb, ugyanabban az időben egy Chuck Berry koncertre, ami szintén óriási volt. És olyannyira, hogy akkor én egy kicsit elkezdtem a Rolling Stones-t úgymond tanulmányozni, erről majd mindjárt kitérek, és kölcsön adtam a Hobónak a könyvet, azóta is nála van, mert annyira érdekes és annyira jó, meg egyáltalában te már tudod, mert ugye tanultad is a jazz, tehát nem csak az ösztönös kiteljesítés van. Voltam egyszer egy olyan amerikai zenei szemináriumon, Salzburgban, ahol a Beatles dalokat, meg a Rolling Stones dalokat ugyanúgy elemezték, ne neves ki, mint a Schubert dalokat.
1: Aha.
0: És ez szerintem oké, mert maga nemében ezek...
1: De most már ez is klasszikus. Hát az
0: hogy,
1: is. Csak
0: hát hogyne? Csak más műfaj.
1: Zenének a klasszikusa.
0: Így van.
1: Így van. Hát most ez teljesen helyén való.
0: Kínáról mesélj egy kicsit, mert jártam többször is, csak nem zenei vonalon.
1: Igen, mi is jártunk, mondjuk főleg Covid előtt, aztán nagyon elkoptak a kapcsolatok.
0: Eleveníteni?
1: Hát vannak, akik már nincsenek is meg, vagy nem ebbe a bizniszbe utaznak, meg aztán a COVID után 24-ben voltunk meg
0: hát
1: Kínában.
0: Nem olyan régen,
1: Az két év volt. Egyébként a 24-es éve a zenekarnak az fenomenális volt. Abban az évben például albumot se jelentettünk meg, mert egyszerűen nem volt idő.
0: Annyi
1: szereplés. Nem volt idő, mert annyit koncerteztünk.
0: De jó.
1: És igen, és Kínában, hát azért elég friss dolog a jazz, még most is, de vannak iskolák, ahol tanítanak. Van egy barátunk, a Li Xiaochuan trombitás, ő amúgy az USA-ban tanult, a North Texas University-n diplomázott, és akkor hazament, nem maradt kint az USA-ban, hanem hazament, és ő a Shanghai Conservatory of Music-nak a trombita professzora, mert hogy ott is van már jazz tanszak.
0: Na, ez óriási.
1: Pedig az látod, egy nagyon, nagyon nagy múltú klasszikus zenei intézmény, a Shanghai Conservatory of Music, legalább 120 éves, és most van ott jazz tanszak.
0: Na, ezt jó hallani.
1: De sokat tanítottunk Észak-Keleten, Chilin provinciában, Changchun nevű városban, ott is van egy Chilin University, és aztán hát nyilván jazzzel csak metropoliszokba léptünk fel, tehát nekem fogalmam nincs, hogy Kína nyugati felében mi van, mert ugye mi csak a keleti felébe jártunk, ahol
0: hosszú az élet, reméljük.
1: Igen,
0: úgyhogy tessék.
1: Ezt visszacsatolnék oda, hogy majd privátilag vissza kell mennem turistaként,
0: és hogy
1: eltölteni mondjuk ott két hónapot. Hogy
0: annyi idő soha nem lesz.
1: Annyi idő soha nem lesz, majd lehet, ha majd nyugdíjas leszek, majd akkor.
0: Igen, akkor fogod megírni ezeket az élményeket.
1: Igen.
0: Akkor még kevesebb
1: szóval
0: időt
1: lesz. Szóval jártunk jazzfesztiválkon is, klubokban is, tehát Pekingben és Shanghaiban játszottunk a legtöbbet.
0: Folytassuk szintén zenével, bejátszást kérem szépen, és majd meg fogod mondani, hogy ez mi a szíve. Igen.

0: közben teljesen ráhangolódtam a jazzfesztiválokra. Ott volt az tényleg, hogy betódulunk akárhova, ahol jazz fognak játszani, minőségi jazz, és pillanat alatt teljesen otthon érzi az ember magát, mert annyira nemzetközi nyelv, és hogy mondjam, ez a stílus, amit a felvételeidről le lehet venni, az azt hiszem nem kell nagy jazz rajongónak lenni, de megérinti az embereket. Tehát hat.
1: Hát köszönöm szépen, örülök, hogyha így érzed. Én igyekszem olyanokat írni a kompozíciók tekintetében, amik azért dallamosak, tehát kantábilis témák, akár énekelhető, dacár annak, hogy ugye instrumentális zenét játszunk, de pont ettől vagyunk nemzetközileg piacképesek, mert ugye ez a fajta zene, meg ez a stílusú zene, ez mindenhol eladható a világban, és mindenhol be tudják fogadni, és mindenhol nyitottan tudnak rá reagálni.
0: És nincs korhoz kötve. Szóval az érdekes, hogy ha Duke Ellingtont hallgatod, ezt hallgatod, vagy elmész egy budapesti jazz klubba, ahol hasonlót is lehet.
1: Igen, és egyébként meg nincs korosztályhoz se kötve. Nagyon érdekes tapasztalás volt az picit a beszélgetés korábbi részeire visszautalva, hogy Kínában például fiatal a közönség, a jazz közönség. Tehát ott a 20-as években járó emberek mennek el a jazz koncertre, míg mondjuk
0: Amerikában,
1: meg Nyugat-Európában előrekszik.
0: De a nagypapa is, meg a...
1: Előrekszik, de igen. Hogy kevesebben járnak a fiatalok. Tehát ott inkább 40 plusz, vagy 50 pluszos a közönség.
0: Érdekes, igen.
1: De Kínában nem, Kínában a fiatalok. Tehát hogy ezeket azért érdekes volt így megtapasztalni.
0: Hogyan tovább?
1: Hogyan tovább? Hát most jön a nyár, lesz egy-két jazzfesztivál, például a Bágyi Balázs New Quartettel játszunk majd az Zempléni Fesztiválon is, augusztus 14-én, és következő albumot szeretnénk felvenni ősszel, annak az lesz a címe, hogy Diversity, és azokat a zenéket is már megírtam, még egy kicsit kell hozzátennem, úgyhogy ebben az évben ősszel is ki fogunk jönni egy új albummal, fogunk játszani majd abból az Opus Jazz Clubban is, illetve a Budapest Jazz Clubban is. Aztán októberben lesznek külföldi koncertjeink a New Quartettel. Megint megyünk Csehországba, meg leszünk majd Pozsonyba is, illetve Bécsben is a Collegium Hungaricumban játszunk majd október 14-én. És ez ugye ez csak a saját zenekaron, de hát ezen kívül más zenekarokban is játszok, mint kísérőzenész, vagy mint profi zenész. Például játszom a Gáspár Károly trióval, ő egy zongorista barátom, játszom a Szalai Gábor orgán trióban, ő egy gitáros barátom, ők mind az én korosztályom, tehát mi mind fiatalkorunk óta ismerjük egymást. Akkor van a Dr. Jazz duónk, ami egy ilyen boogie-woogie zongoradob duó egy orvos barátommal, dr. Tóth Gáborral, és aztán majd jövő tavasszal lesz Eastern Boundary, Borbé Misivel, meg az amerikaiakkal, amit említettem is a beszélgetés egy korábbi szakaszában, hogy ez a 20. évi jubileumi turné része.
0: Hogyan látod a jazznek, ha úgy tetszik, a ti jazz muzsikátoknak a jövőjét? Most arra célzok, hogy ugye a CD-k sajnos mennek ki a divatból.
1: A CD-k kimentek a divatból, ugye ma már mindenki letölt, tehát nekem is az összes albumon a TomTom Recordsre, a TomTom Recordsnál vagyok legalább 15 éve, tehát ők a kiadó, és ők feltöltik ezekre a helyekre, tehát ott azért hozzá lehet jutni. Tehát ez csak ugye a platform, igazából nekünk, ami nagyon fontos, és közösségi szempontból, vagy közösségépítő szempontból legfontosabb, az az élő zene. És annak is a jazznek az első számú megjelenési helyszín az a klub, és aztán a fesztiválok. Tehát hogy ezeket jó lenne életben tartani. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy réteg zene.
0: A kamarazene is réteg zene.
1: Kicsit szélesebb réteg volt, mikor a jazz arany korszaka volt Amerikában, most már ez egy szűkebb réteg, de hogy én hiszek abban, hogy aki a minőségi zenét szereti és keresi, és a minőségi zenészeket keresi, mert ugye ez is azért fontos, meg ezt szögezzük le.
0: A minőség mindenek előtt.
1: Az rátalál előbb-utóbb egy-egy jazz koncertre, vagy megtalálja azokat a kiváló magyar előadókat, akik ezen a területen tevékenykednek.
0: És hála Istennek vannak.
1: Vannak,
0: és ezt örömmel mondom. Hölgyeim és uraim, Bágyi Balázs volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Örülök, hogy nem csak más katolikus rádióműsorban vagy vendég, hanem most már nálunk is.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Bójás János, Peresztegi Attila is a magam nevében köszönöm a figyelmüket. Kérek még felvezetést a Tricky Juice.
1: Na, ez egy modernebb és ilyen nagyon pörgős karakterdarab, egy gyors tempós, úgynevezett uptempo a jazzben, és nagyon érdekes ritmikája van.

0: A zene közelbent hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra van. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Németh László bíboros belgrádi érsek szeptember 7-én tölti be 70. életévét. A kerek évforduló alkalmából beszélgetek vele Európáról, az európai egyház sokszínűségéről, jövőjéről. Kedves bíboros úr! Az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának alelnökeként rálátásod van földrészünk helyi egyházaira. Hány tagja van ennek a testületnek?
4: 39 tagja van, abból 33 konferencia és 6 püspökség, amely konferencia nélkül működik. Tehát Luxemburg, Esztónia, akkor Észtország, Luxemburg, Moldávia, akkor...
3: Andorra is?
4: Nem, Andorának nincs püspöke. Aha. A Monte Carlo, úgyhogy tehát annak is egy püspöke van. Tehát vannak ilyen országok, ahol egy püspök van, és van még belőlük még pár dolog, fejből nem tudom az egészet, meg lehet nézni utána. Uh-huh. Minden esetre... Sokkal kevesebb, mint ország, mert akárhogy számítjuk, még az EBSZ-nek is 54 vagy 55 ország a tagja, tehát itt sokkal kevesebb a püspöki konferencia, a másik, hogy a közép-ázsiaiak azok FABC-hez tartoznak, az ázsiai püspöki konferenciák federációhoz tartoznak, igen. Tehát nem ide, tehát az a Türkmenisztán, Kazaksztán, meg Uzbekisztán, minden, az oda tartoznak, tehát ott egy bizonyos értelemben az egy európai vonal, hogy így mondom, mi ide tartozunk, ők oda tartoznak.
3: Igen. Hát az is kevesebb, mert a 5 skandináv országnak egy püspöki konferenciája
4: van. Ez van, és nekünk is a Szent Cyril és Metód, 4 ország van egyben. Tehát ez világos, hogy akkor nem lehet, tehát a konferenciák száma esik ilyen értelemben. Tehát az egész dolog abban van, hogy bizonyos kulturális körökben van, és csak ott, ahol erősen diaszpóra, kisebbség a katolikus egyház, ott vannak különböző országok összecsatolva egy konferenciában. Úgyhogy ez az a skandináv, tehát az észak-európai püspöki konferencia, meg a miénk Szent Cyril és Metód, ez a két nagy ilyen konglomerátum. Igen. Európában, a többiek azok nagy ízben a saját nevükön futnak. És
3: ez a 6 egy ország, egy püspökség tagságát hogy próbáljátok úgy módosítani, hogy nem mindig ugyan az ember legyen 35 éven keresztül tag?
4: Hát ezt nem lehet változtatni, csak a kérdés abban van, hogy ők ne legyen teljes jogú, passzív választási joguk. Tehát az, hogy ne lehessen őket mindig beválni, ne legyen mindenki jelölt a 6-ból. Minden választásból.
3: Jelölt mire?
4: Akármilyen feladatra.
3: Tisztségre.
4: Vagy tisztségre. Mert ez most úgy van, hogy épp olyan jogú jelöltek a tisztségre, mint például a francia püspöki konferencia elnöke, vagy az olasz.
3: Igen, ahol van 250
4: püspök van, és Luxemburgnak van egy, és épp olyan joga van mindenhez, tehát teljesen más a felfogása egy püspöknek, aki egy konferenciát vezet, ahol tényleg vannak püspökök, mint aki egyedül csinál mindent.
3: Igen.
4: És erről van szó, hogy a gondolat az, hogy ezek a kicsik önmaguk között választanak egy képviselőt, aki minden választáskor képviseli ezt a 6, mondjuk 6 püspökséget, amely egyben állam is és püspökség is. Tehát ezek hozzátartoznak ehhez, tehát finomítani egy kicsit a rendszeren, hogy...
3: Ez egy terv tulajdonképpen, ez most napi
4: ez most már,
3: van.
4: Ez már olyan értelemben terv, hogy még nincs a statutumban, mert várunk a statutumot változtatni kell mindenképpen, és van egy csoport, azok a tanulmányi csoportok közül, amelyeket Ferenc pápa alapított a 23-as szinódus után, az első része után, ott pont a konferenciákról van szó, tehát egy bizonyos alapot adni, amit mondtam, a döntéshozatal, a statutumok, a konferenciáknak a működése, feladata, a különböző kihívások, amik ma hozzátartoznak együttműködés konferenciák között, ez mind benne van ebben a tanulmányi csoportban, és addig még a tanulmányi csoport nem teszi közzé az eredményét, a munka eredményét, addig egyelőre most mindenféle ilyen statutum átdolgozás vagy újítás pihen. Várjuk a római eredményt, és azt is várjuk, hogy utána a pápa mit fog ezzel csinálni. Ez igen. is egy olyan dolog, hogy lehet, hogy ezt megvárjuk, hogy 28-ban akkor a nagy egyházi gyűlésen, ami előre van látva 28-on, akkor lesz erről döntve, de lehet az is, hogy a pápa már elő fog dönteni. Tehát ez egy olyan dolog, hogy nagyon sok ilyen nyitott kérdés van, és ezt visszavezethető Ferenc pápának a felfogásához, hogy kell egyházat vezetni, ő mindig is azt mondta, hogy én nem döntéseket, hanem folyamatokat indítok el. Tehát nagyon sok mindenről döntött, ez már rabra tartozik, de ő indította, azt mondja, az én feladatom, folyamatokat indítsak el, és utána meglátjuk, hogy az egyház élő közössége milyen folyamatokat fog kiragadni, melyikeket fog vezetni, melyek fognak elhalni, mert nem fontosak.
5: Igen.
4: De ez benne van a dologban. Tehát a legfontosabb neki mindig az volt, hogy az egyház, mint egy élő szervezet, Isten népe, állandóan mozgásban, úton van, és ez azt jelenti, hogy állandóan valami történik, valami változik, hogy ne legyen állandó, tehát azt mondjuk, hogy most elértük a maximumot, és ezt kell megőrizni most örökre.
5: Hogyan lehet érthető módon leírni, kategorizálni Európa térképén a katolikus egyházat 2026-ban? Milyen blokkokat, földrajzi egységeket tudnál úgy külön választani, és hol mik a erények, és mik a fő gondok?
4: Hát sokféle, az a fontos, hogy milyen kritériumot választ az ember, hogyha Európát akarja valahogy analizálni, és felosztani, vagy csoportokra osztani. Tehát a nyelv kérdés az is nagyon fontos, azt tudjuk, hogy az már úgy, ahogy van, létezik. Egy nagyon erős új blokk épült fel 2000-es évektől, kezdve, ez pedig a lengyel nyelvű blokk, ugyanis Lengyelországnak van most a szláv országok közül a legfejlettebb katolikus teológiája, és Ukrajnából, Fehéroroszországból, még Moldáviából is, és Oroszországból is természetesen sokan tanultak és tanulnak Lengyelországban, tehát Lengyelországban fejezik a noviciátust a szerzetesek, az ausztrál bíboros, a görög katolikus, a bicsok, az is Lengyelországban fejezte a kiképzését.
5: Tehát a belgrádi érsek is ott
4: hát
5: tanult.
4: Én is ott tanultam, de én nem tartozok ebbe a folyamatban, mert én még a régi kommunista időben. Hát én arra akartam rámutatni, hogy a változások után a lengyel egyház hihetetlen nagy szerepet játszott a katolikus élet és katolikus egyház újraépítésében a volt a Szovjetunió területén, és ez az, ami fontos. Például 21-ben, amikor megválasztottak alelnöknek, én utána sikerült elérnem, hogy 22-től volt lengyel nyelv is a szimultán fordításban, mert most van francia, olasz, spanyol, angol, ez a négy nyelv, és a németek néve, néha, hogyha akarnak, mert a német elnök az csak németül tud.
5: Igen.
4: A Betzing az csak valójában németül tud, angolul nagyon gyöngén, úgyhogy akkor a német egyház, mivel hogy van nekik anyagi forrásuk, akkor fizetnek külön fordítókat, az, hogy legyen németül is. De ez is egy nevetséges dolog, mert franciául valójában csak Franciaország beszél.
5: Meg Belgium, meg Svájc.
4: Hát jó, de nem egyedüli nyelv.
5: Ja,
4: tehát igen. Nem úgy van, hogy csak azon a nyelven beszélnek le, hogy tudnak mindegyik más nyelven is beszélni, ha akar. Uh-huh. Tehát ilyen. Spanyolország is Európában csak Spanyolország. De azért, amikor megszüntettük a spanyolt és bevezettük a lengyelt, a spanyolot ugrált meg pattogott. Úgyhogy nem tudta felfogni, hogy Európában senki menjen Dél-Amerikába, ha akar pont spanyolul beszélni. Ezek olyan gondolatok, amit én így mondhatok finoman, de ők nem nagyon tudják elfogadni, mert ez azt jelenti, hogy fel kell adni
5: a kényelmes pozíciót.
4: Több száz éves tradíciót, hogy mi voltunk a megmondó emberek, úgyhogy mi tudtunk dönteni, hogy mit akarunk, meg úgy beszéltünk, ahogy akartunk. Mindenesetre 39 jelenlevő elnökből 10 tudtak lengyelül, 22-től, 20, most is úgy van, hogy a Ukrajnából jövő képviselők, azok mind beszélnek lengyelül. Fehéroroszországi konferencia elnöke ugyancsak ott tanult. Észtországi elnök ugyancsak lengyelül beszél.
5: Gondolom, Litván is tud lengyelül.
4: Litván nem tud lengyelül.
5: Nem?
4: Litván csak angolul tud. Amerikai angolul tud, úgyhogy ez van. meg a saját anyanyelvét. Uh-huh. Úgyhogy...
5: Értem, tehát ez akkor ez a lengyel...
4: Ez az egyik a nyelv. Másik az értékek, ahogy bemutatják. És itt az értékekre nem arra gondolok, hogy valaki evangélium elleni dolgokat
5: nem, hirdetne, de a prioritásokkal...
4: hanem mire helyezi a hangsúlyt. Tehát milyen problémák azok, amelyek fontosak. Legyen az szó például a nyugati egyházok közül, nyugat-európai egyházok közül, sok helyen a nők kérdése, például csak vegyünk egy kérdést, nők kérdése az fontos, és az inkluzivitás, tehát a nyitottság mindenki számára. Tehát az inkluzivitás alatt mindenképpen ott vannak a LGBTQ közösségnek a jogai, és nem is annyira a jogai, hanem a méltósága. Tehát, hogy fogadjuk el őket is, mint aktív tagjai az egyháznak, és hogy lehet velük kommunikálni, hogy lehet jobban becsatolni az egyházi életbe. És a harmadik kérdés, ami nagyon fontos, ez a házasság, tehát az újra házasultak szentségi élete. Ez a három másképp van teljesen nyugaton értékelve, mint bizonyos volt kommunista országokban.
5: Beleértve a lengyel blokkot.
4: Mindent. Uh-huh. Tehát mondjuk a volt kommunista országokat, igen. Ez itt most igen. Inkább azt mondom, nem is Közép-Európa, uh-huh. Hanem volt kommunista országokban. Tehát ez antropológiai kérdés valójában, tehát hogy látjuk az embert, mi az embernek a teljessége. Tehát ha valaki, például az Amoris Laetitia azt mondja, hogy férfi és nő, ez a házasság, ami az egyház tanítása szerint van, ez érvényes egész Európára. De már a finomítás már ott van, hogy akkor a nem házasság, hanem életközösség is van, és nem csak házasság. Az életközösség az már nyitott mindenkire, hogy úgy mondanánk, bizonyos felfogás szerint nyugaton, és még a közép-európai országokban az államok olyan törvényeket hoznak. Tehát vannak ilyen kapcsolatok, amelyeket az állam elismer, és ad bizonyos jókat.
5: Igen.
4: Tehát az egyház itt mondhat, amit akar, az egyháznak a tanítása biztos, hogy nem mérvadó, se itt, se ott. Tehát se a volt kommunista országok területén, se Nyugat-Európában, mert a politikának és a társadalmi fejlődésnek megvannak a saját adottságai, amely teljesen más irányba megy. Sokkal kirívóbb az LGBTQ elfogadása, amely nyugaton sokkal nyitottabb, mint a volt kommunista országokban. Én ezt azzal magyarázom, hogy a volt kommunista országokban az ortodox felfogás és világnézet erősebben jelen van, mint nyugaton. És az ortodox világfelfogás az nem, hogy nem veszi komolyan ezt a kérdést, hanem abszolút elzárja ennek a kérdésnek a tárgyalását. Tehát ez nem téma. Ezt ki kell zárni, mert ez mind kezdődik attól, hogy ez nem normális, perverz, természetellenes, meg hasonló, tehát ezzel nem kell foglalkozni. A házasság terén, pedig az újraházasulták terén, egyszerűen itt is megvan ez a vonal, hogy amíg Ferenc pápa és bizonyos nyugati egyházak azt szorgalmazzák, hogy hogy lehetne ezeket az embereket segíteni, mert arról van szó, hogy tehát az egyháznak a feladat nem az, hogy kizárjon, hanem hogy befogadjon, akkor ezt lehet az Amoris Laetitia szabálya alapján, bizonyos elvek alapján, hogy lehet közeledni ezek az emberekhez. Addig nagyon sok közép-európai ország ezt abszolút a priori kizárja. Uh-huh. Tehát itt csak egy dolog van, vagy rendezett szentségi életben vagy, és akkor járulhatsz a szentségekhez, vagy abszolút nem járulhat szentségekhez. Tehát ez egy olyan dolog, ami nem tudom, hogy lehet visszavezetni teljesen a jézusi tanításhoz, amikor ő elég soha valójában erről nem nagyon beszélt. Tisztelte a házasságot, és tisztelte a hűséget, és erről sokat beszélt, szeretett, meg hasonló dolgok. De mivel a házasság nem volt úgy ismert, mint ma, legyünk őszinték, akkor nem is nagyon foglalkozott ezzel. Tehát ez, van az egyháznak egy feladata, hogy foglalkozzon ezzel, de az egyháznak a fő feladata az, amit az egyház törvénykönyv utolsó kánonja van, salus animarum, a lelkek megváltása vagy üdvözítése az egész egyház feladata. És minden törvény, ami előtte van, csak annak szolgál, hogy hogyan tudjuk az embereket segíteni ezen az úton. Mert az üdvösséget mindenki maga nyeri el, a közösség az nagyon fontos, mert segíthet, és imádkozik érted, és támogat, de a végén mindenki egyedül állott az Úr előtt, és ő fog felelni érte.
5: A papság, a szerzetesek létszáma Európában drasztikusan fogyott az elmúlt évtizedekben, a templomlátogatottság is Skandinávia, francia terület, német terület, mindegyiknek megvannak a saját gondjai, problémái, de gondolom én mindenhol megvan az az egészséges kovász, elkötelezett keresztény réteg, amely ígéret a jövőre. Szabad temetni, vagy nem szabad temetni a kereszténységet Nyugat-Európában?
4: Nem temetném sehol se, se Nyugat, se Közép, se Kelet-Európában. A kereszténység mindig is, amióta megjött, vagy megérkezett Európába, mondjuk ezt így 2000 évvel ezelőtt, mindig is jelen volt, és szerintem jelen is lesz. Változik a formája, a jelenlét formáját. Amikor azt mondjuk, hogy hanyatlik, akkor össze, mivel hasonlítjuk össze? Vagy mihez hasonlítjuk, hogy mikor volt magasan? Akkor, amikor kötelező volt vasárnap menni templomba, és ha nem menti, akkor kizárt a közösség, mert a faluban mindenki tudta, ott voltál, vagy nem voltál, vagy államilag is büntetett volt. Tehát vannak ilyen dolgok, amik hozzátartoznak a kultúrához, és nem a valláshoz. Tehát vallásos kultúra volt, hogy templomba elmész, mert illet. Ma sokkal tudatosabban kell dönteni, ez az egyik dolog. Másik dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy a vallásosságnak is vannak különböző formái. Tehát mi Európában a jólétnek köszönhetően egy hihetetlen liberális olyan értelemben, hogy vallás nélküli társadalomba torkolódtunk. Ezek a különböző társadalmi dolgok, számítsuk a 68-as egyetemista nyugtalanságokat, ha szabad ezt így mondani, a tüntetéseket, és az utána következő nagy ideológiai változásokat. Nem szabad elfelejteni ugyancsak azt is, hogy tudatosan is vallás ellenes, agnosztikus volt nagyon sokszor a kultúránk Európában, és ez már a francia forradalomtól is jelen van. De azt is tudni kell, hogy soha nem voltak az emberek annyira vallásosak, mint ahogy a számok mondják. Ha annyira vallásos lett volna Franciaország, akkor nem tudnám elképzelni, hogy a nagy francia forradalom akkor a templomírtást végzett. Vagy a Spanyolország annyira katolikus lett volna 36-tól 39-ig, akkor nem hiszem, hogy annyi ezer szerzetes, meg papot, meg mindenkit kivégeztek volna. Meg világítottak. Most sorozatban gyártjuk a boldogokat és a szenteket a spanyol polgárháború idejéből, ami mutatja, hogy nem volt ez annyira pont katolikus az az ország, és most sem annyira katolikus. Vannak katolikusok, és hála Istennek. Tehát én nem temetném el az egész dolgot. A másik dolog a gazdasági kérdés. A templomok fenntartása az egy őrült drága dolog. És ha nincsenek hívők, akkor minek a templom? 12-13 táján beszélgettünk először nagy Becskereken a templomokról. Annyit sikerült, hogy volt, két év ezelőtt volt egy nagy konferenciánk, 56 templom van a délvidéken, amelyek hívők nélkül vannak és esnek szét, katolikus.
5: Óriási méretű templomok, egykor is vált települések.
4: Ez az, ez az. És most mi van, hogy mondják, patriotizmus az, hogy ott tovább esnek szét, és nem szedjük őket szét. Mert eladni őket mi nem tudjuk, mint nyugaton. Mert nincs ember.
5: Hát igen.
4: Semmilyenféle ember nincs. Nem csak, hogy nem katolikus hívő, hanem az emberek mennek el.
5: Igen.
4: Módos, valami 4000 lakos, most 1000 hívő, 1000 ember van, nem hívő. 1000 ember, abból van egy 10 katolikus. Többi pedig hitetlen, vagy tehát itt nem hitetlen olyan rossz értelemben, hanem vallás nélkül, tehát egy indiferens emberek. Különleges helyzet a holland egyház helyzete, amely a II. Vatikáni zsinat utáni 10 évben az abszolút zárt konzervatív felfogásból a szuperliberális lett. Tehát a 69-ben például a Verbita rendvezetősége egy káptalanon, tartományi káptalan döntött, hogy többet nem fogadnak hivatásokat. Már a missziós gondolat meghalt. Az a gyarmatosító hatalmatnak a kézben-kézben járó vallási elnyomásnak a jele volt a missziológia, meg a misszió, és azt nem kell többet. Úgyhogy ez változott. Tehát biztos, hogy sokkal nyitottabb most mindenféle lelki igényre a holland egyház is. De a holland egyház oda jutott, amit Jézus is mondott, hogy kicsi közösség. Tehát Jézus sohasem írta, hogy mindenki keresztény lesz, meg katolikus, meg mit tudom én, meg minden faluba kell, hogy legyen templom. Mi több, amikor a szamáriai nővel beszélgetett, az, hogy nem kell templom. Minek? Ti azt mondjátok, hogy Szamária, mi azt mondjuk, hogy Jeruzsálembe, és eljön az idő, mikor nem kell. És ezt nem veszünk sohasem komolyan, hanem mindenki a saját emberi hűségának a megvalósítására nagyobb és nagyobb székesegyházat akart építeni. Ennek az ideje elmúlott, Tehát ez emberi probléma, nem vallási, emberi probléma, ugyanis mikor járom a világot, látom, hogy a világ legtávolabbi részein is mindig vannak olyan hű, nagy katolikus lelkek, amelyek megalomán projekteket valósítanak meg, csak azért, mert tudnak elég pénzt összegyűjteni. Tehát ez egy hihetetlen dolog, hogy mennyire ördögi ez a dolog, amely félrevezeti a katolikus embereket, hogy minél nagyobb, minél szebb. Tehát bizonyos értelemben értem, mert Istennek a legjobbat, legszebbet akarjuk adni, de mikor az ember elmegy Szentpéter bazilikába, azt mondja, ma ezt lehetetlen volna megcsinálni.
5: Hát egy elefántcsomparti elnök megpróbálta, és fölépített egy nagyobb templomot, mint ami a Szentpéter, de kong az ürességtől, azt hiszem.
4: Abszolút, igen.
5: Németországról szóljunk még, meg Ausztriáról, nagyon jól ismert az osztrák egyházat, lelkipásztorkodtál is ott, és a rendet történetében is átélted ezt a szekularizációs apályt, ami a hivatásokat, meg a papi utánpótlást érinti. Osztrák kereszténység.
4: Na most egy kitérnek erre a hivatások kérdésére, mert az egy nagyon fájó pontja az európai egyháznak. Nagyon sokszor, amikor hivatásokról beszélünk, akkor a papi szerzetes hivatásokra gondolunk, mint az egyházban az lenne a legnagyobb probléma, mondjuk bizonyos értelemben. Szerintem a hivatások sokasága az első apostoli egyházban sokkal nagyobb volt. És nagyon kevés apostol mellett rengeteg más ember volt, aki szervezte az egyházat, és az egyház növekedéséhez hozzátett. Ilyen értelemben világos, hogy a 2000 év folyamata, amit nem lehet csak úgy lesöpörni az asztal, oda vezetett, hogy az eukarisztia köré építjük az egyházat, ami nagyon fontos és igazi, Jézustól jön az egész. A kérdés az, hogy milyen sűrűn és mennyi helyen a eukarisztia. Tehát ez egy olyan
5: fejlő... Minden 10 faluba egy.
4: Na látod, ez már volt akkoriban, tehát ez egy nagyon racionális hozzáállás volt, mint hogyha a mai időket néznénk. Ma sajnos vannak, akik 20 falut vezetnek papok, Európában is már. Az osztrák egyház az külön, mint a német, tehát sokkal emberibb vonásai vannak, kevésbé strukturált, mint a német, és kevésbé racionálisan dönt dolgokról, hanem inkább még benne van ez az érzelmi hozzáállás.
5: A népi vallásosságnak
4: a megőrzése, ez nagyon fontos. És a különböző karizmák felismerése Ausztriában kb. Épp olyan szinten van, mint Németországban. Habár az osztrák egyháznak kevesebb pénze van, és ezért kevesebb a fizetett munkása. Tehát a német egyház az teli van, a második legnagyobb
5: munkaadó
4: Németországban az állam után, ami ugyancsak felveti a kérdést, hogy ez kell-e ez. Nem volna ennyi pénz, mi lenne. Tehát a szinodális út,

0: nekünk véges az életkorunk, mi mindent meg akarnánk oldani most gyorsan és egyből. Ezek folyamatok. Ferenc pápa egy nagyon relax módon nézett ezekre a dolgokra, hogy jó, van egy folyamat, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Nem muszáj, hogy lássam én is a végét a folyamatnak, de ez kell egy nagyság. Itt használnám a Szentléleknek a nevét, hogy a Szentlélek vezet, az generációkon áthidalva vezeti az egyházat, és nem csak egy zárt 20 éves ciklusban.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Németh László belgrádi érsekkel beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: A Bohanergész együttes felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Éjszakai hangolunkban a Gábor Antal trió és a Koncz Krista Group felvételeiből válogat Mári Szabó Eszter.

A Gábor Antal Trió és a Konc Krista Group felvételeiből válogatott az Éjszakai Hangoló szerkesztője Mári Szabó Eszter. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Harcsik Róbert bemondó, Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Bójás János és Fülöp Csaba. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A szeretőnő közelengedi magához a másik embert. Teret enged a kibontakozásnak. A közelségben kapcsolódást élünk meg. Meg tudunk nyílni, megmerünk mutatkozni olyannak, amilyenek vagyunk, és el tudjuk engedni magunkat. A közelségben érezzük, hogy össze vagyunk kapcsolva másokkal. Találkozásban van részünk. Ha azon kesergünk, hogy kevés közelséget tapasztalunk, akkor másoktól akarjuk megkapni azt, amit először önmagunkban kell meglelnünk. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, közel vagyok önmagamhoz? Kapcsolatban állok az érzelmeimmel és a szükségleteimmel, a vágyaimmal és a félelmeimmel? Érzem-e önmagamat? Nem is a külső közelséget keressük, hanem a belsőt. Amennyire közel vagyunk önmagunkhoz, annyira tudunk másokhoz is közel kerülni. De nem csak a közelségre való vágyat ismerjük, hanem a túl nagy közelségtől való félelmet is. Ez utóbbinál az az érzésünk, hogy nem húztuk meg kellőképpen a határainkat, hogy nem tudjuk megfelelően kifejezni azt, ami bennünk van. A másokkal való közelségben néha attól is vélünk, hogy ráláthatnak a legmélyebb fájdalmunkra, vagy azon vágyunkra, amelyet önmagunk elől is el akarunk rejteni. A szeretőnő érzi, hogy mennyi közelségre van szüksége, hogy mely ponton szeretne megnyílni, de azt is, hogy hol vágyik inkább elhatárolódásra és védelemre. Figyel magára, közel van önmagához. A bennünk lévő szeretőnő teret ad magának a személyes kibontakozásra, és ezt megadja másoknak is. Így marad eleven a szeretete. A szeretőnő türelmes, vagyis bízik a fejlődésben. A nők sokszor türelmetlenek a férfiakkal. Ha ők intenzív fejlődési utat jártak be, azt várják, hogy a férfi is hasonlóképpen alakuljon, remélve, hogy így egyre több mindent tudnak megbeszélni a kapcsolatukban, és több közös tapasztalatuk lesz. A férfi azonban nem akarja olyan mértékben megosztani az érzelmeit, mint a nő. A férfi sok mindent magában dolgoz fel. A férfit inkább egy betegség, vagy az életében történő nagy változás indíthatja el a fejlődés útján. Ilyenkor van szüksége a nőnek a benne lévő szeretőnőre, aki hagyja a férfit, és megadja neki a maga idejét. A nőnek bíznia kell magában, hogy elég értékes a férfi számára ahhoz, hogy együtt akarjon fejlődni vele. Ha a nő követelőzni kezd, a férfi bezárkózik. A férfi másképp járja az útját, mint a nő. A szeretőnőben bizalom van, időt ad a férjének. Elsősorban akkor tud szeretőnő lenni, ha képes megbocsájtani. Ez nem fejben dől el. Ehhez először meg kell engednie magának, majd fel kell dolgoznia a haragot és a csalódást, hogy később újra meg tudjon nyílni. Felül kell emelkednie önmagán, hogy újra képes legyen találkozni a másikkal. Ebben segítségére lehetnek azok az emlékek, amikor neki bocsátottak meg. A másoktól akkor kapott szeretetet tudja most továbbadni. A szeretet odaadás, a másik és önmagunk elengedése. De nem önfeláldozás. Az a szeretet, amely feláldozza magát a másikért, sokszor keserű. Az áldozat gyakran elkövetővé lesz. Azért áldozom fel magamat a másikért, hogy megkötözzem őt. Aki feláldozza magát valakiért, az nehezen tudja elengedni a másikat. Jézus önmagát adta értünk áldozatul. Az ő áldozata sikerült. Ám ha azonosulunk Jézus áldozatával, azzal túl sokat követelünk magunktól. Vagy Jung megfogalmazásában, egy archetipikus képpel azonosulva nem vesszük észre áldozathozatalunk rejtett agresszív részeit. A szeretőnő negatív oldala valóban az, amikor birtokolni akarja a másikat. Amikor túl sok közelségre vágyik úgy, hogy nem enged teret a kibontakozásnak, amire pedig mindenkinek szüksége van. Éretlen marad a nő szeretete, ha könyörög a férfi szeretetéért. Az érett szeretet odaadja magát a másiknak. Ugyanakkor azt is elfogadja, ha elér egy határhoz. Vagyis, ha a férfi nem tudja befogadni az ő szeretetének megnyilvánulásait, vagy ha nem figyel rá kellőképpen, vagy ha kielégíthetetlen a férfi szeretet igénye. Vannak férfiak, akik megrekednek a szeretetnek egy infantilis igény szintjén, és ezért sosem elég nekik a szeretet. Ilyen esetben nagy kihívást jelent a nő számára, hogy ne hagyja, hogy felőrölje őt a férfi anyai szeretet utáni vágya,
és mégis megmaradjon szeretőnőnek. A szeretőnő nem engedi, hogy elszakítsák önmaga és az élet szeretetétől. Szeretetében érzi önön értékességét, és nem engedi, hogy a másik ráerőltesse az élet felfogását. Szeretetét nem áldozza fel a férfi szeretetre való képtelenségéért. Mária Magdolnában a szeretet iránti vágyunk és a szeretetet tápláló erőnk is megmutatkozik. E képet szemlélve erőt meríthetünk ahhoz, hogy képesek legyünk szeretni.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Hányszor vagyunk úgy, hogy egy ismerős és sokat olvasott életműből egyszer csak felcsillan valami új, ami korábban elkerülte figyelmünket. Így voltam én is, nem is olyan régen, Petőfi Sándor egy költeményével, melyre valamilyen oknál fogva nem ragadt rá a figyelmem, pedig nagy vers, majd meg fogják látni, nagyon nagy. Átolvastam nem is egyszer Petőfi verseit, itt is szóltam önöknek sok alkalommal Petőfi költeményeiről. Nos, ez a költemény, melyről most beszélni szeretnék, az Elinnét, El-e városból című verse. Nem tudom, mennyire ismerős ez önöknek. Petőfi két alkalommal tett neves, ünnepelt költőként már nagy utazást a történelmi Magyarországon. Persze utazott ő mindig, de ezt a két körútját nem utolsó sorban azért tette meg, hogy személyes élményeket szerezve, papírra is vesse, meg is ajándékozza széles olvasótáborát azoknak a vidékeknek a leírásával, melyek örömet és lelki gazdagodást adtak neki. Két ilyen útja volt, mint tudjuk. Az egyik az 1845 áprilisában megkezdett út, mely az irodalomba Útirajzok címen lett ismert. A másik a rá két évre 1847 májusában történő kelet-magyarországi erdélyi útja, mely úti levelekként ismeretes az irodalom történetében. Ezt barátjának Kerényi Frigyesnek írja. Kerényi Frigyes az a költő barátja, akivel aztán majd Eperjes mellett meg is látogatja Petőfi Eperjesen Kerényi Frigyest, és Tompa Mihály egy erdei lakot versel meg, költői versengés alakul ki közöttük, egy erdei lakról írnak mind a hárman, Tompa is, Petőfi és Kerényi Frigyes is. Kerényi egyébként 1850-ben, mint annyian, kibújdosik az országból, az új világba, Amerikába kerül, és viszonylag fiatalon, 31 éves korában hal meg. Nos, ez utóbbi többek között azt különbözteti meg az elsőtől, hogy megszakítja útját. Szalontán Arany János látogatja meg, és innen visszatér Pestre. Megérkezése után két héttel újra felül a gyorskocsira, ugyancsak keletnek indul, aztán fel északnak, Gömörbe, ahol Tompa Mihállyal is találkozik. Ungváron, Munkácson jár, nagy versek őrzik ennek a hosszú vendégeskedésnek emlékét, de az igazi cél, kedves hallgatóink, Szatmár, ahol már csak karnyújtásnyi távolságban van Szendrei Júliától, jövendőbeli feleségétől, akit aztán szeptember 8-án vesz feleségül. Az ismert körülmények között, erről is beszámol egyébként Kerényi Frigyesnek, ajánlom figyelmükbe a 15. levelet, ebben írja meg, hogy esküvőn középkori regényességgel ment végbe az erdődivár kápolnájában korán reggel. Szerettük volna én is, menyasszonyom is, helyhez és alkalomhoz illő, komoly és ünnepélyes arcot ölteni, de sehogyan sem sikerült. Folyvást mosolyogtunk egymásra, s ha én olyan szépen mosolyogtam, mint feleségem, úgy esküszöm neked, hogy egy angyal festő képíró előtt a legtökéletesebb mintául szolgálhattam volna. Hát ilyen szellemes stílusban ír esküvőjéről, és úgy fejezi be ezt a levelet, hogy igen, hazugság, amit tartanak közönségesen, hogy a házasságban megszűnik a szerelem. Én még most is oly forrón, oly lángolón szeretem feleségemet, mint hajdanában nőtlen koromban. Pedig már egy hét múlva két hete lesz, hogy megházasodtam. Jellemző Petőfi humorára nagyon ez a levél, a 15. levél. Aztán véget érnek a mézes hetek Koltón, koltói kastélyban, és már megszületett a legszebb Petőfi költemény a szeptember végén, amikor most már kettesben, az őszben, olyan, mint a filmet forgatnának előttem, Kolozsvárra utaznak. Kolozsvárra mindig el szeretett volna menni Petőfi. Dézsen utaznak át, Kolozsvár felé menet. Egyetlen egy vers születik Dézsen, mely szinte nyitánya, bevezetője az El innen, Ele városból című költeménynek. De lássuk, mit ír az úti levelekben, hogyan hat rá a város. Aztán majd felolvassuk a verset is. Azt írja, ha Pestre megy az ember, a várostól már néhány mérföldnyire, szinte szemlátomást változnak az emberek, tárgyak, még úgy szólván a levegő is. Nem így Kolozsvár környékén. Itt semmi sem veteti észre, hogy egy ország fővárosához közeledik az utas. Tőle csak valami fél órányira kezdődik némi mozgalom, egy-egy elrobogó hintó, vándorlegények, s heti vásáros oláhok. Midőn beértem Kolozsvár külvárosába, hirtelenében azt gondoltam, hogy Debrecenbe jutottam. Apró parasztházak, s az utcán feneketlen sártenger, de amint berobogtunk a magyar kapu alatt a városba, megváltozott a világ, s nagyot lélegzettem örömömben, hogy Istennek hála csalódtam, benne valék a kicsiny, de élénk és kedélyesen tarka Kolozsvárban, melynek utcáit most gyönyörrel szemlélem Biazini fogadójának egyik ablakából. Itt említi ezt a fogadót, innen beszél majd a járókelőknek, a Petőfi rajongóknak az esti órákban, hiszen fáklyás menetet is rendeznek tiszteletére. És miről beszél? Nyilván a forradalomról, a szabadságról, miről is beszélhetne Petőfi? Valószínűleg meglátogatja, ezt nem írja meg, de egészen biztosan meglátogatja a Szent Mihály templomot, elmegy a Farkas utcai templomba, és megnézi Mátyás szülőházát is. De most már annyit beszéltem erről a versről, kíváncsivá téve önöket, hogy hadd olvassam fel. El innét, el-e városból. El innét, el-e városból. Fogjatok be hamarjába. Hadd rohanjak, hadd röpüljek más vidékre, más országba. Mind kívánkozám helyre, lelkemet mind vonta a vágy, s ugyan ez az érzelem most von tovább, maradni nem hágy. Nevezetes ez a város, tekintetem szerte széjjel, mint az üstökös kalandoz, s nem terik be nézésével. Össze-vissza tarkabarkán állnak új és régi házak, mintha képviselve volna itten minden eltűnt század. S történetkönyv ez a város, a történetek nagy könyve, minden utca és minden kő nagy dolgokról beszél benne, s a magyar szó árad itten minden.

0: Szépesen, így dicsően, el tehát, gyorsan innen. Ugye azonosulnak azzal a megállapításommal, hogy bizony ez egy nagyon jó kis vers, sőt, nagy vers. Tündérvárosnak látja Kolozsvárt, és így is akarja megőrizni emlékeiben. Ezért ismerős ez az érzés bennünk, hogy jaj, csak el ne roncsa valami azt az élményt, amit szereztünk egy helyről, egy városról. Ezért ismerős nekünk ez az érzés, Petőfi Sándor által megszólaltatott érzés ebben a versben is. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok Önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: Weiner Leó művét Kovács Béla szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.

Ma egy kristálytiszta hangú énekesnő sanzonjait ajánlom figyelmükbe, de mielőtt bármit is mondanék róla, csendüljön fel az első dal, amire mindnyájan ráismernek. Igaz, ez nem sanzon, hanem feldolgozás. Az énekesnő neve Nana Muscuri.

Verdi Nabucco című operájából a Szabadságkórus francia változatát énekelte Nana Muscuri. Az énekesnő görög. 1936-ban született Athénban. 23 éves korában egy énekversenyen az első két díjat ő vitt el, és ekkor ismerkedett meg jövendő férjével, Georgios Petsilával, a Canzone Trio vezetőjével. Muscuri igazi nyelvtehetség. Akcentus nélkül énekel franciául, angolul, spanyolul, olaszul és németül. 1961-ben már 1 millió lemez kelt el egyik dalából Németországban. Ekkor jelent meg első lemeze Franciaországban is, de ez nem keltett feltűnést. 1963-ban részt vesz az Eurovízió dalversenyén, és ekkor fedezi fel az angol közönség. Rögtön rábízzák egy show műsor vezetését. Itt találkozik Harry Belafonte-val, aki megnyitja előtte Amerika kapuit is. A franciák csak a 60-as évek közepén zárják szívükbe, szerelmes sanzonjaival, folk balladáival. Veled énekelek, szabadság, a Nabucco feldolgozás platina lemez lett. A következő percekben tehát Nana Muscurit hallják. A dalok Nincs más, csak a szerelem, a szerzők Denver és Delanoé, Drum Drum, igazi görögös hangzás, Lario szerzeménye, Mi messze a szerelem, Goragé Lömmel, ugyanettől a két szerzőtől a regényem egyik fele, a tisztás, és végül a forgandó szerencse. Ezt Sakel és Jourdan írta. Az előadó tehát Nana Muscuri.

0: Kedves hallgatók, ma Nana Muscuri sanzonjaiból válogattam.
1: Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Harriett a válogatott.

0: a Dzsábe felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra van. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Szeptember 5-én lett volna 80 esztendős Freddie Mercury, a Queen együttes énekese. A rockstarról néhány éve megjelent könyvről, a szerzővel, Körmenti Zsuzsannával beszélgetünk.

0: Évtizedekig állt az angol és a nemzetközi slágerlisták élén a Queen együttes és páratlan szólistája, akit már életében és halálában is természetesen sok legenda övezett. A magyar közönséget is a tenyeréből letette, ahogy mondani szokták, amikor 1986-ban Budapesten koncertezett a Queen együttes, és valami egészen csodálatos hangon, szívfájdító szépséggel és természetességgel énekelte el a Tavaszi szél című népdalunkat Freddie Mercury. Ez a csodálatos hang és ez a szenvedélyes színpadi show teljesítmény világszerte elbűvölte a nőket és a férfiakat egyaránt, mert a Queen koncert olyan volt, mint egy valóságos színi előadás.
1: Azt gondolom, hogy ez nem volt véletlen, mert hát főleg Mercury, de a többiek abszolút elfogadták az ő véleményét. Nagyon tudatosan törekedett arra, hogy amikor ők a színpadon előadnak, hogy az ne az legyen, hogy fölmennek egy akármilyen ruhába, farmerban, bármiben, hanem az látványként is élmény legyen, tehát legyen egy színházi jellege.
0: Jelmezek, díszletek voltak, hát, ugye, és olyan mozgások is.
1: Igen, mert például az Andra Rócz által tervezett nagyon híres ez a legyező ruha, ez a fehér ruha. Egy korai, még a 70-es években tartott Queen koncerten szerepelt benne, ő is, és Brian May is. Ez például abszolút látványos volt, nagyon látványos volt.
0: Szinte barokk pompa valósult meg a színpadon.
1: Igen, és azt hiszem, hogy volt még egy törekvés benne arra, hogy meglepetést okozon a nézőknek. Például ez egy Jimi Hendrix emlékére tartott koncert volt, amit a Hyde Parkban tartottak, egy ingyenes koncert, és ott egy fehér kezeslábasban, egy szerelőruhában lépett fel, amiben ő annyira vékony volt, kétszer belefért. Én azt is olvastam, hogy akivel megvetette a Peter Hinz, nem kapott kisebbet, tehát nem kapott az ő véletére, mindegy, Mercurynak ez nagyon megfelelt, és ebbe adott elő több dalt. Utána egyszer csak levette magáról ezt a ruhát, és ott állt egy fehér balettdresszben a maga rendkívül vékony alakjával és nagyon érdekes mozgásával. Nagy hatása volt a közönségre.
0: Nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy mindkét nemet elbűvölte, hiszen ma már köztudott róla, hogy biszexuális volt, illetve életének utolsó idejét szenvedésekkel teli korszak már csupán saját neméből való társakkal osztotta meg. Hát a bulvár sajtó igen sokat rágódott ezen a csonton. Mi beszélgessünk inkább olyasmiről vele kapcsolatban, ami ennél sokkal fontosabb. Miben rejlett ennek a művésznek az elsöprő vonzereje? Mi volt a titka?
1: Tulajdonképpen azért írtam a könyvet, hogy én is rájöjjek. Azért néhány...
0: És ezt röviden nem is lehet megfogalmazni akkor?
1: Megpróbálok rövid lenni. Igazából három szóval tudnám ezt jellemezni. Az ő hangja, az előadó művészete és a mozgása. És talán a negyedik szót is oda kellene tennem, a maximalizmusa. Ő kifejezetten egy olyan egyéniség volt, de ezt nem csak visszaemlékezésekből tudjuk, hanem hát például a One Vision-nak a stúdió felvételét, ha valaki rászánja azt a pár percet és végignézi, ott látszik, hogy mennyire szereti kézben tartani a dolgokat, és noha rendkívül jó zenészek voltak, a Queen zenészek, azért ő egy irányító egyéniség volt. Olyan fajta tökéletességre törekedett, hogy aki nem ismeri őket, az megdöbben azon, hogy mondjuk a Roger Taylor instruálta, hogy hogy doboljon. De tényleg ez így
0: és
1: történt.
0: Elfogadták ezek
1: és elfogadták
0: ezek szerint
1: elfogadták, mert tudták, hogy amit csinál, az nagyon jó. És hát a Brian May is sokszor nyilatkozta, meg elmondta, hogy milyen jó volt vele együtt dolgozni. Rengeteget veszekedtek, de nagyon jó volt vele együtt dolgozni, és még jobban tetszik a Roger Taylornak a megfogalmazása, hogy Freddie olyan volt, mint egy energiatorony, hogy mindenkinek erőt adott, és mindenkit inspirált.
0: A perzsa származású, zoroasztriánus vallású, Indiában élt, de onnan Zanzibárba vándorolt család gyermeke, bentlakásos angol indiai iskolában járt, oda küldték visszatanulni a szülei Afrikából. Akkor még Farok Bulszarának hívták. A fiúk tanulmányai végeztével a család a zanzibári háború és vallásüldözés elől Londonba költ. Át, és tulajdonképpen ott kezdett komolyabban zenélni Freddie. Az angolos keresztnevet azt már korábban is használták az iskolatársai és a tanárai, de ezt a Mercury Family német csak Londonban már zenészként vette föl, úgy tűnik, hogy egy véletlen segítette hozzá, de neked a könyvben egy költői magyarázatod van erről.
1: A My Fairy King-ben szerepel először ez a név. Ó, Mercury anya, mit tettek velem? Nagyon érdekesek a dalszövegei, főleg a fiatalkoriak, de később is természetesen. Brian May írja, hogy ismét őt idézem, hogy amikor elmondta nekik Mercury, hogy ő most fölveszi ezt a nevet, akkor azt mondta, hogy azt hittük, hogy megbolondult, de később rájöttek, hogy ő egyszerű, hogy mondjam, szóval ő meg akarta teremteni magát. Meg akarta teremteni magát, függetlenül attól, hogy ő honnan jött. Ezek elég furcsán hangoznak, és én soha nem érzem azt, hogy ő megtagadta volna a gyökereit, bár ezzel is megvádolták, hanem sokkal inkább azt, hogy a brit zenei kultúra volt, és a rock zene volt a legnagyobb vonzerő számára zeneileg, és ez meghatározta azt is, hogy ő hova tartozzon. Tehát ő azt a benyomást akarta kelteni, miközben hát nem változtatott semmit, hát a hosszú fekete haja meg a szemevágása nagyon sokat elárultak arról, hogy ő nem egy európai származású ember. Valamiért ő neki ez fontos volt.
0: Mercurius egyébként az istenek hírnöke, ugye?
1: Igen, az istenek hírnöke. Igen, így van, úgyhogy én azt gondolom, hogy erre is visszamehetett. A mama ugyanazt mondja, hogy nem, hogy ez a születésével van kapcsolatban, vagy a csillagok állása, hogy a szűz jegyében a Mercury bolygó hatása alatt áll, és hogy emiatt, és mások is mondták ezt. Ugyanakkor nekem szöget ütött a fejembe, hogy az egyik fiatalkori fellépő ruháján kis szárnyacskák vannak a nadrágján és a kézelőjén is. És ezek a szárnyacskák egyszerűen behozták nekem hirtelen, hogy hát Hermész, ugye, Merkur, szárnyak voltak a bokáján. Mert hogy ő egy hírnök volt, ő volt az istenek hírnöke, és nem tudom elképzelni, hogy pontosabban később bizonyítást is nyert, mert utána kerestem, hogy ki tervezte ezt a ruhát, és kiderült, hogy Mercury instrukciói alapján tervezték meg ezt a fellépő ruhát. Tehát szerintem ő erről tudott.
0: Tehát ruha
1: hogy az istenek hírnöke, hát volt öntudata, az az igazság, hogy a tehetségéhez volt öntudata is.
0: Tudni lehet róla, hogy hosszú évekig tanultál zongorázni, a muzsikához tehát nagyon bensőséges kapcsolat fűz. Nem meglepő, hogy a dalokat zeneileg is elemzed, ami viszont a szövegelemzést illeti, abban is jeleskedsz, mert kimutatod a filozófiai, vallási, irodalmi utalásokat, átvételeket ezekben a szövegekben. Így az olvasó valóban közel kerülhet a világsikerű zene és szöveg forrásvidékeihez. Vannak olyan dalai a Queennek, amelyek kifejezetten transzcendens ihletettségűek. Azt hiszem, hogy szabad ezt a kifejezést használnunk. Akár istenkeresőnek is lehet nevezni ezeket a dalokat, és a zenekar tagjait, kiváltképpen Freddie Mercuryt.
1: Ez pontosan így van. Nagyjából 4 dal van, ahol kifejezetten vallási, biblikus témához kötődnek. Az egyiket azért venném ki, mert az igazából a karácsonyhoz, mint ünnephez kötődik, de hát az ugye Jézus születése, tehát ebben az értelemben ez is.
0: Megköszöni a jó Istennek kvázi, hogy
1: Istennek
0: adta nekünk a karácsonyt.
1: A karácsonyért. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez Brian May írta, viszont Mercury olyan mély átéléssel adja elő, és olyan komoly áhítat van a hangjában, szinte megrendült áhítat. Azért gondoljunk arra, hogy milyen karácsonyi dalokat hallunk mi, amikor bevásárlóközpontokban kóvájgunk karácsony előtt. Azért ez a dal nagyon különbözik ezektől, mert az az áhítat van benne, én ezt írom is a könyvben, ami csak a korai keresztényeket jellemezte, akik istentisztelet után még sírtak is, tehát annyira átitatódott
0: megérintette velük. Őket.
1: Na most ő zoroasztriánus volt, tehát föl lehet tenni a kérdés, hogy végül is mi köze volt neki a keresztény valláshoz. Nagyon messzire vezetne, hogyha én erről most mindent elmondanék, csak annyit mondok, hogy vannak érintkezési pontjai a zoroasztriánus és a keresztény vallásnak. A zoroasztriánus sokkal korábbi volt, például volt megváltó fogalmuk, aztán volt a feltámadásról elképzelésük. A jó és a rossz küzdelmeként írták le a hosszú-hosszú évezredeket. Ez az Ormuzd-Arimán féle nagy ellentét. Ezt csak azért mondom, és itt aztán nem is akarok erről többet mondani, hogy ez indokolja tulajdonképpen, hogy ő noha zoroasztriánus beavatási szertartásba részesül, de volt köze azért a keresztény hagyományokhoz. Arról nem beszélve, hogy ő egy Panchgani-ban, egy brit irányítású iskolában tanult, ott elég szabadelvűek voltak, de hát nyilvánvaló, hogy az anglikán egyház dominálta azt az iskolát.
0: És annak az egyházi ünnepeit nyilván tartották, meg ünnepelték.
1: Igen, és nem az ő, hanem egy másik embernek az emlékezéseiben olvastam, aki Pancskániban tanult, hogy minden vasárnap elvitték a gyerekeket a templomba. Most térjünk vissza a Queen dalokhoz, tehát van egy fiatalkori dal, az első Queen lemezen szerepel a Jézus című dal. Én nagyon szeretem ezt a dalt, azért szeretem, mert egyszerre Queen, és egyszerre valami egészen más énekbeszédnek mondanám. Tehát nagyon nagy szerepe van annak, hogy ő elbeszél egy történetet, Jézus történetét beszéli el, ahogy meglátták az emberek. Ha csak 5 ember ezután a beszélgetés után veszi a fáradtságot és meghallgatja ezt a dalt. Ez nagyon nagy élmény az a dal. Van egy heavy metalos középrésze, de az egész, hogy mondjam, szóval a Queen mindig is értett összeötvözni a különböző dolgokat, lásd Bohém Rhapsodia. Úgyhogy ez az egyik dal. A másik, az talán nekem még érdekesebb volt, Lukács evangéliumában, de 2 másik evangéliumban is szerepel a gadarai ember története, akiben a tisztátalan lelket Jézus kiűzi, és a disznóba űz, akik belerohannak a tengerbe. És ki gondolná, hogy ez egy Mercury dalban szöveggé tud válni? Ez önmagában egy döbbenetes dolog, ez a Madness. Miért fogta meg ez a történet? És én nekem az volt a megfejtésem, hogy ő, mint aki Indiában tanult hosszú-hosszú évekig, hogy megsajnálta a sertéseket. Tulajdonképpen a megváltó megszabadította az embert, de a sertések bűnhődtek, hogy úgy mondjam, és valamiképpen ő a sertés szempontjából éli át az egészet, mert azt mondja, hogy őrült sertés, ezt kiabálják körülöttem, és én a szeretet üzenetét hozom. Tehát ezek szó szerint benne vannak. Azért mondom csak, hogy Mercuryt néha annyira leegyszerűsítik az emberek, és olyan nagyon szimplifikált képet kapunk róla, hogy
0: tényleg hogy meg kellett írnod ezt a könyvet.
1: Hogy meg kellett írnod ezt a könyvet. Hát a harmadik az pedig az utolsó lemez, a Innuendo egyik dala, hogy minnyáján Isten gyermekei vagyunk. Ezt is ő írta.
0: A szavaidból kiderült, hogy mindenből merített, amihez csak hozzáfér, tehát autodidakta módon rendkívül olvasott és művelt ember lehetett, hogyha ezeket a szövegeket így tudta használni. Zeneileg pedig a beat, a rock, a heavy metal, a gospel, tehát nagyon sokféle könnyű zene.
1: És még a ragtime is belefér.
0: Még a ragtime is inspirálta. A klasszikus muzsika, főleg az opera, hát nem véletlen, hogy Montserrat Caballé-val együtt énekelt, aki egy világsztár. Gyönyörű szoprán hangú énekesnő volt, sőt, dalokat is írt neki Mercury, mert jó barátok lettek, miután megismerkedtek.
1: Igen, nagyon megható ez az ő kölcsönös szeretetük. Szinte rajongtak egymás iránt, és ez abszolút kölcsönös volt.
0: Rendkívül igényes muzsika volt, ez nem csoda, hogy ma is szívesen hallgatjuk, mert én úgy tapasztalom, hogy ma is játsszák a rádiók, és a mai fiatalok
1: ez
0: is megszerették.
1: Ez így van, mert én nem olyan régen voltam egy, a montreali Queen koncert, az az egyik legjobb koncert, egy új hangtechnikával, Londonban szinte majdnem ugyanabban az időben, tehát január végén műsorra tűzték, és nálunk egy alkalommal vetítették az Arena Plaza moziában. Hát tele volt a nézőtér, meg kell, hogy mondjam, és fiatalokkal volt tele. Tehát voltak ilyen korombeliek is, de kevesebb, sokkal kevesebben, és ezt jó volt látni.
0: A könyvajánló szövegedben, ami a hátsó borítón szerepel, azt írott, hogy a zseni mindig érdekes, akkor is, ha rockstar. Ezzel valahogyan azt is sugallott, hogy manapság sok esetben igen nehéz, talán már nem is életszerű és nem is időszerű a magas kultúra és a popkultúra éles elválasztása. Így gondolod?
1: Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, és hát annak idején mi még az egyetemen, a Kodolányi Gyula szemináriumain tanultunk erről, hogy a magas kultúrának mi köze van a popkultúrához, és hogy mik a határvonalak. Tehát ezt mindig föl kell tenni az embernek, mert most nagyon szimplifikálva az egészet, de én azt gondolom, hogyha a popkultúrába, de most ne a popzenére, mert itt rockzenéről van szó, hogyha ebben a kultúrában valami egészen különleges teljesítmény létrejön, és az a teljesítmény túlmutat önmagán, és a kor átlagán, és kulturális értelemben is jelentősége van, mint hogy az egész Mercury jelenségnek a 20. század század harmadik, én szinte azt mondom, hogy értelmezi azt az időszakot a lázadással, a különlegességgel, a közönségre tett hatással. Amikor nagyon nagy teljesítmény születik, akkor ne sodorjuk bele a popkultúrának a gödrébe, hanem ismerjük el, hogy a popkultúrán belül többet ér, mint a magas kultúrában egy huszadrangú teljesítmény.
0: Ez valószínűleg így van. Ez a különleges művész a világon sok millió embernek adott felejthetetlen élményt, és a vallomásod szerint te ebből a lelki-szellemi ajándékból szerettél volna valamit visszaadni, törleszteni. De hát megszámlálhatatlanul sok rádió és televízió nyilatkozat, újságcikk, könyv, interjú és emlékezés őrzi Freddy alakját és gondolatait. Jó néhány dokumentumfilm készült róla, és még egy világsikerű film is, a Bohém Rapszódia, amit ugyan te nem tartasz nagyon sokra, de hát mégiscsak sikerként járta be a világot. A te megközelítésed miben más, vagy miben ad többletet a róla kialakult emléktömeghez, hiszen tulajdonképpen az emlékezet kis csalóka.
1: Nagyon sokszor az hangzik el, hogy milyen bulikat rendezett, egy világra szóló bulikat rendezett meg, hogy hány üveg pezsgőt rendelt meg, hogy a bulikon minden megtörtént, hogy gátlástalanok voltak, és innen, és én
0: ilyen
1: azt
0: hedonista őrülteknek ábrázolja némelyik
1: emlékező. Igen, nagyjából igen. Őket. És igen, és még egyszer Brian May is azt mondta, aki egy kiegyensúlyozott csillagásznak tűnik néha.
0: És egy remek zenész.
1: És egy remek zenész, hogy mindenki azt gondolta, hogy itt csupa őrült jött össze, ilyen hedonista őrült, de hogy valójában ezek nagyon érdekes emberek voltak. Tehát azt akarom csak mondani, hogy ez sem olyan egyszerű, mint ahogy kívülről kinéz. Tehát én tudok olyan partijáról, ahol ő már az első nap valahogy kiütötte magát, és ott
0: nem is vett részt a
1: nem is vett részt
0: nagy buliban,
1: ami több napig tartott. Nem ő szervezte, hanem a Paul Prenter, a személyi titkára szervezte. De nyilván, hogy ő neki volt köze ezekhez, tehát nem azt akarom mondani, hogy nincs. De például az is milyen érdekes számomra, hogy valaki lemondta a részvételt egy ilyen ibizai partin, és akkor azt mondta, hogy szerez az utcáról embereket. Volt benne valamilyen hihetetlen nagy stílűség, nagy lelkűség, és ő nem ott látta a határokat, mint egy átlag ember. Nekem nagyon tetszik egy zoroasztriánus papnak a válasza az újságíró nőnek, aki monográfusa, és volt több könyvet is írt róla. Arra a kérdésre, hogy vajon Merkuri a mennyországba került volna, vagy a pokolba került volna, mert hogy a zoroasztriánus vallás szerint tulajdonképpen három napig várakozik a Csinvat hídnál a lélek, és utána eldől, hogy ő most hova került. Tehát ezért kérdezte. Zoroasztriánus pap nagyon-nagyon okosan és diplomatikusan válaszolt, meg kikerülte a döntési kérdést, és azt mondta, hogy én úgy tudom, hogy két dolog abszolút módon megvolt benne, ami a zoroasztriánusoknál nagyon fontos. A kedvesség és a nagy lelkűség. És nekem nagyon tetszett ez a válasz. Azt hiszem, így kellene viszonyulni hozzá, hogy a szépet, a jót, azt, hogy milyen sokat adott az embereknek, ezt kellene meglátni. Így és Gyula írja valahol, hogy csúcsokon kell mérni egy költői teljesítményt. Én azt gondolom, hogy ez más értelme, általános értelemben is használható és érvényes.

0: Joe Bonamassa felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1:30. Asztali áldás.
3: Sorsszerű találkozás a szeretett gombácskákkal és a vízikefirrel. A fermentált italok magyarországi szószólójával, Farkas Fruzsinával beszélgettünk kombucsa és vízikefir alapú italok kóstolása közben.
4: Az első írásos feljegyzés 2500 évvel ezelőttről van a kombucsáról, és az, hogy most itt te ezt kortyolhatod, az azt jelenti, hogy az elmúlt 2500 évben az összes birodalom széthullást, meg járványokat, éhínségeket túlélte, hogy egy ember mindig készített valahol kombucsát, és valaki másnak továbbadta, és csak azért lehet most itt az asztalomon nekem is, mert ez igazából túlélte a válságokat.
3: Miért jó nem csak a szervezetünknek, hanem a lelkünknek és a mentális egészségünknek is, ha élő italokat fogyasztunk? Hogyan gyógyítsuk magunkat és a minket körülvevő világot a fermentálással, ezzel az ősi tudással? Farkas Fruzsina nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
5: Ez a beszélgetés az Asztali Áldás című műsorba készül, és azért is örültem ennek a lehetőségnek, mert ezek a fermentált italok, amelyeket készítesz, úgy tűnik nekem a veled olvasott beszélgetések, interjúk alapján, hogy hát ők ilyen asztali áldások, mindenre jók, testtől a lélekig.
4: Abszolút, teljesen igaz. Hát amikor fermentálunk, akkor valójában mikroorganizmusoknak a millióval, vagyis milliárdjaival dolgozunk együtt. Ezek a mikroorganizmusok körülvesznek minket kívül, és belül is hordozunk őket, és azáltal, hogy ilyen italokat fogyasztunk, egyszerre gyógyítjuk a saját testünket, és a közvetlen környezetünket, és a szeretteinket is.
5: Ennek alapján nem értem, hogy miért nem csináljuk mi ezt minden, mert valójában ez nem igényel különösebb nagy konyhai tudást, vagy felszereléseket, tehát ezt bárki meg tudja otthon csinálni. És hát a kovászoláshoz, illetve a borkészítéshez hasonlóan, ez is egy ősi technológia. Hogy felejthettük el?
4: Azért az elmúlt 100-150 évben nagyon sok mindent elfelejtettünk, ami ősi tudásnak számít, ahogy a fermentálás is. És amiket példát hoztál, a kovászolás és a borkészítés, az annál sokkal komplexebb. Szóval valójában ilyen fermentált italt otthon készíteni valóban tényleg mindenki tud, és a nagymamáink is készítették, és a dédmamáink is, és Magyarországon évszázados múltja van amúgy ezeknek az italoknak. Most egy nyugati trendnek gondolják sokan a kombucsát, pedig valójában összefonódik az egész gasztrotörténelmünkkel. Régebben gombateának is hívták, és vagy szeretett gombácskának, amit azért neveztek így, mert hogyha megosztjuk valakivel, akkor csak több lesz belőle, ugyanúgy, mint a szeretetet, hogyha megosztjuk, vagy hogyha a tudást megosztjuk, vagy hogyha a hitet.
5: És neked is elég kanyargós volt azért az életutad, amíg megtaláltad a szeretett gombácskákat és a többi fermentált alapanyagot. Politikatudományt tanultál, ha jól tudom, ráadásul külföldön is, aztán itt találtad magad Magyarországon, és ez volt az, ami magába szívott. Mi volt az, ami annyira magával ragadott?
4: Hát igazából politikát is azért tanultam, mert már nagyon fiatal korom óta van egy ilyen küldetéstudatom, hogy a környezetünket megvédjük, illetve a természet gyógyítsuk. Erre próbáltam mindig eszközt találni. És valahogy aztán nem is tudom, hogy én találtam-e meg a fermentált italokat, vagy a fermentált italok és a mikroorganizmusok találtak meg engem, mint szószólójukat, de valahogy összefonódott a sorsunk, és hát nagyon sok pont volt az életemben, ami tényleg sorsszerű, tehát akkor nem feltétlen volt tudatos a döntés, hogy ezzel foglalkozzak, de arra irányítottak engem, hogy végül itt kössek ki, és ezzel foglalkozzak. Szerintem nagyon fontos az, hogy ezt a tudást visszajuttassuk az embereknek, mert ez egy olyan ősi elveszett tudás, ami gyógyít minket is, és hogyha ezzel foglalkozunk tényleg, akár heti 1-2 órába, tehát nem is kell így nagyon túl gondolnia, hogy mondtad, bárki meg tudja otthon csinálni, nem kell hozzá semmilyen extra felszerelés, odafigyelünk 1-2 dologra, és ezáltal rengeteg káros szert tudunk kivenni a szervezetünkből, és nagyon sok jótékony hatású baktériumot visszavinni a szervezetünkbe. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, és ez nekem nem egy munka, ez nekem abszolút hivatásommá vált, hogy ezzel foglalkozzam, és ezeknek az italoknak a készítését én tanítsam, és hogy minél többen helyre eljutassuk.
5: Ha valaki szkeptikus ezeknek az italoknak a hatásával kapcsolatban, akkor hogyan győznéd meg őket? Tehát mi az, amit konkrétan el tudsz mondani, hogy igen, erre jó egy vízikefír, erre jó egy kombucsa?
4: Ez a mikrobiom témára vezethető vissza. Igazából én úgy győzném meg őket, hogy próbálják ki. Tehát, hogyha egy hónapon belül nem érzik a hatását, akkor nyugodtan elengedhetik. Érezni és látni fogják a hatását, hiszen ezek a jótékony baktériumok valójában nincs egy dolog, amire kihatással vannak, hiszen a bélmikrobiumunkat és a bélflóránkat támogatják, ami az egész immunrendszerünket erősíti. A rétestet úgy kell elképzelni, mintha egy ökoszisztéma lenne. Tehát képzeljük azt, hogy a testünk az egy erdő vagy egy tó, és onnan fogjuk tudni megállapítani azt, hogy mennyire egészséges, hogy milyen magas a biológiai sokszínűsége, hányféle faj él rajta. A mi testünkön csak a bőrünkön több mint 9 milliárd ilyen mikroorganizmus él, és a bélrendszerünkben a 100 000-szerese. Tehát több ilyen mikroorganizmus lakik bennünk, mint a hány csillag van az égen, például, ez egy jó példa. És az elmúlt években, ahogy elkezdték egyre jobban kutatni a bélmikrobiomot és a mikrobiomot, azt vették észre, hogy ez a szám ugyanúgy a jobb bolygónkon is, a természetben is folyamatosan csökken. Tehát a biológiai sokszínessége a testünknek, az leköveti a bolygónak a biológiai sokszínűségnek a változását, és csökkenőben van drasztikusan. Ami azt jelenti, hogy rengeteg olyan feladat, amit eddig ezek a mikroorganizmusok láttak el, ez feltorlódik. Innen eredethető sokféle ételérzékenység, vagy intolerancia, mert eddig voltak olyan törzsek a bélrendszerünkben, akik ezeket lebontották, és hogyha hiányzik az a törzs, akkor nem veszi át, az emberi test nem alkalmas arra, hogy átvegye ezeket a feladatokat, ezáltal intolerancia alakul ki a szervezetben. Tehát nagyon-nagyon fontos szerepük van ennek a sok élőlénynek, akit hordozunk magunkban. És nem lehet azt mondani, hogy egy dolgot megjavít, mert az emberi test az nem egy autó. Nem tudunk úgy rátekinteni, hogy jó, kicseréljük ezt, akkor utána majd működni fog. Egy nagyon-nagyon-nagyon végtelenül komplex szervezet vagyunk, és arra van szükségünk, igazából mindenkinek arra van szüksége, hogy ezt a sokszínűséget, ezt megőrizzük és tápláljuk.
5: Hogy látod, hogy mennyire van erre itt nyitottság? Nem alkoholos italokat ígyunk, akár karácsonykor, akár születésnapkor, vagy bármilyen alkalommal, hanem éppen egy ilyen kellemesen szénsavas, adott esetben savanykás, vagy kicsit egzotikusabb ízvilágú fermentált italt.
4: Hát ez változó, amúgy ez a trend az egész világon növekszik, hogy csökken az alkoholfogyasztás, és az az érdekes, hogy a leggyorsabb növekvést ezt például Egyesült Királyság mutatja, ahol szintén hatalmas probléma az alkoholizmus a briteknél, úgyhogy szerintem itthon is azért fog ez nagyot nőni, mert van rá igény. És ahogy látjuk mondjuk Dr. Schwab Richardnak a mozgalmának a növekedését is itthon, aki ugye a zéró alkoholt javasolja életmódban, szerintem ez meg fog tudni telepedni, és meg fogunk tudni tapadni. Úgy tudjunk egy rutint beépíteni, hogyha az nem egy negatívum, tehát nem azt mondjuk, hogy én nem iszok, hanem azt mondom, hogy én kombucsát iszok. Tehát, hogy vagy én vízkefírt iszok. Tehát, hogy valami alternatívát választunk, és nem nemet mondunk valamire, hanem igent egy amúgy finom és tök pozitív hatású italra, mert úgy nem az lesz az érzésünk, hogy büntetjük a saját testünket, vagy megvonunk valamit tőle, hanem hogy valamilyen finom és egészséges alternatívát nyújtunk neki, amit amúgy szeretettel meg tudunk osztani a többieknek is. Hát azért én elég sok előadást tartok, és nem csak Budapesten, hanem abszolút utazok is járok az országban. Valahol nyitottak, valakik kevésbé nyitottak. Az a tapasztalatom, hogy miután megkóstolták, akkor jönnek, hú, ez nem is olyan rossz. Meg ja, hát azért az iható. Ha valaki már megkóstolta, akkor én onnantól úgy érzem, hogy nyertem. Azt kell elérni, hogy megkóstolják.
5: Hogyan készül el egy ital? Most itt előttem az asztalon van egy vízikefír alapú ananász ital, és egy másik, ami pedig ilyen egzotikus fűszerezésű kombucsa. Melyik hogyan készült el? Mi az alapja? Mennyi időbe telik?
4: Hát erre ilyen röviden, általában 2,5 órás egy workshopom, úgyhogy most csak ilyen nagyon alapokat fogok mondani. Most 2 nagy kategóriát kóstoltál te is, az egyik a vízikefír, a másik a kombucsa. Mind a 2 fermentált ital, ami irányított erjesztés, tehát mi választunk ki egy baktériumos élesztő kultúrát, egy úgynevezett SCOBY-t, aki végig fogja vinni nekünk a fermentációt. A vízikefírrel kezdem, az az egyszerűbb, ott egy fermentált limonádéról van szó. Ezek a japán kristálygombák, amiket itt látsz, bennük leginkább laktobacillusok, tehát tejsav baktériumok laknak. Nem kell megjenni, nem laktózt esznek, tehát laktóz érzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják, hiszen az alapja egy limonádé. Cukor van benne, víz, esetleg citrom és mazsola. És ezek a japán kristálygombák, amiket még beleteszünk. Fermentáció idő itt külső hőmérséklettől függően 1-3 nap. nagyjából, mire kész lesz az első fermentáció, és utána tudjuk másoderjeszteni, azt jelenti, hogy ízesítjük. Az esetünkben én, ahogy mondtad, egy ananászos viszikefirt készítettem, tehát ananászt tettem bele, hogy másoderjedjen, és ezáltal ízesítsem, és még sokszínűbbé tegyem azt, hogy milyen élesztők és baktériumok laknak benne. Ezzel szemben a kombucsa az picit komplexebb, ott egy hosszabb fermentációról van szó, ott nagyjából 5 és 15 nap között van valahol a fermentációs idő, itt is attól függ, éppen tél van vagy nyár van, és itt az alapját egy tea adja. Lehet fekete, zöld vagy fehér tea, de kísérletezhetünk vele gyógynövényekkel, kamillával, zsájával, igazából
5: bármilyen. Ez egy sima, abszolút boltban megvásárolható teáról beszélünk.
4: Igen. Igen, én mondjuk sokkal jobban a szálas teákat szeretem használni, hiszen azokban sokkal kevesebb a mikroműanyag, és elkerüljük általában a különböző adalékanyagokat, úgyhogy én szálas teát szeretek elsősorban használni, de lehet természetesen filtereset is, és mellé teszünk még cukrot. És ami itt az elengedhetetlen összetevő, ahogy a vizikefirnél a kristálygomba, a kombucsánál a kombucsa scoby, ami valójában nem az a furcsa réteg, amit ott látsz úszni. Az üvegekben ezt úgy kell elképzelni, mint egy ecetágyat, hiszen amúgy a kombucsában egy ecetsavas erjedés zajlik, hanem itt a mikroorganizmusoknak a kultúrája itt a folyadékban lakik. Tehát, hogyha lekapsz valakitől egy kombucsát, akkor igazából ott van már a kezedben az eszköz, amivel tudsz csinálni egy másik kombucsát. És ez azért fantasztikus, mert az első írásos feljegyzés 2500 évvel ezelőtt ről van a kombucsáról, és az, hogy most itt te ezt kortyolhatod, az azt jelenti, hogy az elmúlt 2500 évben az összes birodalom széthullást, meg járványokat, éhínségeket túlélte, hogy egy ember mindig készített valahol kombucsát, és valaki másnak továbbadta, és csak azért lehet most itt az asztalomon nekem is, mert ez igazából túlélte a válságokat.
5: Hú, ez hátborzongató, hogy belenézzünk most így a történelem mély kutyába, és akkor ott van az, hogy valaki egyszer elkészítette, és ez a bizonyos kombucsa scoby több ezer évet túlélt, legalább 2500 évet, ha nem többet.
4: Ez is egy bizonyíték a jótékony hatására, hiszen hogyha nem lett volna jótékony hatása, nem csinálták volna az emberek.
5: Mindig elképeszt engem az, hogy ki volt ez, aki először rájött arra, hogy hogyan lehet ilyet készíteni. Tehát akár a kovásznál, akár a borkészítésnél, hogy ki volt az az ember, aki rájött arra, hogy mit és hogyan kell csinálni ahhoz, hogy valami finomat létrehozzon először.
4: Hát igen, meg hogy honnan jött ugye az első kombucsa scoby. Ez így. Erre nincs válaszunk, ezt nem tudjuk megmondani. Ez ugyanúgy jött ide, ahogy mondjuk a maci, a cicám, vagy az első állat, vagy az első ember megjelent a földön. És igen, aztán ugye ez a generációs tudás, szerintem nem egy ember volt valószínűleg, hanem több száz, több ezer ember, akinek a kezén végigment, mire megalkothattuk azt a mostani receptet, ami itt van, illetve hát mi is folyamatosan alkotjuk a recepteket. Akik voltak nálam workshopon, ők is hazaviszik, ugye az indító kombucsát, de aztán ők a saját receptjüket tökéletesítik, lehet, hogy a kertből szednek hozzá a kukfüvet, vagy birsalmát használnak, ami a szomszédba termett, és akkor mindig picit változni fog az összetétele, mert mindegyik alapanyagon picit más mikroorganizmusok laknak, úgyhogy ezáltal is így sokszínűbb lesz, és a végére mindenkinek amúgy a saját kombucsája fog jobban ízleni.
5: Egy Michelin csillagos étteremben is dolgoztál. Ez volt ez a hely, ahol először találkoztál a fermentált italokkal?
4: Igen, igen. Alapvetően, hát hogyha a bort nem vesszük, ugye, hanem a kombucsát és a vízikefirt, akkor ott találkoztam ezekkel először. Az elmúlt években egyre nagyobb trend az alkoholmentes életmód, és emiatt sok étteremben most már alkoholmentes italpárosítást is készítenek a fogások mellé. És ez azért fontos szempont, hiszen ezekben az alkoholmentes italokban is egy olyan komplexitást kell létrehozni, ami hasonlít egy boréhoz. Viszont ugye sokkal limitáltabbak az alapanyagjaink abból a szempontból, vagy az időnk, hogy itt le kell csökkenteni a cukormennyiséget, mert nem fogunk tudni 7x1 deci gyümölcslevet meginni egy 15 fogásos vacsora mellé, mert az rengeteg kalória, és eltelítene. Úgyhogy ezért nyúltunk elsősorban amúgy a fermentált italokhoz, mert természetesen alacsony a cukortartalmuk, illetve van bennünk egyfajta komplexitás.
5: És akkor itt is saját recepteket kísérleteztetek ki, úgy, ahogy a workshopjaidat elvégző emberek szintén a saját szájuk íze szerint készítenek egy ilyen italt otthon.
4: Igen, abszolút. Csak otthon azért ez jobb, mert ott nem kell hétről hétre megtenni a lehetetlent, ami az, hogy létrehozni ugyanazt az ízt. Nem fogjuk tudni létrehozni ugyanazt az ízt. Természetesen nagyjából létre fogjuk tudni egy hasonlót, de ha télen fermentálok egy kamillás kombucsát, vagy nyáron fermentálok egy kamillás kombucsát, teljesen más íze lesz a kettőnek azért, mert a külső hőmérséklet más, a levegő összetétel más, mert ugye a mikroorganizmusok, akik éppen élinkebbek, vagy kevésbé élinkek a hőmérséklet miatt, teljesen mások, úgyhogy ugye az alapanyagok is változnak, ezért nagyon nehéz újra kreálni egy kombucsát, igazából nincs kettő ugyanolyan.
5: Téged milyen növények ihletnek meg? Hogyan alakítasz ki egy saját személyre szóló receptet magadnak? Mi az, ami ilyen ízvilágot akarsz érezni? Vagy ha tényleg néha annyira kiszámíthatatlan, hogy egy kombucsa, vagy éppen vízikefér italának milyen ízmélysége lesz, vagy milyen egyéb más ízeket szed össze?
4: Hát van pár ilyen szabály, hogyha alapvetően is szereted az alapanyagot, akkor valószínűleg a fermentált italt is szeretni fogod, vagy ahogy te is zöldségeket csinálsz, ez erre ugyanúgy igaz. Én nagyon sokat járok erdőbe és természetbe, és sok gyógynövényt gyűjtök alapvetően, tehát kakukkfüvet szedek, vagy vadalmát, vagy bármit, és elsősorban én azokat szeretem a legjobban, amiket tudom, hogy honnan jött az alapanyag, illetve valamilyen izgalmas íz kötődik hozzá, vagy egy emlék kötődik hozzá, akkor én azokat szeretem így újra felhozni. De bármilyen szezonális gyümölcsöt nyugodtan fel lehet használni. Én nagyon szeretem a gyümölcsöket, úgy őszi barack, szilva, birsalma, ami éppen jön. Ugye most azért nem olyan sok szezonális gyümölcs van Magyarországon, úgyhogy én már nagyon várom az első epreket, hogy azzal is tudjunk fermentálni.
5: Melyik a kedvenc gyógynövényed akkor, ami szívesen gyűjtesz és szívesen fermentálsz belőle?
4: Ami a tetoválásomon is van, itt a karomon, ez egy boros palack, amiből négyféle gyógynövény jön ki, mindegyiknek megvan a maga jelentése. A zsája az a bölcsesség, a kakukkfű a bátorság, a cickafark azok a női energiák és a női erő, a rozmaring az pedig az emlékezésnek a jelentősége. Én nekem ez a négy szerintem a kedvencem, azért is választottam ezeket, ezekből már amikor szívesen csinálok kombucsát is. De ide lehet venni a hársfát, a bodzavirágot, csipkebogyó, galagonya, szóval igazából nehéz egy kedvencet választani.
5: Hát a lehetőségek száma akkor végtelen. Növényeket, gyümölcsökkel, tehát ilyen is előfordulhat.
4: Teljesen, abszolút végtelen. Tehát itt a kreativitásunk az egyetlen határ, ami benne van, de bármiből lehet fermentált italt készíteni.
5: Hát akkor ezek a hazai inspirációk. Akkor már ugye beszéltünk arról, ez egy több ezer éves folyamat, akkor így a múltban is keresel tudást, hogy régen hogyan csinálták, és régen miket, illetve, mint én említett, hogy egyfajta nemzetközi trend, ami az ilyen különlegesebb, vagy elitebb éttermeken keresztül akár eljuthat az egyszerű halandó konyhájába is.
4: Persze, abszolút. Tavalyi évem arról szólt, hogy utaztam, és új ízeket kerestem. Voltam Kosztarikán, Koppenhágában, pont ilyen helyeken, amit mondtál, ahol a legjobban szeretnek ízekkel kísérletezni. És annyira érdekes, hogy például Dél-Amerikában, vagy Közép-Amerikában a kombucsa, bár ugyanúgy néz ki, teljesen más ízjegyekkel rendelkezik, mert hogy ugye ott más, a mikroklíma más, máshogy viselkednek a mikroorganizmusok, és mások az alapanyagok. De azért az ananászos kombucsa az nagyon-nagyon finom, meg ott kakaó és kávé, ott ugye frissen terem, úgyhogy ott is teljesen más íz van. Azokkal nagyon érdemes kísérletezni, de gondolhatunk itt a csilire is, papaja, marakuja, vagy bármilyen trópusi gyümölcsel is finomak amúgy a kombucsák. Kopenhágában inkább ilyen technikákkal kísérleteztünk, technológiákkal. Ott tanultam meg mondjuk azt is, hogy bármilyen virágból lehet amúgy készíteni, tehát a hársfavirág, cseresznyivirág, birsalmavirág, azoknak is isteni ízük van. A fügelevelet nagyon szeretik használni ott, ami szintén egy ilyen Magyarországon mindenhol függenő, és már nem tudunk mit csinálni vele, hát kombucsát lehet belőle csinálni a fügének a leveléből, ami van egy ilyen egzotikus, kicsit ilyen kókuszos ízvilága, úgyhogy bátran lehet használni. Alapvetően én Kosztarikába azért utaztam, mert egyedül nőként utazni az az egyik legbiztonságosabb közép- vagy dél-amerikai ország, úgyhogy nekem azért volt Kosztarika inspiráló, illetve a természet. Tehát ott engem az vonzott, hogy ott van az egyik legmagasabb biológiai sokszínűség, és van ott kék zóna, ami ugye a kék zónák ezek a longevity, vagyis az egészséges, hosszú élet titkát megőrző helyek. Elképesztően sokféle gyümölcs és zöldség van, ami nagyon-nagyon izgalmas volt. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon ajánlom, hogyha valaki szeretne odautazni. illetve a kávé és kakaó ültetvények még, azok nagyon-nagyon izgalmasak. Kopenhága pedig a modern gasztrómiának a fellegvára, tehát ugye ami fine dining, ami kísérletezés a magas gasztrómiában, az ott van.
5: A forráshoz mentél mindkét esetben, az egyik az maga nyers természet, a maga dús valójában, ami Costa Ricában van, illetve Kopenhága, ami, hát igen, amit te is említettél, hogy a fine dining kísérletező kedvű világ. És milyenek voltak az emberek? Milyen benyomások értek?
4: Hát nagyon mások, ugye? Ahogy lehet gondolni, azért a Costa Rican, bár a spanyolom azért kicsit rozsdás, de ott nagyon könnyen el tudtam beszélgetni a tikókkal, úgy hívják magukat. Pura vida, ami egy ilyen mondás, azt jelenti, hogy tiszta élet, ott ők úgy köszönnek, és úgy köszönnek el egymástól, ott megvan ez az ilyen déli, nagyon pozitív, nagyon nyitott gondolkodásmód egymással szemben. Míg azért a Dániában elsősorban, akikkel kapcsolódni tudtam, azok mind külföldiek voltak, expatok, ahogy én is, tehát ott nem feltétlenül a skandinávok dolgoznak amúgy a fine dining szektorba, hanem a világ összes részéről összegyűlt legkiválóbb szakember, tehát ott is török, francia, spanyol, dél-amerikaiakkal barátkoztam, ázsiaiakkal, szóval ott az inkább egy ilyen gyűjtőpontja szerintem azoknak az embereknek, akiknek hasonló az érdeklődésű körük, és ezért nagyon jól lehet kapcsolatokat építeni, illetve nagyon sokféle kultúrát lehet egy helyen megismerni. Úgyhogy Kopenhága most bár annyira nem sokszínű alapvetően, de mégiscsak ebből a szempontból, hogy sokféle ember dolgozik ott a gasztrómiában, akiknek a legjobb tudása van, amit otthonról elhozott, emiatt egy nagyon jó pont, hogyha szeretnél fejlődni és tanulni.
5: Még merre lehet fejleszteni akkor ezeket a fermentált italoknak a világát? Hogy látod, hogy milyen új utak vannak még?
4: Hát én most Ázsia, tehát nekem az Ázsia lesz a következő utazásom, az valószínűleg egy ilyen hosszabb 3 hónapos út. Az az ős hazája a kombucsának, és én, ahogy mondtad, a forráshoz szeretek menni, úgyhogy én most elmegyek a forráshoz, és végignézem Japánba, hogy termesztenek teát, azt, hogy hogyan fermentálnak különböző másféle italokat Indonéziában, illetve amúgy a gasztronómia szempontból elképesztően izgalmas hely Dél-Kelet-Ázsia, mert egyrészt nagyon nagy a nyugatról jövő turizmus, úgyhogy növekszik az igény, a fizetőképes igény, másrészt pedig nagyon sok ismerősöm is fine diningból oda megy éttermet nyitni, hiszen sokkal kedvezőbbek az adó lehetőségek. Úgyhogy most már tök sok ismerősöm van, aki inkább Bangkokba nyit éttermet, és nem Amsterdamban, hanem itt bezárja és odaviszi, hiszen a fiatalok amúgy is oda járnak, úgyhogy ez egy nagyon érdekes trend, és egy ilyen elképesztően nyüzsgő élet van, úgyhogy én abban látom a lehetőséget, ilyen újféle tanulásra, a másik meg azért maradtam Magyarországon, mert úgy volt, hogy külföldre költözöm, mert jött egy ilyen, nem is tudom, isteni szikra, ami azt mondta nekem, hogy így itthon nagyon fontos, hogy ezt neveljük, és itthon terjesszük el ezeket az italokat, mert hatalmas szükség van rá, hiszen alapvetően az életmódunk Magyarországon nem feltétlenül annyira egészséges, és ezek az italok nagyon jó alternatívát adnak az alkoholra, és az egy elég súlyos probléma Magyarországon, úgyhogy itt van rá szükség, úgyhogy én nem fogok elmenni, itthon fogok közösséget építeni, ha elmegyek, akkor csak tudást hozok haza.
0: Az elmúlt percekben Farkas Fruzsinával, a fermentált italok magyarországi szószólójával beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
6: Elhangzott az asztali áldás.

0: az Azur Blue Band muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra van. Következik a héten történt.
3: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 32. évfolyamának 36. számát hallják. A mikrofonnál
4: Nagy György András
3: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: ízelítő adásunk tartalmából.
1: Legyen öröm az iskola kezdés.
0: 500 éve történt. A Mohácsi csatára emlékezünk.
1: Megújuló energiák, vízgazdálkodás.
2: Magyarországnak van egy nagyon fontos vállalása, ugye 2050-re klímasemlegesnek kell lennünk, és minél több a megújuló energia az energiamixünkben, annál hamarabb tudjuk magát, az energiaszektort, a villamosenergia előállítást, a hőpiacot, közlekedést is kizöldíteni.
0: Mindenki születésnapja.
1: A mesterséges intelligencia és az emberiség.

0: Legyen öröm az iskola kezdés. A támogatási programról Zagyvari Hárt, a Katolikus Caritas országos igazgatója számol be.
1: A Legyen öröm az iskola kezdés elnevezéssel indítottuk a programot 16 évvel ezelőtt, és évről évre azt tapasztaltuk, hogy alakulnunk kell a körülményekhez, a szükségletekhez, a nehézségekhez, és ezért egyre inkább a hosszabb távú segítségnyújtás irányába vittük el, hogy ne csak egy iskolatáskát vagy tanszert tudjunk egyszeri alkalomként adni támogatásként, hanem tudjunk a családok mellett lenni egész évben, és a tanulók mellett is az egész tanévben. Ha nehézségük van, akkor esetleg segítséget tudjunk nyújni abban, amiben neki az adott gyermeknek szükség van, egy korrepetálás, egy gyógypedagógiai fejlesztés, egy speciális eszköz, ami hiányzik, egy tornacipő, és ezért nagyon fontos a mentorálás része is. Így egészítettük ki a Lépcsőfok elnevezésű programmal ezt az iskola kezdési eseménysorozatot. Úgyhogy ez is útjára indult, itt az augusztus hónapban már több ilyen támogatás indult, szervezik az önkéntesek az átadásokat, és én is például azon határon túlra taneszköz és iskolatáska átadása.
2: Meddig tart a program?
1: Alapvetően az iskola kezdési támogató része a szeptember közepéig tart, illetve a támogatási kampány része is szeptember közepéig, addig lehet az összefogáshoz kapcsolódni, adományokkal, adományvonal hívásával, vagy online banki átutalással, és akkor így tud valóban majd egy összefogás lenni, hogy egész a tanév során minél több gyermeket tudjunk támogatni, hiszen van egy támogatási része, ahol adományokat gyűjtünk, ahol lehet csatlakozni az összefogáshoz, ez szeptember 15-ig tart, ugyanakkor egészen a tanév végéig tart majd a program. Azzal, hogy mentoráljuk a gyermekeket, és igyekszünk egyéni személyre szabott segítséget adni.
2: Zagyvari Hárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották.

0: Becsöngettek az iskolákban. A nyári játékfüggőségből hogyan térjünk vissza a valóságba? Baracsi Katalin internetjogász nyilatkozik.
1: Nyilvánvalóan ezzel nem árulok el nagy újdonságot, hogy nyáron mindenre több időnk van, és hogy engedékenyebbek mondjuk a szülők a gyerekeikkel szemben, jó, hát azért évközben tanulni kell, edzésre, külön órákra járni, de hát most itt a vakáció,